0: bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész

0: Sírt, irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Faustina nővér, könyörög érettünk.
2: Uram, hallgass meg a mi könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.

0: te Mária.
1: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa fűzérét.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a nagyváradi stúdióból. Meghívjuk önöket, hogy imádkozzák velünk a szeretett lángrózsa fűzérét és a litániát. Imáinkat felajánljuk szentatyánkért, püspökeinkért, szerzetes nőkért, kispapokért, jópapi hivatásokért, családjainkért, az ifjúságért, gyermekeinkért, a betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a tanárokért, a Mária Rádió munkatársakért, hallgatókért, és minden kedves testvérünk szívében megfogalmazódott szándékáért. Jöjj, Szentlélek, Úristen, töltsd be lelkemet a te lelkeddel, járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka.
3: Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlen kegyelme iránt, amely Szűz Mária legszeretete méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen.
2: Isteni megváltónk öt sebe tiszteletére ötször vetünk egymás után keresztet mélységes áhítattal. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
4: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk. Istenem, hiszek te benned, mert végtelenül jó vagy. Istenem, remélek te benned, mert végtelenül irgalmas vagy. Istenem, szeretlek téged, mert mindennél szeretetem méltó vagy.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
4: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.

0: Szeplőtelen szíved, szeretett lánge által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretett lánge által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretett lánge által.
1: Áraszt szeretett lángot,
0: kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján. Amen. Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szívem,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
0: Áraszt szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretett lánge által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretett lánge által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretett lánge által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretett lánge által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretett lánge által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretett lánge által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretett lánge által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretett lánge által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretett lánge által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretett lánge által.
1: Áraszt szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szívem,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
0: Áraszt szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szívet szeretett lánge által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szívet szeretett lánge által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szívet szeretett lánge által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szívet szeretett lánge által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szívet szeretett lánge által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szívet szeretett lánge által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szívet szeretett lánge által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szívet szeretett lánge által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szívet szeretett lánge által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szívet szeretett lánge által.
1: Áraszt szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Uram, irgalmazz nekünk!
3: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
3: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
3: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, hallgass minket!
3: Krisztus, hallgass minket!
2: Mennyei Atya Isten!
3: Irgalmazz nekünk!
2: Megváltó Fiú Isten!
3: Irgalmazz nekünk!
2: Szent Lélek Úristen!
3: Irgalmazz nekünk!
2: Szent Háromság Egy Isten!
3: Irgalmazz nekünk!
2: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol. Hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy anyai szíved szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy szíved szeretet lángja ki égesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy szeretet lángod felszítsa jóra való törekvéseinket.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy szívének szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy szűzanyánk szeretet lángja világosítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy a szeretet láng szelid fényénél haladjunk az ég felé.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy édesanyánk szeretet lángja világosítson nekünk a halál óráján.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az emberi szívekben.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
3: Kegyelmezz nekünk!
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
3: Hallgass meg minket!
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
3: Irgalmazz nekünk!
2: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
3: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk!
1: Szentlélek Úristen, tekints szereted jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus, a béke fejedelme, legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.
2: A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretet lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
1: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen,
0: elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön,
2: irgalomért az örök atyához.

0: imádkozzunk a Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretett lángjának kiáradásáért. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat, Jézust, a kereszten függve, a mennyei atya kiengesztelésére, és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek, a Szentlélektől szított szeretett lángjával, gyújtsd tökéletes Isten és ember szeretett tüzére, ami gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel, szüntelenül szeressük Istent és felebarátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretett lángot tovább adhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretett tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja. Amen. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket és családjaitokat a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

0: nagy öröm az Erdélyi Mária Rádió számára kézzelfogható odafigyelésed és szereteted. Ez nem csak nekünk jelent támogatást, hanem minden kedves hallgatónak.
1: Hogy adományaitokkal elismeritek munkánkat, további erőt adtok ahhoz, hogy mi is segítsünk. Hála és köszönet a nagy lelkűségedért, a másikra való odafigyelésedért, az önkéntes munkádért.
0: Ezzel nem csak saját magadat, hanem másokat is boldoggá tettél. Ez a gesztusod előmozdította egy boldogabb világ, élet megteremtését.
2: Szeretettel az Erdélyi Mária Rádió munkaközössége.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Botond Pál szerzetes. Rendi történetünk és lelkiségünkkel foglalkozó sorozatunkban Boldog Özséb atya regényes életrajzát olvasom föl. A könyv címe Özséb. Szerzője Szentmihályi Szabó Péter és Pajor András. A 11. lekció és a 12. lekció. Egyszer, amint Özséb szokásos sétáját járta végig a várfal alatti ösvényen, a sűrű cserjésből egy különös alakot látott előbukkanni. Valami zöldes, szürkés köpenyben tűnt fel, hiszen az ágak még levéltelenek voltak. A fejét ismeretlen formájú, prémes sapka fette, furcsa, mandula ívű, vágott szeme alatt az élénk vöröses, püffett orcához jókora sötét bajusz és rövidre nyírt szakáll társult. Néhány pillanatig összenéztek, aztán a férfi újra eltűnt a bozótban. A kanonok hosszan nézett utána, aztán megborzongott a gondolattól. Egy tatár. Az első tatár. Bizonyosan egy hírszerző. Tudta, mi a teendője, szapora léptekkel igyekezett a várőrség felé, hogy eredjenek a nyomába, de későn ért oda. Két gyalogost elküldtek ugyanabba az irányba, amelyet mutatott nekik, de már nem látták, vagy csak a jól képzett, idegen, felderítő cselezte ki őket. Február hónap második felében jött egy hirtelen, tavaszias fuvallat, olvadozni kezdett az utakon letaposott hó, a hegylábánál kibújtak az első hóvirágok is. Özséb ismét nekiindult a hegynek, de nem sokáig jutott, mert lefelé érkező remetékkel találkozott, így hát inkább őket kísérte vissza a városig, sőt, ellátmányuk egy részéről is gondoskodott. Elmondták, hogy a tél elvitt néhányat az öregjeik közül, de szép napjaik voltak, jó előre gondoskodtak barlangjaikban, elegendő szárazfáról, szárított erdei gyümölcsről. Sőt, arról is beszéltek, hogy miként lopakodtak le az ünnepi misékre, de mindig más, mert azt azért magányukban is beosztották egymás között, hogy ki legyen, aki őrzi a betegeskedő, haldokló testvéreket. Ez alkalommal nem sok szó esett a lenti fejleményekről. A bölcsemberek, mintha a nehéz időszak után önmaguk életének ráncba szedésével lettek volna inkább elfoglalva, és Özséb ezt nagyon megértette. Bekísérte hát kettőjüket a káptalani gazdaságba, a másik kettő levált tőlük útközben, és a város másik oldala felé vette az irányt. Most a kisebb, de hasznos vesző eszközöket hoztak cserére, az alsó konyha körüli cselédek már készültek rájuk, cserek készletüktől függetlenül. Özséb észrevette, amint a káptalani udvar felé résnyire nyitva felejtett kapun valaki lesi a remete vendégeket. Összetévezhetetlen szempár volt. A lassanként kamaszodásnak induló sebők kíváncsi, vágyódó tekintete. A kanonok leplezte, hogy meglátta a fiút. Inkább a remete adományok összeállításában vett részt. A hegyi emberek nem időztek túl sokat. Özséb végül visszakísérte őket a meredek ösvényig. Ott társaik már vártak rájuk, együtt indultak tovább a földi időtlenségbe. Hazafelé Felicián kanonok társával találkozott, akit ugyan senki sem bízott meg vele, de korának a féle krónikása volt. Ahhoz azonban, hogy méltón jegyezze le az utókornak a saját napjaiban történteket, már jó előre tájékozódott a várható események felől is. Özséb egyszer tréfásan meg is jegyezte. Felicián testvérem, eldöntötted-e már, hogy történetíró vagy, és nem jövendőmondó? Most az Özsébnél néhány évvel fiatalabb Felicián gondterhelt arccal közeledett, és távolabbról is kitűnt, hogy nyomasztja mindaz, amit megtudott. Özsébnél pedig nem megoldás, csak valamiféle lelki menedéket keres azzal, hogy mindezt elmondhatja. A király újabb levelet írt a kunok kányának. Most már nyíltan annak érdekében, hogy szabjanak feszesebb feltételeket egyességüknek, mert az országban nagy a nyugtalanság miattuk, és végzetes lenne egy népükkel vívott belháború a tatárok betörése előtt. Kötönyt egyre többen tartják árulónak, a kunokat pedig csak a tatárok felderítőinek, akik az igazi nagy baj esetén nem a mi, hanem az ellenség oldalán lépnek harcba. Ez idő alatt pedig a tatársereg a határainkhoz ért,
Talán a Tisza felső folyásának mentén haladnak majd Pest, Esztergom és a többi jelentős vár felé. Minek kellenének a tatár kémek, ha a kunok is ezt a célt szolgálnák? Kérdezte Özséb eltűnődve. Tudom, testvérem, hogy majdnem fogtál egy tatár leselkedőt, az őrség beszámolt róla. Ami persze túlzás, csak láttam, de jól szemügyre tudtam venni az arcát. Nekünk szokatlan, barbár vonásai voltak, és mivel mégiscsak emberi lény, a szemében lelke tükröződött, ami mintha telve lett volna a hódítók részvétlen diadalával. Nem tudtam volna elfogni, ő katona, én meg pap vagyok. Rám is támadhatott volna, de nem ez volt a célja, ekkora veszélyt nem akart még vállalni. Talán a fejébe vette, hogy visszajön értem. Én meg akárhogy siettem, ahhoz későn értem el az őrségig, hogy a nyomára akadjanak, de hogy észleltem, ebben ők sem nagyon hittek. Én is így tudom, folytatta Felicián, hogy kunok üldözése, szolgaságba vetése okán indultak útnak, s akkor már tédre kényszerítenek mindenkit, aki az útjukba kerül. Elbizakodottak, nemrégen csatát nyertek még a nagy Kínával szemben is, s álmaik szerint a németek földjéig terjeszkednének. Történhet csoda, sóhajtott Özséb. Megállíthatja a királyi sereg Kálmán herceg csapatával, a magyar nemesek összefogásával és a kunok segítségével a félelmetes Batukánt. Ám ha a nemesség egy része már a háború utára gondol, fél uralkodónk hatalmának erősödésétől, és minden áron éket akar verni a király és a kunok közé, ez az ellentét a végzetünket szolgálja. Arról kéne gondolkodnunk, Felicián, hogy mit, hová rejtsünk egy esetleges nagy pusztítás idejére, hogy az utódoknak megmaradjon. Igazad van, Özséb, de minden a helyén van. Az egyházi kincsek, kelyhek, keresztek, főpapi jelvények használatban vannak a szertartásokon. Ha a kódexeink nem maradnak a száraz és biztonságos könyvtárban, akkor maguktól megsemmisülnek. Itt felépült egy rend. Ha ezt bármi megbontja, az mindenképpen az enyészethez vezet. Ne adjuk meg magunkat ilyen könnyen, testvérem. Csak akkor lesz vége mindennek, ha a fellegvár is elesik. Maga a város könnyen letarolható. Ezért azt mondom, te tárgyalj fenn a várban, ahová úgyis bejáratos vagy, adjanak nekünk helységeket, aztán állítsunk magunk mellé néhány jó, erőben lévő, megbízható embert, és hordjuk fel a legfontosabb megmentésre szánt értékeinket. Zárta le e tervvel Özséb nagyon megfontoltan a beszélgetést. Felicián kanonok, apró bólintások sorával jelezte, hogy egyetért az elképzeléssel. Nekik papoknak is a háború utánra kell gondolniuk, de féltékenység és önérdek nélkül a hit, a szellemiség tovább éléséért, mert ez lesz az ország újraéledésének kulcsa is. 12. lekció. Tavaszodott. Özséb terve sikeresnek bizonyult, bár a várvédők nem mutatkoztak túlzottan bőkezűnek, de a felajánlott hely elég volt több fontos kincs elrejtésére. Még az érseknél is megjelent, tőle is elkérte mindazt, amit az éppen hadba készülő főpap hazatérvén örömmel találna meg újra, de erre alig adódott idő. Csodálom kanonokon bölcs előrelátását, de reméljük megmenekülünk ettől a szükségtől. Ezt a 6 ládát pakoltuk be szertartáshoz, zsolozsmához és imádsághoz való kellékek, könyvek, értékes kézi és ötvös munkák, nemes fém és drága kődíszítéssel, valamint olyan erekjék, amelyeket nem lenne helyes, ha a barbár kezek meggyaláznának. Ismét köszönöm a gondoskodását, de nekem hamarosan a király mellett lesz a helyem azon a küzdőtéren, amelyen hosszú időre eldőlhet a haza és a magyar egyház sorsa. Özséb nem is akart hosszan időzni az érseknél. Éppen kísértette őt a gondolat, hogy rákérdezzene, vajon tényleg Pestre jön Köttönykán, hogy a királlyal találkozzon, s hogy mit lehet remélni a szövetség szorosabbra fonásától, de a sietségtől nyugtalan főpap bizonyára kikerülte volna a nyílt választ. Eljött március hónap 17. sorsdöntőnek vélt napja, az úr 1241. esztendejében. A király korán kelt, meghallgatta a keleti és a középső országrész váraiból érkezett hírhozókat,
adott néhány utasítást az udvari hivatalnokoknak, aztán a szokásosnál valamivel díszesebb, nagyobb tekintélyt sugalló kísérettel elindult Pest felé. Köttönt, a kunok kánját várta tárgyalásra, estére haza ígérkezett. Mindenki ismerte a király menetének célját, és az egyszerű halandó is számítgatott, reménykedett, hogy bár egy nagy sereg a hatalmas erejű Kína és a fényes hírű Kijev felett is győzedelmeskedett, hosszú utat tett meg, míg hozzánk elért, s talán a kunokkal, a nemességgel, a templomosokkal, Kálmán és Bamberg Frigyes herceg katonáival visszaverhető lesz a valamelyest elfáradt, hódító katonák hada. Frigyes korábban megtámadta már egyszer a tatárokat, és a kisebb nyertes csata során eltett foglyok közt kunokat is talált. Ezért terjeszteni kezdte, hogy a befogadott nép titokban a támadókat támogatja. Béla király tehát Esztergomból indult. Köttöny viszont a későbbi híradás szerint nem akarta megváratni az uralkodót, ezért utazással töltötte az előző napot, és éjszakára kíséretével tábort vert Pest közelében, Rákosmezőn. Már hajnal előtt sokfelé kitudódott, hogy a vezér a közelben tartózkodik. Pesten a király ellen lázadó nemesség összefogott a német katonákkal, akik még inkább féltékenységet tápláltak a kun vendégekkel szemben. Reggel szervezetten indultak árulásért számon kérni Köttönyt, akit a tatárokkal történt titkos összefogással vádoltak, számlájára írva a magyar településeken végbevitt barbárságokat is. A vezér éppen azért vonul kíséretével Pestre, hogy a vádakat a király előtt tisztázza, de már nem juthatott el a találkozóra. A király még meg sem érkezett a városba, amikor futár hozta a megrázó jelentést. Köttönyt a lázadók felkoncolták saját táborában. Béla a hírtől egy ideig összeomlott, aztán erőt véve magán mégis belovagolt pesti palotájába, és ott tanácsadóival azon tanakodott, hogy vajon le tudja-e csillapítani a kunokat azzal az ígérettel, hogy elfogadja és vétkük szerint megbünteti a lázadókat, a kunoknak teljes adómentességet ígér a harcok befejezéséig. Köttöny kánnak pedig méltó síremléket állít Pesten. Mivel tudták, hogy a kán halálának híre már a kunok szálláshelyi felé szágult, hiszen a kíséret elszökött tagjai övéi közé vágtattak vissza, ezért Béla király is igyekezett leggyorsabb követeit utána küldeni. Mire visszaért Esztergomba, alig pihenhetett meg, küldöncei beérték, és reszketve mondták el, hogy lángban áll a két nagy folyó közti országrész. A kunok rombolva, gyújtogatva vonulnak ki az országból, egy részük talán dél felé, egy másik katonákból álló csoport pedig a tatár elé tart. Hogy az egyességet gyilkos módon megszegő magyarokkal szemben felajánlja neki szolgálatát a harcokban. Már nem kellett messzire menniük. A tatársereg elérte a kunok első, Erdély körüli szálláshelyét, itt volt alkalma megpihenni, erőt gyűjteni, az országot pedig elárasztani felderítőkkel. Főembereik többször is megvitatták a magyarok és kunok váratlan összeütközésének új lehetőségeit, a hozzájuk csatlakozott kunok pedig addig szálláshelyük valamennyi szegletét feltérképezték terveikhez. Kedves hallgatóink, Boldog Özséb atya regényes életrajzát olvastam fel. Könyv címe Özséb, szerzője Szent Mihály Szabó Péter és Pajor András. Köszönöm, hogy velünk voltak, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. A mikrofonnál Bátor Botond, Pálos szerzetes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, szentségimádást közvetítünk Nagyváradról, a Szent József plébánia templomból. Megkérjük kedves hallgatóinkat, hogy imádkozzanak velünk, imádkozzunk együtt!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Istenünk, hálát adunk neked azért, hogy te gondoskodsz arról, hogy minden nap legyen kenyér az asztalunkon. Segíts nekünk megértenünk azt, hogy ezért mindenkor hálásak kell legyünk, és soha ne vegyük természetesnek a te nagy lelkűségedet, amellyel gondoskodsz rólunk. Adj erőt és kitartást mindazoknak, akiknek nincs elég ételük. Amen.

Urunk, hálát adunk neked a mindennapi kenyerünkért, amivel táplálkozhatunk. Kérünk, áld meg azokat is, akiknek nincs elég étel az asztalukon. Segíts minket abban, hogy megosszuk a bőségünket a rászorulókkal, és segítsünk nekik megtalálni az élelem forrásait. Áld meg őket, és adj nekik erőt a mindennapi küzdelmeikhez. Amen.

Menyei atyánk, köszönjük neked a bőséget és jólétet, amivel megajándékoztál minket. Áld meg az asztalunkra kerülő kenyeret, hogy mindig elegendő legyen belőle minden család tagunknak. Segíts minket abban, hogy tiszteljük és becsüljük az ételt, amit nap mint nap elfogyasztunk. Hálásak vagyunk minden áldott pillanatért és minden falatért, amit elfogyaszthatunk. Amen.

Kérünk téged, áld meg a kezünket és a földeket, ahonnan származik a kenyerünk. Segíts minket abban, hogy bölcsen gazdálkodjunk az élelemmel, és tiszteljük azt, amit nap mint nap fogyasztunk. Adj nekünk erőt és kitartást abban, hogy másokkal is megosszuk a bőségünket, és segítsünk neki megtalálni az élelem forrásait. Köszönjük neked mindazt az áldást és gondoskodást, amit nap mint nap tapasztalhatunk az asztalunknál.

Ó, mindenható Istenünk, hálás szívvel köszönjük neked mindazt a kenyeret, amit nap mint nap asztalunkra terítesz. Könyörülj rajtunk, és áld meg minket mindennapi kenyérrel, hogy soha ne szenvedjünk éhséget. Adj erőt és egészséget, hogy méltók lehessünk arra, hogy megélhetésünket biztosítani tudjuk. Amen.

Istenünk, köszönettel fordulunk hozzád, mindazért az élelemért, amivel táplálsz minket napról napra. Kérünk téged, adj erőt nekünk, hogy becsüljük meg a mindennapi kenyér áldását, és segítsünk másoknak is, akiknek kevésbé van mit enniük. Kérlek, Uram, áld meg a gazdákat, áld meg a terményeiket, hogy bőségben élhessenek. Amen.

Ó, mennyei atyánk, hálát adunk neked minden nap a mindennapi kenyerünkért. Áld meg az ételt az asztalunkon, hogy tápláló legyen, és erőt adjon nekünk a mindennapi küzdelmeinkben. Segíts, hogy mindig hálásak legyünk az élelemért, amit minden nap megkaphatunk tőled. Köszönjük, hogy gondoskodsz rólunk, és nem hagyod éhezni a családunkat. Amen.

Istenünk, kérünk téged, áld meg a családjainkat bőséggel és jóléttel. Segíts nekik megbesülni az általad adott kenyeret, és oszd meg velük gazdagságodat. Adj erőt és támogatást a rászorulóknak, hogy ők is részesüljenek abból az áldásból, amelyet neked köszönhetünk. Amen.

minden nap hálát adok neked, Istenem, azért a kenyérért, amit az asztalunkra teremtesz. Köszönöm, hogy gondoskodsz rólunk, és biztosítod a mindennapi megélhetésünket. Segíts, hogy mindig értékeljem azt a kenyeret, amit naponta elfogyasztok, és segíts másoknak is, akik kevesebbet kapnak. Amen.

Istenem, köszönjük gondviselésedet, amivel csodálatosan rendezed életünket. Ha jó termés van, és gazdagon ontja a szemet a kalász, akkor bőven van kenyér az asztalunkon. De ha elveri a jég a búzamezőket, vagy tartós aszály nehezíti sorsunk, te akkor is gondot viselsz ránk. Lehet, hogy nem tudjuk hetekre előre, hogy mit eszünk. De a mindennapi, a betevő falat mi sem tudjuk hogyan és honnan mégis kikerül. Azt akarod, Urunk, hogy mi szeretetet gazdag tárházából éljünk. Áldassál ezért, jó atyánk! Amen.

Arra kérünk, jó atyánk, hogy adj nekünk igaz hitet a mindennapi kenyér mellé. Olyan igaz hitet, mely nem engedi, hogy zúgolódjunk a szükség idején. Add, hogy beérjük a te szent akaratod cselekvésével, és így hálásak legyünk még a morzsákért is, mivel még a morzsák is jobb ízűek, ha te vagy számunkra, ha te vagy áldott Krisztusunk, az élet kenyere. Van úgy, atyánk, életünkben, hogy a sok kenyér semmi örömöt nem nyújt számunkra, mert lelkileg szomorúak és elesettek vagyunk. Ilyenkor, atyánk, olyan nehezen megy le a falat. Ilyenkor, atyánk, valami hiányzik kenyerünk mellől. Légy te, Urunk, mindig mellettünk. Légy te, Uram, mindig a megterített asztalunk vendége, hogy áldott legyen hajlékunkban a kenyér és a munka, a szeretet és a beszéd, a bőség vagy a szükség. Ezért a hálaadás e szép napon sokakkal együtt hadd imádkozzam én is így. Köszönjük, atyánk, a gondviselésedről beszélő kenyeret. S taníts megelégedetnek lennünk életünknek minden napján. A te kezedbe helyezzük, Uram, a családunkat, a népünket, a kenyerünket. Tégy minket mindig hálásakká. Családunk és népünket áld meg, s adj nekünk szebb jövendőt. Jézus Krisztus nevében. Amen.

Drága Krisztusunk, köszönjük, hogy tanítványaiddal együtt minket is arra tanítasz, hogy földi életünk szükségleteit minden nap bízzuk rád, és egy ilyen összefoglaló fogalommal, a mindennapi kenyér fogalmával bízzuk azt a te gondviselésedre. Köszönjük, hogy ebben minden benne van, minden, ami a földi életünkhöz szükséges. A te csodálatos titkod ez, hogy miért nem valami más élelmiszer lett ez a minta, vagy ez az összefoglaló valami, hogy miért éppen a kenyér. Uram, a te bölcsességeddel már elrendelted a kenyér fontosságát és szimbolikusságát. Az Ószövetségben is a pusztában vándorló népedet égből alászállott kenyérrel, mannával tápláltad. Köszönjük, Uram, hogy a kenyér színe alatt elrejtőzve önmagaddal táplálod a te új szövetségi választott népedet, hiszen a földi életünk egy zarándokút az örök élet felé. Hálásak vagyunk neked mindkét fajta kenyérért, a testiért és a lelkiért egyaránt. És add, Uram, hogy mindkét kenyér elérje bennünk a hatását, és erőt tudjunk meríteni minden nap a földi kenyérből, a munkához, és lelki erőt tudjunk meríteni a mennyei kenyérből, ami te magad vagy, hogy eljussunk majd egyszer az zarándokútunk végén a te országodba. Amen.

0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Mennyei Atya Isten,
1: irgalmazz nekünk!
0: Megváltó Fiú Isten,
1: irgalmazz nekünk!
0: Szent Lélek Úristen,
1: irgalmazz nekünk!
0: Szent Háromság Egy Isten,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve az örök Atya fiának szíve,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve a szűzanya méhében a Szent Lélektől alkotott szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve az Isten igéjével lényegileg egyesített szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve végtelen fölségű szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve Isten szent temploma,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve a magasságbelinek szent szekrénye,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve Isten háza és a mennyország kapuja,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve a szeretet lángoló tűzhelye,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve az igazságosság és szeretet tárháza,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve jósággal és szeretettel teljes szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve minden erény mélysége,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve minden dicséretre legméltóbb szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve minden szív királya és központja,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, amelyben a bölcsesség és tudomány összes kincsei megvannak,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, amelyben a mennyei Atyának kedvetelt,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, amelynek teljességéből mindannyian merítettünk,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve az örök halmok kívánsága,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve béketűrő és nagy irgalmasságú szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve az élet és szentség forrása,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve vétkeinkért engesztelő áldozat,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve gyalázatokkal tetézett szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve gonoszságainkért megtört szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve mint halálig engedelmes szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve lándzsával átdöfött szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve életünk és feltámadásunk,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve békességünk és engesztelésünk,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve bűnösök áldozatja,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve benned remélők üdvössége,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve benned kimúlók reménysége,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve minden szentek gyönyörűsége,
1: irgalmazz nekünk!
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Kegyelmezz nekünk!
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Hallgass meg minket!
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Szelíd és alázatos szívű Jézus,
1: alakíts szívünket a te szíved szerint.
0: Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, tekints szeretett fiad szívére, és arra a dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerót. Adj megengesztelődve bocsánatot azoknak, akik irgalmasságodért esdekelnek. Szent fiad Jézus Krisztus nevében, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: Könyörögjünk, Istenünk, Te a csodálatos oltári szentségben kínszenvedésed emlékezetét hagytad ránk. Add kérünk tested és véred szentséges titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük, aki élsz és uralkodol az Atyával és a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Áldjon meg benneteket és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

Szeretett hallgatóink, szentségimádást közvetítettünk Nagyváradról, a Szent József plébánya templomból. A szentségimádást Szilágyi László állandó diakónus vezette, a kántori szolgálatot és a technikát biztosította a helyszínről Pulya Jószív. Köszönjük, hogy az éter hullámain keresztül imádságos lelkülettel együtt velünk imádkoztak, ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mára Rádióval. Áldott szép estét kívánunk mindannyiunknak. A mikrofonnál Szebenyi Lajos önkéntest hallották. Dicsértessék a Jézus!

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted, szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adóságát, föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és az élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében. A mi Úrunk Jézus Krisztus által. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.

0: Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké.
0: Amen. Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűnöket.

0: szorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges olvasó titkai bizalmat ébresztenek bennünk, és felpesdítik lelkünket Isten szolgálatára. A síralomvölgy hűvös őszén éltető meleg napsugár mindaz öt tized. Hagyjuk, hadd ragyogjon rá a lelkünkre, míg az üdvözlégyeket ismételjük. Isten egész életemet kívánja, törvénye legegyénibb magánéletemben is. Beleavatkozik, áldozatokat kíván. Nem csoda, ha lelkünk tétován kérdi, vajon igaz-e az? Biztos-e az, amit a vallás tanít? Mert csak akkor észszerű jónak lenni, kereszténynek lenni. Valóban feltámadott az Úr, ennek a ténynek ragyogó bizonysága kényszerít minket is térdre, mint Tamást. Én Uram, én Istenem.
2: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindenki

szól, ámen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, ámen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt. Az

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

Uraján, amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Az.

0: Isten, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszony.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: rászorulni a két karmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér második szent titka, aki a mennybe felment. Jézus kijelenti mennybe menetele előtt, hogy övé minden hatalom. Az atya jobbján ülő fiú uralkodik a világon. Ő a mi királyunk. Neki élünk és halunk. Jézus viszont egyházára ruházta át hatalmát. Isten szolgálom? Krisztus híve vagyok? Tehát szívvel, lélekkel az egyház hűséges alattvalója vagyok. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Szól, amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

0: szolgáljan. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Az

0: Porája nammen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszony.

0: Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss

0: Úrnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér harmadik szent titka, aki nekünk a szent lelket elküldte. Szentek legyetek, amint én, a ti istenetek szent vagyok, úgy mond az Úr. Az Úr lakomájára hivatalosak vagyunk, de ehhez mennyegzős ruha kell. Az szentélytevő, azaz a megszentélő kegyelem. A Szentlélektől kapjuk, ő tesz minket a szentek polgártársaivá, az Isten háza népévé. Népévé. Ő erősít meg minket a lelki életben, általa verünk gyökeret a szeretetben. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!

0: azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér negyedik szent titka, akit éget Szent Szűz a mennybe fölvett. Sokszor bonyolultnak tűnik fel a vallás, néha csak ünnepi köntösnek látjuk, máskor meg kínosan nehézé teszi a hétköznapot. Ha pedig a szűzanyával ebbe a mondásba foglaljuk össze, az Úr szolgálója vagyok, akkor a vallás minden titka feltárul. A hétköznap is ünneppé lesz, a halálnapja pedig mennyei születésnap. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
0: Azt

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.

0: atyáján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyok szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyok

0: királyán. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!

0: Nak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér, ötödik szent titka, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott. Az Úr szolgáló leánya vagyok, mondta alázattal a szűzanya. Égi királynő vagy, válaszolta neki az Úr. De míg elfoglalhatta trónját, még Jézus égbeszállása után is évekig együtt maradt a küzdő egyházzal. Tőle tanulunk meg boldog lendülettel mindig Istennek élni. A kegyelem, mely minket erre segít, e királynő áldott kezein át jut hozzánk. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentéltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
2: Szentséges szűz, Isten anyja Mária, fogad kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük a mi Urunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
2: Rózsafüzér királynője,
0: könyörög érettünk.
2: Csíksomjói segítő szűzanya,
0: könyörög érettünk.
2: Szőkefalvi fénykirálynő,
0: könyörög érettünk.
2: Mária Rádió királynője,
0: könyörög érettünk.
2: Imádkozzunk az egyház lelki megújulásáért, papi hivatásokért és a papság megszentelődéséért. Most segíts meg!

0: Ó, irgalmas szűzanya! Amen.
1: Végül kérjük Szent Mihály arkangyal oltalmát egyházunkra, népünkre, életünkre. Szent Mihály arkangyal,
0: véd

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, keddi adásunk tartalmából.

0: A Szent Atya az isteni gondviselés humoráról és könyvtáros édesanyjáról. 14. Leó pápa levele a Szepesi Egyházmegye felállításának 250. évfordulójára. Molnár Tamás atya, felvidéki munkatársunk tudósítása. Megjelent angolul 14. Leó pápa, Szabad a kegyelem hatására című könyve. Major Balázs régész előadása a Szentszéki Magyar Nagykövetségen.
1: A Szent Atya az isteni gondviselés humoráról és könyvtáros édesanyjáról. 14. Leó pápa szeptember 14-én, Szent Kereszt felmagasztalása ünnepén, hétfőn délelőtt meglátogatta a vatikáni apostoli könyvtárat, valamint az apostoli levéltárat, és e látogatás keretében megnyitotta az Aqua, Katasztrófa és Csoda címmel rendezett kiállítást. Leó pápa a kiállítás megnyitásakor rögtönözve így szólt az egybegyűltekhez.
2: Vorrei solo dire che Dio nella sua provvidenza e qualche volta con certo umorismo ci fa ricordare sempre che Dio è con noi.
1: Mielőtt felolvasnám nektek a már kész beszédemet, csak annyit szeretnék mondani, hogy Isten a maga gondviselésében néha egy bizonyos humorral mindig emlékeztet minket arra, hogy velünk van.
2: Molti di voi forse non sapete, mia madre era bibliotecaria e oggi mi trovo qui per il compleanno proprio per salutare tutti voi.
1: Sokan talán nem tudják, hogy édesanyám könyvtáros volt, és ma a születésnapon pontosan azért vagyok itt egy könyvtárban, hogy köszöntselek titeket.

0: 14. Leó pápa levele a Szepesi Egyházmegye felállításának 250. évfordulójára. Molnár Tamás atya, felvidéki munkatársunk tudósítása.
1: 14. Leó pápa atyai gesztusa az idén 250 éves Szepesi Egyházmegye felé. 250 évvel ezelőtt, 1776-ban alapították meg kánonilag a mai Szlovákia területén található Szepesi Egyházmegyét. A jubileum év ünnepélyes lezárására 2026. szeptember 26-án kerül sor a szepeshelyi Szent Márton székesegyházban. 14. Leó pápa erre az alkalomra Mário Greg bíborost, a püspöki szinódus főtitkárát nevezte ki különleges megbízottjává. A szentszék szeptember 12-én tette közzé a szentatya Mário Greg bíboroshoz intézett latin nyelvű levelét, amely Rómában Szent Péternél 2026. augusztus 8-án 14. Leó pápaságának második évében kelt. A pápai levél felidézi a Szepesi Egyházmegye alapítását és annak történelmi jelentőségét. A szentatya így fogalmaz. Sohasem feledkezve meg arról a legnagyobb szeretetről, amelyet Isten fia mindenek előtt a kereszten mutatott meg a világ üdvösségéért, a szepesi nyáj, miközben Krisztushoz és az ő egyházához rendíthetetlen hűségben felidézi egyházmegyei történetének örömök és fájdalmak között megtett évszázados útját, fennhangon zengi a Te Deum himnuszt, és ebben az évben különös gonddal ünnepli azt a rendkívüli eseményt, hogy immár 250 esztendő telt el ezen egyházmegye kánoni felállítása óta. A szentatya levelében arra is emlékeztet, hogy a Szepesi Egyházmegyét elődje, 6. Pius pápa alapította 1776. március 13-án a Romanus Pontifex kezdetű bullával, szem előtt tartva a mai Szlovákia ezen területén élő híveinek lelki szükségleteit. A jubileum alkalmából František Trstenský szepesi megyéspüspök egyházmegyei jubileumi évet hirdetett, amelyet az imádság és a lelkipásztori elmélyülés időszakának szántak. A szepesi főpásztor és a reábízott hívek azt kérték 14. Leó pápától, hogy küldje el képviselőjét a jubileumi záró ünnepségre. A szentatya ennek a kérésnek eleget téve Mário Greg bíborost bízta meg azzal, hogy az ünnepségen az ő nevében elnököljön és lelki buzdítást intézzen a résztvevőkhöz. A pápa levelében ezekkel a szavakkal adja át megbízatását. Ezért jelen levelünkkel különleges megbízottunká nevezünk ki téged a fent említett ünnepségre, amelyet szeptember hónap 26. napján tartanak ünnepélyes szertartással a Szepesi Egyházmegye Szent Márton püspök tiszteletére szentelt székesegyházában. 14. Leó pápa arra kéri különleges megbízottját, hogy a jubileum résztvevőit a keresztény remény megújítására buzdítsa. Buzdítsd mindazokat, akik részt vesznek ezen az eseményen, hogy megújult erővel és új buzgósággal őrizzék meg az élő reményt Isten ígéreteinek elnyerésére. Hiszen a jubileum során bőséges lelki javakban és az irgalmas Úr kegyelmeiben részesültek, amelyek kétségkívül nagy segítséget nyújtanak mindennapi munkájuk végzésében. A szentatya arra is megbízást ad Mário Greg bíborosnak, hogy nevében köszöntse a Szepesi Egyházmegye püspökét, a jelenlévő főpásztorokat és papokat, a szerzeteseket és szerzetesnőket, a világi hatóságok képviselőit, valamint a világi híveket, és tolmácsolja számukra a pápa jó indulatát. A levél befejezésében 14. Leó pápa biztosítja különleges megbízottját imádságáról, és a fájdalmas szűzanya, valamint Szent Márton püspök közbenjárását kéri küldetésére. Mi magunk is imádságainkkal kísérünk téged, tisztelendő testvérünk, küldetésed teljesítésében. A fájdalmas Szűz Mária és Szent Márton püspök közbenjárását kérve. Neked pedig már most örömmel adjuk apostoli áldásunkat, irántad való jó indulatunk jeléül és a mennyei ajándékok zálogául. Azt kívánjuk, hogy ezt megfelelő módon add tovább az ünnepség valamennyi résztvevőjének. A jubileumi ünnepségen Mário Greg bíborost pápai küldöttség kíséri. Ennek tagja Michal Janiga atya, alsókubini esperes plébános, a Szepesvárai Teológiai Intézet pasztorál teológiai oktatója, valamint Marek Tomaga atya, bírósági helynök és ugyancsak a Szepesvárai Teológiai Intézet oktatója. A jubileum év egyik kiemelkedő eseményére már június 27-én Esztergomban sor került. A bazilikában 4000 szlovák zarándok részvételével ünnepelték a Szepesi Egyházmegye fennállásának 250. évfordulóját. A helyszín történelmi jelentőségű, hiszen a szepesség hívő közössége hosszú évszázadokon át az esztergomi főegyházmegyéhez tartozott, és azon belül különleges önkormányzati jogokkal rendelkezett. A szepesi prépostság már az önálló egyházmegye 1776-os létrehozása előtt sajátos egyházi közösséget alkotott. Az ünnepi szentmise főcelebránsa és szónoka Esztergomban František Trstenský szepesi megyéspüspök volt, a zarándokokat pedig Erdő Péter bíboros prímás köszöntötte. A bíboros hangsúlyozta, a szepesi egyházmegye létrejötte, nem szakította szét a korábbi egyházi kapcsolatokat. Ellenkezőleg az egyházmegyék közötti kötelékek tovább erősödtek. Erdő Péter bíboros felidézte a magyar és a szlovák püspöki kar 20 évvel korábbi, ugyancsak az esztergomi bazilikában kinyilvánított kiengesztelődését is. A közös nyilatkozat vezérgondolatát Szent II. János Pál pápa szavai adták. Megbocsátunk és bocsánatot kérünk. A bíboros szerint az azóta eltelt 2 évtizedben a magyar és a szlovák egyház kapcsolatát már nem csupán az egyetértés és a megbékélés, hanem erős együttműködés jellemzi, amelyet barátságnak is lehet nevezni. Számomra, felvidéki magyar katolikus pap számára külön öröm, hogy Erdő Péter bíboros úrnak köztudottan szívügye volt és maradt is a magyar-szlovák kapcsolatok ápolása, a békés viszony és jó együttműködés előmozdítása. Hálásak vagyunk ezért. Már kispapként ott lehettem a szülőfalumhoz közeli esztergomi bazilikában, ahol az említett 20 évvel ezelőtti megbékélési nyilatkozatok felolvasása és aláírása kerültek. Az azóta eltelt 2 évtized során pedig nem csak külső megfigyelője, de aktív részese lehettem a két nemzetközi kapcsolat érlelődésének. Örömmel töltött el, hogy augusztus végén egy szepességi egyházjogi szimpóziumon beszélgetve a megyés főpásztorral, František Trstenský püspökatyával, sugárzó örömét, nagy háláját és őszinte boldogságát tapasztaltam meg, amikor az esztergomi ünneplésre, a szívélyes fogadtatásra emlékezett vissza, és osztotta meg lelki élményeit. Továbbra is feladatunk a hídépítés, a nemzetek között is, szomszédos népek között különösképpen is. Csak így lesz egyházunk katolikusnak, egyetemesnek nevezhető. Segítsen ebben Szűz Mária, magyarok nagyasszonya, a Szlovákia pátronájaként tisztelt hétfájdalmú szűzanya, égi közbenjárása is.

Molnár Tamás atya, felvidéki munkatársunk tudósítását hallották. Megjelent angolul 14. Leó pápa Szabad a kegyelem hatására című könyve. 14. Leó Freedom Under Grace, azaz Szabad a kegyelem hatására című könyve angol nyelven is a könyvesboltokba került. A kötet a Szent Atya a Szent Ágoston örökségéről szóló gondolatait gyűjti egybe, amelyek meghatározó szerepet játszottak lelkiségének és a világról alkotott szemléletének formálódásában. 14. Leó pápa Szabad a kegyelem hatására gondolatok az engem formáló lelki hagyományról című könyvének angol nyelvű kiadása szeptember 15-én kedden jelent meg az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Ausztráliában és a brit nemzetközösség országaiban. A Szabad a kegyelem hatására a Szent Atya Szent Ágoston örökségéről szóló gondolatait gyűjti egybe, amelyek lelkiségét és a világról alkotott látásmódját is formálták. A kötet különösen érdekes lehet az angol nyelvű olvasók számára. 14. Leó az első pápa, aki a Szent Ágoston rendből érkezett, egyben az egyház első Egyesült Államokbeli pápája, akinek anyanyelve az angol. A Penguin Random House kiadó közleménye szerint a kötet Robert Prevost atya, a Szent Ágoston rend egykori általános előjárója beszédeiből, homíliáiból és személyes írásaiból válogat. Ezek az írások feltárják azt a belső indítatást, amely későbbi szemlélődő megközelítésének hátterében áll. A későbbi 14. Leó pápa írásaiban mintegy asztalhoz hívja az olvasót, hogy vele együtt gondolkodjon a 2001. szeptember 11-i terrortámadások következményeiről, az új politikai ideológiák megjelenéséről, valamint arról, miként válaszolhat az egyház a szegénységre és az emberi jogokat érintő konfliktusokra. A kiadó közleménye kiemeli. 14. Leó Szent Ágoston műveiből merít, akit lelki atyának nevez, és olyan életfelfogást tár az olvasó elé, amelynek alapja a közösség, a szolidaritás és a társadalom peremére szorult emberek szolgálata. Az Egyesült Államokban a Szabad a kegyelem hatására az Image Books, a Penguin Random House Christian Publishing Group kiadásában jelent meg. Az Egyesült Királyságban és Ausztráliában a Penguin Random House UK Enlighten kiadója gondozza a kötetet. Az eredeti olasz nyelvű változatot a vatikáni könyvkiadó adta ki, Liberi Sotto la Grazia címmel. A könyvből hangos könyv is készül. A kötetet megnyitó homíliákat és beszédeket az Emmy-díjas amerikai humorista és hívő katolikus Stephen Colbert olvassa fel, a könyv főszövegét pedig a díjnyertes narrátor és Grammy-jelölt Scott Brick tolmácsolja.

Major Balázs régész előadása a Szentszéki Magyar Nagykövetségen. A magyar történelem és napjaink szellemi-lelki kulturális örökségét bemutató sorozat keretében a Szentszéki Magyar Nagykövetségen szeptember 14-én hétfőn kora este Major Balázs egyetemi oktató, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem régészeti intézetének igazgatója előadást tartott a Szentföld középkori keresztény örökségének megmentése címmel. Vetített képes bemutatója során a Szír Magyar Régészeti Misszió legújabb kutatási eredményeit ismertette, amely a Szír tengerpart közelében fekvő Krak lovagvárában folytatott népes kutatócsoportjával immár sok eszendeje. Kvek Péter Szentszéki Magyar Nagykövet köszöntötte az előadás kezdetén a vendégeket, akik egy része a Szentszéki Követségek vezetői és munkatársai voltak, másrészt pedig a régészeti szakma olaszországi képviselői, illetve Rómában működő egyháziak és világiak. Major Balázs bevezetőjében a Szíriában található Krak lovagvára történetét ismertette, amely a világ egyik legjobban megmaradt és legfontosabb középkori keresztes lovagvára. A Földközi-tenger kereti partjától mintegy 35 kilométerre egy 650 méter magas vulkáni kupon emelték egykoron Homs városától nyugatra. Az eredeti várost 1031-ben éppen Homs emírje építette, hogy ellenőrzése alatt tartsa a tengerpartot a belső országrésszel összekötő utat. 1110-ben a keresztesek foglalták el az erődöt, és felismerve annak stratégiai jelentőségét letelepedtek ott, és az erőd helyén új citadellát emeltek az idők során. Az akár 4000 ember befogadására képes Krak lovagvára így a legjelentősebb, legerősebb váruk lett. 1150 és 1250 közötti időszakban a keresztes hadjáratok idején Krak a johanniták, a Szent János lovagok főhadiszállása volt. A helyőrség még békeidőben is mintegy 2000 főt szállásolt el. Az erőd mintegy 3000 négyzetméteres alapterületét 3 méter vastag külső fal veszi körül 13 bástyával. Major Balázs előadásában részletesen ismertette az utóbbi években a Krak lovagvárában folytatott feltárási munkát, amely főként a gótikus termek, folyosók és a szép keresztboltozatos kápolna építészeti és festészeti rekonstrukciójára irányult. A gondos munka eredményeként sikerült többek között egy csupasz, gótikus falmező eredeti freskójának témáját rekonstruálni, kevéske freskotöredékből és a kváderkövek eredeti kontúrvonalait jelző karcolataiból, s mint kiderült, az eredeti freskó Krisztus mennybe menetelét ábrázolja, angyalok támogatta mandorlás alakja alatt, a szűzanya áll az apostolokkal. A Major Balázs régésszel készített hosszú és alapos stúdióbeszélgetésünket későbbi adásunkban sugározzuk.

a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!

0: Legyetek hálásak! Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, a teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Tematikus nap a Mária Rádióban, 2026. szeptember 16-án, szerdán.
1: Legyen Isten szent igéje, szívünk világossága, lelkünk békéje és életünk biztos iránytűje, amely minden napon Krisztushoz vezet bennünket.
2: Zsoltárokkal, himnuszokkal és szent énekekkel emeljük szívünket az Úrhoz, és legyen minden imánk háladás az ő végtelen szeretetéért.
3: Ahol Isten igéje otthonra talál a szívben, ott megszületik a béke, megerősödik a hit, és az ember lelke dicsőítő énekké válik.
2: Az Erdélyi Mária Rádió, ahol az ige megszólal, a szív imádkozik, és Mária, szerető édesanyai vezetésével Krisztushoz találunk.
0: Tematikus nap az Erdélyi Mária Rádióban, 2026. szeptember 16-án, szerdán. Tartsanak velünk!

0: Laudetur Jézus Krisztus.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót. A mikrofonnál Pál Jutka és Görgényi Tünde. Kedves Mária Rádió hallgatók, 2026. szeptember 16-a van, egy újabb szerda reggel, sőt a hónap harmadik szerdája, ami azt is jelenti, hogy a mai napon tematikus napot tartunk itt a Mária Rádióban. E havi tematikus napunk mottója: legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Pál apostolnak a Kolosszeiekhez írt leveléből van. Valóban fontos, hogy mindig hálatelt szívvel legyünk egymás iránt. És az is fontos, hogy egymást megintsük, de szeretettel tegyük meg. Nem könnyű, mert magamból kiindulva sokszor a másikban könnyebben észreveszem a hibákat, a tévedéseket, a rosszat, mint saját magamban, és irgalommal, szeretettel és türelemmel kell megintsem. Ezt így elméletben sokszor tudom, de a valóságban nem mindig megy, és ezért kérem a Jóisten irgalmát, és imádkozzunk együtt azért, hogy egymást szeretettel intsük meg, és mindig legyünk hálásak egymás iránt, és hálásak legyünk a Jóistennek, azokért az emberekért, akikkel az életünkben találkozunk. Ezekkel a gondolatokkal hívjuk Önöket a reggeli imákra. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Szívem első gondolata:
3: hozzád száll fel, Istenem, Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked, szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te minnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
2: Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal, békédet, bölcsességedet és erődet kérem. Tölts el engem szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek. Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása.
1: Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni.
2: Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit beléplántáltál.
1: Szavaim szelídséget sugározzanak, és egész magatartásom békességszerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagy meg lelkemben. Fülemet zárd el minden rosszindulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó.
2: Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből.
1: Öltöztes jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Amen.
3: Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Amen.
1: A Mária Rádió felajánlása a Szent Szűznek. Örvendezzó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határáig.
2: Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben.
1: Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára, a Mária Rádió, amely egyszerű szolgálod az Úr szőlőjében.
2: Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és minnyáján szívünk királynőjének vallunk téged.
1: Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek.
2: Borítsd be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a tévejgőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak.
1: Siettes szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét, add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet.
3: Mária Rádió királynője, könyörög érettünk. Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
4: Reggeli csendesség.
1: Hallgassák szeretettel Kertész Mária gondolatait.

Mert igaz az Úr igéje, és minden tette hűséggel teli. Olyan világban élünk, ahol naponta változnak az értékek és a vélemények. Amit tegnap még biztosnak hittünk, ma már megkérdőjeleződik. Egészen más azonban a helyzet azzal, amit Isten ígér meg. Az ő szava nem változik a körülményekkel. Nem igazodik a közvéleményhez. És nem veszít az erejéből az idő múlásával sem. Soha nincs ellentmondás a között, amit ígér, és amit véghez visz. Minden tette hűséggel teli.

Isten hűségét nem csak a Szentírás lapjain fedezheted fel, hanem a saját életedben is. Ha visszatekintesz az elmúlt évekre, bizonyára te is fel tudsz idézni olyan helyzeteket, amikor emberileg már nem láttál kiutat. Ő mégis utat nyitott. Talán nem úgy és nem akkora, ahogyan elképzelted, de soha nem hagyott magadra. Ezért érdemes Isten örökérvényű igazságaira építened az életedet, nem pedig a változó körülményekre vagy az emberi véleményekre. Az emberekben csalódhatsz, hiszen ők még a legjobb szándék mellett sem tudják mindig megtartani az ígéreteiket. De Istenben soha. Amikor nehéz döntés előtt állsz, amikor elbizonytalanodsz, vagy amikor úgy érzed, hogy kicsúszik a talaj a lábad alól, az ő szava biztos kapaszkodó marad. Lehet, hogy te még nem látod a megoldást, de ő már látja az utat. Ma válassz ki egy olyan bibliai ígéretet, amely különösen megszólít. Olvasd el többször. Imádkozd át, és kérd az Urat, hogy segítsen teljes bizalommal ráépíteni az életedet. A nap folyamán többször is idézd fel, és amikor aggodalom vagy bizonytalanság támad benned, emlékeztesd magad. Isten ma is hűséges, és hűséges marad holnap is.

Krisztussal engem is keresztre feszítettek. Élek, de már nem én élek, hanem Krisztus él én bennem. Minthogy azonban most még testben élek, Isten fiának hitében élek, aki szeretett és feláldozta magát értem.

Testvéreim, az Isten igéje miatt megölt vértanúkban ünnepeljük üdvözítőnket, a hűséges tanút, és mondjuk, megváltottál minket Istennek szent véred árán. Vértanúid által, akik a hit bizonyságául önként vállalták a halált, add meg nekünk, Urunk, a lélek

0: tag hitüket. Add meg nekünk, Urunk, a tiszta és álhatatos hitet.
1: Megváltottál minket Istennek, szent véred árán.
0: Vértanúid által, akik keresztjüket felvéve nyomodban jártak, add meg nekünk, Urunk, hogy erős lélekkel viseljük az élet megpróbáltatásait.

Istenünk, te Szent Kornél pápát és Szent Ciprián püspököt, néped gondos pásztorává rendelted, és megadtad nekik, hogy vérük ontásával tegyenek tanúságot rólad. Engedd, hogy közben járásukra gyarapodjunk hitben és álhatatosságban, és odaadó lélekkel munkálkodjunk az egyház egységén. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Élj a jelenben! Ha az emberek a feledésre legalább fele annyi erőt fordítanának, mint az emlékezésre, a világ már régen a békesség paradicsoma lenne, mondta Jean Anouilh.

0: Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntünk ismételten minden kedves hallgatót, továbbra is az Erdélyi Mária Rádió Sepsi Szentgyörgyi stúdiójából ébresztjük, köszöntjük Önöket, különösen azon hallgatóinkat, akik most kapcsolódtak be rádiónk adásába. Menjetek be kapuin háladással, hallhatjuk ezt a bibliai részt feldolgozva. Nem véletlenül választottuk ezt a dalt, hiszen ma tematikus napunk van, amint a bevezetőben is említettem, és a mai tematikus napunk mottója: legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek. De amíg a tematikus napot megnyitja Bátor Botond Pálos atya, addig nézzük át, hogy mi az, amit kínálunk Önöknek. Folytatódik a reggeli ébresztő műsorunk a megszokott módon, közel 8 óráig. Híreket hallhatnak, imádkozunk is együtt, a szentek ismertetője lesz hallható. 8 óra előtt néhány perccel az igéző hangzik el.
1: 8 órától szent misét közvetítünk Nagyváradról a Szent József templomból, ezt követően 9 órától ima szándékaikat fogadjuk, majd a dicsőséges rózsa füzért imádkozzuk.
0: És 10 órától, amint említettem, Bátor Botond atya megnyitja a tematikus napot, egy rövid elmélkedést hallhatnak, majd 10 óra 30 perctől a szatmári stúdióból, szintén a tematikus naphoz kapcsolódóan, 11 órától kapcsoljuk Rómát, az általános pápai audienciát, Karácsony Tibor atya tolmácsolja Leó pápa szavait.
1: 12 órától az Urangyalát imádkozzuk, valamint a Zsolozsmából a napközi imaórát. 12 óra 15 perctől pedig újra folytatódik a tematikus napunk, elmarad a déli magazin, dr. Sávai János atyát hallhatjuk.
0: Majd az imák után mondok még egy rövid műsorismertető, de így a kedves hallgatók figyelmébe ajánlom, hogy ma délután 6 órától közvetítünk Szent Misét Nagyváradról, a Katalin telepi templomból, és az esti szentségimádás, mely 8 órakor kezdődik, Nagyváradról, a Szent József templomból lesz közvetítve. Kedves hallgatóknak figyelmébe ajánlom még, hogy pénteken, amint már többször említettük, ünnepeljük a Mária Rádió születésnapját a kolozsvári önkéntesekkel is. Kolozsváron leszünk, délután 5 órától lesz a szentségimádás, 6 órától a Szent Mise. Természetesen élőadásban fogjuk közvetíteni, de akik ott vannak a környéken, szeretettel várjuk, és reméljük, hogy találkozunk is. Hallgassuk meg most a nap evangéliumát, melyet Ferenc Zsolt sepsi szentgyörgyi segédlelkész fog nekünk felolvasni, és készített egy rövid útravalót is a tisztelendő úr. Nyissuk meg a szíveinket!

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Lukács könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Egy alkalommal Jézus így szólt a néphez. Kihez hasonlítsam-e nemzedék fiait? Kihez is hasonlítanak? Olyanok, mint az utcán tanyázó gyermekek, akik így kiáltoznak egymáshoz. Furuljáztunk, de nem táncoltatok. Síránkoztunk, de nem zokogtatok. Eljött keresztelő János. Kenyeret nem eszik, bort nem iszik. Erre azt mondjátok, ördöge van. Eljött az emberfia. Eszik és iszik, erre meg azt mondjátok, nézd a falánk és borissza embert. A vámosok és a bűnösök barátját. Az Isten bölcsességét azonban fiai igazolták. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Gyerekkorunkban volt egy nagyon egyszerű mondat, amely mögött egy egész világ rejtőzött. Mégpedig gyere, játsz velünk! Nem kellett hozzá sok minden. Egy labda, néhány kavics, egy darab kréta, és már is megszületett egy világ. De mindig volt olyan gyerek, aki félrehúzódott. Nézte a többieket, de nem állt be a játékba. Talán megsértődött, talán félt, talán azt várta, hogy még egyszer hívják. Érdekes, Jézus a mai evangéliumban éppen egy ilyen gyermeki képpel beszél a felnőttekről. Furuljáztunk, de nem táncoltatok, síránkoztunk, de nem zokogtatok. Mintha azt mondanáz, Úr Jézus, hívtunk benneteket, de ti kívül maradtatok. Talán ez velünk is megtörténik. Néha egyszerűen belefáradunk az életbe. Megbántottak, és egy kicsit hátrébb húzódunk. Csalódtunk valakiben, és eldöntöttük, hogy többé nem engedünk senkit olyan közel. Elveszítettünk valakit, és azóta nehezebben tudunk örülni. Elrontottunk valamit, és magunkban kimondtuk, nekem ez már úgysem fog sikerülni. És egyszer csak azt veszük észre, hogy ott állunk az élet szélén. Mások nevetnek, mi nézzük őket. Mások szeretnek, mi óvatosak vagyunk. Mások mernek újra kezdeni, mi pedig még mindig egy régi sebünket őrizzük. Jézus nem megszégyeníteni akarja őket, akik ott állnak a téren. Ő hívja őket. A hitünk is valami ilyesmi. A Jóisten újra és újra azt mondja, gyere, gyere közelebb. Ne csak nézd az életet, ne csak nézd mások örömét. Ne hidd, hogy azért, mert egyszer összetört valami, többé semmi szép nem történhet veled. És milyen érdekes, Jézus nem azt mondja, hogy az életben mindig táncolni kell. Azt mondja, van ideje a táncnak, és van ideje a sírásnak. Az igazi baj nem az, ha sírunk. Az igazi baj az, amikor már semmi nem tud megérinteni bennünket. Ma talán csak ennyit érdemes megkérdeznünk magunktól. Mikor volt utoljára, hogy igazán megérintett valami? Hogy tudtam örülni valakivel? Sírni valakivel, megbocsájtani, közel engedni, újra kezdeni. A Jóisten nem az élet szírére teremtett bennünket. Ma is csak ennyit mond, gyere, ne csak nézd az életet, éld velem.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és öméjébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Ime az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozék.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja.
1: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
2: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, ami Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiad követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közben járása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

0: Ima a hivatásokért.
1: Urunk Jézus Krisztus, Te megígérted apostolaidnak, hogy nem hagyod árván őket. Ebben az ígéretben a vigasztalóra gondoltál, a Szentlélekre, akit el is küldtél pünkösd ünnepén. Ugyanakkor megígérted azt is, hogy velünk leszel a világ végezetéig, nem csak jelképesen, nem csak jóságoddal, hatalmaddal és szereteteddel, hanem valóságosan is. Ez szentségeidben és az egyházban valósul meg. Tudjuk, hogy az egyház nem marad magára, az soha el nem hagyod, de ne hagyd árván az egyházközségeket sem. Ne hagyd elárvulni a plébániákot, a templomokat, a szentségházakat. Amíg ott virrasztasz oltárainkon, addig szent szíved valóságosan is ott dobog közöttünk. Urunk, a Te szavad erős, a Te szereteted hatalmas. Akinek szívéig ér hívó szavad, szereteted érintése, az, mint az apostolok, ott hagy mindent és követ téged. Hívd hát a fiatalokat, hogy velük és általuk adhasson hálát neked minden gyermeked azért, hogy nem hagytad árván őket, hanem pásztoraid személyében velük maradtál. Hallgass meg minket azért a végtelen nagy szeretetedért, amellyel örökre köztünk maradtál az oltári szentségben. Szűzanyánknak, a Te édesanyádnak közbenjárására hallgass meg kérésünket, aki élsz és uralkodol mindörökké. Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatók, 2026. szeptember 16-án a Sepsiszentgyörgyi stúdió mikrofonjánál
1: Pál Jutka
0: és Görgényi Tünde köszönti Önöket. A pontos idő 7 óra és 9 perc, hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Örökös szentségimádási nap.
1: A gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán Marosvásárhelyen a Szent Család templomban tartanak örökös szentségimádási napot. Járuljunk az oltári szentségben jelenlevő Krisztus elé, és könyörögjünk családjainkért, a békéért és a lelkek megmentéséért. Tematikus nap.
0: E havi tematikus napunk mottója: legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Pál apostolnak a Kolosszeiekhez írt leveléből van ez a mottó. Legyen Isten szent igéje szívünk világossága, lelkünk békéje és életünk biztos iránytűje, amely minden napon Krisztushoz vezet bennünket. Zsoltárokkal, himnuszokkal és szent énekekkel emeljük szívünket az Úrhoz, és legyen minden imánk hálaadás az ő végtelen szeretetéért. Engedjük, hogy Krisztus szava átformálja gondolatainkat, megerősítse hitünket, és reményt gyújtson bennünk a nehézségek között is. Ahol Isten igéje otthonra talál a szívben, ott megszületik a béke, megerősödik a hit, és az ember lelke dicsőítő énekké válik. Az Erdélyi Mária Rádió, ahol az ige megszólal, a szív imádkozik, és Mária szerető édesanyjai vezetésével Krisztushoz találunk. Ezekről a gondolatokról hallhatnak elmélkedéseket a mai nap folyamán. Tartsanak velünk! Nagyváradon tanácskozik a Nyugdíj és Társadalombiztosítási Intézet vezetősége.
1: Nagyvárad ad otthont szeptember 14-e és 17-e között a római katolikus egyház alkalmazottai Nyugdíj és Társadalombiztosítási Intézete tanácskozásának. A többnapos találkozón az intézet vezető tanácsának, valamint cenzori bizottságának tagjai vesznek részt, akik közösen tekintik át az intézmény működésével kapcsolatos aktuális kérdéseket. A nagyváradi római katolikus püspöki palotában zajló ülés során a résztvevők megvitatják a nyugdíj és társadalombiztosítási rendszerrel összefüggő feladatokat, áttekintik az elmúlt időszak tapasztalatait, valamint egyeztetnek a következő időszak szakmai és adminisztratív teendőiről.
0: A tanácskozás napirendjén az intézet működésének és gazdálkodásának kérdései, valamint a szabályzásokból adódó feladatok is szerepelnek. A találkozó ugyanakkor nem csak a szakmai kérdések közös megtárgyalására nyújt lehetőséget, hanem fontos alkalom a tapasztalat cserére és az egyházmegyék közötti együttműködés további erősítésére is. A résztvevők megoszthatják egymással az egyes egyházmegyékben szerzett tapasztalatokat, és közösen kereshetnek megoldásokat az intézet előtt álló feladatokra. Zöld séta a Providencia idősek központjával.
1: A Providencia idősek központja a Szenyor Zöld Séta program keretében kirándulást szervez holnap Hosszúaszóba. A megközelítőleg 2 órás csütörtöki barangolás délelőtt 10 órakor kezdődik, gyülekező a menetrend szerinti buszjárat Fitódi végállomásánál. Minden mozgásra vágyó, 65 évet betöltött szemét szeretettel várnak. További információ a 0753-200-701-es telefonszámon és a Rien Egyesület székhelyén kapható. Alzheimer Café Csíkszeredában.
0: Az Alzheimer kor világnapja alkalmából tematikus előadást tart Kis Gabriella, demencia kutató mentálhigiénés szakember, Márton Erzsébet szociális munkás, Szabó Gabriella egészségügyi főasszisztens és Sajbek Szeréna önkéntes lelki gondozó ma délután 5 órától Csíkszeredában a Hargita megyei kulturális központban. Az esemény az Alzheimer Café előadás sorozat része, a demencia és az Alzheimer-kor lefolyásáról, a betegekkel való kommunikációról, valamint a gondozást megkönnyítő lehetőségekről lesz szó. A részvétel adomány alapú. Egészségtudatosító előadás Gyergyó Szent Miklóson.
1: A tested jelez, meghallod? Címmel tart előadást kedves Zsuzsanna endokrinológus szakorvos és Domokos Julianna pszichológus, a Gyergyó Szent Miklósi Városi Kórház munkatársai ma este 7 órától a Gyergyó Szent Miklósi Szent István plébánia nagy termében, moderál Bajkó Tibor. Az eseményen szó lesz arról, hogy mit üzen a testünk, hogyan ismerhetjük fel időben a figyelmeztető jeleket, milyen összefüggések lehetnek a testi és lelki folyamatok között, és milyen következményekkel járhat, ha a problémák hosszabb ideig észrevétlenek vagy kezeletlenek maradnak. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, ez megtehető az esemény közösségi oldalán levő űrlap kitöltésével.

0: és híreink végén rövid időjárás előzetes is hallható. Ma sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható, legfeljebb elvétve fordulhat elő jelentéktelen zápor. Általában gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. A hűvös reggelt követően délután a legmagasabb hőmérséklet 21 és 30 fok között alakul. Holnap csütörtökön a napsütési lesz a főszerep, csak helyenként jelenhet meg kevés felhő az égen, csapadék nem várható. Többfelé megélénkül a déli, délnyugati szél. Hajnalban reggel ismét találkozhatunk párás, néhol ködös tájakkal. Kora reggelre 4 és 15 fok közé hűl a levegő, napközben a legmagasabb hőmérséklet 24 és 31 fok között alakul.
1: És most nézzük meg, hogy ma reggel 7 órakor milyen hőmérsékleti értékeket mértek Erdélyben, Partiumban és a Bánságban. Aradon 12 fok volt, Baróton 8, Besztercén 10, Brassóban 7 fokot mértek, Csíkszeredában 5-öt, Dézsen pedig 8-at. Déváról 10 fokot jelentettek, Dicsőszentmártonból 15-öt, Fogarasról 5 fokot.
0: Gyergyó alfaluban 6 fokot mértek,

0: Szatmárnémetiben 9, Székelyudvarhelyen 9 fokot mértek, Temesváron 11 fokot, Tordán 12-t, és Zilahon is 11 fok volt a ma reggeli hőmérséklet.
1: A legmelegebb Világosnál volt, nyugaton, ott ma reggel 18 fokot mértek. Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket, friss hírekkel, információkkal, legközelebb holnap reggel jelentkezünk.
0: Honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg nekünk a hírek@mariaradio.ro e-mail címre.

0: szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Gecse Ramóna színművész.
1: Kartágói Szent Ciprián, püspök vértanú. Ciprián püspök az ősegyház azon kevés szentje közé tartozik, akikről részletes életrajzi adatok maradtak ránk. Előkelő családból származott, s kiváló neveltetésben volt része. Tanulmányai végezetével, mint ügyvéd és a retorika tanára kezdett dolgozni szülővárosában, nagy sikerrel. Gazdagsága lehetővé tette számára, hogy az élet minden örömét megízlelje, de tapasztalta, hogy minden földi öröm közepette is a szívében valami üresség van. Volt egy Cecilius nevű pap barátja, akivel bensőséges kapcsolatot tartott. Az ő hatására hívő lett, és valószínűleg 246 húsvétján megkeresztelkedett. Ad Donatus című munkájában, amelyet már keresztényként írt, örvendezve beszéli el, hogy a keresztségkor teljesen szakított korábbi életével, s Krisztusban új életet kezdett. Második születésében új emberré változott. Megtérését Ciprián kezdettől fogva igen komolyan vette. Még katekumen volt, amikor letette a tisztasági fogadalmat, vagyon a jelentős részét eladta és szétosztotta az egyház szegényei között. Ezen kívül lemondott a pogány szerzők olvasásáról és kizárólag a szentírás tanulmányozásának szentelte idejét. Az egykor híres rétor buzgósága nem maradt véka alá rejtett világosság. A hívők felfigyeltek rá, és Donatus püspök hamarosan pappá szentelte. 248-ban pedig Donatus halála után minden tiltakozása ellenére megválasztották a város püspökének. Mivel Kartágó akkor Észak-Afrika egyházi központja volt, Ciprián nem csak a város püspöke, hanem a közel 150 tagot számláló afrikai püspök kollégium feje is lett. Püspökségének 10 esztendeje szüntelen szenvedés és harc volt. Tudta, hogy mind a hívők, mind a papok körében visszaélések támadtak fel, melyek ellen elsősorban a saját példájával indult harcba. Mindig józan ítélő készséggel találta meg a középutat a kegyetlen szigor és a lazaság között. Épp hogy átvette azonban a püspökséget, amikor Decius üldözése lecsapott az egyházra. A császár a keresztényeket a birodalom ellenségeinek tekintette, és eltökélte magában, hogy kiirtja őket. Az üldözés elsősorban a papság ellen irányult, abból a megfontolásból, hogy a pásztor nélkül maradt nyáj könnyen felszámolható, illetve magától is szétesik. 250-ben Decius rendeletet bocsátott ki, mely szerint a provinciák helytartóinak kényszeríteniük kellett a keresztényeket, hogy áldozatot mutassanak be a császári állam pogány isteneinek. Aki a megszabott határidőig ezt nem tette meg, az bebörtönözték, és kegyetlenül megkínozták. Ciprián úgy látta, nem szabad magára hagyni a nyájat azzal, hogy mindjárt másnap vértanú lesz, ezért elhagyta a várost, és egy éven át rejtőzött a környéken, onnan irányította híveit. Az üldözés következtében a hívők sorai valóban megritkultak. Egy részük életét adta a hitéért, mások hűséges hitvallóként állták a kínzásokat, de sokan megrettentek a rájuk váró szenvedésektől, és bemutatták a kötelező áldozatot. Végül olyanok is voltak, akiknek sikerült bizonyítványt szerezniük az áldozat bemutatásról, anélkül, hogy azt valóban megtették volna. S így a börtönt és a kínzást elkerülték. Azok száma, akik valóságosan vagy csak a kiállított bizonyítvány szerint, tehát látszólag megtagadták a hitüket, oly nagy volt, hogy visszafogadásuk később komoly kérdés elé állította az egyházat, sőt, szakadásuka is lett. Ciprián Ciprián visszatérőknek komoly vezeklést rót ki engesztelésül és hitük erősítésére. Vele szemben viszont egy diákónusa, Felicissimus, pártot alakított azokból, akik úgy vélték, hogy a püspök nem elég szigorú, és 252-ben egy Fortunatus nevű pap személyében ellenpüspököt is állítottak a városba. Ciprián eleinte türelemmel és szeretettel próbálta ellenfeleit meggyőzni, de erőszakosságukkal szemben nem jutott semmire. Ekkor zsinatot hívott össze, és kiközösítette őket. ...252-254 között két esztendeig pest is dúlt az egész római birodalomban, és Észak-Afrikában is sokan meghaltak. Ciprián oly nagy lelkűen és bölcsen szervezte meg a beteg ápolást, és a nyomorba jutottak megsegítését, hogy pogány kortársai is őszinte csodálattal adóztak neki. De olyanok is voltak, akik a járványért a keresztényeket tették felelőssé, mondván, azért sújtják az istenek csapással a birodalmat, mert ezek az istentelen keresztények megsértették őket. És levonták a következtetést. Cipriánt az oroszlánok elé kell vetni. Amikor Gallus császár 252-ben újabb üldöző rendeletet adott ki, Ciprián egy afrikai zsinat nevében kinyilvánította, hogy a hittagadók vezeklési ideje befejeződött. Ismét fölvehetők az eukarisztikus közösségbe, hogy a következő harcra jól felkészülhessenek, és erőt meríthessenek Krisztus testéből és véréből. Ciprián mindezekről a nehézségekről értesítette Kornél pápát. A pápa és a Szent Ciprián atya, ahogy a rómaiak nagy tisztelettel emlegették őt, nagy egyetértést tanúsított a kérdéses ügyekben. Kornél pápa vértanúsága után azonban heves véleménykülönbség támadt a birodalom két központja, Róma és Kártágó, István pápa és Ciprián között. De Unitate Ecclesia, az egyház egységéről című értekezése mutatja, hogy a püspököt mennyire áthatotta az egyház egységének hite és féltése. Egyéb írásaiban is a jó pásztor beszél, akinek legnagyobb gondja a nyáj egysége és belső békéje. Ám azok az évek, amelyekben ezen a belső egységen munkálkodott, gyorsan elmúltak. 257-ben Valerianus császár újabb üldözési hullámot indított el. Ciprián az elsők között volt, akiket 257-ben Aspasius Paternus prokonzul elé állítottak, és egy távoli kisvárosba Kurubiszba száműzték. Egy álomból kinyilatkoztatást kapott a vértanúságáról. Így ír erről. Már lefeküdtem, de egészen még nem aludtam el, amikor megjelent előttem egy rendkívüli magas ifjú. Az ifjú, aki közben a bíró háta mögé került, beletekintett az írásba, s jellel tudtomra adta, mi áll benne. A kezét nyújtotta, és olyan mozdulatot tett, mint amikor karddal lesújtanak valakire. Én csak néhány napot kértem, hogy dolgaimat elrendezhessem. Ekkor a bíró ismét írt valamit a táblára, s az ifjú jelezte nekem, hogy kérésem teljesült. Pontosan egy évvel az álom után halt vértanú halált. 258 nyarán Valerianus ismételten kiadta a keresztény üldöző rendeletet, sőt, súlyosbított rajta. Az új prokonzul ezért Cipriánt visszavitette Kártágóba, hogy ismét ítéletet tartson fölötte. Ciprián pedig annak jeléül, hogy bármikor kész a halálra, nem hagyta el a házát. Minden percben várta a bíró embereit. Hamarosan le is tartóztatták. Galerius Maximus prokonzul kihirdette az ítéletet. Tascius Ciprianusnak kard által kell halnia. Istennek legyen hála, felelte rá a püspök. A jelenlévő keresztények, akik végighallgatták a pert, mind fölkiáltottak. Vele együtt akarunk halni. Tömeg kísérte a vesztőhelyre, Sextus mezejére. Amikor megérkeztek, Ciprián letette piros palástját, és letérdelt imádkozni. Majd levetette dalmatikáját, és átadta diakónusának. Vászoninkben várta a hóhért. s amikor az megérkezett, megparancsolta, hogy adjanak neki 25 aranyat, annak jutalmául, hogy a vértanúság koronájához segíti őt. Saját kezüleg kötötte be a szemét, majd oda nyújtotta a kezét, hogy Julianus nevű papja és a szintén Julianus nevet viselő szubdiákonus kösse meg. A hívők egy fehér leplet terítettek a földre, hogy az fogja föl a vérét. A kártágói keresztényekkel együtt Ciprián is fájdalommal szemlélte, milyen sokan tagadták meg a hitüket. A hatóságok meghatároztak egy napot, amelyen a város fórumán kellett jelentkezniük azoknak, akik nyilatkoztak arról, hogy többé nem keresztények. Ciprián szomorúan írta. Meg sem várták, hogy elfogják őket. Már a csata előtt vesztesek lettek, és még az összecsapás előtt elterültek a földön. Még csak azt a mentséget sem lehet fölhozni mellettük, hogy kényszerítették őket a bálványok előtti áldozásra, hiszen szabad akaratukból futottak a fórumra. Úgy siettek a lelki halálba, mintha már régóta várták volna ezt a napot. De a szomorú hírek mellett azt is hallotta, hogy vannak hős hitvallók. Bátorító levélből sugárzik az öröm. Vigadozom és örvendek, és szerencsét kívánok nektek, bátor és áldott testvéreim, mert jelentették nekem hiteteket és hősiességeteket. Már az is becsületére és dicsőségére vált anyánknak, az egyháznak, hogy a hitvallók tétovázás nélkül vállalták, hogy ítéletet üljenek felettük.

0: Kedves hallgatók, 7 óra és 36 perc a pontos idő. A Sepsiszentgyörgyi stúdióból köszöntjük Önöket, különösen azokat, akik most kapcsolódtak be rádiónk adásába. A mikrofonnál
1: Pál Jutka
0: és Görgényi Tünde. 2026. szeptember 16-a van, ma van az év 259. napja, és 106 nap van még hátra ebből az évből. Nézzük meg, hogy ehhez a mai naphoz milyen híres neves személyiségek, fontosabb események kapcsolódnak.
1: 133 éve 1893-ban e napon született Szentgyörgyi Albert Nobel-díjas orvos és kutató, a C-vitamin felfedezője.
0: 1972-ben 54 éve halt meg Nárai Szabó István, vegyészmérnök, a saválló betón és a mozaik parketta ragasztó eljárás feltalálója.
1: 589 éve 1437-ben az erdélyi magyar nemesek, a székelyek és a szászok véd és dac szövetséget kötöttek.
0: 1662-ben 364 éve Flamsteed csillagász elsőként figyelt meg tudományos módszerekkel napfogyatkozást.
1: 290 éve 1736-ban e napon halt meg Daniel Gabriel Fahrenheit német fizikus, akiről a ma használatos Fahrenheit hőmérsékleti skála lett elnevezve.
0: 281 éve 1745-ben született Mihail Kutuzov orosz tábornok, aki legyőzte Napóleon seregét.
1: 1823-ban 203 éve született Sükei Károly költő, újságíró, műfordító, a márciusi ifjak egyike.
0: 1876-ban meghalt Mikó Imre, erdélyi magyar államférfi, művelődés és gazdaságpolitikus, történész. Az ő életéről, munkásságáról a Napi Téma című rovatunkban hallhatnak.
1: 133 éve 1893-ban született Korda Sándor, magyar származású brit filmrendező. Szodoma és Gomora, Samson és Delia, hogyha valaki látta ezeket a filmeket, hát ő volt a rendezője.
0: 1927-ben 99 éve született Peter Falk, Emmy és Golden Globe díjas amerikai színész, a híres Columbo felügyelő.
1: Egy éve 2025-ben 89 éves korában halt meg Robert Redford, Oscar-díjas amerikai színész, filmrendező és filmproducer.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszönti a Mária Rádió hallgatóit ezen a mai reggelen Farkas Szilvia önkéntes, a Napi Téma című műsorban. Ma Mikó Imréről emlékezünk meg, az ő munkásságát mutatom be röviden, megkérem tartsanak velem a hallgatók. Róf Mikó Imre művelődéspolitikus, miniszter, történetíró, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, Zabolán született 1805. szeptember 4-én. A Nagyenyedi Bethlen Kollégiumban tanult 1813-tól 1824-ig. Ezután joggyakornok a Marosvásárhelyi királyi táblánál 1826-tól Kolozsvárt guberniumi tisztviselő, 1837-től főkormányszéki tanácsos. 1847-től pedig erdélyi kincstárnok. Az erdélyi reformnemzedék egyik vezére, Erdély és Magyarország egységéért, a jobbágy felszabadításért harcolt 1848. októberében az agyakfalvi székely nagygyűlés elnöke. 1848. december 2-án az erdélyi gubernium folyamodványát, melyben Erdély politikailag veszélyes belállapotát vázolják, személyesen vitte el az akkor Olmützben székelő királyi udvarhoz. A folyamodványra választ nem kapott, 10 hónapig Olmützben őrizetben tartották, csak 1849. októberében engedték haza. A Bach korszakban a passzív ellenállás politikájának híve, 1861-ben rövid ideig Erdély főkormányzója, mikor azonban a bécsi udvar magyar ellenes törekvései újból nyilvánvalókká váltak, visszavonult. 1867-1870 között közmunka és közlekedési ügyminiszter volt Andrássy Gyula kormányában. Terve dolgozott ki a vasút és úthálózat kiépítésére. Az elnyomatás éveiben is hatékony kulturális szervező tevékenységet fejtett ki. 1838-tól a Nagyenyedi Kollégium, majd utána az Erdélyi Református Egyházkerület főgondnoka volt. 1844-ben megalapította az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesületet azzal a céllal, hogy az elmaradt erdélyi mezőgazdaságot magasabb színvonalra emelje. 1843-tól a Kolozsvári Nemzeti Színház felügyelő bizottságának is elnöke. A falusi iskolák színvonalának emelését szorgalmazta, valamint a tanítóképzés reformját és az egyházi szintű papképzést tartotta fontosnak. Támogatta az 1848-49-ben elszegényedett szászvárosi református kollégiumot. Neki köszönhető, hogy 1849 végétől Kolozsváron újból elkezdődtek a színházi előadások. A színház épületét saját költségén megnagyobbította és berendezését felújította. 1859-ben megalapította Sepsiszentgyörgyön a később nevéről elnevezett református kollégiumot. Jelentős alkotása az általa 1859-ben alapított Erdélyi Múzeum Egyesület, illetve az Erdélyi Múzeum híres könyv- és levéltárával. A Magyar Történelmi Társulat egyik megalapítója, s alapításától, 1867-től haláláig elnöke volt. Termékeny írói munkássága is egy párat említek csak ezek közül. Szerkesztője az Erdélyi Történelmi Adatok című forrásgyűjteménynek, a Bot Péter Élete és Munkái című kötetnek, Magyarország Vasúthálózata című kötetnek, valamint Benkő József Élete és Munkái című kötetnek. Mikó Imre Kolozsváron hunyt el 1876. szeptember 16-án. A műsor összeállításához az arcanum.com internetes oldalról vettem az információkat. Köszönöm, hogy velem tartottak a mai reggelen is a hallgatók. Isten áldása legyen életükön. Búcsúzik a hallgatóktól Farkas Szilvia önkéntes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, a következő percekben köszönhetjük családtagjainkat, ismerőseinket, önök is és mi is. Várjuk hívásaikat a 0259 420 555 vagy a 0359 420 555-ös telefonszámon. Nagyon rövid szöveges üzeneteket a 0758 420 555-ös telefonszámra küldhetnek.
1: Mai napon Edith Kornél és Ciprián nevű hallgatóinkat köszöntjük, és szeretettel gondolunk minden kedves hallgatónkra, mindazokra, akik születésnapot, házassági évfordulót vagy bármilyen fontos eseményt ünnepelnek.
0: És nézzük meg a nevek eredetét és jelentését. Az Edith Germán eredetű név jelentése birtok, örökség, vagyon vagy harc.
1: A Kornél latin eredetű név, a Cornelius nemzetség név rövidülése, jelentése sonfa, szarv, Cornéliusi.
0: A Ciprián szintén latin eredetű név jelentése Ciprus szigetéről származó férfi. És mielőtt fogadnánk az első betelefonálót, köszöntjük szeretettel rádiónk önkénteseit, Pál Zsókát születésnapján és Sorbán Editkét névnapján. Jó Isten áldását kérjük mindkettőtök életére, legyetek áldottak.
1: És minden Editke, Edit névű hallgatónkat köszöntünk, de van egy telefonálunk is.
0: Halló Mária Rádió!
2: Dicsértessék a Jó Jézus Krisztus!
0: Dörökké, amen!
2: Nagy szeretettel köszöntöm Cindikét és Jutkát! A Jó Isten áldását kérem életükre, hivatásukra, családjukkal együtt! És szép napotán köszöntöm Simón, Simény, Edikét! Én is az erdő alatt lesz Gábor Edikét! Már Zsókanén nap is köszöntöm, már holnap lesz, itt a pusztán Fodor Zsókát, a Jó Isten áldását kérem életükre, egészséget, békességet, szereteket, családokkal együtt. Köszöntöm a kis családomat, idősöket, betegeket, kincsúságot, papbácsokat, mérnaposokat, születésnaposokat, mindenkit nagy szeretettel köszöntöm, hiszen áldott szép napot kívánok mindenkinek, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük szépen, hogy betelefonál, csatlakozunk a jó kívánságaihoz.
1: Mivel holnap nem leszünk adásba, én Lukács Rozália nénit köszöntöm Imecsfalván, aki nagyon sokáig volt rádiónk önkéntese, amíg jól bírta magát, úgymond holnap születésnapja van, boldog születésnapot kívánunk. Isten éltesse sokáig.
0: És telefonáló van a vonalban, őt is köszöntjük. Halló Mária Rádió! Halló, halló!
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
3: Anikó vagyok Brassóból. Én is szeretnék két szemét szeretném köszönteni. A barátnőmöt, Máté Edikét, mely Sztyáguban van, és benne vagyunk az Élet a Lélek ima csoportban. És minden nap hallgatom a Fábrin Kornel atyának a leszkét, amit adnak nekem a YouTube telefonon a édesanyámnak a keresztleánya. Minden este meghallgatom, most eszembe jutott Fábrin Kornel atya, és én is fel szeretném köszönteni Kornel atyát, így a telefonon keresztül, és a barátnőmöt Edikét, és magiknak a Jóisten adjon erőt, egészséget.
0: Köszönjük szépen, kedves Anikó!
1: És érkezett egy jó kívánság üzenetben, Tóth Editnek Udvarhelyre nagyon sok boldog névnapot kívánok, Isten bőséges áldása, Isten bőséges áldásában barátnője Erzsike kívánja.
0: És telefonálót köszöntünk, halló Mária Rádió. Halló, halló.
4: Halló, halló.
0: Hallgatjuk szeretettel.
4: A Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
4: Sok szeretettel köszöntöm önt is. Szeretnék köszönteni Vetalakán Sebők Editet, és Németországba szeretnék köszönteni a testvéremnek az unokáját, drága kicsi Editkét, Sauer Claudia, vagy Editet szeretném köszönteni, és a drága családomat még szeretném, csak unokáimnak jó tanulást kívánok, és a férjemnek jó egészséget, jó Isten éltesse őt is sokáig.
0: Köszönjük szépen, hogy betelefonált, csatlakozunk a jó kívánságaihoz.

0: Gyergyó Remetén köszöntjük kedves Editke önkéntesünket, a Jóisten éltesse sokáig, minden önkéntest köszöntünk, de úgy látom, még van egy telefonálunk, hallgassuk meg őt is.
1: Halló Mária Rádió!
2: Köszöntessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké!
2: Szeretettel szeretném köszönteni magukat reggel korán, és szeretném köszönteni Bánfalvára Gyűjtő Enikőt. Adjon a Jóistenik erőt, egészséget, sok szeretetet, és nagyon szeressük az egész családunkkal együtt. És egy szép napot kívánok neki is, maguknak is. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
0: Kedves hallgatók, ennyi fért bele a mai köszöntőbe. Holnap köszönhetik szeretteiket, hiszen ma tematikus nap van, ezért elmarad a zenés köszöntő, de üzenetben holnap reggel vagy délután majd köszönhetik szeretteiket. Most pedig megkérem Jutkát, hogy a mai nap gondolatát, amit mára választottunk, ossza meg önökkel.
1: Szent Bonaventurától vettük a mai nap gondolatát, és így hangzik: a tisztaság és az alázatosság a bölcsesség szolgálóim.

0: Kedves hallgatók, a mai délelőtt folyamán a következő műsorokba, imákba kapcsolódhatnak be. Hamarosan az igézőt hallják, az igéző után pedig szentmisét közvetítünk Nagyváradról, a Szent József templomból.
1: 9 órától ima szándékaikat fogadjuk, majd a dicsőséges rózsafűzért imádkozzuk.
0: 10 órától kezdetét veszi a tematikus napunk, melynek vezérgondolata: legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek, Bátor Botond atya nyitja meg a tematikus napot. 10 óra 30 perctől szintén a tematikus naphoz kapcsolódóan hallhatnak egy elmélkedést a Szatmári stúdióból.
1: 11 órától kapcsoljuk Rómát, az általános pápai audienciát, délben az Urangyalát imádkozzuk, majd a Zsolozsmát, Zsolozsmából a napközi imaórát.
0: Egy újabb műsorismertetőt majd az imák után hallhatnak. Elmarad a Déli magazin 12:30-tól, dr. Sáva János atya elmélkedését hallják a tematikus naphoz kapcsolódóan, majd délután 6 órától Nagyváradról, a Katalin telepi templomból közvetítjük a szentmisét, illetve a szentségimádást is Nagyváradról fogjuk közvetíteni este 8 órától a Szent József templomból. Mi megköszönjük megtisztelő figyelmüket, köszönjük, hogy ma is velünk tartottak, velünk is értünk, imádkoztak és imádkoznak. Búcsúznak a mai adás szerkesztői,
1: Görgényi Tünde
0: és Pál Jutka.
1: Laudetur Jézus Krisztus.
0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Sepsiszentgyörgyön a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: 20 éve együtt. Egy hang, ami elkísér a mindennapokban. Egy szó, ami erőt ad. Egy közösség, ami hazavár.
1: Az Erdélyi Máre Rádió fennállásának 20. évfordulója alkalmából ünnepelünk. Különböző helyszíneken és tereken adunk hálát az elmúlt 20 év áldásaiért, örömeiért és nehézségeiért.
2: Következő állomáshelyünk Kolozsvár lesz, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A közös együttlét szeptember 18-án délután 5 órakor szentségimádással indul a Szent Mihály templomban, melyet ünnepi Szent Mise követ. Hálaadásunkat kötetlen agapéval egybekötött együttléttel zárjuk.
3: Legyünk együtt, ahogy 20 éve is. Egy szívvel, lélekkel, belekapaszkodva Isten és egymás szeretetébe.

mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Már így magában is ez az igevers az Efézusiakhoz írt levele Pál apostolnak lenyűgöző, ha belegondolunk, hogy Isten alkotása vagyunk, Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, ő előre eltervezte, elkészítette, nekünk csak járnunk kell abban. De ifjú teológusként, amikor megnéztem az ógörög jelentését némelyik szavaknak, rádöbbentem, hogy az alkotásnál a poéma szó, a vers, vagy műalkotás, vagy remek mű, így szokták fordítani. És amikor ezt így összeraktam, hogy mert az ő remek műve, az ő műalkotása vagyunk, akkor valahogy ez a vers, ez az igevers még többet jelentett számomra. Mert van egy festőművész barátom, akitől szoktam időnként jó sikerült festményeit megvásárolni, hogy ezzel is támogassam őt. És egy festményét nem akarta eladni nekem, és megkérdeztem, hogy miért nem, és mondta, hogy az a műalkotásom, azt nem adom senkinek. Hát így teremtett bennünket is a mi atyánk, és nem ad bennünket senkinek.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent Mise közvetítés következik.
1: Dicsértessük Jézus Krisztus, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves hallgatót határon innen és túl. Szent misét közvetítünk Nagyváradról a Szent József plébánia templomból, melyet bemutat Karácson Tibor atya rádió műsorigazgatója, a kántori szolgálat pedig ellátja, Majoros Attila. Tartsanak velünk, imádkozzunk együtt!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom, a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket,
2: és titeket,
0: testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Könyörögjünk! Istenünk, te Szent Kornél pápát és Szent Ciprián püspököt, néped gondos pásztorává rendelted, és megadtad nekik, hogy vérükontásával tegyenek tanúságot rólad. Engedd, hogy közbenjárásukra gyarapodjunk hitben és álhatatosságban, és odaadó lélekkel munkálkodjunk az egyház egységén, a mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Szent leszke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből. Testvéreim, a hit és a kegyelem kincsét törékeny cserépedényben őrizzük, hogy a rendkívüli erőt nem magunknak, hanem Istennek tulajdonítsuk. Mindenfelől a szorongatnak minket, de agyon nem nyomnak. Bizonytalanságban vagyunk, de nem esünk kétségben. Üldözést szenvedünk, de elhagyatottak nem vagyunk. Földre terítenek, de el nem veszünk. Állandóan hordozunk testükben Jézus halálát, hogy Jézus élete is nyilvánvaló legyen testünkben, mert minket, akik élünk, szüntelenül halálra adnak Jézusért, hogy Jézus élete is nyilvánvaló legyen halandó testünkön. Bennünk tehát a halál munkálkodik, bennetek pedig az élet. Mivel azonban a hitnek ugyanaz a lelke van bennünk, mint amelyről írva van, hittem, azért szóltam. Mi is hiszünk, és ezért beszélünk, hiszen tudjuk, hogy aki az Úr Jézust feltámasztotta, Jézussal együtt minket is feltámaszt majd, és veletek együtt elében állít. Mert minden értetek van, hogy a kegyelem bőséges kiáradásáért egyre többen adjanak hálát Isten dicsőségére. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a lelkeddel.
0: Evangélium Szent János könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Abban az időben Jézus az égre emelte szemét, és így imádkozott. Szent Atyám, tartsd meg a te nevedben azokat, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek, ahogyan mi. Amíg velük voltam, megőriztem nevedben azokat, akiket nekem adtál. Megtartottam őket, és senki más nem veszett el közülük, csak a kárhozat fia, hogy beteljesedjék az írás. Most te hozzád megyek, ezeket pedig elmondom a világban, hogy az én örömöm teljes legyen bennük. Átadtam nekik igédet, de a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból való. Nem azt kérem tőled, hogy vedd el őket a világból, hanem hogy óvd meg őket a gonosztól. Hiszen nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból. Szenteld meg őket az igazságban, mert a te ígéd igazság. Amint elküldtél engem a világba, úgy küldöm én is őket a világba. Én értük szentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igazságban. Ezek az evangélium igéi.
2: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves testvérek, kedves Mária Rádió hallgatók! Mai evangélium tulajdonképpen Jézusnak a főpapi ima része. Jézus már közel van a szenvedéséhez, és mielőtt elhagyná tanítványait, nem önmagáért imádkozik, hanem értük. Ezt teszi, tulajdonképpen ezt az evangéliumi szakaszt egészen meghatóvá, hogy Jézus tudja, mi vár rá, mégis azokért aggódik, akiket szeret. Tehát Jézus tudja, hogy tanítványai hamarosan egyedül maradnak a világban. Eddig ott volt közöttük, látták őt, hallották szavát, hozzáfordulhattak. De most elérkezik az óra, amikor Jézus visszatér az Atyához. És ebben a pillanatban Jézus nem azt kéri, hogy Atyám, vedd ki őket a világból, hanem azt mondja, hogy tartsd meg őket. Milyen szép ez az ima. Jézus nem azt ígéri tanítványainak, hogy nem lesznek nehézségeik, nem ígéri, hogy nem fognak sírni, nem fognak csalódni, nem fogják megtapasztalni az üldöztetést vagy a magányt, hanem azt kéri az Atyától, hogy a nehézségek között is őrizze meg őket. És talán nekünk is éppen ma ezt kellene megtanulnunk. Sokszor azt szeretnénk kérni Istentől, hogy Uram, vedd el ezt a problémát, Uram, változtasd meg azt az embert, Uram, ne engedd, hogy szenvedjek. Természetesen ezeket is kérhetjük, de Jézusnak az imája valami mélyebbre tanít bennünket. Uram, ha ezt a helyzetet nem veszed is el, akkor legalább engem ne engedj elveszni benne. Mert lehet, hogy nem az a legnagyobb baj, hogy vannak viharok az életünkben, hanem az, hogy a viharban elveszítjük az Istent. Jézus így imádkozik, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból. Különös ez a kérése is Jézusnak. Mi gyakran ugye szeretnék elmenekülni a világból. Túl sok a fájdalom, túl sok a csalódás, az igazságtalanság. Azt szoktuk mondani, hogy bárcsak máshol élhetnék. De Jézus nem ezt kéri. A keresztény ember nem menekülhet ki a világból, mert küldetésed van benne. Neked a családban kell szeretned, a munkahelyeden kell tanúságot tegyél, a társadalomban kell képviselned Krisztus igazságát, a beteg mellett kell állnod, a szomorú embernek reményt kell adnod, és a megbántott embernek megbocsátást kell tanúsítani. Jézus nem azt mondja, hogy meneküljetek el, hanem azt mondja, hogy maradjatok a világban, ne engedjétek, hogy a világ elvegye tőletek az Istent. Ez óriási különbség, kedves testvérek. Lehet valaki a világ közepén, de mégis Istenhez tartozhat. Lehet valaki zajos környezetben is imádkozó ember. Lehet nehéz emberek között is szeretetet hordozni. Lehet egy olyan világban élni, amely sokszor megfeledkezik Istenről, és mégis hűséges maradni hozzá. Jézus ezután egy különleges szót használ, azt mondja, hogy szenteld meg őket az igazságban. Tehát a megszentelés azt jelenti, hogy Istenhez tartozóvá tenni, Isten számára elkülöníteni. És a keresztény ember élete nem azért különleges, mert tökéletes, nem azért, mert soha nem hibázik, hanem azért, mert Istenhez tartozik. Tehát tartozol te valakihez. És milyen szép lenne, ha életünk végén nem az lenne a legfontosabb, hogy mennyi mindent szereztünk, mennyi pénzt kerestünk, hány ember ismert bennünket, milyen sikereket értünk el, hanem csak ez, hogy Uram, egész életemben a tied akartam lenni. Mert végül minden más elmúlik. A ház, amelyért annyit dolgozunk, egyszer másé lesz. A pénz, amelyet gyűjtesz, az másé lesz. Itt marad. A tested, amire annyira vigyázunk, elfárad. Tehát a földi sikereinket elfelejtik, de egy dolog megmarad. Mindenki számára egy dolog marad meg, hogy te mennyire tudtál szeretni. Hogy szeretted-e Istent, és hagytad-e, hogy Isten szeretete átformálja te életedet. És az evangélium végén azt mondja Jézus, hogy én értük szentelem magamat. Tehát ebben már ott van a kereszt titka. Tehát Jézus nem csupán beszél a szeretetről, hanem odaadja önmagát. Ez a kereszténység lényege. Nem csupán azt mondani, hogy szeretlek. Sokan ezt kimondják, naponta többször is így szeretlek, és úgy imádlak, de semmit nem tesz érte. Úgy megmaradunk elméleti szinten. Úgy játszunk ezzel a szóval. Nem fogjuk fel, hogy mi is az értéke, és milyen mély. Nem csupán azt mondani, szeretlek, hanem időt adni, figyelmet adni, megbocsátani, elviselni, segíteni, imádkozni a másokért, a másikért. És néha önmagunkból is adni azért, hogy a másiknak könnyebb legyen. Tehát az igazi szeretet az mindig valamibe kerül. És Jézus szeretete mindent odaadott neki, az életébe került. Képzeljünk el egy édesanyát, aki tudja, hogy gyermeke nehéz útra indul. Nem tudja megígérni neki, hogy az út sima lesz. Nem tudja eltávolítani tőle az összes akadályt. Ezért csak annyit mond, hogy fiam, bármi történik veled, ne feledd, én imádkozom érted. És ehhez hasonló történik Jézusnak a főpapi imájában is, ahogy hallottuk a mai evangéliumban. Jézus tudja, hogy tanítványaira nehéz idők várnak, de azt is tudja, hogy nem lesznek egyedül. Mi sem vagyunk egyedül. Amikor éjszaka sírsz, ő látja. Amikor elveszítesz valakit, ő veled van. Amikor csalódsz, ő melletted áll. Amikor nem értjük, miért enged meg Isten valamit, ő akkor sem hagy el. Amikor gyengék vagyunk, ő hordoz bennünket. És talán életünk egyik legszebb imája lehet, hogy Jézusom, nem kérem, hogy minden nehézséget védj el tőlem, csak azt kérem, hogy soha ne engedj elszakadni tőled. Ez a főpapi ima üzenete, és Jézus ma is imádkozik értünk. Érted, értem, a családunkért, gyerekeinkért, egyházért, betegekért, magányosokért, azokért is, akik már nem tudnak imádkozni. És amikor úgy érezzük, hogy elfáradtunk, amikor már nincs erőnk tovább menni, akkor gondoljunk erre, hogy Jézus ismer engem, szeret engem, imádkozik értem. Ezért ne félj a világtól. Menj tovább hittel, légy a világba, de Istenhez tartozva. Légy a világba, de ne a világ lelkületével. Legyünk olyan emberek, akikből valami Krisztus szeretetét sugározza. És amikor egyszer elérkezik életünk utolsó órája, legyen bennünk az a békesség, hogy amit Jézus akkor kért tanítványainak, azt értünk is kéri, hogy Atyám, tartsd meg őket a te nevedben. Szenteld meg őket az igazságban. És erre mi válaszolnunk kell nekünk szívünk mélyéből, hogy Uram, én a tied vagyok. Tarts meg engem, őrizd meg engem. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled, és amikor majd elfogy az erőm, vedd kezedbe az életemet, mert tudom, aki a tiéd, az soha sincs egyedül. Amen.

0: lelkiismeret és szabadság ajándékát.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Vértanúidét, akik téged követve keresztjüket vállalták, add, hogy az élet minden baját mi is erős lélekkel viseljük.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Vértanúidét, akik tisztára mosták lelkük köntösét szent véredben, add, hogy legyőzzük a test és a világ csábításait.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Vértanúidét, akik együtt uralkodnak veled, fogadd be összes halottainkat örök országodba.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Győzelmes királyunk Jézus Krisztus, látod, hogy nélküled mennyire gyengék vagyunk. Állj híveid mellett a megpróbáltatás idején, és add meg nekik erősítő kegyelmedet, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja az Úr kezedből az áldozatot,
2: nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára.
0: Kérünk, Urunk, Istenünk, fogadd el néped adományait, amelyeket szent vértanúit szenvedése napján mutatunk be előtted. Add, hogy ami Szent Kornélt és Szent Cipriánt az üldöztetés idején megerősítette, az minket is álhatatossá tegyen az élet zaklatásai között, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük fő szívünket.
1: Fölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mert hitünkét Szent Kornél és Ciprián hitünkét vérét ontotta, megváltó nyomába lépett és kegyelme csodálatos erejét hirdeti, mert gyöngeségében is hőssé avatja értet szenvedő hívedet, és bátor tanúságtételre ad erőt néki. Ezért a mennyei hatalmas angyalokkal együtt, a földön mi is szüntelenül magasztalunk téged, fölségedet dicsérjük, és hangos szóval vég nélkül zengjük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt.

0: Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott. Odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, ami el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a szent élet mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyháza sorsát az egész világon. Te tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélek egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Ha Istent atyánknak hívjuk, testvéri szeretettel bocsássunk meg egymásnak, és akkor így imádkozhatunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neve, jöjjön el a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket. Megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházatét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj.
1: Hanem csak egy szóval mond, és megjövül az én lelkem.

0: Könyörögjünk. Az áldozat által, amelyben részünk lehetett, kérve kérünk, Urunk Istenünk, tedd otthonossá bennünk szent lelked erejét, hogy Szent Kornél és Szent Ciprián példájára evangéliumod igazságának jó tanúivá legyünk, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért, éljünk békében.
1: Istennek legyen hála.

Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk Nagyváradról, a Szent József plébánia templomból, melyet bemutatott Karácson Tibor atya, rádió műsorigazgatója. A kántori szolgálat pedig ellátta Majros Attila. Köszönjük, hogy velünk tartottak és együtt imádkozhattunk. Kívánok neki Istentől megáldott szép napot, vigyázzanak magukra és egymásra. A mikrofonnál Mitra Líbiát hallották, dicsértessék Jézus Krisztus.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Brassóban, a Fekete Templomnál, a 89,7-es ultralövid hullámú frekvencián hallható.

0: Legyen meg a te akaratod, én benned maradok. Úgy legyen minden, ahogy akarod.
1: A szó bennem, az ige a számban, a szándék a tedben, az álmom, a vágyam a tiéd legyen, a te akaratod. Úgy legyen minden, ahogy akarod.
2: A lángol a lelkem, te légy a tűz. Te ébresz bennem vágyat, mi űz, mi hajt a szép, a nagy tettek felé, hogy utadon jussak a fényed elé.
3: Vagy álljak a csendben, mint arcodnak mása, mint tiszta víztükre, mint felszálló pára, mint felhő az égen, úgy ússzak benned, mint eső a földdel, úgy legyünk egyek.
4: Add meg, ha kéred szívemből e szókat, adjál meg mindent, szépeket és jókat. Adjál meg mindent, ami kell nekem, de ne én tudjam, hogy az mi legyen.
1: És vigy el tőlem mindent, mi ócska, lánc és börtön. Vedd el hát tőlem, ha ragaszkodva őrzöm. Ha nem tudom, nem látom, hogy tied minden kincsem, hogy ajándékod minden, mert tőled van. Ó Isten!
2: És védj el tőlem engem, önzésem és vágyam, és mindent, mit nem véled egyesülve vágytam.
3: Minden itt bennem és körülöttem állva, akaratod szerint úgy legyen megáldva, ahogy te akarod.
0: Én azt kérem csak tőled, hogy legyen meg a te akaratod.
5: Legyen meg a te akaratod, én benned maradok. Úgy legyen minden, ahogy akarod.

olyan jó élni Isten műhelyében, ott formáltatni hűséges kezében. Kemény vésővel, döngő kalapáccsal, szerető, szelíd, szent simogatással. Látni, hogy íme szobrok száza készül, néhány vonással naponta egészül. A mester keze percre sem pihen meg, eszközei munkálnak, nem pihennek. Tudni, hogy kemény, ormótlan kő voltam, akaratjára soha nem hajoltam. Dacos énemről lepattant a véső, és hálát adni, hogy még most sem késő. Csodálni őt, amint szeretve fárad, amint nem sajnál drága életárat odaadni, értem is odaadni másért, egy megtörésért, hozzáfordulásért. Csodálni őt, aki annyi büszke lelket szeretetével örökrabul ejtett. Sziklatömböket döntött le a porba, hogy átformálja szépséges szoborba. Igen, csodálom őt, csak őt csodálom.

Uram, csak egy vagyok a sok között, ki bár rongyos ruhába öltözött, vendégeid sorába hívva lenni, királyi nagy mennyegződre menni, szegényen bár, de úgy szeretne. Mégis talán, ha meg lehetne. Rongyos ruhámra félve, hogyha még tekintni olykor elfelejtenék, azért előttem mégis ott lebeg, aranytermed, a szívem úgy remeg. Aranytermed, az én ruhám, és ajkamra félve jön könyörgés. Nem az első helyre ülnék, Uram. A meghívottak mellett boldogan húzódnék félre, félre, messzire, a díszes asztalnak legvégire, szívem mélyén azért repesve. Uram, talán ha meg lehetne. Uram, nem kellenének drága ételek. Nem tennék úgy én, mint az emberek, akik jólétre jutnak. Erre már kívánságuk felhőkben egyre jár. Így ember morzsát is ehetne. Uram, talán így meg lehetne. Uram, tudom, sok minden útban áll. Azért szívem mégis remélve vár. Kegyelmednek sugára végre tán, dicsőn csillogva irányulna rám. Boldoggá engem ezt tehetne. Uram, ó, bárcsak így lehetne.

0: 20 éve együtt. Egy hang, ami elkísér a mindennapokban. Egy szó, ami erőt ad. Egy közösség, ami hazavár.
1: Az Erdélyi Máre Rádió fennállásának 20. évfordulója alkalmából ünnepelünk. Különböző helyszíneken és tereken adunk hálát az elmúlt 20 év áldásaiért, örömeiért és nehézségeiért.
2: Következő állomáshelyünk Kolozsvár lesz, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A közös együttlét szeptember 18-án délután 5 órakor szentségimádással indul a Szent Mihály templomban, melyet ünnepi szentmise követ. Hálaadásunkat kötetlen agapéval egybekötött együttléttel zárjuk.
3: Legyünk együtt, ahogy 20 éve is. Egy szívvel, lélekkel belekapaszkodva Isten és egymás szeretetébe.

0: Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, a mikrofonnál Körgényi Tündét hallják. Kedves hallgatók, elérkezett az ima szándékok fogadásának az ideje. A következő szűk negyed órában fogadom az önök ima kéréseiket, ima szándékaikat. Felajánlhatják az imát betegekért, különböző szándékokért. Hívhatnak a szokott módon minket 0259 420 555 vagy 0359 420 555. SMS-ben a 0758 420 555-ös számra írhatnak, vagy a www.mariaradio.ro címre, ezen belül az ima szándék gombra kattintva. A dicsőséges rózsafüzért fogjuk elimádkozni a Kovásznai Rózsafüzér társulat tagjaival együtt, felajánlva a háborúk megszűnéséért, és azoknak minden következményének a megszűnéséért, a sok betegséget, fájdalmat, halált, anyagi kárt, árvasságot, özvegységet, amit magával hoz. Imádkozunk Leó pápáért, akinek a születésnapja is volt a tegnap előtt. Imádkozunk püspökökért, papokért, a keresztények közötti egységért, katolikus anyaszentegyházunkért, minden magányos, nehézségben levő testvérünkért, a fiatalokért, és minden önkéntesünkért és támogatónkért. Látom, hogy van telefonáló, már is átadom a szót a kedves hallgatónak. Halló, itt a Mária Rádió.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a rózsafüzét felelően a bácsit és a pápáit, és háború megszűnését, magamért is, sok betegékké, és az ápolóké. Imádkozzunk együtt.
0: Imádkozzunk együtt. Köszönjük szépen a hívását, maradjon továbbra is velünk. Ezt a rózsafüzért felajánljuk Pál Erzsébet lelke üdvéért, aki 27 éve távozott el. Imádkoznak érte a szerettei. Ezt a rózsafüzért és a mindennapi imákat felajánlom testvérem lelke üdvéért, Tankó Györgyért, aki hirtelenséggel távozott a túlvilágba. Kérem a Jóistent, segítsen hazahozni drága halottunk testét a szülőföldjére. Gyimesbükből imádkoznak. Gyermekeinkért, az élő hit kegyelméért imádkozunk, és azért, hogy rendeződjön az életük az Isten akarata szerint, egy édesanya ima kérése. Ezt a szentolvasót és minden imát felajánlok családom egészségért, fiam élete jobbulásáért, kérem a szűzanyát, járjon közben, értem, Jézusom, bízom benned. Telefonáló van a vonalban, szeretettel köszöntöm.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Ezt a mai rózsafüzért és a mai szentmisét szeretném felajánlani elsősorban hálából a boldogságos szűzanyának, az eddig kapott kegyelmekért, a hozzám tartozó minden jó szándékú emberért, akin szeretettel, legfőképp tisztelettel viszonyul hozzám, és néha-néha felkeresnek, vagy felhívnak a halottaim lelke üdvéért, akik a csomagközi temetőkben nyugtanak édesanyámmal, és minden szomszédommal együtt a Mária Rádió összes dolgozójaért és hallgatóiért. Egy áldott év délután napot kívánok önöknek, Erika voltam csomagközül. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen, kedves Erika, hogy ma is velünk imádkozik. E-mail is érkezett, több is. Mai rózsafüzéreket felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, szabadulásért, testi-lelki nyugalomért, családom élő és elhunyt tagjaiért, Jézusom, bízom benned. Felajánljuk a mai nap imáit, Lőrinc Albert lelke üdvéért halálának 5. évfordulóján. Nem vagy már ott, ahol voltál, de itt vagy mindenhol, ahol mi vagyunk, és őrizzük emlékedet szívünkben, külföldről egy hallgató írja. Zsuzsa írja Kovásznáról, a heti rózsafüzért és imákat felajánlom édesanyám gyógyulásáért. Kérlek, Uram, hallgass meg imámat. Lelki társ írja Csíkszeredából, emlékezve tisztelettel a sok építő gondolatért, névnaprótra hálából Isten áldása, s a Csíksomlyó szűzanya oltalmazzon, írta Ildikó. Vagy Ildikónak, ezt így most nem értem. Eigel Gábor atya lelke üdvéért imádkoznak az ő hívei, volt hívei. Halló, itt a Mária Rádió, szeretettel köszöntöm.
3: Kérdezzük a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
3: Én azt a rózsafüzért szeretném ajánlni a családom, így gyermekeim, unokáim, mint a férjem a kórházban van gyógyulásait, két szomszédasszonyom, beteg sógornőm és a szomszédasszonyom, a betegek, a gyógyítsa meg, és egy fiatalasszony a kórházban van, a szüzanyom gyógyítsa meg, hogy tudjon hazajönni a családjához, fejállalom az egész halottanként, mindenkit a világon. Dicsértessék a Jézus Krisztus, hiszen mikor szóltam Bírokláról, Isten szívesen meghallgatok. Kellemes szép délutánt, szép napot kívánok, sok erőt, egészséget.
0: Nagyon szépen köszönjük, a jó Isten áldását kérem én is önre. A rózsafüzért felajánlom hálából a szűzanyának és az ő szent fiának az eddig kapott kegyelmekért, családomért, daganatos betegekért, halottaim lelke üdvéért és egy fontos szándékért. Köszönöm, Kati írta. Felajánlom a rózsafűzért rossz akaratú emberekért, hogy térjenek az Úr Jézushoz. Köszönöm. A mai és a héten elhangzó imákat és szentmiséket felajánlom gyermekeim és azok családjaikért, testvéreimért, halottaim lelke üdvéért és önmagamért. Köszönöm. Halló, itt a Mária Rádió. Halló, szeretettel köszöntöm, hogyha élőadásban, szóval élőadásban van, de hogyha hall engem, akkor megkérem, hogy ossza meg az ima kérését. Sajnos nem hallom a kedves telefonálót. Imád kérek családomért, nagyon fontos szándékokért, idegenben dolgozó gyermekeimért, minden ismerősért, munkatársért. Szűzanya óvja minden bajtól, Isten áldása legyen életünkön, valamint ellenségeinkért is imádkozom. És köszönöm a családom számára is, imád kérek. Halló, itt a Mária Rádió.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
4: Ezt a rózsafüzért fel szeretném ajánlani. Fiam 11. valahogy elkötözött az élők sorából a család összes halottjaért, a Jóisten adjon nekik örök nyugodalmat. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. A mai rózsafüzéreket szeretném felajánlani fiam és férjem hitének megerősödéséért, valamint kolléganőim egymás iránti megbecsüléséért, legyen közöttük béke, megbocsátás és szeretet. Önökkel imádkozom ezekért is. Érmihály falváról egy állandó hallgató írta. Halló, itt a Mária Rádió, élőadásban van. Kérem szépen a rádió készüléket a háttérben lekapcsolni.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Igen, hallgatom önt.
5: Halló.
0: Én hallom önt.
5: Ezt a rózsafüzért és a mai szentmiséget fel szeretném ajánlani testilelki gyógyulásomért, hozzám tartoz összes halottak lelkeizvéért, türelemért, és egy fontos szándék megoldásáért. Kértessék a Jézus Krisztus, önökkel imádkozok.
0: Köszönjük szépen, hogy velünk imádkozik. A jó Isten áldása kísérje. Imád kérek a lányomért, hogy jó eredménye legyen. Köszönöm. Ezt a rózsafűzért felajánlom a most elhunytakért férjem, férj, feleségek, örök nyugalmáért, hogy az Úr adjon örök világosságot nekik. A mai imákat felajánlom édesanyám lelke üdvéért, a család többi halottaiért, adjon a Jóisten örök nyugodalmat nekik, hidegségről írta egy hallgató. Halló, itt a Mária Rádió.
6: Halló.
0: Szeretettel köszöntöm.
6: Az Úr Jézus.
0: Mindörökké, amen. Sajnos nem hallom.
6: Amit elmondtak a Mária Rádióba, és még sok kegyelemi a Jóistennek, hogy megadta minden nap a kegyelmet, hogy még tudok önökkel imádkozni, és még felajánlom a betegségem gyógyulásáért, a családomé, az unokáimé, a külföldön dolgozó unokámért, s minden jó akaratú emberé a világ békéjéért, s a pápáé, s a papjainkért. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus Isten fiása, hogy meghallgattak. Önökkel vagyok, mindig simádkozok.
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy rádiónknak hűséges hallgatója, és hogy mindig velünk imádkozik. A rózsafűzért felajánlom fiam és lányom hitben való megerősödéséért. Imád szeretnék kérni fizikai látásomért, és egyben lelki tisztánlátásért is. Isten fizesse imáikat, és áldja munkájukat. Gyimesből kérem Márton Áron püspök közbenjárását, betegségemből való gyógyulásomért. Jézusom, bízom benned, és felajánlom ugyanakkor ezt a rózsafűzért az elhunyt papjainkért, és a világ békéért, egy állandó hallgató írta. Halló, itt a Mária Rádió. Szeretettel köszöntöm. Halló, élőadásban van. Hogyha hall engem, akkor azt jelenti, hogy nem jelent semmit, mert megszakadt. Istenem, segíts ma meg engem, légy velem, nehéz munkahely. Valami nehéz munkahely akar lenni, csak hiányzik az üzenet többi része. Együtt imádkozunk minden munkahelyi nehézség megszűnéséért, minden megpróbáltatásban hittel tudjunk ellenállni. A rózsafűzért felajánlom egészségért, békességért, élő és elhunyt szeretteimért, élő és elhunyt lelki testvéreimért, hálából a szűzanyának és szentfiának mindenért, névnapom alkalmából. Együtt imádkozunk ezen szándékért is. Rózsafűzért is az imát felajánlom a kapott kegyelmekért, családom, elhunyt rokonaimért, szüleimért, Jézusom, hála neked mindenért, egy mindennapos hallgató. Kedves hallgatók, lejárt az ima szándékra szánt idő, hívom önöket, hogyha tehetik, kapcsolódjanak be az imába. Imádkozzunk együtt. Amint említettem, most a reggeli rózsafűzért a Kovásznai Rózsafűzér Társulat tagjaival együtt végezzük. A mikrofonnál Görgényi Tündét hallották, dicsértessék Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mai rózsafüzét felajánljuk Anya Szent Egyházunkét, papjainkét, a kiskapokét, felajánljuk betegeinkét, a kovásznai hívekét, családokét, a gyermekeinkét felajánljuk. Károly pap bácsiért felajánljuk Jézus Szentsége szíve, Szűz Mária szeplőtelen szíve dicsőítésére és engesztelésére és a Szűz Anya szeplőtelen szíve szándékára. Az Atya, a Fiú és a Szent Élek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Élektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon halottaiból föltámadt, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkelőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk, bűnösök,
0: az Úrban te veled.

0: a mennybe a lelkeken, különösen azokkal, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Dicsértessék és áldassék az édes Jézus, a legméltóságosabb oltári szentségben, most és mindörökké. Amen.
1: Első szent titok, aki halottaiból feltámadott. Az angyal megszólalt, és azt mondta az asszonyoknak, ne féljetek, hiszen tudom, hogy Jézus a megfeszítettet keresitek, nincs itt, mert feltámadt, amint megmondtam. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk.

0: bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Dicsértessék és áldassék az édes

0: nem titok, aki a mennybe felment, az Úr Jézus, miután szólt hozzájuk, fölvétetett a mennybe, és ül az Istennek jobbja felől.
1: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe

0: Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe föl.

0: gyermekeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra, amen. Dicsértesség és áldasség az édes Jézus, a legméltóságosabb oltári szentségben, most és mindörökké, amen.
1: Harmadik szentitok, aki nekünk a szent lelket elküldöttem, majd pedig szétoszló nyelvek jelentek meg nekik, olyanok, mint a tűz, és leereszkedtek mindegyikükre. Ekkor mindnyájan beteltek szent élekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, amint a szent élek megadta nekik, hogy szóljanak.
2: Mi atyán, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
2: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, a Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldött.

0: Uraljál meg!
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méheznek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
0: Amen.

Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.

de a kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.

0: örömben. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.

Jajnálom, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.

0: uraljam, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
1: Asszonyos Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdettem most és mindenki, amen.
0: Ó Jézuson,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra, amen. Dicsértesség és áldásség az véges Jézus, a legméltóságosabb oltári fenségben, most és mindörökké, amen.
2: Negyedik szent titok, aki téged, Szent Szűza, mennybe fölvett, tekintetre méltatta a szolgáló leányát, ime ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek, mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas, ő, akit szentnek hívnak.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk a

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvesz.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe föl.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szült a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.

0: Amen. Ötödik szentitok, aki téged szentszűz a mennyben megkoronázott. Ekkor nagy jel tűnt fel az égen. Egy asszony, akinek öltözete a nap volt, lába alatt a hold, és a fején 12 csillagból álló korona.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélynek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennyben megkoronázott.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyos ősz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyos ősz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged

0: anyok között, és áldott a temédnek gyümölcse Jézus, aki téged szentszíz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a temédnek gyümölcse Jézus, aki téged szentszíz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a temédnek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a temédnek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a temédnek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban

nem hagyunk el soha többé. Te légy erősségünk halál küzdelmünk óráján, tiéd legyen kiálló életünk utolsó csókja, és ajkunk utolsó leheletén, a te édes neved legyen. Ó, rózsafüzér királynője, ó, drága anyám, ó, üdösök menedéke, szomorúak hatalmas vigasztalója, légy áldott mindenütt, ma és mindörökké, a földön és az égben. Amen. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, fogadd kegyesen áldatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Légy hatalmas fáradásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasók bölcséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, Szent Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.

0: a lelkünkben. Amen.
1: Szent József litániája, Uram, irgalmazd nekünk!
0: Uram, irgalmazd nekünk!
1: Krisztus, kegyelmezd nekünk!
0: Krisztus, kegyelmezd nekünk!
1: Uram, irgalmazd nekünk!
0: Uram, irgalmazd nekünk!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Mennyei Atya Isten,
0: irgalmazd nekünk!
1: Megváltó Fiú Isten,
0: irgalmazd nekünk!
1: Szentlélek Úr Isten,
0: irgalmazd nekünk!
1: Szent Háromság Egy Isten,
0: irgalmazd nekünk!
1: Szentséges Szűz Mária,
0: könyörög érettünk!
1: Szent József,
0: könyörög érettünk!
1: Dávid nemes sarja,
0: könyörög érettünk!
1: Pátria

0: tisztaságos őre.
1: Könyörögjétünk!
0: Isten fiának nevelő atya.
1: Könyörögjétünk!
0: Krisztus gondviselő oltalmazója.
1: Könyörögjétünk!
0: A Szent Család feje.
1: Könyörögjétünk!
0: Igazságos József.
1: Könyörögjétünk!
0: Tisztaságos József.
1: Könyörögjétünk!
0: Nagyokosságú József.
1: Könyörögjétünk!
0: Erős lelkű József.
1: Könyörögjétünk!
0: Engedelmes József.
1: Könyörögjétünk!
0: Hűséges József.
1: Könyörögjétünk!
0: Béketűrés példaképe.
1: Könyörögjétünk!
0: Szegénység kedvelője.
1: Könyörögjétünk!
0: Munkások példaképe.
1: Könyörögjétünk!
0: A házas élet dísze.
1: Könyörögjétünk!
0: Tüzek őre.
1: Könyörögjétünk!
0: Családok támasza.
1: Könyörögjétünk!
0: Ínséges vigasztalója.
1: Könyörögjétünk!
0: Betegek reménye.
1: Könyörögjétünk!
0: Haldokló pártfogója.

0: kértünk, Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Kegyelmezd nekünk!
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Hallgass meg minket!
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Irgalmazd nekünk!
0: Háza urává tette őt.
1: És egész országának vezérévé.
0: Könyörögjünk! Úristen, aki Szent Józsefet mérhetetlen gondviseléseddel, Szent Anyát jegyesének kiválasztottad, ad, hogy közbenjárunk legyen a mennyben, aki a földön pártfogónknak tisztelünk, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökké.
1: Amen.
0: Szent József,
1: légy házunk ura, kis családunk pártfogója, egyetértés hűt szeretet, egyesítsek szíveinket, az ég felé mutass utat, bátorítsd az ellenkattat. Küzdelmünkben légy segélyünk, erényekben példaképünk. Átadjuk a ház kulcsait, oltalmazd és védj lakóit. Zárd ki mindazt, ami káros, ami ügyünkre hátrányos. Engedd be az Isten áldás, minden jóban gyarapodás. Ajánlj minket Jézusoknak, tevőtelen szűzanyáknak, hogy családunk kisebb háza, Názáretnek legyen mása. Amen. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a hunak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hői máig gyermekidnek, nem te soha nem veled meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen.
0: Rózsa Füzér királynője,
1: könyörögj érettünk,
0: béke királynője,

0: Síksomjú segítő Szűz Mária.
1: Könyörög életünk!
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: egy nagy család tagjai vagyunk.
1: Nap mint nap tapasztaljuk,
2: hogy családjaink
3: a megélt örömök mellett
4: nehézségeket is tapasztalnak.
5: Egy-egy családtag támogatásra is szorul.
6: Nagy családunk tagjai is küzdenek nehézségekkel.
0: Sokan betegen, magányosan élnek.
4: És csupán a Mária Rádió hallgatásából merítnek erőt.
5: Azért, hogy továbbra is vigasztalást nyújthassunk elmagányosodott testvéreinknek.
2: Szükségünk van az önök további adományaira, támogatására.
3: A mennyei atya,
6: a szűzanya áldása
0: kísérjen minden adományozó családtagot.
7: Köszönjük, hogy a Mária Rádiót hallgatják!

0: Legyetek hálásak! Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, a teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Tematikus nap a Mária Rádióban, 2026. szeptember 16-án, szerdán.
1: Legyen Isten szent igéje, szívünk világossága, lelkünk békéje és életünk biztos iránytűje, amely minden napon Krisztushoz vezet bennünket.
2: Zsoltárokkal, himnuszokkal és szent énekekkel emeljük szívünket az Úrhoz, és legyen minden imánk háladás az ő végtelen szeretetéért.
3: Ahol Isten igéje otthonra talál a szívben, ott megszületik a béke, megerősödik a hit, és az ember lelke dicsőítő énekké válik.
2: Az Erdélyi Mária Rádió, ahol az ige megszólal, a szív imádkozik, és Mária, szerető édesanyai vezetésével Krisztushoz találunk.
0: Tematikus nap az Erdélyi Mária Rádióban, 2026. szeptember 16-án, szerdán. Tartsanak velünk!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Botond Pál összerzetes. A mostani tematikus napunk témája: legyetek hálásak. Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Szent Pál apostolnak a Kolosszéjekhez írt levélből halljuk ezt az idézetet. Hálásnak lenni, azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog az ember életében. A hálátlanság az sokszor fájdalmas tud lenni, nem csak mások számára, hanem önmagunk számára is. A hálás ember másképpen látja a világot. Amikor a háláról szeretnék beszélni, akkor azt kell mondanom, hogy a hála, a köszönet egyfajta teremtő szó. Átalakítja nem csak a másik lelkét, hanem a miénkét is. Amikor Ferenc pápa a családokról beszélt, akkor azt mondta, három olyan szó van, ami nagyon fontos a család életében. A kérem, köszönöm és a bocsánat. Hát most elmélkedjünk tehát erről a szóról, a köszönömről, mint teremtő szóról. Szent Atanász püspök, amikor az ariánizmus ellen írt egy szentbeszédet, egyik szónoklatában a következőket írja, és engedjék meg a kedves hallgatók, hogy ezt a beszédet ismertessem röviden. Isten egyszülött bölcsessége a mindenség teremtője és létrehívója. Így szól a Szentírás. Mindent bölcsességben alkottál, és betöltik a földet teremtményeid. Hogy pedig a létrehozott dolgok ne csak létezzenek, hanem jól létezzenek, úgy tetszett Istennek, hogy bölcsességével átitassa a teremtett dolgokat, saját képének mását, mind a dolgok összességébe, mind az egyes dolgokba beleírta azért, hogy érthető legyen, és a dolgokat a bölcsesség ékesítse, és így a mű méltó legyen Istenhez. Amint a mi szavunk az igének, Isten fiának a képmása, úgy a bennünk lévő bölcsesség is ugyanannak az igének, magának a bölcsességnek a képmása. Neki köszönhetjük a tudást és a megértést. S ettől válunk képessé arra, hogy a teremtő bölcsességet befogadjuk, és általa ismerhetjük meg az ő atyát. Mert aki ismeri a fiút, ismeri az atyát is, mondja a Szentírás. És egy más helyen, aki engem fogad be, azt fogadja be, aki engem küldött. Mivel ennek a bölcsességnek teremtett formája van bennünk, és mindenben, méltán mondja az igaz és teremtő bölcsesség, magának tulajdonítva mindent, ami formájának mintáját viseli. Az Úr teremtett engem műveiben. Azonban, amint kifejtettük, mivel a világ a maga bölcsességével nem ismerte fel Istent isteni bölcsességében, úgy tetszett Istennek, hogy balgaságnak látszó ige hirdetéssel üdvözítse a hívőket. Ezek után Isten már nem akarja, hogy, mint régen, a bölcsességnek a teremtett dolgokban levő árnyéka és képe révén ismerjük meg őt, hanem úgy tetszett neki, hogy maga, az igazi bölcsesség testet öltsön, ember legyen, kereszthalált szenvedjen, hogy mostantól fogva a hívők a belévetett hitük által üdvözülhessenek. Maga Isten bölcsessége az, aki azelőtt a teremtett dolgokba írt képével tette ismerté önmagát és önmaga által atyát is. Később ugyanez a bölcsesség, aki maga az ige, testé lett, ahogy Szent János mondja, lerombolva a halált, és megszabadítva emberi nemünket, önmagát, és magán keresztül atyát is még világosabban kinyilatkoztatta. Azért mondta ezt szavakat, add nekik, hogy megismerjenek téged az egyedüli igaz Istent, és akit küldtél, Jézus Krisztust. Itt tehát az egész föld telve van az ő ismeretével, mivel pedig az atyának a fiú által való ismerete, és a fiúnak az atyából való ismerete azonos, örül neki az atya, és ugyanazzal az örömmel örvend a fiú is az atyában, mondván, kedvét találta bennem, színe előtt örventem minden nap. Szeretett testvérek, ezek a gondolatok, amelyek Szent Atanász püspöknek a szónoklatából hangzik, kicsit olyan elvontnak, vagy talán lehet, hogy nehéznek tűnik. De alapjában véve arról van szó, hogy Isten saját képére és hasonlatosságára teremtett bennünket. És így a dolgok összességében, ahogy írja Atanász, minden egyes dologba beleírta az ő képét és hasonlatosságát, így a mi szavainkba is. A bűn az, amely eltávolít bennünket azoktól a szavaktól, amelyek előrébb visznek bennünket.
De hogyha az igének, vagyis Jézus Krisztusnak a képmása szerint akarunk élni, akkor a teremtő, segítő szavak, a köszönöm, a hálának a szavai, azok nem más, mint Jézusnak a szavai bennünk, általunk, mások felé. Amikor erre törekszünk, akkor igazából nem történik más, mint hogy imádkozunk. Amikor arra gondolok, hogy megköszönöm a másiknak azt, amit tett, a legapróbb dolgokat is, amikor hálás vagyok a teremtett világnak bármely, akár egészen kicsi dolgaiért is, amit megtapasztalok, hogy fölkelhetek, és kinyithatom a szememet, hogy levegőt veszek, persze ezek olyan kicsinek tűnnek, de ezek nagyon fontos dolgok, hiszen ez az élet. Amikor vannak olyanok, akik szeretnek, akik odafigyelnek, akikkel találkozhatok, akikkel tudok beszélgetni. Ezek mind nagyon-nagyon fontos dolgok. És amikor kimondom, hogy de jó, hogy ez így van, akkor ezzel a teremtésben működök együtt a mennyei atyával. Tehát maga Szent Atanáznak ez a tanítása igazából arra vezet el bennünket, hogy ha arra törekszek, hogy minél többször jelen legyen a hála az életemben, akkor az Istennel működök együtt, és a teremtésben veszek valamilyen formában részt. Tehát ezt soha nem szabad elfelejtenünk.

amikor a Teremtés könyvében olvassuk, hogy kezdetben teremtette Isten az eget és a földet, akkor a Szentírás ezen első szavai három dolgot állítanak. Először is azt, hogy az örök Isten szólított létbe mindent, ami rajta kívül létezik. Egyedül ő a teremtő. Tehát ez nagyon fontos. Ugyanakkor kezdetben volt az ige, olvassuk Szent János evangéliumában, és Isten volt az ige. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett. Az új szövetség kinyilatkoztatja, hogy Isten mindent, az örök ige, az ő szeretett fia által teremtett. Benne teremtetett mindent, a mennyben és a földön. Minden általa és érte teremtetett. Ő előbb van mindennél, és minden ő benne áll fenn, írja Szent Pál apostol a Kolosszéakhez írt levélben. Tehát amikor minden Jézus Krisztus által teremtetett, ez nagyon fontos tudatosítanunk, drága testvérek, hogy minden általa létezik, és ő egyedül igaz Isten, akkor én, amikor együtt akarok vele működni, a teremtésnek a szavaival működhetek vele együtt, ami nem más, mint a hálának a szavai, amikor kifejezem mások felé is, természetesen Jóisten felé is az én hálámat és köszönetemet. A lelkiségünkben ez nagyon fontos folyamat, hogy minél többször tudjunk hálát adni azért, a teremtett világért, ami van, a teremtett emberekért, akik mellettünk vannak, és sorolhatnám tovább. A Fiú és a Szentlélek teremtő tevékenységét, mely elválaszthatatlan az Atya teremtő tevékenységétől, az Ószövetség jelezte. Az Új Szövetség kinyilatkoztatta, és az egyház hitszabálya világosan állítja. Csak ez az Isten van. Ez az Atya, ez az Isten, ez a Teremtő, ez az Alkotó, ez az Elrendező, aki önmaga által, azaz igéje és bölcsessége által teremtett mindent. Fiú és a lélek, mint egy a kezei. Tehát az Atya és a Fiú és a Szentlélek együtt teremti a világot. Nagyon fontos például az Isten dicsőítés, amikor kimondjuk azt, hogy dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen, akkor a Teremtő Atyával működünk együtt. A teremtés a Szent Háromságnak, tehát a közös műve. Isten a teremtésben akarta, hogy legyen a világ. Ez a szeretet lényege is, hogy akarom a másik létét. Gondoljunk arra, hogy vannak olyanok, akiket kevésbé szeretünk. Nem nagyon akarom, hogy a közelemben legyen, de akit szeretek, annak akarom a jelenlétét. Akarom, hogy itt legyen velem. A kimondott szó Istentől, az akarom, hogy legyél, adja az életet. A megtestesülésben is ez az isteni szeretet van becsomagolva. Isten nem valamit ad, hanem önmagát adja nekünk. Az, hogy az ember nem elégséges önmagának, hogy nem teljesedhet ki anélkül, hogy afelé, az ismeretlen felé forduljon, aki maga az Isten, aki őt létrehívja és megszólítja. Ebben az alapvető hittételben foglalható össze, teremtve vagyunk, teremtmények vagyunk. Teremtmények csak Istenben léteznek, abban a teremtő akaratban, amely épp Istentől különbözővé tesz bennünket. Egyszer mindannyiunknak ilyen vagy olyan módon meg kell fogalmaznunk azt a csodálatos imát, amelyet Dosztojevszki ad Makar Zarándok ajkára. Így szól. Minden te benned vagyon, Uram, én is te benned vagyok, fogadj be engem. Isten mindig befogad, az embernek azonban szabadon kell kérnie, hogy fogadja el őt. Ez a hálás lelkületnek a lényege, hogy fogadj el engem, Istenem, úgy, ahogy vagyok. És amikor megélem ennek a csodálatos ajándékát, hogy Isten elfogad engem, úgy, ahogy vagyok, akkor tudok hálás lelkülettel élni, és így tudok másokat is ebbe az irányba vezetni. A teremtmények, írta a 19. században Filaret, moszkvai metropolita, Isten teremtő akaratának vannak helyezve, mint egy gyémánt hídra, amely az Isten végtelenség és saját semmiük mélysége között ível. A semmi meghatározása az, hogy nem valami. Határfogalom, amely azt jelenti, hogy az ember nem önmaga által létezik, hanem Isten alkotja eredetét, középpontját és végét. Ő adja neki, amint Pál mondta az aténieknek, az életet, a mozgást és a létet. Így az ember nem létezhet Isten nélkül, sem Istenen kívül. Senki sincs, aki megalkossa. Az élete által gyökerezik az ember az egyedüli élőben.
Tehát, hogy ezt fontos tudnunk. Isten volt tegnap, Isten ma, és Isten lesz holnap is. Isten mindig van. És én ő általa létezek. És az én hálámnak, az én köszönetemnek ez az egyedüli igaz forrása. Legyetek hálásak! Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Így szól a mai tematikus nap szentírási alapgondolata a Kolosszaikhez írt levélből. Drága testvérek, ezekkel a gondolatokkal erősítsük meg hitünket, erősítsük meg hálánkat, és minél többet mondjuk ki, köszönöm, köszönöm, köszönöm. És legvégül nagyon szeretem, és egészen biztos vagyok benne, hogy a kedves hallgatók, a Mária Rádió hallgatók valahol olvasták, hallották, állítólag egy 17. századi francia szerzetes nővér apácának az imája így szól. Uram, te is tudod, sőt jobban, mint én, hogy minden nap öregszem. Ments meg attól a rettenetes szokástól, hogy mindennel és mindenkivel kapcsolatban elmondjam a véleményem. Szabadíts meg attól a törekvéstől, hogy elrendezzem mások ügyeit. Tégy meggondoltá, és szolgálatkészé. Segíts, hogy ne legyek mogorva és akaratos. Néha nagyon sajnálom, hogy nem tudom fölhasználni páratlan tapasztalataimat, de tudod, Uram, szeretném, ha maradna néhány barátom. Add, hogy ne vesszek el történeteim ezernyi részletében. Adj szárnyakat, hogy azonnal a lényegre

segíts abban, hogy örüljek az életnek, hiszen annyi vidám dolog van a világon, ott is, ahol nem számítunk rá. Add, hogy képes legyek meglátni a jót, és fölismerjem másokban a tehetséget, noha nem is gyanítottam meglétét. Végezetül add kegyelmedet, hogy ki tudjam mondani. Amen. Ezekkel a szavakkal, ezzel az imádsággal búcsúzok a kedves hallgatóktól. A mikrofonnál Bátor Boton Pálos szerzetes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Maros-Hévízen a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Legyetek hálásak! Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, a teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Tematikus nap a Mária Rádióban, 2026. szeptember 16-án, szerdán.
1: Legyen Isten szent igéje, szívünk világossága, lelkünk békéje, és életünk biztos iránytűje, amely minden napon Krisztushoz vezet bennünket.
2: Zsoltárokkal, himnuszokkal és szent énekekkel emeljük szívünket az Úrhoz, és legyen minden imánk hálaadás az ő végtelen szeretetéért.
3: Ahol Isten igéje otthonra talál a szívben, ott megszületik a béke, megerősödik a hit, és az ember lelke dicsőítő énekké válik.
2: Az Erdélyi Mária Rádió, ahol az ige megszólal, a szív imádkozik, és Mária, szerető édesanyai vezetésével Krisztushoz találunk.
0: Tematikus nap az Erdélyi Mária Rádióban, 2026. szeptember 16-án, szerdán. Tartsanak velünk!

0: Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a mai tematikus napunkon a Szatmár Németi stúdióból. A következő percekben Fekete Csaba, szabadéves kispap gondolatait hallhatják, hallgassák szeretettel.
1: Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat. Elmélkedésünk elején kérjük a Szentlélek Úristen közbenjárását, hogy figyelmesen tudjuk követni és megérteni a Szentírás mai üzenetét. Szentlélek az igazság forrása, Isten lehellete, az élet adója. Lepj meg a mindennapokban. Jöjj velem a terveimben. Változtass át a gondolkodásomban. Tölts el minden ajándékoddal. Járj át egészen, hogy megtisztuljak. Ébresz föl erőmet, hogy dolgozhassak. Munkálkodj bennem, hogy én eltűnhessek. Add kegyelmedet, hogy tanúskodhassam rólad. Tarts vissza, ha elmenekülnék. Téríts magamba, ha céltalanul bolyonganék. Segíts erőddel, ha elfáradok. Légy mellettem, ha jót csinálok. Siess elém, ha kereslek. Kísérj az úton, ha gondokkal küszködöm. Érts meg, ha én értetlen vagyok. Nyisd föl, ha bezárkózom. Meregíts fel, ha fázom. Téríts magamhoz, ha gőgösködöm. Járj át egészen, ha kiüresedtem. Vidámíts meg, ha szomorú vagyok. Ölelj át, ha magányos vagyok. Imádkozz bennem, ha szótlan vagyok. Gyógyíts meg, ha beteg vagyok. Emelj föl, ha elestem. Oltalmazz, ha védtelen vagyok. Fogadj magamhoz, ha vágyódom rád. Újjong bennem, ha szeretlek. Szentlélek Úristen, irgalmazz nekünk. Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Üzeni Szent Pál apostol a Kolosszei levélben. A Kolossze városáról szóló újszövetségi hagyomány szorosan kapcsolódik Pál apostol missziós tevékenységéhez és az általa inspirált korai keresztény közösségekhez. Kolossze Frígia területén feküdt, a mai Törökország nyugati részén, két jelentős város, Laodikeia és Hierapolis közelében. A település a római kor idején már hanyatlóban volt, és 61 körül bekövetkezett nagy földrengés végleg elpusztította a környéket. Ennek ellenére a város neve megmaradt a keresztény hagyományban, elsősorban a kolosszeiekhez írt levél révén. A kolosszei keresztény közösség létrejötte, nem közvetlenül Pálhoz köthető, hanem egyik tanítványához, Epafrászhoz, aki valószínűleg Pál missziós munkájának hatására tért meg, majd hazatérve megalapította a helyi gyülekezetet. A levél tanúsága szerint Epafrász volt az, aki Pálnak beszámolt a közösség helyzetéről, örömeiről és nehézségeiről. A kolosszei levél szerzősége a teológiai kutatás egyik visszatérő kérdése. A hagyomány szerint Pál írta, valószínűleg fogsága idején, vagy Cezáriában, vagy Rómában. A modern kutatás azonban megosztott. Egyes tudósok szerint a levél stílusa, szókincse és teológiai hangsúlyai eltérnek Pál hiteles leveleitől, ezért elképzelhető, hogy egy páli tanítvány írta Pál halála után az apostol gondolatait tovább gondolva. A levél tartalmának középpontjában Krisztus személye és üdvözítő műve áll. A szerző hangsúlyozza Krisztus kozmikus jelentőségét, az egyházban betöltött elsőbségét, és azt, hogy benne testileg lakik az Istenség teljessége. A kolosszei közösségben felmerülő tanítási zavarok valószínűleg zsidó-keresztény és hellenisztikus elemeket vegyítő irányzatok miatt a levél erőteljesen kiemeli Krisztus egyedül álló szerepét az üdvösségben. A levél így egyszerre dogmatikus és pasztorális. Tanít, helyreigazít és bátorítja a közösséget a hitben való kitartásra. A mai téma mottója a Kolosszai levél 3.-4. fejezetében hangzik el, ami a Krisztusban való új életet és az erkölcsi tanításokat mutatja be. Krisztusban mi újjászülettünk, és a krisztusi élet alapja az erkölcsi élet, hogy már úgy élhetünk itt a földi létben, ahogyan a mennyben fogunk, úgy élhetünk itt a földi létben, ahogyan a bűn nélküli ember élt volna. Olvasmány a Kolosszai levélből. Ha tehát Krisztussal feltámadtatok, keressétek, ami fönt van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján. Ami ott fönn van, arra legyen gondotok, ne a földiekre. Hiszen meghaltatok, és életetek Krisztussal el van rejtve az Istenben. Amikor majd Krisztus, a mi életünk megjelenik, vele együtt ti is megjelentek dicsőségesen. Üljétek meg tagjaitokban azt, ami földies, az elköstelenséget, a tisztátalanságot, az érzéki vágyakat, a bűnös kívánságokat és a kapzsiságot, ami nem más, mint bálványimádás. Ezek miatt sújtja Isten haragja a hitetlenség fiait. Valaha, amikor még köztük éltetek, ti is ezeket műveltétek. De most hagyjátok el ezeket, a haragot, a gyűlölködést, a rossz indulatot, az átkozódást és az ocsmány beszédet. Ne hazudjatok egymásnak. Vessétek le a régi embert szokásaival együtt, és öltsétek föl az újat, aki állandóan megújul teremtőjének képmására a teljes megismerésig. Itt már nincs görög vagy zsidó, körülmetélt vagy körülmetéletlen, barbár vagy szittya, szolga vagy szabad, hanem Krisztus minden mindenben. Mint Istennek szent és kedves választottai, öltsétek magatokra az irgalmasságot, a jóságot, a szelídséget és a türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza van a másik ellen. Ahogy az Úr megbocsátott nektek, ti is bocsássatok meg egymásnak. Legfőként pedig szeressétek egymást, mert ez a tökéletesség köteléke. S Krisztus békéje töltse be szíveteket, hiszen erre vagytok hivatva egy testben. Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Énekeljetek Istennek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent énekeket. Akár mondtok, akár tesztek valamit, tegyetek mindent Urunk Jézus nevében, így adjatok hálát általa Istennek, az Atyának. Asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, ahogy illik az Úrban. Férfiak, szeressétek feleségeteket, s ne bánjatok durván velük. Gyermekek, fogadjatok szót szüleiteknek mindenben, mert ez kedves az Úr szemében. Apák, ne keserítsétek gyermekeiteket, nehogy kedvüket veszítsék. Szolgák, engedelmeskedjetek mindenben testi uraitoknak, ne látszatra szolgáljátok őket, mint akik emberek tetszését keresik, hanem egyenes lélekkel az Úr félelmében. Bármit tesztek, tegyétek szívből, mintha az Úrnak és nem embereknek tennétek. Hiszen tudjátok, hogy az Úrtól jutalomul kapjátok az örökséget. Urunknak, Krisztusnak szolgáljatok, hiszen a gonosz meglakol igazságtalanságáért, ő nem ismer személyválogatást. Gazdák, adjátok meg szolgáitoknak, ami jogos és méltányos. Gondoljátok meg, nektek is van uratok a mennyben. Legyetek kitartók és éberek az imában, meg a hálaadásban. Imádkozzatok egyúttal értünk is, hogy az Isten tárja fel előttünk az ajtót, hogy beszélhessünk, és Krisztus titkát, amimet billencsbe is vertek, kinyilvánítsam, ahogyan nekem beszélnem kell. A kívülállókkal való érintkezésben legyetek okosak, az időt jól használjátok fel. Beszédetek legyen mindig szíves, sóval ízes, akkor majd helyesen meg tudtok felelni mindenkinek. Némi kommentár a felolvasott szöveg egyes fogalmainak tisztázásához. Az elrejtett kegyelmi élet már itt van, de dicsőséges megnyilvánulása csak a feltámadáskor következik be. A kegyelem megadja a természet fölötti méltóságot, de cselekedeteinket nekünk kell hozzászabnunk. A rosszat le kell küzdenünk, és a jóra tudatosan kell törekednünk. Az új ember Isten gyermeke, Krisztus képe, a természetes különbségek feloldódnak ebben a természet fölötti egyenlőségben, sőt Krisztus misztikus testében egyek vagyunk. Krisztus titka, az a tétel, hogy az emberek mind meghívást nyertek az üdvösségre. Sóval ízes, legyen tartalmas, és legyen vonzó. A keresztény ember már részesedik Krisztus elrejtett kegyelmi életében, amelynek teljes, dicsőséges kibontakozása csak a feltámadáskor válik láthatóvá, ezért életét már most a mennyei valóságokhoz kell igazítania. A kegyelem ugyan természet fölötti méltóságot ad, de az ember feladata, hogy tudatosan levetkőzze a régi, bűnös életformát, és cselekedeteiben felöltse az új embert, aki Krisztus képe, és akiben minden természetes különbség feloldódik az isteni egyenlőségben. A közösség küldetése, hogy Krisztus üdvösségre szóló titkát vonzóan, tartalmasan és bölcsen hirdesse, sóval ízes beszéddel, amely mindenki számára megnyitja az üdvösség meghívását.

Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok, és intsétek egymást. Legyetek hálásak. A hála alázatra nevel. Elismerjük, hogy teremtmények vagyunk, hogy nem vagyunk egyedül a világban, hogy nem általunk áll fent a világ, hogy nem miattunk forog a föld. Van Isten, a teremtő, a létben tartó, a gondviselő, a megmentő, a szabadító, az irgalmas, a megbocsátó. Van, amit kaptam, amiért hálásnak kell lennem. Sokszor az elért eredményeket sem köszönhetem csak magamnak, mert rengeteg sok más ember is dolgozott azon, hogy én elérjem azt a sikert, amit elértem. A hála egészséges. Ha örülni tudok másoknak, ha nem azon kell folyton rágódnom, hogy miért nem dicsértek meg eléggé, akkor az életem sokkal egészségesebb lesz. A hála racionális. Tudnom kell azt is, hogy mi az én részem, mivel járultam én hozzá ahhoz, hogy jobb legyen a környezet. Ez segít normálisnak maradni, nem átesni a ló másik oldalára, ahol minden siker a másé, enyém csak a bukás. A háladás megtanít, hogy tudjam, mennyi volt az én részem, és mennyi volt a másik része. A háladás visszavezet Istenhez, mert minden tőle jön. Az én sikerem is, mások sikere is. Egyenlőek vagyunk. Legyünk háladó lelkületűek. Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen. Krisztus tanítása az, amit Jézus, Krisztus szóban és tettben megmutatott. Krisztus szavait és tetteit a Szentírásból ismerhetjük meg. Krisztus szavait és tetteit ma az egyház élő hagyománya testesít meg. Az egyház hirdeti Krisztus szavait és cselekszi Krisztus tetteit. Krisztus szavainak rövid összefoglalója. Isten szeretett közösség. Isten megteremtette a világot és életet adott teremtményeinek, hogy elvezessen bennünket az örök üdvösségre, az Istennel való teljes szeretet kapcsolatba. Isten szereti az ember is szeresse az Istent, és szeresse fele barátját is. Krisztus szavainak hitelességét tetteivel bizonyította. Jézus tettei, ige hirdetés, gyógyítás és csodák megtétele, s mindez a kereszthalálban és a feltámadásban csúcsosodtak ki. Jézus tanít és megvált. Elmondja, mi szükséges az üdvösséghez, megvált, és szavaival és tetteivel megmutatja, hogyan éljen az újjászületett ember. Amikor Krisztust követjük, amikor az ő parancsai szerint élünk, már megvalósítjuk a mennyországot itt lent a földi létben. Krisztus tanítása vigaszt kell adjon nekünk, keresztény embereknek, akik a világ eszméjével szemben talpon kell maradnunk. Meg kell nyugodnunk Krisztus által, hogy Isten szeret bennünket, és nem kell különleges módokon és látványos tettekkel kiérdemelni. A világ sokszor eredményeket, vagyont és csillogást, léha életet és bálványimádást kér. S aki nem hajlandó, azt elzárják a sikertől. Istennek elegek vagyunk úgy, ahogy vagyunk, hiszen mindannyian az ő teremtményei vagyunk. Amikor megtapasztaltuk azt az igazságot, hogy Isten az egyedüli megmentő, hozzá kell ragaszkodnunk. Ez olykor elfordulás jelent a világi dolgoktól, főleg attól, ami káros. S ugyanakkor változást kér tőlünk, hogy minél jobban hasonuljunk Krisztushoz, aki emberként megmutatta, lehetséges Istennek tetsző módon élni, szeretettel, őszintén, szabadon, becsülettel. A Krisztushoz való hasonulásban segítenek az evangéliumok olvasása, hiszen itt ismerjük meg Krisztus tanítását és követni való tetteit, a 10 parancsolat betartása, megismerése és elmélyítése, az irgalmasság testi és lelki cselekedetei, az erények gyakorlása, a hit, a remény, a szeretet, az okosság, a mértékletesség, az igazságosság,
a bátorság, lelki erősség gyakorlása, valamint a humor gyakorlása is. A keresztény ember nem keresi a szenvedést, a fájdalmat, hanem csak Krisztus keresztjében megnyugodva elviseli azt. A keresztény élet az életről szól, ahol mindent lehet, ami jó, szép, igaz, ami Istenhez vezet, ami jó nekem, jó Istennek, jó a környezetemnek. Teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Keresztény kötelesség a fele barát figyelmeztetése, amikor azt látjuk, hogy valaki kitart a bűnben, vagy egy bűnös szemlélet mellett, akkor nekünk kötelességünk figyelmeztetni őt tévedésére. Szeretettel és alázattal, meghagyva neki a döntés szabadságát. Fontos objektívnak maradni, valóban a Szentírás és az Egyház katekizmusának mércéjét szem előtt tartani. Távolodjunk el a szubjektív, sajátos felfogásoktól és az erőszaktól. A keresztény élet egy másik jellege a misszió. Küldetésünk és kötelességünk tanúságot tenni hitünkről. Lehetőségeink szerint nekünk is beszélni kell Istenről, szeretetéről és irgalmáról, a Szentírás és a mi saját tapasztalataink alapján is. Apró tettekkel bizonyíthatjuk mi is, hogy valóban hiszünk és van Isten kapcsolatunk. Figyelmesség, kedvesség, ezzel a lelkülettel éljük meg keresztény hitünket. Legyetek hálások, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Énekeljetek Istennek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent énekeket. Akár mondtok, akár tesztek valamit, tegyetek mindent Urunk Jézus nevében, így adjatok hálát általa Istennek, az Atyának. Kedves testvérek, elmélkedésünket zárjuk egy hálaadó zsoltárral. Újogjatok az Úrnak, országok mind, örömmel szolgáljatok neki, lépjetek szín elé vigadozva. Tudjátok meg, Isten az Úr, ő alkotott minket, az övéi vagyunk. Az ő népe vagyunk, és nyája legelőjén. Lépjetek be kapuin hála énekekkel, elő udvarába dicsőítő énekkel. Adjatok hálát és áldjátok nevét, mert jó az Úr, irgalma örökké megmarad, és hűsége nemzedékről nemzedékre. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Fekete Csaba szabadéves kispap gondolatait hallhatták. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további áldott szép napot kívánunk mindenkinek!

Isten azért áld meg, hogy nagy lelkű lehess. Ha elengeded azt, ami nálad van, a kezed kiürül, de nagyobb áldást leszel képes befogadni.

0: santi. La pace sia con voi.
1: Dal libro della Genesi. Dio creò l'uomo a sua immagine. A immagine di Dio lo creò. Maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e Dio disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Parola di Dio.
2: Dicsétessék a Jézus Krisztusnak, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Nagyváradi stúdióból egy kis technikai malőr után sikerült kapcsolódnunk a vatikáni térre, ahol is a Szent Péter térre, ahol elkezdődött, ahogy hallják a kedves hallgatók is, a mai általános kihallgatás, ahol 14. Leó pápa találkozik az Olaszországból és a világ minden részéről érkező zarándokok és hívek csoportjaival. A Szent Atya az olasz nyelvi beszédében folytatja a II. Vatikáni Zsinat dokumentumai című katekézis sorozatát. A Szent Atya katekézis alapjául a Teremtés könyvéből vette a Szentírásból az első fejezet 27-28-as vers sorait. Miután a Szent Atya több nyelven összefoglalják a katekézisét, különleges üdvözlő szavakkal fordul majd a jelenlévő hívekhez, zarándokokhoz, és az általános kihallgatás a mi atyánk elimádkozásával és az apostoli áldással ér véget. A szentírási rész pedig, ahogy mondottam, a Teremtés könyv első fejezet 27-28-as vers soraiból, Isten megteremtette az embert saját képmására, Isten képmására teremtette őt, férfinak és nőnek teremtette. Isten megáldotta őket, és így szólt hozzájuk: legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a földet, és vonjátok uralmatok alá, uralkodjatok a tenger halai, az ég madarai, és minden állat felett, amely a földön mozog. Ezt a szentírási részt több nyelven felolvassák, utána pedig kezdődik a Szent Atya katekézis sorozata olasz nyelven. Maradjanak velünk.

0: قراءة من سفر التكوين. خلق الله آدم على صورته، على صورة الله خلقه، ذكرا وأنثى خلقهم، وباركهم الله وقال لهم انموا
1: na swój obraz, na obraz Boga go stworzył. Stworzył ich mężczyzną i niewiastą. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich, bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną, abyście panowali nad ptactwem podniebnym, nad rybami morskimi i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. Oto słowo Boże.
2: Fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
3: Kedves testvéreim, jó napot kívánok, szeretettel köszöntelek benneteket, Isten hozott.
2: Dedicando il secondo capitolo alla comunità umana, la Costituzione Gaudium et Spes invita a considerare il moltiplicarsi
3: delle relazioni tra második fejezetét, uno degli aspetti più importanti az emberi közösségnek szentelve arra hív bennünket, hogy az emberek közötti kapcsolatok megsokasodását a mai világ egyik legfontosabb jelenségeként szemléljük. Ennek a valóságnak még teljesebbé kell válnia, mélyebben a személyek közösségében, amelyhez elengedhetetlen az emberek teljes lelki méltóságának kölcsönös tisztelete. Ezek a kijelentések napjainkban még sürgetőbbé váltak. Egyrészt ugyanis a technológiai fejlődés, a tömegtájékoztatási eszközök és a közösségi média elterjedése, valamint a mesterséges intelligencia egyre gyakoribb használata új lehetőségeket nyit meg, lebontva a korlátokat és távolságokat. Másrészt azonban a kapcsolatok egyre kevésbé személyessé, egyre inkább virtuálisá válnak, és fennáll annak a veszélye, hogy hozzászokunk ahhoz, hogy olyan döntéseket bízzunk az algoritmusokra, amelyek kizárólag az emberi lelkismeretre tartoznak. A keresztény közössége tekintetben azzal kíván hozzájárulni a társadalomhoz, hogy elősegíti a társadalmi kapcsolatok valódi tartalmának és személyes mélységének kialakulását. A zsinat arra hív bennünket, hogy kritériumokat és erőt merítsünk Isten teremtő tervéből, aki azt akarta, hogy minden ember egyetlen családot alkosson, és testvérként viszonyuljanak egymáshoz. Ezért Isten és a felebarát szeretete az első és a legnagyobb parancs, amely Krisztusban nyert el teljes kinyilatkoztatás és tökéletes megvalósulását. Az emberi személy tökéletesedését és a társadalom fejlődését egymással szorosan összefüggő valóságokként kell szemlélnünk. Ezek szembeállítása vagy egymástól való elválasztása azt jelenteni, hogy mindkettő célját meghiúsítjuk. A történelem, még a közelmúlt történelme is világosan megerősíti ezt az igazságot, ezért nem fáradhatunk bele abba, hogy a II. Vatikáni zsinat atyáival együtt ismételten hangsúlyozzuk. Az emberi személy, akinek természetéből fakadóan feltétlenül szüksége van a társadalmi életre, minden társadalmi intézmény elve, alanya és célja is annak is kell lennie. Ebben a perspektívában a Gaudium et Spes kijelenti, hogy a világban élő személyek és népek sokféleségét nem veszélyként vagy fenyegetésként kell szemlélnünk, hanem a gazdagodás és a fejlődés lehetőségeként. A szembenállás, amely időnként erőszakba torkolik, a bűn hatalmának gyümölcse, valamint annak következménye, Ahogyan a bűn minden szinten befolyásolja a gondolkodásmódokat és a cselekedeteket, pusztulást és halált okozva. Egyre inkább meg kell nyílnunk a kölcsönösség, a megosztás és a gondoskodás logikája előtt, ahogyan ez az emberi test különböző tagjai között is történik. Ezen a ponton a lelkipásztori konstitúció az egyetemes közjó rövid meghatározását is megadja. Emlékeztet arra, hogy a közjó a társadalmi élet azon feltételeinek összessége, amelyek lehetővé teszik mind a csoportoknak, mind az egyes tagoknak, hogy saját tökéletességüket teljesebben és gyorsabban elérjék. Ugyanakkor elismerve a népek egymásra utaltságát, a konstitúció kijelenti, minden csoportnak figyelembe kell vennie a többi csoport szükségleteit, jogos törekvéseit, sőt az egész emberi család közjavát is. Ebből a szemléletből kiindulva, a zsinati atyák ezután néhány különösen sürgető gyakorlati következményt is megfogalmaznak. Elsőként az emberi személy tisztelete. A Gaudium et Spes így fogalmaz, mindaz, ami magával az élettel ellenkezik, mint a gyilkosság minden fajtája, a népírtás, az abortusz, az eutanázia és a szándékos öngyilkosság, mindaz, ami az emberi személy sérthetetlenségét megsérti, csonkítások, testet vagy a lelket érő kínzások, a lelki kényszer, mindaz, ami az emberi méltóságot sérti, az embertelen életkörülmények, önkényes bebörtönzés, deportálás, rabszolgaság, prostitúció, a nők és fiatalok kereskedelme, valamint a szégyenletes munkakörülmények, amelyek során a munkásokat pusztán a haszonszerzés eszközeiként kezelik, nem pedig szabad és felelős személyként. Mindezek és a hozzájuk hasonló dolgok kétségtelenül szégyenletesek. A második következmény a másként gondolkodók és ellenfelek tisztelete és szeretete. Tiszteletet és szeretetet kell tanúsítanunk azok iránt is, akik ellenfeleink, vagy akiknek gondolkodásmódja és cselekvési módja eltér a miénktől. Tehát a keresztény ember nem zárkózhat be a saját véleménye és nézőpontja mögé. A másik ember tisztelete akkor is kötelességünk, ha másképpen gondolkodik, vagy cselekszik, mint mi. És a harmadik következmény, minden ember alapvető egyenlősége és a társadalmi igazságosság, ez minden ember, tehát ezt követeli meg, és a dokumentum így fogalmaz. Az emberi méltóság nem függhet attól, hogy valaki milyen nemű, milyen származású, milyen társadalmi helyzetben él, milyen nyelvet beszél, vagy milyen valláshoz tartozik. Minden ember Isten teremtménye, és ezért tiszteletet érdemes. A zsinati atyák arra buzdítanak, hogy győzzük le az individualista gondolkodásmódot, felelősséget vállaljunk, és vegyünk részt a közösség életében. Az ember nem önmagában, másoktól elszigetelten teljesedik ki. Az emberiségnek, mint személyek közösségének ez a szemlélete értékes örökség, melyet a II. Vatikáni zsinat hagyott ránk, és segít mindannyiunknak abban, hogy személyes és közös

0: de vous exprimer leurs vœux à l'occasion de votre anniversaire de naissance.
1: Most francia nyelven hangzik el a Szent Atya olasz nyelvű katekézisének a rövid összefoglalója.
0: À toutes les intentions de votre ministère apostolique universel. À la fin de l'audience, nous chanterons le Notre Père en latin. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes qui souffrent. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici un résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, le deuxième chapitre de la Constitution Gaudium et Spes est consacré à la
1: Gaudium et Spes Constitutio második fejezete. Az emberi közösségnek van szentelve. A kapcsolatok megsokasodása az emberek között világunk egyik jellemzője. Ezek a kapcsolatok azonban csak az emberi közösségen belül teljesedhetnek ki. Különösen fontos ez a technológiai fejlődés jelentette kihívások közepette, amelyek egyre inkább virtualizálják kapcsolatainkat, és olyan döntéseket bíznak algoritmusunkra, amelyek kizárólag az emberi lelkiismeretre tartoznak. A sokféleség nem fenyegetés, hanem gazdagodás lehet, a közjó szolgálatára irányul, a tisztelet, a kölcsönösség, a megosztás és az egymásról való gondoskodás lelkületében. Az individualista gondolkodásmód meghaladásával, valamint a felelősség és a részvétel magatartásának elsajátításával az ember személyes és közösségi szinten is képes lesz a megkülönböztetésre a társadalmi igazságosság szempontjainak fényében, és együttműködhet Istennel, testvéreivel egy emberi világ felépítésében. Köszöntöm a francia nyelvű zarándokokat, különösen a Párizsból érkező zarándok csoportokat. Az Isten és vele barát iránti szeretet az első és legnagyobb parancsolat. Legyetek a kapcsolatok és a testvériség aktív alakítói. Isten áldjon meg benneteket.
0: Vous saluez en italien, le Saint-Père vient de dire. Je salue tous les pèlerins de langue française et plus particulièrement le groupe de pèlerins de Paris. L'amour des dieux et du prochain est le premier et le plus grand des commandements. Soyez des acteurs de la relation et la fraternité. Que Dieu vous bénisse.
2: Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors would like to wish you a happy birthday and a happy feast of Saint Robert.
1: Boldog születésnapot kívántak a Szent Atyának, hisz nemrég
2: volt a születésnapja. They wish to express to you their sentiments of deep respect and esteem and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing.
1: Ezt minden nyelven most elmondják, felkérik a Szent Atyát, hogy imádkozzon a világ egyházét, az audiencia végén pedig áldását adja a jelenlévő ifjú házasokra, fiatalokra, ugyanakkor betegekre, amelynek, tehát előbb a latinul imádkozzuk a mi atyánkat, és ennek a végén. Kedves testvérek, a második vatikáni zsinat Gaudium et Spes kezdeti dokumentumáról szóló katekézis sorozatunk folytatásában ma az emberi kapcsolatok fontosságára összpontosítunk. Az emberi közösségről alkotott felfogásunk alapja az emberi személy méltósága. Ahelyett, hogy különbségeket veszélyesnek vagy fenyegetésnek tekintenénk, az emberiségnek, mint személyek közösségének látásmódja lehetővé teszi, hogy együtt munkálkodjunk a közjó keresésén.

Amikor túllépünk az individualista gondolkodásmódon, és felelősségteljes részvételre kész magatartást vallanunk egy emberibb és igazságosabb világ építésében, társadalmi kapcsolataink valódi tartalommal és személyes mélységgel gazdagodnak. Újítsuk meg, kedves testvérek, elkötelezettségünket, hogy Krisztusban megvalósítsuk emberi mi voltunk értékes ajándékát. Szeretettel köszöntöm az angol nyelvű zarándokokat, látogatókat, különösen Angliából, Skóciából, Norvégiából, Gánából, Dél-Afrikából, Ugandából, Ausztráliából, Indiából, Izraelből, Fülöp-szigetekről, Vietnámból, Kanadából és az Amerikai Egyesült Államokból érkezőket. Mindannyiótokra, családjaitokra, Urunk Jézus Krisztus örömét és békéjét kérem, Isten áldjon meg benneteket.

0: Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen herzlich zum Geburtstag und Namenstag gratulieren. Sie bekunden Ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit und versichern sich zugleich Ihres Gebets in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Abschluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, die Pastoralkonstitution Gaudium et Spes widmet sich in ihrem Gaudium et Spes der menschlichen Gemeinschaft.
1: Az emberi közösségnek
0: szenteli, während der technische Fortschritt
1: miközben ganz a technikai neue fejlődés egészen új lehetőségeket nyitott meg az emberek közötti kapcsolatteremtésben, nem ritkán azt tapasztaljuk, hogy kapcsolataink egyre inkább személytelenné, illetve virtuálisá válnak. Ezen a téren nekünk keresztényeknek fontos feladatunk van. A zsinat hangsúlyozza a teremtő akaratát, hogy minden ember egyetlen családot alkosson, és testvéri lelkülettel viszonyuljon egymáshoz. Társas lényekként éppen különbözőségeinkben kell egymást gazdagítanunk és egymás javát szolgálnunk.
0: Alle Entscheidungen müssen
1: minden döntésnek a társadalmi igazságosság szempontjából tiszteletben kell tartania minden ember méltóságát, és mindannyiunk javát kell szolgálnia. Szépen köszöntöm a német nyelvterületről érkezett zarándokokat.
2: Il tempo del creato,
1: ezekben a napokban, amikor a teremtés időszakát ünnepeljük, arra kapunk meghívást, hogy felemeljük tekintetünket, szemléljük a teremtett világot, dicsőítsük és imádjuk a teremtőt, és egyre jobban megértsük Isten csodálatos tervét, valamint a földünk megőrzéséért ránk háruló felelősségünket.
0: Einen herzlichen Gruß richte ich an die deutschsprachigen Pilger. Wenn wir in diesen Tagen die Schöpfungszeit begehen, sind wir eingeladen, die Schöpfung bewusst wahrzunehmen, den Schöpfer zu preisen und anzubeten, sowie den wunderbaren Plan Gottes und unsere Verantwortung für den Schutz unserer Erde immer besser zu verstehen.

0: Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia le formulan sus más cordiales augurios en ocasión de su cumpleaños y de su onomástico de San Roberto Belarmino. Desean manifestarle sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su Santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo.
1: Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis, para continuar reflexionando sobre la
2: kedves testvérek, a mai katekézisben folytatva a Gaudium Express lelki pásztori konstitúcióról szóló elműkedésünket, az emberi közösség témáját szeretném elétek tárni. Rozsinat emlékeztet bennünket arra, hogy Isten azt akarta, hogy az emberek egyetlen családot alkossanak és testvéri lelkülettel bánjanak egymással. Ma olyan társadalomban élünk, amelyet erőteljesen áthat a technológiai fejlődés. Ez egyrészt lerövidíti a távolságokat és lebontja a korlátokat, másrészt azonban veszélybe sodorhatja személyes kapcsolatokat, amelyek egyre inkább virtuálisá válhatnak. Ezért szükséges, hogy újra megfelelő helyre állítsuk az emberi személyt, és felismerjük annak központi jelentőségét. Ahhoz, hogy elérjük ezt a tökéletességet, amelyre az Úr meghív bennünket, mind az egyes közösségek, mind pedig az egyes emberek esetében, szükség van a közjóra, ez többek között azt követeli tőlünk, hogy tiszteletben tartsunk minden embert, előmozdítva az életet és elutasítva mindazt, ami az élet ellen irányul, tiszteljük az ellenségeinket, tartsuk tiszteletben minden ember méltóságát, szívesen köszöntöm a spanyol nyelvű zarándokokat.
1: En estos días muchos países latinoamericanos celebran su fiesta nacional.
2: Ezekben a napokban a számos latin-amerikai ország ünnepli nemzeti ünnepét.
1: Pidamos al Señor,
2: kérjük az Urat, hogy miközben értékeljük,
1: el Evangelio nos abra la mente y el corazón para reconocer que somos parte de un proyecto divino más grande.
2: És becsüljük hazánk sajátos identitását, az evangélium nyissa meg értelmünket és szívünket annak felismerésére, hogy egy nagyobb isteni terv részei vagyunk, és hogy mindannyian részei vagyunk annak az emberi családnak, amelyet Isten teremtett. Az Úr áldjon meg benneteket.

0: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana sono lieti di presentare gli auguri per il suo compleanno e per la sua festa onomastica. Desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di quest'udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica, che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
1: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana, specialmente ai sacerdoti del Pontificio Collegio Messicano e ai seminaristi del Pontificio Collegio Urbano di Propaganda Fide.
2: Köszöntöm vlastne epizodantokokat, különösen a mexikai pápai kollégium papjait, a De Propaganda Fide pápai Urbaniana kollégium szemináristáit. Tanulmányaitokhoz a legjobbakat kívánom, és biztosítalak arról, hogy imáimban megemlékezem rólatok. Köszöntöm az irgalmas testvérek rendjének szerzetéseit, és bátorítom őket Krisztus követésére, valamint a leginkább sérülékeny emberek szolgálatára. Köszöntöm a Buonolatabolói Santissima Annunciata plébánia híveit, akik azért érkeztek, hogy megáldhassák, megáldassák a Kármelhegyi Szűzanya szobrát. Kívánom mindnyájatoknak, hogy megújuljon bennetek az Isten anya iránti áhítat. Köszöntöm a gyógyszerészeti asszisztenciáról szóló tanfolyam résztvevőit is, és arra buzdítom őket, hogy a tudományos hozzáértést az ember iránti közelséggel és az emberi személy egészének szem előtt tartásával kapcsolják össze. Szeretettel köszöntöm az olaszországi börtön lelkészeket, akiket Raffaele Grimaldi atya, a főigazgató kísér. Kedves testvérek, hálámat fejezem ki nektek azért a fontos apostoli szolgálatért, amelyet az emberi szenvedés e helyein végeztek. Legyetek mindig az evangélium és a keresztény remény élő jelenléte. Különösen hálás vagyok a börtön lelkészekért és mindnyájtoknak azért az értékes együttműködését, amelyet nekem és az államtitkárságnak nyújtotok, lelki segítségetek révén számos olyan fogvatartott testvérünk életét támogatjátok, akik megpróbáltatásaikról és sebeikről írnak megosztva szenvedéseiket. Végül gondolok a fiatalokra, a betegekre és az új házasokra. Az elmúlt napokban a liturgia arra hívott bennünket, hogy elmélkedjünk a kereszt misztériumáról és az Úr édesanyjának fájdalmáról. Kedves fiatalok, Krisztus keresztje és a fájdalmas szűzanya példája világítsa meg életeteket. Kedves betegek, legyenek számotokra támasz a mindennapi megpróbáltatásokban. Kedves újházasok, Krisztus keresztje és fájdalmas szűzanya példája ösztönözzen arra titeket, hogy családi életeteket az evangéliumi alapelvekkel összhangba éljétek. Most mindannyiótokat megáldalak.

Kedves hallgatók, Taps Viharral köszönjük meg ismételt módon a Szent Atya katekézis sorozatát. Mi is megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk voltak az elmúlt 56 percben. Kapcsolunk vissza Sepri-Szentgyörgyi stúdióba. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves hallgatót ebben a déli órában. Az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából köszöntjük a kedves hallgatókat, és hívjuk is önöket, hogy ha tehetik, imádkozzanak velünk a mikrofonnál.
1: Karácsony Ervin, kispap,
0: és Görgényi Tünde imádkoznak önökkel. Imáinkat, a déli úrangyalaimát és a zsolozsmából a napközi imahorát felajánljuk minden ágyhoz, házhoz kötött betegért. Hálatelt szívvel imádkozunk önkénteseinkért és adományozóinkért, és minden egyéni szándékért. Ha tehetik, maradjanak velünk, imádkozzunk együtt.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Az úrangyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
0: és ő méhébe foganá Szent Lélektől Szent Fiát.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Íme az Úrnak szolgáló leánya,
0: legyen nekem a te igéd szerint.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn,
0: és mi köztünk lakozék.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Istenünk,
0: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
1: Urunk Istenünk,
0: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által, hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: míg éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja.

0: Uram, téged szólít kiáltásom, mert nagyon remélek igéidben. Teljes szívemből kiáltok, hallgass meg, Uram. Parancsaidat én megtartom.
1: Te hozzád kiáltok, szabadíts meg engem. Intelmeidet én híven őrzöm.
0: Téged szólít kiáltásom már hajnal előtt, mert nagyon reménykedek igéidben.
1: Téged kutat szemem virradat előtt, hogy szavaidról elmélkedjem.
0: Tekints jóságodban könyörgésemre, Uram. Ítéleteid szerint éltess engem.
1: Túl közel vannak már álnok üldözőim, de törvényedtől távol vannak.
0: Te azonban közel vagy, Uram. Minden intelmed maga a hűség.
1: Tudtam én parancsaidról kezdet óta, és azt is, hogy mindörökre adtad.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Uram, téged szólít kiáltásom, mert nagyon remélek igéidben.
1: Ismeri az Úr az ember gondolatait, hogy azok hiába valók. Uram, számon kér és Istene, jelenj meg ragyogva.
0: Kelj fel, ki a földet megítéled, fizess meg a gőgösöknek.
1: A gonoszok, Uram, meddig? Meddig újonghatnak még a gonoszok?
0: Fecsegnek és hangoskodnak, és kérkednek a gonosztevők.
1: Uram, megalázzák népedet, sanyargatják örökségedet.
0: Özvegyet és jövevényt megölnek, és árvákat legyilkolnak.
1: Azt mondják, ezt nem látja az Úr, ezt nem veszi észre Jákob Istene.
0: Értsétek meg végre, ti balgák a nép között. Ti esztelenek, mikor tértek észre?
1: Aki fület teremtett, az ne hallana? És aki formált a szemünket, az ne látna?
0: Aki népeket fenyít, az ne büntetne? Ő, aki bölcsességre oktatja az embert?
1: Ismeri az Úr az ember gondolatait, hogy azok hiába valók.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ismeri az Úr az ember gondolatait, hogy azok hiába valók.
0: Nekem az Úr erős várom és oltalmazó sziklám. Boldog ember, akit te oktatsz, Uram. Akit törvényedre megtanítasz.
1: Hogy nehéz napjaiban enyhülés találjon, amíg a gonosznak megássák a sírt.
0: Mert népét az Úr nem taszítja el, nem hagyja el örökségét.
1: Mert igazságos lesz az ítélet, és azt követi minden igaz szívű.
0: A gonoszoktól kivéd meg engem. A gonosztevőkkel szemben ki áll mellém.
1: Mert ha az Úr nem siet segítségemre, talán az örök csend helye volna már lakásom.
0: Ha azt mondtam, már inog a lábam. Szeretetet fenntartott, Uram.
1: Ha megtelik szívem aggodalommal, vigasztalásod felüdíti lelkemet.
0: Vajon a gonoszság ítélő székével, vagy szövetségben? Mely a törvény látszatával gyötrelmet teremt.
1: Ők az igaz életére törnek, és az ártatlan vért elítélik.
0: De nekem az Úr erős várom, menedékem sziklája az Isten.
1: Aki ellenük fordítja gaztetteiket, saját gonoszságuk pusztítja el őket, elpusztítja őket az Úr, a mi Istenünk.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Nekem az Úr erős váram és oltalmazó sziklám.
1: Akár mondtok, akár tesztek valamit, tegyetek mindent Úrunk Jézus Krisztus nevében. Így adjatok hálát általa Istennek, az Atyának.
0: háló áldozatot hozok neked, Uram.
1: És segítségül hívom az Úr nevét.
0: Könyörögjünk. Mindenható irgalmas Istenünk, te adsz nekünk rövid pihenőt most a déli órában. Tekints jóságosan megkezdett munkánkra. Segíts kijavítani, amit hibáztunk, és vidd tetszésed szerint jó végre minden fáradozásunkat. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála. Köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk együtt imádkoztak. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval, hiszen nem sokára folytatódik a tematikus napunk. A következő műsort dr. Sávai János atya szerkeszti. A mai mottónk: legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek. Egy órától imaszándékokat fogadunk, majd a dicsőséges rózsafűzért imádkozzuk a munkatársakkal 1:30-tól. 14:00-tól folytatódik a tematikus napunk Ferenc Emese kolléganőm szerkesztésével, majd 14:30-tól olvassuk a Szentírás Tibor atyával. A Medjugorjei üzenet 14:37-től lesz hallható ismétlésben, majd újra ima szándékokat fogadunk, és az irgalmasság rózsafűzérét imádkozzuk 15:00-tól, ha tehetik, akkor is tartsanak velünk. Ezt követően tárgyaljuk meg, stúdióbeszélgetésre hívjuk önöket, majd az igézőt és a nap katekézisét hallják 16:05-től szintén Tibor atyával. A Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását 16:40-től fogjuk megismételni, amit ismét ima szándékok fogadása követ, és a dicsőséges rózsafűzért a hallgatókkal fogjuk imádkozni. Szent misét közvetítünk Nagyváradról, a Katalin telepi templomból, délután 6:00-tól. Kedves hallgatók figyelmébe ajánlom, hogy ma este a szentségimádást szintén Nagyváradról, de a Szent József templomból fogjuk közvetíteni. Megköszönjük megtisztelő figyelmüket, köszönjük, hogy velünk imádkoztak. A mikrofonnál
0: Karácsony Ervin kispap
1: és Görgényi Tünde.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Legyetek hálásak! Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, a teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Tematikus nap a Mária Rádióban, 2026. szeptember 16-án, szerdán.
1: Legyen Isten szent igéje, szívünk világossága, lelkünk békéje és életünk biztos iránytűje, amely minden napon Krisztushoz vezet bennünket.
2: Zsoltárokkal, himnuszokkal és szent énekekkel emeljük szívünket az Úrhoz, és legyen minden imánk hálaadás az ő végtelen szeretetéért.
3: Ahol Isten igéje otthonra talál a szívben, ott megszületik a béke, megerősödik a hit, és az ember lelke dicsőítő énekké válik.
2: Az Erdélyi Mária Rádió, ahol az ige megszólal, a szív imádkozik, és Mária, szerető édesanyjai vezetésével Krisztushoz találunk.
0: Tematikus nap az Erdélyi Mária Rádióban, 2026. szeptember 16-án, szerdán. Tartsanak velünk!

Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves hallgatót. Görgényi Tünde vagyok, és meghívom önöket, hogy a következő 40 percben hallgassák meg dr. Sávai János atya elmélkedését a mai tematikus napunkhoz kapcsolódóan. Solyom Péter technikai munkatársam nevében is mindnyájuknak jó rádió hallgatást kívánunk.

Mária úton lévő nő. Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. A nyelv a szó elégtelen, betű leírni képtelen, csak hogyha élem, érezem Jézust szeretni, mit teszen. Még mindig Mária Magdolna eseténél maradunk, mert segít még inkább megértenünk azoknak a szavaknak az értelmét. A szeretet nagyobb, hogy az bármely szó képes lenne kifejezni, és a száj erőlködik a szavak megformálásánál, hiszen nem tudja, mit mondjon. Nem talál még távolról sem kifejezést, amely az igazi szeretet miben létét megadná. Ime miért van az, hogy hitünk nem olyan valami, amit csak úgy el lehetne mesélni. Olyan valami, amit meg lehet tapasztalni, és minden szó, amit ezzel kapcsolatban kiejtünk, csupán a fény árnyéka. Ezt az elégedetlenséget és elégtelenséget érte át bizonyára Mária Magdolna, amikor elfutott a tanítványokhoz, hogy elmondja a vele történteket. Azt gondolom, hogy nem tévedek talán, amikor föltételezem, hogy a tanítványok némelyikében kétely támad, hogy ez a fájdalomtól összetört nőnek valami rémképei, hallucinációja támad Krisztussal kapcsolatban. De legalább gyanút támasztott a szívükben, hogy hát, ha mégis igaz, amit mond. És akkor Péter és János elfutottak a sírhoz. Krisztus föltámadásának első jele a hiány. Nem találják a testet. Üres sírt találnak, Krisztus nem maradt a sírokba zárva, ahová mi sokszor bekényszerítjük. Ezek az iratok igen gyakran beletörődő gondolataink, az ilyen forma mondatokban befogalmazva, ó, bár így lenne, ahogy mondjátok. Talán közülünk senki tudatosan nem vonja kétségbe annak igazát, amit Krisztus mond, de a mi válaszunk az ő tanítására meg így hangzik, igazad van, de nem lehetséges. Mi a halott Krisztus tanítványaivá tesszük magunkat, aki elképzelt és elérhetetlen dolgot prédikál, utópia az egész. Olyan Isten, akit jobb otthagyni. Krisztus a valóságát mutatja annak, amit mond, mert nem marad a halálban, nem marad a sírokban, ő föltámad. Erőben lép elő, és ki abból a lezárt gondolkodásból. Ő a nem várt ellentmondás jele annak, hogy megszakítja az elvárásainkat. Jézus nincs a mi beletörődéseinkben. Tovább kell ezeken és ezek ellen küzdenünk egészséges nyugtalansággal, ahogyan Mária

élő halott, beletörődött ember, bizonyára nem keresztény. De ki merészkedik el ennyire? Az, aki megtapasztalja életében, mit jelenti Jézus Krisztus szeretni, mert nem lehet elhajítani azt, akit még csak nem is ismerünk. És sokan közülünk elvetik Krisztust, mert csak hallottak róla valamit itt-ott távolról, olyantól, aki még csak soha nem is látta, de már kommentálja. Ez a rövidlátásra megrögzött önzést eredménye. Valójában nem gyakoroljuk szabadságunkat, mert a szabadsággal csak azzal szemben élhetünk, amit ismerünk, nem pedig úgy, hogy csak előítéleteink vannak vele kapcsolatban. Felkarolta szolgáját, Izraelt, megemlékezve irgalmasságáról, amint megmondta atyáinknak, Ábrahámnak és utódainak mindörökre. Mert Isten megemlékezik irgalmáról. A Szentlélek küldetése alatt Mária sokféle néven szólította Istent, megváltó, mindenható, szent, irgalmas. Most, ahogy éneke véget ér, egy új név jelenik meg, amely egységbe olvasztja őket. Ő az ígéreteihez hűséges Isten. Éppen hűsége miatt, amikor az ember bűnbe esett, és szégyenében elbújt az arca elől, nem hagyta halálra, hanem békét fogadott teremtményeinek, elindítva az üdvösség történetét. Mindezt mindig megújította a szövetségi egyezmények által, amelyeket nemzedékről nemzedékre visz tovább sok jó és hűséges szolgának hivatott ember közreműködésével. Ahogyan Ábrahám, hitbeli atyánk már megtette, úgy a szüzenye, miután megkapta az angyal bejelentését, átlépi édes názereti otthonának küszöbét, elhagyja szülőföldjét, mostantól a hit, a szeretet és béke zarándoka lesz. Tisztában van vele, hogy benne, mint Krisztus anyjában, összetalálkozik az egész üdvözítő terv, amelyben nemzedékről nemzedékre nyilvánul meg az, aki a szövetség isteneként megemlékezik irgalmáról. Isten emlékszik. Az emlékezni ige visszatérő kulcsszava a Szentírásnak, nagyon jelentőség teljesen jelenik meg először az Isten és az emberiség között létrejött első szövetség pillanatában, amelyet Noéval az egyetemes özönvíz után kötöttek. Így beszél róla a Biblia. Azután Isten azt mondta, ez lesz a jele annak a szövetségnek, amelyet megkötök velem is veletek, és minden élőlényen, amely veletek van, örök időkre. Szivárványomat a felhőkbe helyezem, és az lesz a jele a szövetségnek közöttem és a föld között. Amikor ugyanis felhőkbe borítom az eget, feltűnik a felhőkben a szivárványom, és megemlékezem szövetségemről, amelyet veletek kötöttem, és az összes testet éltető élő lélekkel kötöttem, és nem lesz többé özönvíz, hogy eltöröljön minden testet. A felhőkben lesz tehát a szivárvány, és én látni fogom, és megemlékezem arról az örök szövetségről, amely Isten között és a földön lévő minden testet éltető lélek között létrejött. Így beszél a Teremtés könyve 9. fejezete. Amikor a nép rabszolga sorba kerül Egyiptomban, és a kényszermunka súlya alatt elnyomják, már ahhoz sem lesz erejük, hogy Istenhez kiáltsanak. Isten lesz az, aki emlékezve szövetségére közbelép és fölfedi Mózesnek tervét. Ezt mondja, meghallottam Izrael fiainak sóhajtozását, hogy elnyomják őket az egyiptomiak, és megemlékeztem szövetségemről. Mondd tehát Izrael fiainak, én az Úr vagyok az, aki kiviszlek titeket az egyiptomi kényszermunkaházából, és kiszabadítalak titeket a szolgaságból. Megváltalak titeket kinyújtott karral, nagy ítéletek által, és népemmé foglak titeket tenni. Istenetek leszek, és megtudjátok, hogy én az Úr, a ti istenetek vagyok. Az, aki kiviszlek titeket Egyiptom kínszenvedéseiből, és beviszlek arra földre, amely felől esküre emeltem kezem, hogy Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak adom, és odaadom azt nektek birtokul, én az Úr. A prófétai könyvek szép, erős költői képekkel fejezik ki Isten hűségét, mert a szeretet költészet

és szépség, de mindenek előtt a történelem tanúságtételét állítják szemünk elé. A tények önmagukért beszélnek, ezek az Úr személyi igazolványai, ahol az ember hűtlensége a legsúlyosabb, ott Isten szeretete minden árnyalatában megnyilvánul valóban csodálatos sokszínűségében szivárványként. Az Úr soha nem szűnik meg ámulatba ejteni minket, és mindig túl van mindenen, amit róla elmondható. Most az ő szeretete az anyai gyengéd és fáradhatatlan szeretethez hasonlítható. Izaiásnál halljuk következőket. Megfeledkezhetik-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha az meg is feledkeznék, én akkor sem feledkezem meg rólad. Íme tenyeremre rajzoltalak téged. Falaid előttem vannak szintelen. Most pedig az apa erős és irgalmas szeretetéhez hasonlítja magát, de mennél inkább hívtam őket, annál inkább távoztak tőlem, a báloknak áldoztak, és a bálványoknak mutattak be áldozatokat. Pedig én szinte dajkája voltam Efraimnak, karjaimon hordoztam őket, és ők meg sem ismerték engem, nem ismerték el, hogy én vagyok az orvosuk. Emberi kötelékekkel, a szeretet bilincseivel vonzottam őket. Olyan voltam hozzájuk, mint aki arcához emeli a csecsemőt, és lehajoltam hozzá, hogy ételt adjak neki. Ózeás próféta gyönyörű beszéd ez. Máskor pedig az Úr elmegy addig, hogy fellobban féltékenysége, mint a vőlegénynek az ő mennyasszonyáért. Íme olyan nemzetet hívsz majd, amelyet nem ismersz, és olyan nemzetek futnak utánad, amelyek nem ismertek téged az Úrért, a te Istenedért, Izrael szentjét, mert megdicsőített téged. Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok őt, amíg közel van. Hagyja el útját az istentelen és gondolatait a bűnös ember. Térjen vissza az Úrhoz, aki megkönyörül rajta, és Istenükhöz, mert ő nagy lelkű a megbocsátásban. Mária az a bárka, amely elhozta a béke szövetségét az emberek közé, mert ő szülte meg a megtestesült igét, azt, aki a szeplőtelen bárány. Ő saját vérében érvényesítette az új és örök szövetséget, de ő számunkra mindenek előtt az anya és a lelki mester, aki feltárja előttünk a béke és az öröm ajándéka befogadásának és megtartásának titkát. Tegyétek, amit mond. Ez Mária rövid üzenete mindenkor. Ez a bizonyosság teszi lehetővé számunkra, hogy biztonságosan, békével és örömmel járjunk, minden nap újra kezdve, hogy életünket ne változékonyságuk futóhamokjára építsük, hanem Istenünk szilárd sziklájára, akitől mindenek előtt a hit folyamatos növekedését és nagyobb részvételt hűségben kell kérnünk, amely megbánás, visszafordulás nélküli szeretet. Nos, visszatérünk az emlékez és az emlékezni igéhez. Az emlékezni ige, amely már alapvető fontosságú Isten történeti cselekedeteinek megismerésében gyakran felbukkan az ember ajkán is, ahol sürgető fohászként, néha fátyolos szemrehányásként is visszhangzik az Úr felé. Emlékezz! Az emberiség útja folyamatos bukások, elakadások, elcsüggedések közepette folyik, az utazás akár lehetetlen vállalkozásnak is bizonyulhatna, ha nem lennének a szegények, az alázatosak. A nagy imádkozók, közben járók, mint Ábrahám, Mózes, a jólator imádsága, ezek egyedül úgy tűnnek, hogy emlékeztetnek, hogy bármi gonoszságot, hűtlenséget követtek is el, mindig számíthatnak az irgalmas Isten hűségére. Elsőbséget élveznek szíve fölött, amely nagyobb a szívünknél, és mindent tud. Mária pedig az első e szegények között. Ő az imádkozó szűz, akitől Isten semmit sem tagadhat meg. Arra biztat, hogy mindig alázattal a szívünkben, a bizalom emlékével és énekével folytassuk az utat.
Hangja úgy zeng, mint a proféták buzdításának visszhangja, amelyen keresztül az Úr megnyugtató felhívást adott, hogy kitartsunk az évszázadok során, mert minden várakozásunk, minden szent vágyunk, minden jó utáni vágyunk beteljesedik. Mindannyian érezhetjük nem csak a neki címzett igazságos szemrehányásokat, megrovásokat, hanem a bátorító ígéreteket is. Ha átkelsz a vizeken, én veled vagyok, és a folyókon, azok nem borítanak el. Ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng nem perzsel téged. Mert én vagyok az Úr, a te Istened, Izrael szentje, a te szabadítól. Odaadtam érted válságul Egyiptomot, Etiópiát és Sábát helyetted. Mert drága vagy szememben, becses vagy, és én szeretlek téged, azért embereket adok oda helyetted, és népeket az életedért. Halljuk Izaiásnál. Veled vagyok, mondja az Úr, ezért senki se féljen attól, hogy magára hagyják, még akkor sem, ha súlyos bűnösnek ismeri el magát, és úgy érzi, hogy a szívét átjárja a lelkiismeret furdalás. Valóban ez az igazi jele annak, hogy az Úr szeretete mélyen eléri és szívesen fogadja vissza az irgalmas ölelésbe, ahogy megígérte esküvel Ábrahámnak és leszármazottainak mindörökre. Isten mindig is közel állt az emberiséghez, Ádám paradicsomból való kiűzésére uta, mondhatni, száműzetésbe került az emberrel. Ő maga is kiment, hangját hallatta, dicsőségét kinyilatkoztatta, törvényét adta, de csak Mária által lett örökre a velünk lévő Isten, Emmanuel. Gyakran megfeledkezünk erről, ezért annyi szomorúság, félelem és panasz, a panaszkodás és zúgolódás, és az Istenben való kételkedés, az emberi szív örök kísértése. Őszintén fel kell ismernünk, hogy ez a hit hiányából vagy gyengeségéből fakad, abból, hogy nem hagyjuk magunkat Isten igéje által megvilágosodni, hanem követjük a gyakran önző és kicsinyes érdekek által diktált föltételeket, horoszkópokat, jövendőléseket, nagyszájú ígéreteket hallgatunk és adunk tovább. Nem beszélve a vallási köntösbe csomagolt harag, gyűlölet beszédekről, amelyek a bennünk fortyogó haragból vagy epés éppen félelemből fakadó görcsökből törnek föl, isteni és mennyei üzenetként harsogva azokat bele a világba és küldözve szanasz éjjel. A keresztségi felszentelést, amelyből a hit fakad, olyan hűséggel kell megtartani, amely folyamatos vértanúságba kerülhet. Nem véletlen, hogy Jézus nyilvános működését azzal kezdte, hogy mindenkit megtérésre hívott, amely állandó feszültségként értendő az evangélium hiteles megélésére, elfogadva a Krisztusért való szenvedést is. Ez az igaz tanítvány bizonyítéka, aki bár tudatában van a hitnek, de bizalommal és álhatatosan néz szembe vele, minden nap erőt merít a Krisztus Jézusban való és lévő kegyelemből. A II. Timóteus levélnek ez a nagyon megrendítő témája, és amelyet kiváltságos módon és lényegében az Eukarisztiában nyerünk el. Most Pietrelcinei Szent Pió atya imádságával pihenjünk meg csak egy kicsikét. Maradj velem, Uram, mert szükséges, hogy velem légy, hogy el ne felejtselek. Tudod, hogy milyen könnyen fordulok el tőled. Maradj velem, Uram, mert gyenge vagyok. Szükségem van a te erődre, hogy el ne essem annyiszor. Maradj velem, Uram, mert te vagy az én életem, nélküled lankad az én buzgóságom. Maradj velem, Uram, hogy megmutasd nekem a te akaratodat. Maradj velem, Uram, hogy halljam a te hangodat, és kövesselek. Maradj velem, Uram, mert nagyon akarnak szeretni, és mindig veled lenni. Maradj velem, Uram, ha azt akarod, hogy méltó legyek hozzád.
Maradj velem, Uram, mert bármilyen szegény is a szívem, számodra a vigasz helye, és a szeretet fészke legyen. Maradj velem, Uram, mert már este van, a nap lenyugóban, múlik az élet, közeleg a halál, az ítélet, az örökké valóság. Szükséges, hogy megkettőzzem erőmet, hogy útközben el ne fogjon. Nyugtalanítanak a kísértések, a sötétségek, a szomorúság, a keresztek, a szenvedések. Mennyire szükségem van rád a számkivetésnek ezen éjszakáján. Maradj velem, Jézus, mert az élet és veszedelmek éjszakájában szükségem van rád. Add, hogy úgy felismerjenek, mint a tanítványok a kenyértöréskor, az eukarisztikus egyesülés legyen a világosság, mely megtart engem. Legyen egyetlen boldogság a szívemnek. Maradj velem, Uram, mert amikor jön a halál, akkor is veled egyesülve akarok lenni, ha nem is a szent áldozás által, legalább a kegyelem, a szeretet által. Maradj velem, Jézus, nem kérem isteni vigasztalásodat, mert nem vagyok rá méltó, de igenis kérem a te szentséges jelenlétedet. Maradj velem, Uram, téged kereslek, a te lelkedet, a te szereteted, a te irgalmadat, a te szívedet, mert szeretlek téged, és nem kérek más jutalmat, mint a szeretet gyarapodását. Szeresselek téged egész szívemmel itt a földön, hogy tökéletesebben tovább szeresselek az örökké valóságon által.

Mária, úton lévő nő. Az evangélium szereplői rendelkeztek volna egyfajta beépített kilométer számlálóval, úgy gondolom, hogy Mária nyerte volna a legfáradhatatlanabb gyaloglók rangsorát. Jézust nem számítva persze, de mint tudjuk, annyira azonosult az úttal, hogy egy napon még a követésre hívott tanítványainak is bizalmat adott. Én vagyok az út. Az út, nem utazó. Azóta Jézus versenyen kívül van, vitathatlanul ő áll az evangéliumi zarándoklatok listáján. Aztán Mária. Mindig útközben találjuk, Palesztina egyik pontjáról a másikra, még külföldön is átlépve a határokat. Oda-vissza út Názáretből Júda hegyeibe, hogy megtalálja unokatestvérét azzal a fajta gyors kiegészítéssel, amelyet Lukács említett, aki biztosít minket arról, hogy gyorsan elérte a várost. Utazás Betlehembe, innen Jeruzsálembe a templomi bemutatóra, titkos kitelepítés Egyiptomba, óvatosan visszatérek Judeába az úrangyala kiutasítási parancsával, majd vissza Názáretbe. Zarándoklat Jeruzsálembe csoportos kedvezménnyel és az útvonal megkétszerezése város körüli kirándulással Jézust keresve. Tömeg között találkozni vele, amint Galilea falvaiban vándorol, talán félig azzal a gondolattal, hogy hazaviszik. Végül a Kálvária ösvényein, a keresztövében, ahol János által az ott állt szóval kifejezett csoda, nem pedig egy sikertelen verseny miatti fájdalom megkövülése, a pódiumon várakozók szoborszerű mozdulatlanságát fejezi ki győzelmi díjjal. A menny, csak menny ikonját, csak az első csoda bankettjén találjuk őt ülni. Ülve, de nem mozdulatlanul, nem tudja, hogyan maradjon csendben. Nem a testével fut, hanem a lelkével vezet. Ha pedig nem megy Jézus órája felé, a mostanja felé, akkor azt az órát hátrafelé mozgatva maga felé húzza, amíg a húsvéti öröm fel nem tör az emberek asztalán. Mindig mozgásban, és mi több, felfelé. Attól kezdve, hogy elindult a hegyek felé egészen a Golgota napjáig, vagy inkább a mennybe menetele alkonyáig, amikor ő is felment az apostolokkal a felső emeletre, a lélekre várva az utolsó vacsora termébe, lépteit mindig a magasságok felé való törekvés jellemezte. Ő is leereszkedett, és János felidézi az egyiket, amikor azt mondja, hogy Jézus a kánai mennyegző után anyjával együtt leszállt Kafarnaumba. De az a ragaszkodás, amelyen az evangélium a felmenni igével kíséri jeruzsálemi útját, ahelyett, hogy a mellkas lihegésére vagy a lábak duzzadására utalna, azt jelenti, hogy Mária földi zarándok útja az igényes lelki út minden fáradtságát jelképezés jelzi, megvalósítja. Szűz Mária, az utak asszonya, mennyire szeretnénk hasonlítani rád lélegzett elállító versenyeinkben, de nincsenek céljaink. Mi is zarándokok vagyunk, mint te, de nincs szenté, ahova elmennénk. Gyorsabbak vagyunk nálad, de a sivatag elnyeri lépteinket. Aszfalton járunk ma, de a bitumen kitörli lábnyomainkat. Az erőltetve menj, haladj, de hátizsákunkból hiányzik az úti terv, a cél, amely értelmet adna az útvonalainknak, és a rendelkezésünkre álló összes körforgalom mellett életünk nem kapcsolódik semmilyen építő csomóponthoz. A kerekek körbeforognak az abszurd gyűrűn, és azon kapjuk magunkat, hogy menthetetlenül ugyanazokat a panorámákat szemléljük. Ott vagyunk, ahol az előbb jártunk. Adj nekünk ízelítőt az életből. Ízleljük a dolgok izgalmát. Kínálj anyai válaszokat a végtelenségig tartó folyamatunk jelentéssel kapcsolatos kérdéseire.
és ha hevesen forgó abrocsaink alatt, ahogy súrolnak a kerekek, mint egykor a ti mezít lábad alatt, már nem látszanak virágok, legalább lassítunk, és lassítsuk is le felgeteges versenyeinket, hogy élvezhessük illatukat, és gyönyörködhessünk végre szépségünkben. Szűz Mária, az utak asszonya, legyen utunk, akárcsak a tiéd, az emberekkel való kommunikáció, hogy ezt mondjuk, a találkozás, a kapcsolat eszköze, ne pedig szalagkorlátokat lássunk, amilyen belül arisztokratikus magányunkat biztosítjuk csupán. Szabadíts meg minket a nagyváros szorongásaitól, és add meg nekünk Isten türelmetlenségét. Isten türelmetlensége arra késztet bennünket, hogy megnyújtsuk lépteinket, hogy elérjük utitársainkat. A körülöttünk rohanó világ szorongatása azonban az előzés specialistává tesz minket. Ezzel időt nyerünk, de elveszítjük a mellettünk haladó testvért. A gyorsaság őrületét az ereinkbe helyezték, de kiüresíti napjainkat a gyengétségtől. Nyomjuk a gázpedált, de a mi sietségünkben nem adja a jótékonyság ízét, míg az érzéseket is mozaik szókká tömöríti, de megfoszt bennünket azon rövid kapcsolatok örömétől, amelyeknek ahhoz, hogy valóban emberiek legyünk, 100 szó örömére van szükségünk. Szűz Mária, az út asszonya, a biztos remény és vigasztalás jele Isten zarándok népének. Értesd meg velünk, hogyan kell földrajz térképei helyett zarándoklataink történelem karaván útjait a zarándokok asztalain keresni. Ezeken az útvonalakon fog növekedni a hitünk. Fogj kézen minket, és lássuk meg Isten szentségi jelenlétét a napok fonalai alatt, az idők eseményeiben, az emberi évszakok fordulójában, a földi mindenhatóságok naplementében, az új népek hajnali alkonyaiban, a szolidaritás elvárásában, hogy elkapják őket a levegőben. Irányítsd lépteinket a szentélyek felé, segíts megpillantani a hullandó homokján az örökkévaló lépteit. Add meg újra a belső kutatás ízeit nekünk, céltalan turistáknak nyugtalanságába. Ha látsz minket sodródni az út szélén, állj meg, legédesebb szamaritánus, hogy sebeinkre öntsd a vigasztalás olaját és a remény borát. És akkor térjünk vissza a pályára, ennek a könnyek völgyének ködéből, amelyben szenvedéseink emésztődnek, fordítsunk tekintetet a hegyekre, ahonnan a segítség érkezik. És akkor a magasztalja lelkemet urat ünnepe virágzik az utcainkon, meg a szívünkben. Ahogy az történt azon a távoli tavaszon, amikor fölfelé igyekeztél Júdea magaslatain. Ismét Mária az, aki segít és támogat, amint a II. Vatikáni zsinat mondta, előre haladt a hit zarándok útján. Nem kímélte a hit fáradozása, éppen ellenkezőleg azon kapta magát, hogy a legnehezebb és legjárhatatlanabb utakon jár, hiszen neki kellett az új és örök szövetség híveik közül elsőnek lennie. A Szentlélektől ihletett Erzsébet fölismeri a szűzanya titkát, és boldognak hirdeti. Boldog, aki hitt, mert be fog teljesedni, amit az Úr mondott neki. A boldogság minden hívő ember tapasztalatává válhat, és kell is, hogy legyen, valamint az ének, amely a szívből áradt, hogy hangot adjon a megváltottak hálájának. Ó, szeretett Isten! Te csak szerethetsz, ingyen, kezdettől fogva és mindörökre. Szereted minden teremtményed. Te apa vagy, te anya vagy, te jegyes vagy,
te vagy a barát, te vagy a minden. Add, hogy higgyünk szeretetedben. És ha a mi emberi tévejgéseink miatt messzire kóborolnánk az otthontól, Máriának, fiad anyjának keze által, vezess vissza. Békességed országának küszöbén, mint egykor Erzsébet házának küszöbén, velünk és értünk énekelje a dicséret és a hála énekét neked, aki mindig tárt karjaiddal várod gyermekeidet, hogy megpihentesd őket szíveden.

0: Legyetek hálásak! Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, a teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Tematikus nap a Mária Rádióban, 2026. szeptember 16-án, szerdán.
1: Legyen Isten szent igéje, szívünk világossága, lelkünk békéje, és életünk biztos iránytűje, amely minden napon Krisztushoz vezet bennünket.
2: Zsoltárokkal, himnuszokkal és szent énekekkel emeljük szívünket az Úrhoz, és legyen minden imánk hálaadás az ő végtelen szeretetéért.
3: Ahol Isten igéje otthonra talál a szívben, ott megszületik a béke, megerősödik a hit, és az ember lelke dicsőítő énekké válik.
2: Az Erdélyi Mária Rádió, ahol az ige megszólal, a szív imádkozik, és Mária, szerető édesanyai vezetésével Krisztushoz találunk.
0: Tematikus nap az Erdélyi Mária Rádióban, 2026. szeptember 16-án, szerdán. Tartsanak velünk!

0: Dicsétessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Máre Rádió hallgatót. A nagyváradi stúdióból Tibor atya köszönti önöket a mai gyönyörű szép tematikus napunk alkalmával. Elérkezett az ima szándékfogadás műsor ideje. A kedves hallgatók a megszokott telefonszámok egyikén fejezhetik ki ima kéréseiket, ima szándékaikat 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Üzenetben is megtehetik a 0758 420 555-ös számon, illetve a www.mareradio.ro linkre kattintva. És természetesen az ima szándék végén a munkatársak a szokott módon végezzük a dicsőséget, imádkozzuk a dicsőséges rózsafűzért, kapcsolódjunk bele, imádkozzunk együtt egymásért. Közben érkeztek üzenetek, e-mailek, ezt a rózsafűzét felajánlom, lelki békéért Isten fizesse. Következő üzenet: gyermekeinkért, kegyelemért, és hogy rendeződjön az életük Isten akarata szerint, írta egy édesanyja. Gyémesből kérem Márton Áron püspök közbenjárását, betegségem jobbulásáért. Jézuson bízom benned, és felajánlom elhunyt papjainkért, világ békéért, írta Erzsébet. Fiam hite megerősödéséért, élete jóra fordulásáért, egészségért, gyógyulásért, testi-lelki betegségből kérem, ezért imádkozzunk, írta egy édesanyja. Palotáról, Bihar megyéből írja e-mailen egy mindennapos hallgató, miséket, rózsafűzéreket, imákat felajánlva a jó Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, Szentléleknek kérek segítséget, betegek gyógyulásáért, sikeres műtétért, türelemért, békés elfogadó nyugodt szívért, írta egy palotai hallgatónk. Nagy Károlyból írja egy édesanyja, kérem a szűzanyát, hogy járjon közben az ő szent fiánál, segítse meg fiamat, aki nagyon szeretne már családot alapítani. Kérem a szűzanyát, segítse meg őt. Egy mindennapos hallgató írja Nagyváradról, az egész heti rózsafűzéreket felajánlom a szűzanya szándékáért, bűneink bocsánatáért, hálával a kapott kegyelmekért, egy fontos szándékért, gyerekeinkért és az összes hívekért. Mindennapos hallgató írja Erdélyből, mai rózsafűzéreket felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, testi-lelki nyugalomért, gyógyulásért, a családom élő tagjaiért, valamint elhunyt tagjaiért, Jézuson bízom benned. Egy hallgató írja külföldről, a mai napi imákat felajánljuk, Lőrinc Albert lelke üdvéért halálának 5. évfordulóján. Csíkszeredából írja, emlékezve tisztelettel a sok építő gondolatért, Isten áldása Csíksomjé Szűzanya oltalmazzon, írta Ildikó. Kovásznáról írja Zsuzsa, na heti rózsafűzét és imákat felajánlom édesanyám gyógyulásáért, kérlek Uram, hallgass meg minket. Tessék, Mária Rádió. Tessék. Hello. Igen. Hello.
1: Dicsétessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Halló. Tessék a rádiókészüléket kikapcsolni, és akkor csak egyedül fog beszélgetni.
1: Én kikapcsoltam a rádiókészüléket, nekem ki van kapcsolva.
0: Akkor tessék mondani, mert szeretném halljuk.
1: Ezt a rózsafűzét a mai értesimmel felajánlni, egy családomért és az én magam betegségemért, mert nagyon gyenge beteg vagyok. Mindennapos hallgatójuk vagyok, adakozójuk. Szeretném, hogy én is kérjek egy imát magamért.
0: Köszönjük szépen. maradjon velünk, imádkozzunk együtt.

0: A Rózsa Fűzéért szól a következő üzenet, felajánlom a háború befejezéséért, a világ békéjéért, betegekért, halottakért, unokáimért, találjanak megfelelő munkahelyet. Köszönöm, Szüzanya, hogy segítesz, légy áldott mindörökké. Továbbá hálából a Szüzanyának minden kegyelemért, légy áldott mindörökké. Következő üzenet, a Rózsa Fűzét minden nap ima szándékomra, Csaba írta, Szilágy Somjóról, hogy Jézuson bízom benned. A rózsafűzét és minden imát felajánlom unokám jó fejlődéséért, és hogy minden rendben legyen vele, Szüzanya takarja be védő palástjával, Istenem, bízunk benned. Tessék, Mária Rádió.
1: Mi kértessék az Úr Jézus Krisztus, a rózsafűzét és a hátrájövő napi szemmiséget fel szeretném ajánlni, férjem örök nyugodalmáért, az én egészségemért, fiam családjának egészségért, és Virginás Katika gyógyulásáért, valamint sógoramért, Kataki Dénes gyógyulásáért, a Jóisten adjon mielőbbi felgyógyulást, Jézuson bízom benned, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük, hogy hívott bennünket, imádkozzunk együtt.

a rózsahőzért, felajánlom a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, az úton levőkért, bűneim bocsánatáért. Következő üzenet: önökkel együtt imádkozom, lányom és menyem teljes gyógyulásáért, Isten fizesse. Imád kérek fiamért, írta egy névtelen hallgató. Mai nap imáit felajánlom gyermekeim testének, lelkének, elméjének gyógyulásáért, kegyelemért. Következő üzenet: a rossz akaratú emberekért imádkozzunk, Jézusom, bízom.

Következő üzenet: minden imád Szent Misét, rózsafűzét felajánlok hálából családomért, egészségemért, Anna néninek erőt, egészséget, gyógyulást, Jézuson bízom benned. Felajánlom a rózsafűzét az unokáimért, drága Jézusom, áld meg őket, add kegyelmedet, vezesd őket a te utadon, a te ösvényeiden. Köszönöm Jézusom, írta egy néptelen hallgató. Szeretném felajánlani a rózsafűzét, szól a következő üzenet, és a hét minden imáját. Felajánlanám gyermek áldásért, családi békéért, adjon a Jóisten egy munkát, és külön édesapám és nagytatám emlékére nagyon a Jóisten örök nyugodalmat. Gyímesből írtam egy hallgató.

következő üzenet pedig így szól: a 28. Márton Áron zarándoklatért kérem Márton Áron közbenjárását, leányom teljes gyógyulásáért és családja megtéréséért, írta Mária.

0: Kedves Mári Rádió hallgatók, ennyit hírt a mai imak szándékkérésének a műsor idejében. Maradjanak továbbra is velünk, a munkatársakkal imádkozunk közösen a dicsőséges rózsafűzért. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval.

Urunk Jézus Krisztus, ebben a rózsafűzér imádságban a te feltámadásod örömhíréről merítünk erőt. Békéért könyörgünk, először saját szívünkben, aztán családjainkban, közösségeinkben, a világ népei között. Különösen imádkozunk most azokért, akik szenvednek, az újrakezdőkért, a menekülőkért, mindenkiért, akinek az élete bizonytalanságban és félelemben telik. Szűz Mária, béke királynője, vezess minket fiathoz, hogy általa békére leljünk, és békét vigyünk máshová is.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Első szentitok, aki halottaiból feltámadt. A feltámadás nem hangos esemény. Nincs benne taps, nincs benne tömeg. Egy üres sír van és egy kérdés. Miért keresitek az élőt a holtak között? Isten mindig akkor lép közbe, amikor mi már lezártuk a történetet. Amikor azt mondjuk, ennek vége, innen nincs tovább, ez már nem támadhat fel. A feltámadás azt üzeni, Istennek mindig van folytatás. Még ott is, ahol mi csak lezárást látunk. Jézus feltámadása nem törli el a sebeket, megmutatja őket. De ezek a sebek már nem a halál jelei, hanem a szeretet bizonyítékai. Kérjük ma azt a kegyelmet, hogy saját sebeinket ne rejtsük el, hanem engedjük, hogy a feltámadott átalakítsa őket reményé.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halál

0: bölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: Második szent titok, aki a mennybe fölment. A mennybe menetel pillanata búcsú és küldetés egyszerre. A tanítványok felfelé néznek, Jézus pedig már előre gondolkodik. Most rajtatok a sor. Jézus nem azért megy el, mert eltávolodik, hanem azért, hogy mindenhol jelen lehessen. Nem egyetlen helyhez kötődik többé, hanem minden ember szívében otthont keres. A mennybe menetel arra tanít, hogy a hit nem menekülés a világból, hanem felelősség a világért. Nem az égbe bámuló keresztény az igazi tanú, hanem az, aki itt a földönnél úgy, mintha már az ég polgára lenne. Kérjük a kegyelmet, hogy felismerjük, Isten országa ott kezdődik, ahol szeretettel élünk.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse.

0: Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: harmadik szent titok, aki nekünk a szent lelket elküldötte. A szent lélek nem viharosan érkezik a lélekbe. Először félelmet talál, bezárt ajtókat, hallgatást, és mégis, ahol a lélek megjelenik, ott megszületik a bátorság. Nem a tökéletes emberekből lesznek tanuk, hanem a megérintettekből. Olyanokból, akik tudják, mit jelent félni, és mégis megszólalni. A lélek nem elveszi a különbségeinket, hanem egységgé formálja őket. Nem uniformizál, hanem közösséget teremt. Ma kérjük azt az ajándékot, hogy ne csak beszéljünk Istenről, hanem engedjük, hogy ő beszéljen rajtunk keresztül, egyszerű szavakkal, hiteles élettel.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akinek a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: negyedik szent titok, aki téged szentszűz a mennybe felvett. Mária mennybevétele remény az egész ember számára. Nem csak a lelke, hanem az egész élete, teste, története, szenvedése Istenhez tartozik. Ez azt üzeni, semmi sem hiába való abból, amit szeretetből hordozunk. A csendes szolgálat, a kimondatlan fájdalom, az elviselt kereszt mind számít. Mária nem rendkívüli tettek miatt jut a mennybe, hanem azért, mert egész életében Istennek adott helyet. Ő annak a bizonyítéka, hogy a hűség nagyobb, mint a látványos siker. Kérjük ma azt a hitet, hogy életünk legrejtettebb pillanatai is Isten dicsőségét szolgálhatják. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe felvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe felvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe felvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe felvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe felvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe felvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe felvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe felvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe felvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, Vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: Ötödik szentitok, aki téged szentszűz a mennyben megkoronázott. Mária királynő, de nem trónról uralkodik. Az ő koronája az alázat, hatalma a közbenjárás, ereje a szeretet. A mennyben nem az a legnagyobb, aki a legtöbbet birtokolta, hanem aki a legtöbbet szeretett. Mária azért királynő, mert teljesen Istenre bízta magát. Ez a titok ma is megszólít bennünket. Nem uralkodni vagyunk meghívva, hanem szolgálni. Nem fölé emelkedni, hanem lehajolni. Bízzuk magunkat Mária anya jóltalmába, hogy életünk végén mi is meghalhassuk. Jól van, hűséges szolgám.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik leginkább rászorulnak irgalmadra. Amen. Ó Mária, édesanyánk,
1: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten anyja Mária, fogadd kegyesen ájtatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk, védj hatalmas pártfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Rózsafűzér királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Csíksomjói segítő szűz Mária,
1: könyörög érettünk.
0: Mária rádió királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Az Úr legyen veletek,
1: és a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Kedves Mária rádió hallgatók, hálát adunk ebben az imában, hogy Máriával együtt elmélkedhettünk fia dicsőséges titkairól. Hisszük, hogy a feltámadás fénye ma is képes beragyogni a legnagyobb sötétséget, és a Szentlélek által ma is újjászületett bennünk a béke. Kérünk téged, állítsd helyre, ami összetért, csendesítsd el a háborút, hozz vigaszt a veszteségekbe, és add meg a szív békéjét mindazoknak, akik hozzád fohászkodnak. Szűz Mária, könyörög érettünk, hogy életünk minden napján a béke eszközei lehessünk. Köszönjük a munkatársaknak, köszönöm a kedves hallgatóknak, hogy bekapcsolódtak a mai rózsafűzér imánkba, a mai gyönyörű szép tematikus napunkon. Tibor atyát hallották, maradjanak továbbra is a Mária rádióval. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Legyetek hálásak! Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, a teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Tematikus nap a Mária Rádióban, 2026. szeptember 16-án, szerdán.
1: Legyen Isten szent igéje, szívünk világossága, lelkünk békéje és életünk biztos iránytűje, amely minden napon Krisztushoz vezet bennünket.
2: Zsoltárokkal, himnuszokkal és szent énekekkel emeljük szívünket az Úrhoz, és legyen minden imánk háladás az ő végtelen szeretetéért.
3: Ahol Isten igéje otthonra talál a szívben, ott megszületik a béke, megerősödik a hit, és az ember lelke dicsőítő énekké válik.
2: Az Erdélyi Mária Rádió, ahol az ige megszólal, a szív imádkozik, és Mária, szerető édesanyai vezetésével Krisztushoz találunk.
0: Tematikus nap az Erdélyi Mária Rádióban, 2026. szeptember 16-án, szerdán. Tartsanak velünk!

Köszönöm, hogy lehajoltál értem, és gyermekeddé fogadtál. Köszönöm, drága mennyei atyám, mindazokat az áldásokat, amit kaptam tőled. Köszönök mindent, amit készítesz számomra. Köszönöm a múltamat, a jelenemet és a jövőmet. Köszönöm a családomat, köszönöm az életemet. Köszönöm a szent véredet, ami engem tisztára mosott. Hála az emberekért, a szomorú arcú testvérekért, a jókedvűekért és azokért is, kik nem is tudják, hogy őket is szeretjük. Hála mindenkiért, hála fiadért, Jézus Krisztusért, aki elhozta és szívünkbe írta az örömöt és a boldog nyugtalanságot, aki azt akarja, hogy megosszuk másokkal is boldogságunkat a szeretet közösségében. Hála az egyházért. Köszönök, Istenem, mindent, ami tőled jön, mert ez a minden az irgalom, a szeretet és az élet. Hála neked, hogy válaszolsz és megvigasztalsz. Hála a küldetésemért, a figyelmedért, a végtelen türelmedért. Hála, hogy vársz rám, és hogy örökké szeretsz. Amen.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a kolozsvári stúdióból, a mikrofonnál Ferenc Emessét hallják. Mai tematikus napunk mottóját már többször is hallották, úgyhogy még egyszer nem idézem fel, hiszen az elmúlt néhány percben is hallható volt. Nézzük meg egy kicsit közelebbről, hogy ez hogyan is kapcsolódik össze a mi életünkkel. A Kolosszei Levél 3. fejezetének 16. verse, és ennek a versnek egyik legmélyebb kifejezése talán éppen az, amelyet első olvasásra a legkönnyebb figyelmen kívül hagyni. Éljen bennetek! Pál apostol nem egyszerűen azt kívánja, hogy Krisztus beszédét ismerjük, hallgassuk, vagy időnként felidézzük, hanem hogy annak maradandó helye legyen bennünk. A görög szövegben használt kifejezés mögött a lakás, az otthonosság gondolata áll. Ez azért különösen jelentős, mert egészen más kapcsolatot jelöl egy mondattal az, amikor az csupán áthalad rajtunk, mint amikor belső otthonra talál bennünk. Egy mondatot meghallhatunk, anélkül, hogy megváltoztatna bennünket, egy gondolat azonban, amely hosszú időn át velünk marad, lassan beépül az önmagunkról alkotott képünkbe, a világról alkotott értelmezésünkbe és abban módba is, ahogyan a valóság eseményeire reagálunk. Az ember nem pusztán biológiai lény, hanem értelmező lény. Nem egyszerűen megtapasztalja a világot, hanem jelentést tulajdonít annak, amit átél. Ugyanaz az esemény két különböző emberben egészen más jelentést hordozhat, mert nem maga az esemény határozza meg teljes egészében az ember belső világát, hanem az is, ahogyan az eseményt értelmezi. A veszteség például lehet valakinek pusztán az élet értelmetlenségének bizonyítéka, másnak pedig egy fájdalmas, de Istennel való kapcsolatában értelmezett tapasztalat. A kudarc jelentheti azt, hogy értéktelen vagyok, de jelentheti azt is, hogy nem ez az út, amelyen tovább kell mennem. A körülmény önmagában nem mindig mondja meg, mit jelentsen számunkra. A jelentést az ember egy tágabb, belső történetbe helyezve alakítja ki. Éppen ezért különösen fontos, hogy milyen beszéd lakik bennünk. Az ember belső világa sohasem teljesen néma. Akkor is beszélünk önmagunkból, amikor nem ejtünk ki hangosan egyetlen szót sem. Emlékek, félelmek, korábbi mondatok, másoktól kapott ítéletek, saját kudarcaink és vágyaink folyamatosan értelmezik számunkra a valóságot. Az ember bizonyos értelemben mindig valamilyen belső narratívában él. Van egy történetünk önmagunkról, arról, hogy kik vagyunk, honnan jövünk, mit tettünk, mit tettek velünk, mire számíthatunk, és végül arról is, hogy van-e értelme annak, amit élünk. A keresztény hit ebbe a belső történetbe hozza be Krisztus szavát. Ezért a Krisztus beszéde éljen, vagy épp lakjék bennetek, nem egyszerűen azt jelenti, hogy olvassuk gyakrabban a Bibliát. Sokkal radikálisabb állításról van szó. Arról, hogy Krisztus szava legyen az egyik legmélyebb értelmezési keretünk. Amikor valami történik velünk, nekizárólag saját félelmeinkből, tapasztalatainkból és korábbi sebeinkből próbáljuk megérteni azt, hanem engedjük, hogy Isten kijelentése is megszólaljon benne. Krisztus szava mint egy belső horizontá válik, amely előtt az életünk eseményei értelmet nyernek. Ez az oka annak is, hogy Pál nem egyszerűen azt mondja Krisztus beszéde, éljen bennetek, hanem azt, hogy elevenen, más fordításban gazdagon. És hogyha a gazdagságot nézzük, itt nem pusztán mennyiséget jelent. Nem arról van szó, hogy minél több bibliai verset kell memorizálnunk, és akkor automatikusabb érettébb keresztényekké válunk. Az ige gazdagsága inkább azt jelenti, hogy az evangélium annyira mélyen átjárja az ember gondolkodását, hogy lassan átalakítja a valóság értelmezését. A keresztény ember számára a Biblia nem pusztán információforrás, hanem egy olyan szellemi és lelki világ, amelyben megtanul másképp látni. Ez különösen fontos egy olyan korban, amelyben az ember figyelme állandóan versenyben áll egymással. Rengeteg információ érkezik hozzánk, de az információ bősége nem feltétlenül jelent belső gazdagságot, elevenséget akár. Épp ellenkezőleg. A folyamatos információáradat könnyen széttöredezetté teheti a figyelmet. Egyik gondolat követi a másikat, egyik vélemény váltja a másikat, miközben egyre nehezebb hosszabb ideig ugyanazon igazság előtt megállni. Az ember sok mindent hall, de kevés dolgot enged igazán mélyre. A bibliai gondolkodás ezzel szemben az elmélyülés kultúrájára hív.
Az ige nem feltétlenül akkor fejti ki legmélyebb hatását, amikor gyorsan elolvassuk, hanem amikor hagyjuk, hogy egy-egy mondata velünk maradjon. Van olyan igazság, amelyet nem lehet egyszerűen megtanulni, időre van szükség ahhoz, hogy belső tapasztalattá váljon. Türelem, megbocsátás, irgalom, hit vagy reménység nem pusztán fogalmak. Ezek olyan létformák, amelyek hosszú belső érési folyamat során válnak az ember sajátjává. Ezért az ige és az emberi személyiség kapcsolatát talán úgy is elképzelhetjük, mint egy lassú formálódást. Amit rendszeresen szemlélünk, amivel rendszeresen foglalkozunk, amit újra és újra kimondunk, és amelyhez visszatérünk, az bizonyos értelemben alakít bennünket. Az ember nem teljesen független attól, amire figyel. A figyelem nem semleges cselekedet. Amit figyelmünket kitüntetünk, annak jelentőséget adunk. Amit pedig újra és újra jelentőséggel ruházunk fel, az lassan identitásunk részévé válhat. Ebben az értelemben a Kolossze 3.16 az ember formálódásának mély kérdését is érinti. Mi alakítja az embert, akivé válunk? Az ember azt gondolhatja, hogy önmagát teljesen szabadon és tudatosan formálja, valójában azonban számtalan hatás alakítja. Család, kultúra, nyelv, közösség, emlékek, sikerek, kudarcok, kapcsolatok, félelmek és vágyak. Az identitásunk részben azokból a történetekből épül fel, amelyeket önmagunkról elhiszünk. Az evangélium egyik legmélyebb állítása az, hogy Krisztusban az ember új történetet kap. A múlt nem tűnik el, de új értelmet nyerhet. A seb nem lesz nem létező seb, de nem kell, hogy egész életünk jelentését meghatározza. A kudarc nem válik sikerré, de nem kell végső ítéletté válnia fölöttünk. A bűn valóságos marad, de nem szükségszerűen az utolsó szó. A keresztény reménység lényege éppen az, hogy az ember életének végső értelmezése nem önmagából származik, hanem Istentől. Krisztus tanítása éljen bennetek. Ez tehát azt jelenti, engedd, hogy Krisztus szava megváltoztassa azt a történetet, amelyben önmagadat értelmezett. Pál azonban tovább megy, és az egyén belső világától a közösség felé fordul. Teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Ez azt jelenti, hogy a Krisztusban való formálódás nem magánügy. Az ember mindig kapcsolatban formálódik. A másik ember tekintete, szava és jelenléte képes megerősíteni vagy összetörni. Ezért a keresztény közösség egyik legnagyobb felelőssége az, hogy milyen szavakat mond a másik ember életében. A beszéd sohasem pusztán hang. A kimondott szó kapcsolatot hoz létre, értelmezést ad, identitást erősíthet vagy rombolhat. Egy gyermek például hosszú évtizedeken át hordozhat egy mondatot, amelyet valaki évekkel korábban mondott neki. Egyetlen mondat néha képes beépülni az ember önmagáról alkotott képébe. Ugyanígy egy bátorító szó is olyan erővé válhat, amelyet valaki évekig hordoz magával. Ezért különösen jelentős, hogy Pál a tanítást és az intést a bölcsességgel kapcsolja össze. Nem minden igazságot ugyanabban a pillanatban, ugyanúgy és ugyanazzal.

okokhoz, valójában azonban nagyon mély összefüggés van közöttük. A hálaadás az ember egyik legfontosabb részegysége. Pál nem azt mondja, hogy akkor énekeljetek, amikor minden körülmény kedvező. A hála keresztény értelme nem azonos a problémák letagadásával. A hála nem azt jelenti, hogy az ember szépnek nevezi azt, ami fájdalmas. A hála sokkal inkább annak felismerése, hogy a valóság nem merül ki abban, amit épp látunk. Keresztény ember azért tud hálát adni, mert a jelenlegi helyzeténél nagyobb történetben látja önmagát. Ez különösen fontos szenvedés idején. Amikor az ember csak a jelen pillanatot látja, a fájdalom könnyen abszolúttá válik. Olyan, mintha mindig is így lett volna, és mindig is így maradna. A hit azonban arra emlékeztet minket, hogy a jelen nem az egész történet. Kereszténység időszemlélete alapvetően reményteljes. Isten cselekvése nem zárult le, ezért a jelenlegi állapot nem feltétlenül az utolsó állapot. A hála ezért bizonyos értelemben a reménység egyik formája. Amikor az ember hálát ad, azt is kimondja, hogy az élet értéke nem kizárólag a pillanatnyi körülményektől függ. Hála képes megakadályozni, hogy a szenvedés teljes birtokba vegye az ember belső világát. Így válik érthetővé a mai alapigénk egész gondolatmenete. Krisztus beszéde belül lakik, ez a beszéd formálja a gondolkodást, a formált ember továbbadja ezt a beszédet a közösségben, a közösség pedig hallhatóvá teszi, végül mindez hálaadássá válik Isten előtt. Mintha Pál egyetlen belső folyamatot írna le. Az igazság meghallása lassan belső valóságá válik, a belső valóság életformává, az életforma pedig közösségi tanúságtétellé. Talán érdemes ezt az igét nem egyszerű felszólításként olvasni, hanem tükörként. Mit engedünk magunkban lakni? Milyen mondatok alakítják a gondolkodásunkat? Melyik történet szerint élünk? Mi az a hang, amelynek akkor is hiszünk, amikor minden más hang elnémul? És amikor másokkal beszélünk, vajon milyen világot építünk a szavainkkal? Keresztény élet egyik legmélyebb kérdése az, hogy mi vált bennünk otthonná. Mert az ember végül bizonyos értelemben abból él, ami benne lakik. Ha a félelem lakik benne, a világot fenyegetésként fogja látni. Ha a keserűség, a múlt fogja értelmezni a jelent. Ha az önmagával szembeni könyörtelenség lakik benne, minden kudarc újabb bizonyíték lesz saját értéktelenségére. Ha azonban Krisztus beszéde lakik benne gazdagon, elevenen, akkor ugyanaz a világ lassan más fényben jelenhet meg előtte. Nem azért, mert minden probléma megszűnik, hanem mert a problémák többé nem jelentik a valóság egészét. Krisztus szava olyan belső középponttá válhat, amelyhez az ember újra és újra visszatér. Talán ez a lakni legmélyebb értelme. Az éljen. Nem azt jelenti, hogy Krisztus szava időnként megszólal bennünk, hanem hogy egyre inkább abból a szóból kezdünk élni. Elmélkedésünket pedig zárjuk imádsággal. Urunk, mennyei édesatyánk, amikor most elcsendesedünk előtted, szeretnénk egy időre félretenni mindazt, ami körülvesz bennünket, mindazt a sok hangot, amely nap mint nap elér hozzánk, és szeretnénk meghallani azt a hangot, amely nem pusztán információt közöl, hanem életet akar teremteni bennünk. Köszönjük neked, hogy nem néma Istent keresünk, hanem olyan Istent, aki megszólal, aki közelhajul az emberhez, aki szavával világosságot gyújt a sötétségben, és aki Krisztusban nem csupán beszélt hozzánk, hanem egészen közel jött hozzánk. Urunk, ma különösen is elénk került az apostol szava. Krisztus beszéde éljen bennetek. Bevalljuk előtted, hogy sokszor hallottuk már a te igédet, mégis olyan könnyen maradt kívül rajtunk. Sok mindent tudunk róla, sokszor találkoztunk, talán sok igét ismerünk és idézünk, de mégis kérjük, hogy bocsáss meg, amikor az ige nem jutott el a tudásunkból a szívünkbe, a szívünkből pedig az életünkbe. Bocsáss meg, amikor hallottunk, de nem figyeltünk, amikor megértettünk valamit, de nem engedelmeskedtünk, amikor felismertük, hogy változnunk kellene, mégis ragaszkodtunk ahhoz, amihez könnyebb volt ragaszkodni. Urunk Istenünk, ne engedd, hogy Krisztus szava csak látogató legyen bennünk. Ne engedd, hogy egy-egy ige csupán néhány percre érintse meg a lelkünket, aztán pedig eltűnjön a hétköznapok zajába. Azt kérjük tőled, hogy a te igédnek legyen bennünk otthona. Lakjék gazdagon, olyan mélységben, amelyhez vissza tudunk térni akkor is, amikor összezavarodunk. Amikor elfáradunk, félünk, amikor döntés előtt állunk, amikor elveszítjük a reménységünket, vagy amikor nem értjük, miért úgy történnek velünk a dolgok, ahogyan történnek.
Urunk, te ismered

A szívünk belső világát, ismered azokat a mondatokat is, amelyeket soha senkinek nem mondtunk ki. Ismered a régi sebeket, elutasításokat, csalódásokat, kimondatlan félelmeket, azokat a gondolatokat, amelyek újra és újra visszatérnek hozzánk. Ismered azt is, hogy milyen sokszor beszélünk magunkhoz keményebben, mint ahogyan bárki más beszélne velünk. Tudod, hányszor mondjuk magunknak, hogy nem vagyunk elegek, hogy elrontottuk, hogy nincs remény, hogy túl késő, hogy nem lehet újra kezdeni. Most arra kérünk, hogy ezek fölött, a belső hangok fölött hadd szóljon meg Krisztus szava. Taníts bennünket arra, hogy ne a félelmeinkből értelmezzük az életünket, hanem a te jelenlétedből. Ne a múltunk legyen az utolsó szó önmagunkról, hanem Krisztus kegyelme. Ne a kudarcaink határozzák meg végső soron az értékünket, hanem az a szeretet, amelyet te magadhoz fogadtál bennünket. Ne mások ítélete legyen a mérleg, amely naponta megmérjük önmagunkat, hanem a te igazságod és irgalmad. Adj nekünk belső csendet, amelyben újra felismerjük a te szavadat. Adj figyelmet, amely nem rohan tovább. Adj türelmet, amely képes egyetlen igazság mellett hosszú ideig megmaradni. Adj olyan szívet, amely nem csak megérteni akarja az igét, hanem engedi, hogy az ige megváltoztassa. És amikor majd elfáradunk, emlékeztess bennünket arra, hogy nem kell nekünk saját erőnkből tökéletes emberekké válnunk. Krisztus szava nem csupán követelményként áll előttünk, hanem kegyelmi szóként. Te nem azért szólsz hozzánk, mert már készen vagyunk, hanem mert formálni akarsz bennünket. Nem azért hívsz közelebb, mert méltók vagyunk rád, hanem mert te irgalmas vagy. Kérünk, ahogy a te ígéd legyen bennünk élő valóság, amely lassan, türelmesen, de mélyen átformálja egész lényünket. Legyen bennünk olyan gazdagság, amelyből mások is részesedhetnek. Legyen a szívünkben olyan békesség, amely nem a körülményekből fakad. Legyen bennünk olyan reménység, amelyet a nehézségek sem tudnak végleg elnémítani. És legyen bennünk olyan hála, amely végül énekké formálja mindazt, amit már szavakkal nem tudunk kifejezni. Urunk, hadd legyen életünk egyre inkább olyan hely, ahol Krisztus szava otthon van. És amikor egyszer majd visszatekintünk az életünkre, ne az legyen a legfontosabb kérdés, hogy mennyi mindent tudtunk, mennyit írtunk el, vagy hány dolgot birtokoltunk, hanem hogy hagytuk-e Krisztust valóban belakni az életünket. Engedtük-e, hogy az ő szava átformálja szívünket, megtisztítsa emlékeinket, átértelmezze a veszteségeinket, megszentelje az örömeinket, és reménységgel töltse meg a jövőnket. Köszönjük, hogy a te szavad nem üres szó, köszönjük, hogy amikor szólsz, életet adsz. Köszönjük, hogy a Krisztusban kimondott ige testté lett, közel jött hozzánk, megkeresett bennünket, hordozta bűneinket, és megnyitotta előttünk az utat hozzád. Amen. Kedves hallgatók, köszönöm, hogy velünk tartottak. További áldott szép napot és jó rádiózást kívánok önöknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Legyetek hálásak! Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, a teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Tematikus nap a Mária Rádióban, 2026. szeptember 16-án, szerdán.
1: Legyen Isten szent igéje, szívünk világossága, lelkünk békéje, és életünk biztos iránytűje, amely minden napon Krisztushoz vezet bennünket.
2: Zsoltárokkal, himnuszokkal és szent énekekkel emeljük szívünket az Úrhoz, és legyen minden imánk hálaadás az ő végtelen szeretetéért.
3: Ahol Isten igéje otthonra talál a szívben, ott megszületik a béke, megerősödik a hit, és az ember lelke dicsőítő énekké válik.
2: Az Erdélyi Mária Rádió, ahol az ige megszólal, a szív imádkozik, és Mária, szerető édesanyai vezetésével Krisztushoz találunk.
0: Tematikus nap az Erdélyi Mária Rádióban, 2026. szeptember 16-án, szerdán. Tartsanak velünk!

Tessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Tovább folytatjuk Nehemiás könyvét a 9. fejezet 26-31-es vers soraival. Mutatjuk abba, hogy nem azért hívott ki a bűnből Isten, nem azért szólított meg, nem azért hívott a nevünkön, hogy visszatérjünk. Nehéz az út, tesszük fel a kérdést. Sokat csalódunk magunkban, gyötrelmes arra rádöbbenni egyszer, hogy félek magamtól, és ne felejtsük el, hogy ettől még sokkal gyalázatosabb az életünk, még ettől sokkal mélyebben, sokkal gonoszabbak vagyunk, de Isten mindezt jól tudja, és ha elhívott, elkezdte a jó munkát, és be is fogja fejezni. Isten kegyelmes, irgalmas, de ne éljünk vissza vele. Ugye sok borjúképet is csináltak maguknak, és azt mondták, hogy ez a te Istened, aki kihozott téged Egyiptomból. És ez szinte megmagyarázhatatlan. Míg Mózes a hegyen volt, egy borjúra, amit ők öntöttek, ugye ők szedték össze az arany fülbevalókat, a nyakukból a láncot, a gyűrűket, és abból az aranyból öntötték, és azt mondták, hogy ez a te Istened, aki kihozott Egyiptomból. Értelmetlen dolgokat tud tenni az ember, de még ezek után is így folytatja, és te nagy irgalmasságodban nem hagytad el őket a pusztában. Vagy a 17. vers közepén, amikor makacskodtak, hogy visszatérnek Egyiptomba. Aztán olvastuk a 27. vers közepétől, hogy te az égből meghallgattad, és nagy irgalmaságod szerint adtál szabadítókat, akik megszabadították őket a nyomorgatói kezéből. Te az égből meghallgattad, és megszabadítottad őket irgalmaságodból sokszor. Tehát ahogy a Szentírásban is van, ahol a bűn megsokasodik, ott túlárad a kegyelem. Ilyenek vagyunk mi, és ilyen az Isten. Amikor nyilvánvaló lesz, hogy mi van a szívünkben, akkor lesz nyilvánvalóvá az is, hogy Istennek milyen nagy a kegyelme. És nem hagyja a bűnt büntetlenül, de tudjuk, hogy kint büntette meg a bűnt Jézus Krisztuson, de az ember felé mindig nagy irgalommal hajol. Hadd említsem meg, hogy persze, amikor Isten kegyelméről beszélünk, látni kell egy veszélyt. Az egyik veszély az, hogy vissza is lehet élni Isten kegyelmével. Vannak, akik úgy gondolkodnak, és azok gondolkodnak így, akik nem látják, hogy mennyire bűnösök, mennyire nincs bennük semmi jó. Azt mondják, hogy ó, hát nem számít. Isten kegyelmes és irgalmas, mindegy, hogy mit csinálunk, úgyis majd megbocsát az Isten, mert hát azt tanítják, hogy Isten bűnt megbocsátó Isten. A Római Levél 6. fejezetben azt olvassuk az első versben, hogy megmaradjunk-e a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen, távol legyen, akik meghaltunk a bűnnek, mi módon élnénk még abban. Vagy a Rómaiakhoz írt levél 2. fejezetében azt olvassuk, hogy megveted az ő jóságának, bosszú törésének gazdagságát, hosszú tűrésének a gazdagságát, nem tudván, hogy az Istennek kegyelme téged megtérésre indít. De ha te meg nem tért szíved szerint, gyűjtesz magadnak haragot a haragnak napjára, amikor majd Isten ítél. Péter levelében pedig ezt olvassuk, a mi úrunknak hosszú tűrését üdvösnek tartjátok. Amiképpen a mi szeretett testvérünk Pál is írta nektek szinte minden levelében is, amelyben vannak nehezen érthető dolgok, és amiket a tudatlanok és álhatatlanok elcsűrnek, csavarnak, mint egyéb írásokat is a maguk vesztére. Tehát Pál apostol sokat beszélt a kegyelemről. Úgy látszik, abban az időben is voltak, akik elcsűrték, csavarták, és így gondolkodtak, hogy mindent lehet csinálni, mert Isten kegyelmes. De arról is írt Pál apostol, hogy Istenből nem lehet gúnyt űzni, amit vet az ember, azt aratja is. De van egy másik veszély is, és erről is kell beszélni, az, amikor az ember rádöbben, hogy mennyire nincs benne jó, ő maga is úgy látja már az életét, hogy halálra méltó vagyok. Az a fiatal ember azt is írt abban a levélben, hogy nem értem, hogy még miért élek, miért etetnek a szüleim, hogyan tűr el Isten egy ilyen embert. Valamikor erre rádöbben valaki, az a másik veszély, hogy úgy gondolkozik, hogy Isten nem is szeret.
akkor Isten elhagyott, akkor itt már mindennek vége, akkor már tényleg nem érdemes élni, de ez nem így van. Hadd hozzak a Szentírásból néhány szomorú példást is, jó, néhány jó követendő példát is. A szomorú példát arra, hogy akik úgy gondolkodtak, mikor látták a bűnüknek a mélységét, hogy már nincs tovább, Istenben sem lehet bízni, vagy pedig nem jó helyen keresték a megoldást. Akik a legmélyebb ponton is tudták, hogy Istenhez mindig lehet kiáltani, ez a jó példa, és Istenre mindig lehet számítani. És most a kereszténység, az úgynevezett, ugye ünnepeljük minden vasárnap azt, hogy az Úr Jézus Krisztus meghalt és feltámadt, de ez nincs naphoz kötve. Az Úr Jézus úgy rendelkezett, hogy amikor megtörjük a kenyeret, akkor hirdessük az ő halálát. És a feltámadása napján, vasárnap, mint a tanítványok, az első keresztények is a hét első napján, ennek az eseményei közül hoznék ide majd egy két példát, de ezt majd a következő műsorunkban. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: 20 éve együtt. Egy hang, ami elkísér a mindennapokban. Egy szó, ami erőt ad. Egy közösség, ami hazavár.
1: Az Erdélyi Máre Rádió fennállásának 20. évfordulója alkalmából ünnepelünk. Különböző helyszíneken és tereken adunk hálát az elmúlt 20 év áldásaiért, örömeiért és nehézségeiért.
2: Következő állomáshelyünk Kolozsvár lesz, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A közös együttlét szeptember 18-án délután 5 órakor szentségimádással indul a Szent Mihály templomban, melyet ünnepi Szent Mise követ. Hálaadásunkat kötetlen agapéval egybekötött együttléttel zárjuk.
3: Legyünk együtt, ahogy 20 éve is. Egy szívvel, lélekkel, belekapaszkodva Isten és egymás szeretetébe.

Drága gyermekek, Isten elhatározása és szeretete által vagyok kiválasztva arra, hogy Isten anyja és a ti édesanyátok legyek. De az én akaratomból is és a mennyei atya iránti határtalan szeretetemből és a belévetett teljes bizalmam által volt testem az Istenem berkelyhe. Az igazság, a szeretet és az üdvösség szolgálatában álltam. Ahogyan most is itt vagyok veletek, gyermekeim, szeretetem apostolai, hogy arra hívjalak benneteket, hogy az igazság hordozói legyetek, hogy arra hívjalak benneteket, hogy a saját akaratotokból és fiam iránti szeretetből terjesszétek az ő igéit, az üdvösség igéit. Hogy cselekedeteitekkel mutassátok mindazoknak, akik még nem ismerték meg fiamat és az ő szeretetét. Erőt az Eukarisztiában fogtok találni, fiamban, aki testével táplál és vérével erősít titeket. Gyermekeim, kulcsoljátok össze kezeteket, és csendben nézzétek a keresztet. Így módon hitet merítetek ahhoz, hogy tovább tudjátok adni, igazságot merítetek, hogy tudjatok megkülönböztetni, szeretetet merítetek, hogy valóban tudjatok szeretni. Gyermekeim, szeretetem apostolai, kulcsoljátok össze kezeteket, nézzétek a keresztet, mert csak a keresztben van üdvösség. Köszönöm nektek! Kedves hallgatóink, a 2020. február 2-ai üzenetet hallották.

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Nagyváradon és Vételkörzetében a 102,2-es ultrarövid hullámú frekvencián.

0: Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. A nagyváradi stúdióból Tibor atya köszönti önöket, elérkezett az ima szándékfogadás műsor ideje. A következő szűk 12 percben a megszokott telefonszámok egyikén fejezhetik ki a kedves hallgatók ima kéréseiket, ima szándékaikat. 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Üzenetben is megtehetik a 0758-420-555-ös telefonszámon, illetve a www.mariaradio.ro linkre kattintva. Közben már érkeztek üzenetek, az Irgalmasság rózsafűzérét felajánlom, egy jó munkahelyét a lányomnak, az unokámnak az internátusban egy jó helyét, családom egész tagjait, egészségét, hitünk gyarapodásáit, betegekért, hozzánk tartozókért, halottainkért, bűneink bocsánatáért, a rádió fennmaradásáért, összes dolgozójáért, a pápáért, püspökökért, papokért, és a világ békéért. A mai elhangzó imákat jön a következő üzenet. Felajánlom a távolban dolgozó családtagjaimért, na jó Isten és a szűzanya vigyázzon rájuk, segítsen munkájukba, egészséget, békességet az egész családnak, anyagi gondjaink megjavulásáért, a gonosz távozásáért, írták hidegségről. Kegyelemért és hogy rendeződjön az életünk Isten akarata szerint, írta egy édesanyja. Az Irgalmasság rózsafűzérét felajánljuk Pál Erzsébet lelke üdvéért, aki 27 éve távozott el. Imádkoznak érte szeretettel. Tessék, Mária Rádió. Halló. Igen.
1: Micsertessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Mai szent olvasokat és szemmiséget felajánlom hálából a kapott kegyelmek érte jó Istennek. Továbbá imád kérek több fontos szándékért, Mária Rádió tagjaiért, vezetőjét, működéséért, a világ békéért, a háborúk megszűnéséért, egyház közösségünkért, papjainkért, papnevendékeinkért, papi hivatásokért, az élet a lélekben való imacsoportokért, a rossz és a rossz tevők átávozásáért, egy jó munkahelyért Svájcban. A Jóisten áldását kérem, és három nagyon fontos szándékért. Nem utolsó sorban betegeinkért, halottainkért, jótevőinkért, összakaróinkért. Isten fizessen, meghallgattak, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Áldó délután adjon, jó Isten.
0: Úgy legyen, maradjon velünk, imádkozzunk együtt. Az összes elhangzó imád felajánlom családomért, gyerekeimért, unokáimért, békéért, bűneink bocsánatáért, tisztálátásért, a gonosz távozásáért. Önökkel imádkozva Jézuson bízom benned. A rózsafűzét önökkel imádkozom, felajánlom önökért, fájdalmai menyülésért, családi békéért. A szűzanyat akarjon be védő palástjáival, a közös halottaink lelke üdvéért. Következő üzenet pedig így szól, a rózsafűzét felajánlom fontos szándékokért. A mai imákat felajánlom édesanyám lelke üdvéért, a család többi halottjaiért. Nagyon a jó Isten örök nyugodalmat nekik, írták hidegségről. Ezt az Irgalmasság rózsafűzérét felajánlom családomért, gyermekeimért, a hamarosan születendő kisfiunkért. Isten fizessen. Tessék, Mária Rádió. Halló, tessék, élőben van. Halló, halló.

0: Minden imád felajánlok, halottaim lelke üdvéért nyugodjanak békességben. Az Úr Jézus szent nevébe önökkel imádkozom, írta egy kedves hallgató. Következő üzenet Csíkszentmártonból: egy aggódó édesanyja és leendő nagymama két fontos szándékra kéri a szűzanya és az ő szent fia közbenjárását. Minden nap kérem, hogy megoldjódjon, és tudom, hogy fentről kapjuk a segítséget. Imádkozzunk együtt, Isten fizesse. A mindennapi imád hálából az egész családért ajánlom fel testi-lelki gyógyulásért. Könyörülj rajtunk, a problémák megoldásáért Isten fizesse. Mindennapi imákat, miséket felajánlom hálából a jó akaratú emberekért, a gonosz távozásáért Isten fizesse mindenki imáját. Tessék, Mária Rádió. Halló, tessék.
1: Halló.
0: Igen, élőben van, tessék. Halló, tessék, élőben van.
1: Halló.
0: Tessék mondani, élőben van, hallgatjuk.
1: Ezt a rózsatüzét felajánlom az egész napi innat, a családomért, családi testi-lelki gyógyulásait, a családom betegeinek gyógyulásait, a gyermekeinért, családjukért, az unokáinért, minden utolnélőkért, az idegénben dolgozókért, és köztük a fiamért, a halottunk lelki ügyvédes, a Mária Rádió munkaközösségét és a Mária Rádió fennmaradásait. Isten fizesse, hogy bejutottam, dikértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük mi is, hogy hívott. A mai rózsafűzéreket felajánlom hitben való megerősödésért, magam gyógyulásáért, családom minden egyes tagjáért, a lányom párja választ és pár választásáért, vizsgái sikeréért, fiam és férjem életéért, anyagi gondjaik megoldásáért és egy nagyon fontos szándékért, írták Csíkszeredából. Ezt a rózsafűzét felajánlom hálával a kapott kegyelmekért. Istenem, te tudod, mire van szükségünk, hallgass meg kérésünket. Az irgalmasság rózsafűzérét felajánlom önökkel együtt imádkozva édesapámért, akinek súlyos betegség derült ki, most van a műtőben. Jézusom, segíts meg, hogy sikerüljön a műtét, legyen minden rendben a műtét alatt. Ezt a rózsafűzét felajánlom fiamért, jó gyógyulásért, munkahelyen való jó teljesítéséért, leányom családjáért, férjemét, egészségét, köszönöm. Minden imád szent misét felajánlok Svédországba elhunyt Bakor Domi és testvére Böske lelki üdvéért. Nyugodjatok békében, írt a szomszédok, volt szomszédotok Betlehem falváról. Tessék, Mária Rádió.
1: Dicsőtessék a Jézus Krisztus. Az izgalmasság rózsafűzérét önökkel imádkozva, én szeretném ajánlani az addig kapocsok kegyelmekét, testi-lelki gyógyulásomért, elhunyt férjemét és minden hozzám tartozó elhunytjaim lelki üdvét, gyermekeimét, azok családjaiért, az egészségükért, unokaim jó tanulásáért, családi és világbékéért, Mária Rádió minden dolgozójáért, egy fontos ügy megoldásáért, további áldott vírnapot. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük mi is, hogy hívott, imádkozzunk együtt. A szűzanya közbenjárását kérem, kisunokám egészséges növéséért, írta egy nagymama. A mai rózsafűzéreket felajánlom a házasságomért, a békéért, a férjem lelkéért, hogy megtérhessen. Istenem, hallgass meg imánkat. Imád kérek családomért, szól a következő üzenet. Tessék, Mária Rádió.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, a mai rózsafűzért felajánlom szeretetteimnek, adjon a Istennek az egész egészséget, békességet, elhalt szeretetteimnek, Isten nyugalmasságába, békés nyugalmacskát. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Mai rózsafűzéreket minden imád önökkel együtt imádkozva felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, drága jó édesapa, após nagyapa, Szabó József volt színérvárajai lakos lelke üdvéért, akit ma 32 éve helyeztünk örök nyugalomra. Nyugodjon békében, emléke legyen áldott, fájó szívvel, soha el nem múló szeretettel emlékezünk rá, és imádkozunk lelke üdvösségéért, fia Sanyika, menye Évike és családja. Ezt a rózsafűzért fel szeretném ajánlani férjemért, szabaduljon meg az ital rabságától, a rossz indulatú emberektől, gúnyolódástól, Isten fizesse mindenki imáját. Ezt a rózsafűzért felajánlom hálából a szűzanyának, hogy megsegített, és még egy nagyon fontos szándékra. Köszönöm. Következő üzenet, felajánlom ezt a rózsafűzért minden beteg gyógyulásáért, írta Péter Szovátáról. Kedves Mária Rádió hallgatók, ennyi fért a mai ima szándékkérésének a műsor idejébe. Maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, a lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, Szent Erős Isten, Szent Halhatatlan Isten,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, Szent Erős Isten, Szent Halhatatlan Isten,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, Szent Erős Isten, Szent Halhatatlan Isten,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézusom,
2: bízom benned.
0: Szent Faustina nővér,
2: könyörög érettünk.
0: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket és családjaitokat a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen.

0: Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Brassóban, a Fekete Templomnál, a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható. Legyetek hálásak! Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, a teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Tematikus nap a Mária Rádióban, 2026. szeptember 16-án, szerdán.
1: Legyen Isten szent igéje, szívünk világossága, lelkünk békéje és életünk biztos iránytűje, amely minden napon Krisztushoz vezet bennünket.
2: Zsoltárokkal, himnuszokkal és szent énekekkel emeljük szívünket az Úrhoz, és legyen minden imánk hálaadás az ő végtelen szeretetéért.
3: Ahol Isten igéje otthonra talál a szívben, ott megszületik a béke, megerősödik a hit, és az ember lelke dicsőítő énekké válik.
2: Az Erdélyi Mária Rádió, ahol az ige megszólal, a szív imádkozik, és Mária, szerető édesanyai vezetésével Krisztushoz találunk.
0: Tematikus nap az Erdélyi Mária Rádióban, 2026. szeptember 16-án, szerdán. Tartsanak velünk!

0: tárgyaljuk meg.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját a nagyváradi stúdióból. Ha szerda délután van, akkor azt jelenti, hogy ma is tárgyalunk, itt közösen a munkatársakkal. Körbeültük a nagy asztalt azért, hogy ismét egy kicsit elbeszélgessünk és elgondolkozzunk valamiről. Azt hiszem, hogy sokan félnek a kereszttől, illetve hát elriadnak tőle, mégis hát középpontjában van az életünknek. Ti hogyan látjátok ezt? Mit jelent számotokra a kereszt?
2: Azon is gondolkodtam, hogy nemrég egy prédikációban hallottam, hogy mi is igazán a kereszt, mert hogy különböző keresztek vannak. Vannak keresztek, amelyet mi magunk veszünk a vállunkra, vannak keresztek, amelyeket úgymond az élet ad, van kereszt, amelyet mások tesznek ránk, és igazából nem minden kereszt olyan kereszt, amely üdvözít, és vannak olyan keresztek, amely tényleg igazi kereszt, de az, amit én veszek fel, és magam vállalok, vagy saját magamnak okozok, az nem feltétlenül kereszt. Úgyhogy ezt így talán jó tisztázzuk, hogy tényleg mi is a kereszt számunkra, és hogyan állunk ezekhez a keresztekhez. Gyakran talán úgy gondoljuk, hogy nehéz számomra, bármilyen keresztről is legyen szó, nehéz viselnünk, vagy én legalábbis többször kibújnák alóla, és letenném, de ugye Jézus is a kereszt által üdvözített bennünket, a kereszt által juthatunk a mennyországba, és nem véletlenek a keresztek, amelyeket kapunk. Sokszor lázadok ellenük, sokszor letenném, vagy talán cserélnék mással, de tudom azt, hogy azt, amit vinnem kell, abban ki kell tartanom, és előre kell mennem.
3: A kereszt vivéséhez, megvállalásához fűznék hozzá én is néhány gondolatot. Hát mindig azt érezzük, hogy a magunk keresztje a világon a legnehezebb és a legnagyobb. És vannak olyan helyzetek, amikor találkozunk más emberekkel, akik talán csendbe és zokszó nélkül hordozzák a keresztjeiket, és amikor egy picit jobban megismerjük, hogy mi is ez a kereszt, vagy hogy mik ezek a dolgok, amiket ő a vállán, a hátán cipel, akkor én legalábbis sokszor elszégyelem magam, hogy bizza-bizza ne legyek se elégedetlen, se ne akarja kifűrészelni a saját keresztemből, mert másnak sokkal nagyobb és sokkal nehezebb a terhe és a keresztje, és ilyenkor elszégyelem magam, hogy képes vagyok mindenért marogni, meg nyafogni, meg nem tetszésemet kifejezni, és amikor ilyen súlyosabb kereszteket viselő emberekkel találkozok, akkor bizony úgy megdorgálom magamat, hogy csak hallgassak, és ne nyafogjak mindenért, hanem tényleg, ahogy Jézus is vitte a keresztet, vigyem, és hagyjak hálát, hogy csak ilyen kis dolgok nyomják a keresztemet, nem pedig akár betegség, vagy akár bármilyen súlyosabb dolog.
4: Nagyon-nagyon Spab bácsit ismertétek, német atyát, és ő mondott egyszer egy nagyon-nagyon jót. Egy nagyon jó barátom, nem mondom most a nevét, nem, ne legyen pletyka. Rengeteget beszélgetett vele, és mindig lázadott az ellen, hogy nagyon szegények voltak. És hogy nem alakult úgy az élete, és akkor nem tudom, és ezt nagyon-nagyon sok hónapon keresztül beszélték, és ez a német atya mondta egyszer neki, Isten nyugosztalja, hogy jó, azt mondja, most mondok egy keresztnevet, nem Balázs. Jó, akkor elveszi Isten tőled azt, hogy szegény legyél. De milyen más keresztet akarsz helyette? Betegség, megalázottság, kirekesztettség, melyiket akarod? Valahogy meg kell mutasd, hogy szereted az Urat. És én ugye kapcsolódnék Gabikához abban, hogy valahogy meg kell mutassuk a Jóistennek, hogy szeretjük. Tehát olyan élet nincs, amiben nincsen kereszt. Lehet, hogy kívülről úgy látszik, hogy minden happy, ilyen nincs, hogy minden szép. Valamit mindig ad a Jóisten, hogy emlékeztessen minket arra, hogy ő az, akitől van, ha megvan egészséged, a házad, a családod, a munkád, a tehetséged, a mindened, és bizonyos sokszor elfelejtjük ezt. Sokszor van az, hogy amikor találkozunk olyan emberekkel, akik sokkal nyomorultabbul, sokkal kilátástalanabb

0: hányszor ítélkezünk, hányszor szeretetlenek vagyunk, hányszor vagyunk lusták, trehányak, stb. Mindig fel kell állni. Ebben jó a példa, hogy vegyünk róla példát, álljunk fel, és én hiszem, a Jóisten akkor örül nekünk a legjobb, hogy a hálás szívek vagyunk. Mi nagyon profik vagyunk emberek, legalábbis én, amikor kérni kell, de én most tanulom azt, hogy először adjak hálát mindenért. Jóistennek hiszem, hogy a hálaadó ima a kedvenc imádsága, most nem tudom, hogy igaz-e, de szerintem így van. Hiszem, hogyha hálát adsz neki, és magasztalod őt, ezzel ismered el igaziból az ő legnagyobb nagyságát, hogy ő az, aki mindent megtehet, és akinek mindent köszönhetünk.
1: Nagyon tetszett a két lánynak a gondolatmenete is, és teljesen egyetértek Izával is, és Gabikával is. Talán annyit fűznék hozzá, hogy valahogy ma elfelejtettünk a keresztekről beszélgetni. Ma nem divat a nehézségekről beszélgetni, és a tökéletesek farizeusi világában élünk. Abban élünk, hogyha én hibázok, akkor rögtön azt nézem, hogy hogyan meneküljek ki belőle, kire háríthatom, ahelyett, hogy belátnám, hogy a hibám is egy kereszt. Pálus atya mondta mindig, hogy a kereszt az botrány, az egy botránykő. Botránykő az életembe, botránykő a családoméba, a munka, a helyemen, bárhol. Arra kell törekednünk, hogy legalább mi ne legyünk egymásnak kereszt, mert nagyon-nagyon sok ember él úgy, hogy teljesen megkeseríti a másik ember életét, és ha már csak meglátja, kirázza a másikat a hideg, és azt hiszem, hogy a legnagyobb törekvés egyike az legyen, hogy csatlakozzak Attilához, áldás legyek, hála legyen annak a szívében, aki velem találkozik, és ne kereszt legyek neki. Mert a kereszt teológiáját azt az atya úgyis most szépen ki fogja bontani. Na de én nagyon kíváncsi vagyok a kereszt teológiájára.
2: Hát most nem fogok dogmatikai órát tartani a kereszt teológiájáról. Mindenképpen...
0: Tibor, hogyha a katekézus színáját tegyem be most.
2: A keresztből származik a legnagyobb öröm, és a legnagyobb szeretet, az üdvösség, a megváltás. Üzenem azoknak, akik ezt nem hiszik, hogy Jézus Krisztus nem az üres falra feszítették keresztre, és nem egy tornaterembe, hanem egy hegyen, és az se véletlen, hogy miért hegyen. Ugyanis a nagy dolgok mind hegyen történtek, Jézus életében és az emberiség életében is. Ugye, ha megnézzük a Szentírást végig, a kezdetektől, akkor mind az csendül le, hogy Ábrahámot kihívja egy hegyre, hogy ott áldozza fel a fiát, Mózest kihívja egy hegyre, ott adja át neki a kőtáblákat. Amikor van a színeváltozás, hegyen történik, építsünk három sátrat. Minden a hegyen történik, és a legnagyobb öröm is, viszont a legnagyobb szenvedés is ott történik a hegyen. És ezt azért hangsúlyozom ki, hogy a keresztnek éppen ezért vannak dimenziói. És a két dimenziója van, az egyik a merőleges, a másik a vízszintes. És amikor Jézus a kereszten sem önmagára gondol, hanem lenéz a keresztről, és azt mondja a szeretett tanítványnak, hogy íme a te anyád. És az édesanyjának azt mondja, hogy na, íme a te fiad. És ezzel azt akarja kifejezni Jézus, hogy teljesen a szeretetét átadja a legjobb barátjának, aki segít majd Jézusnak az édesanyján, mert az evangéliumi magyarázatok szerint vele marad, végig az ő házában van a szűzanya. És ez a fajta szeretet, ami erről a úgymond két összetűzött, összekötözött bitófáról lejön, ez, ami példamutató kell legyen számunkra,

0: ez a kereszt, hogy én mit tudok adni merőlegesen az embereknek. Ugyanis Jézus előtte azt mondta, hogy Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? De utána felnézett, és azt mondta, hogy Atyám, legyen meg a te akaratod. És az utolsó szava, amikor mindezt kimondta, hogy íme a te fiad, íme a te anyád, ezzel azt akarja mondani, hogy milyen legyen a fele barát iránti szeretetünk. Férj, feleség, feleség, férj, gyerekek, szülők, barát, barát, stb. Legyen az, hogy íme te most az én barátom, vagy íme én így szeretlek téged. De előtte is ki kell mondd, hogy Atyám, legyen meg a te akaratod. Azelőtte is ki kell mondjad azt, hogy ó, Uram, miért hagytál el, engem nem szeret senki, lementem a sírba, teljesen föld alá kerültem, annyira megaláztak. De utána fel a fejjel, és utána te is akkor ki tudod mondani, lehet fájó szívvel, de az is lehet, hogy örömteli szívvel, hogy igen, én így szeretlek téged, ahogy vagy. Mert Isten ezt tette a keresztfán. És a vízszintes része az, amikor nem csak a környezetedben levőket szereted, hanem úgy át tudod ölelni az egész világot benne. És ebben benne vannak az ellenségeid is. És a keresztnek ez az üzenete ma, én szerintem, hogy nem a viselés, a kereszt hordozás. Mert ahhoz az erőt megadja maga a Jóisten, annélkül, hogy te kérnéd, hogy viseld a keresztet, hanem az, hogy te a kereszten mit tudsz adni? Te, amikor neked fáj valami, vagy amikor te örülsz azon a kereszten, mit tudsz adni? És abban nem értek egyet, amit Kati mondott, hogy ma nem nagyon beszélnek az emberek keresztről. Sőt, ma mindenki csak arról beszél, de csak a saját önző keresztjéről. És így próbál menekülni, és vigaszt kapni, vagy támogatást kérni, így próbál kicsit más módszerrel felhívni magára a figyelmet. De nem kell. Beszélni kell a keresztedről, sőt, persze nem fűnek fának, de beszélni kell róla, de úgy, hogy szeretet jöjjön ki belőle. A végeredmény ennek a két dimenziónak legyen ez az átölelő nagy szeretet, akár horizontálisan, akár vertikálisan. Számomra a kereszt életem egyik legszeretettebb szimbóluma. Ebben benne van minden. Ebben benne van öröm, fájdalom, gyötrelem, boldogság. Mindig, mikor ránézel egy keresztre, otthon is a lakásomban, mindenhol ott van a kereszt, megnyugvást ad. Örömet ad, bátorítást ad, hogy igenis, elestél, nem baj, menj tovább. Mindig az van bennem ilyenkor, hogy Uram, te ott, hú, hogy mennyit szenvedhettél. Én csak ennyit ezért nyavajgok. És ez ad erőt bennem, hogy összemérem az én fájdalmamat az övébe. És akkor már is könnyebb. Ezért nem kell méricskélni az, hogy kinek nagyobb, nem kell a más keresztjével foglalkozni. Na, ebben van igazat, hogy más keresztjével inkább foglalkozunk, mint a sajátunkéval, és nem azzal kell foglalkozni. Mindenki a saját maga kertjében állítsa fel a saját maga keresztjét. És ahogy Attila is mondott, hogy nézze meg, hogy a bal oldalamon ki van, jobb oldalamon ki van. És ki tudod választani azután, hogy akkor hogyan tovább, kivel érdemes. De mindezt Isten segítségével. Úgyhogy a kereszt a legnagyobb győzelmi jel.
1: Akkor azt javaslom, hogy most hallgassunk meg egy verset a keresztről, hiszen biztos vagyok benne, Tibor atya, van a tarsolyodban nagyon sok szép vers ezzel kapcsolatosan.

Keresztet a földön minden ember kap. Az egyik kisebbet, a másik nagyobbat. Születhet kunyhóban vagy palotában. Elkészítve várja az ő keresztfája. Az a csoda aztán, hogy senki sem látja, mint vérzik a válla, hogy sebes a háta. Van, aki alázattal és lehajtott fővel viszi a keresztjét, Krisztusi erővel. Van, aki könnyen hordja, még nevetni is tud, még a másik zokog, és le a földre rogy. Van, aki büszkén viszi, hisz más úgy sem látja, milyen nagy a másik ember keresztfája. Van, aki zokogva, zúgolódva viszi, minden sarkon megáll, s ha lehet, leteszi. Van, aki dicsekszik, örül, ha megszánják. Olcsó könnyek sokszor áztatják orcáját. Van, aki keresztjét más vállára rakja, abban a hiszemben, hogy vissza már nem kapja. Van, aki félre néz, hol jobbra, hol balra, segít társain, segít, mert akarja. Én a keresztemet fiatalon kaptam, elfogadni, hely, de sehogy sem akartam. Sírtam, lázadoztam, még össze is törtem, s ó, csodák csodája, újra nőtt előttem. Így aztán fölvettem gyönge vállaimra, tudtam, hogy elkísér hűen a síromba. Tövises útamon elgyöngült a lábam, vittem a keresztet, meggörbült a hátam, elestem, fölkeltem, így ment éveken át, vittem és cipeltem a nehéz keresztfát. Akartam feledni napsütéses tájon, de a keresztem fáját ott is megtaláltam. És akik ismernek, szinte egytől egyig mind kigúnyultak és lettek csúfolóim, tövises koszorumat jól fejembe nyomták, könnyeim patakját szélesebbre válják. Mert hát keresztemet nehéznek tartottam, azért hozzá több más kis keresztet kaptam. Immár ott állnak szeretteim sírján, megszaporodott már hatalmas keresztfám. Meg is öregedtem, a hajam fehér lett, de az én keresztem súlya könnyebb nem lett. Naponta növekszik szívemben a súlya, vagy én lettem gyengébb, a vállam már nem bírja. Ó, de sokszor szeretném letenni, azt hiszem, hogy tovább nem bírom már vinni. Vérzik a szívem is, a lelkem roskad össze, de az én keresztem hű hozzám örökre. Cirenei Simon, ki vinni segítetted, a jó Isten áldjon jóságodért téged. Tudom, ha meghalok, eltemetnek engem, síromra tűzik majd a végső keresztem. Akkor majd azt mondom, én Uram, Jézusom, nehéz a keresztem, most már visszaadom. Esdve kérem tőled, édes jó Istenem, üdvözítsd az égbe az én szegény lelkem, boldogítsd örökre az én fájó szívem.

0: Biztos mindannyian ismeritek azt a történetet, amikor az ember zúgolódik a keresztje ellen, és hát a Jóisten megengedi neki, menjen és válasszon egy másikat, és amikor elérkezik az életében egy nagy szakadék, akkor ugye letenné a keresztjét, hogy átmenjen rajta, de mégis nem megfelelő, vagy túl nagy, vagy túl kicsi, és ugye visszamegy, és a saját keresztjét veszi vissza. Abból, amit mondtatok, ugye, hogy hát nehéz elfogadni a keresztet, vagy zúgolódunk néha ellen, hát te szoktad mondani, Tibor, hogy át kell ölelni, és szeretettel vinni. Megtapasztaltátok-e az életetekben azt, hogy hát az ilyen súlyos kereszt hordozás után beláttátok ti is, hogy a tietek az a legmegfelelőbb, és hálát tudtatok adni ezért?
1: Igen. Volt olyan kereszt, amit keresztnek gondoltam, és úgy gondoltam, hogy ezt nem élem túl, és nagyon nehéz, és nem tudom elfogadni. És mikor visszatekintek, úgy azt látom, hogy Isten azért engedte meg azt a keresztet, nehézséget az életemben, mert azáltal megtanított akár alázatosnak lenni, elfogadni dolgokat, rábízni magam, de különösképpen visszatekintve azt látom, hogy az Isten szeret engem. Az a kereszt által, az a nehézség által Isten a lehető legjobbat akarta nekem adni, a lehető legjobbat kihozni az életemből, akkor is, amikor én úgy éreztem, hogy azt elvette tőlem. Mert én nem láttam az ő tervét, nem láttam azt, hogy mit akar kihozni az életemből, hanem csak azt a kicsi szeletet láttam a tortából, ami előttem volt, és nem láttam az egészet. És ha visszatekintek, látom Isten művét, amit eddig tett, és csodálatos az, amit ő kihozott az életemből, csodás az, amit megtett, értem, és tényleg azt érzem, hogy szeret az Isten.
0: Ez kellett volna, lássák a kedves hallgatók, hogy Attila és Gabika egyszerre hajoltak a mikrofonhoz.
2: Kati szokta mondani, hogy senki nem véletlenül van az életünkben mellettünk, és ezt lehetne tovább folytatni, hogy semmi sem véletlenül van az életünkben, és nem pont akkor, mert a Jóisten tényleg, hogy Iza is mondta, nagyon jól tudja, hogy mi lesz a végeredmény, mi ha nem is látjuk a zalagút végén a fényt, de ő tudja, hogy avval a kereszttel, avval a nehézséggel, amit akkor megenged, amikor, azzal neki terve van, talán tényleg alázatra, elfogadásra, talán nagyobb hitre akar ezáltal tanítani. És igen, hogyha felismerjük, felismerem, hogy ez a kereszt nem hiába való, és célja van, még hogyha nehéz is abban a pillanatban, az idő múlásával, ahogy kezdjük látni a tervet, és megengedi a Jóisten, hogy a tortából nagyobb részt is lássunk, ne csak a kis szeletünket, akkor igen, bennem is bennem van az, hogy milyen jó a Jóisten, hogy tud vezetgetni. Persze, hogy amikor nehéz a kereszt, meg felsírti a vállunkat, meg a hátunkat, akkor fáj, és tényleg az jut eszünkbe, hogy Istenem, most miért hagytál el? De amikor rájövünk, és meglátjuk a tervét, akkor örülünk, és meg tudjuk köszönni azt, hogy így alakította, és talán a következő ilyen nehezebb periódusban már egy kicsit kevesebbet, vagy rövid ideig zúgolódunk azért, hogy Uram, már megint megengedted, és hamarabb ki tudjuk azt mondani, hogy akkor legyen meg a te akaratod.
3: Hát én nagyon szeretek veszekedni a Jóistennel, ti ezt tudjátok, én forróvérű, szangvinikus típus vagyok, és szerintem a Jóisten is szeret velem veszekedni, bár ő szerintem többet hallgat, mint én, és én kellene többet hallgassak, és kevesebbet beszéljek. Tehát az a helyzet, hogy nem baj az, hogyha nem értjük azt, hogy mi miért történik az életünkben. Persze, hogy mindig mi szeretnénk irányítani. Hát nekem is volt egy pár olyan dolog az életemben. Az első nagy pofon az volt, mikor édesanyám lebetegedett. Nagyon fiatalok voltunk, tehát ünde tudod együtt egy közösségbe jártunk, és aztán ugye meg is halt. Sajnos még nagyon fiatalok voltunk, és nagyon hiányzott, hogy nem volt mellettünk, vagy nem úgy volt, ahogy egy egészséges ember lehetett volna. Aztán ugye édesapámat is elvesztettem. Talán ez a két olyan dolog volt, ami nem értettem a Jóistennek, hogy mit szeretne ezzel a dologgal, vagy miért jó ez nekünk, vagy mi lesz ennek a haszna. Persze aztán volt más olyan dolog, és amit ugye a Jóistennek róttam fel, hogy ez miért történt, és miért nem úgy, ahogy én szerettem volna, de el kell ismerjem ennyi év után, hogy tehát minden a javunkra válik. Tehát minden dolog, ami sokszor üvöltünk, és ordítunk, és veszekszünk, és ott hagyjuk a Jóistent, és rácsapjuk az ajtót, és mérgesek vagyunk, és utána megint nem értjük, és hiába imádkoztunk, és nem adta meg a Jóisten, és egyszer elmennek a felhők egy pár év múlva a fejed felől, és látod, hogy mi volt annak az eredménye. A Jóisten megvilágítja azt, hogy figyelj, hogyha akkor nem szólok rád, és nem állítalak meg, most nem itt lennél, és el kell ismernem, hogy Jóistennek végtelen hatalmas türelme van velünk, legalábbis velem hatalmas türelme van. Ő látja, jó, Attila, még morogjál egy kicsit, még veszekedjünk egy sort, vagy veszekedjünk 10 sort, vagy 50 sort, most ebből nem engedek. És nem hagyja, hogy a vesztetbe rohan. Én ezt tapasztalom, hogy tudjátok, hogy van egy zenekarom, és nagyon sok helyen felléptünk, és bizony lett volna alkalmunk, hogy mi is Magyarországon énekeljünk, televízióban, nem tudom mi. Egyszerűen éreztem, hogy nincs ott a helyem. És aztán jöttem rá évek múlva, hogy nem vitt volna jó felé. Az a sok fellépés, az a közeg, amiben ugye mozogtunk volna. És a Jóisten ezt nagyon jól tudta, és hála Istennek meg is éreztette velem a fellépések, az első fellépésekor, hogy nincs ott a helyem. És én olyan hát adok neki nagyon sok mindenért, a családomért, a feleségemért, a gyerekeinkért, a rádióért, a zenekarért, azért, hogy egészségesek vagyunk, hogy házunk van, de azért, hogy így, ilyen szépen vezet. Neki mindig van türelme. Van egy dalunk, a Vészbe jár a zenekartól a Kiált című dal. És a végén van egy kis ilyen prózai szöveg is a dalban, és abban mondja azt, hogy most nem tudom pontosan idézni, hogy milyen jó lenne, ha lenne egy olyan barátunk, akit este 11 órakor is felhívhatnánk, aki megnyugtatna minket, akihez fordulhatnánk, hogyha baj van. És hát kedves hallgatók, ez az örömhír a Mária Rádióban, hogy van egy ilyen ember, akit éjjel 2-kor is fel lehet hívni, és sosem mondja azt, hogy nem érek rá.
4: Nagyon-nagyon fontos az utóízlelés és a dolgoknak a szemlélése visszamenőleg. Mind a hárman ki emeltétek a Jóistennek a türelmét. És én a szűzanyának szoktam ezt a tapintatát szemlélni, hogyha azt nézem, hogy 20 éve milyen tapintatos, akár az én életemben is, és vajon én tudok-e ilyen tapintatos lenni a férjemmel, a gyerekeimmel, a munkatársammal, vagy csak tized ilyen tapintatos lenni. Ez számomra lenyűgöző, hogy sem a Jóisten, sem a szűzanya nem ajtóstól ront a házba, hanem nagyon-nagyon halkan, csendbe, tapintatosan, kivárva az időt, szóval tanulni valón van, és Böjte atyának mondanám, vagy a kérdésedre felelve tünde, mondanám azt, hogy mi most a perzsaszőnyeg alját látjuk. Nem látjuk a mi érteket. Egyszer, ha Jóisten megengedi, hogy közösen egymás vállát átkarolva, mert hiszem, hogy ilyen kapcsolatban lehetünk, ránézünk, vagy rá fogok nézni a saját perzsaszőnyegemre, akkor fog igazán minden pici részlet helyre kerülni, hogy ez azért, az amazért. De ami nekem lenyűgöző továbbra is, az a saját életemben a szűzanya tapintata. Nem tudok ilyen tapintatos lenni a környezetemmel.
5: Hát igen. Az egyik legmélyebb ilyen élményemet próbálom körbe rajzolni számotokra, amikor is szimbolikusan próbálom kifejezni, hogy nagyon-nagyon beborul, sötétség van, nagyon es az eső, és nem látsz semmi fényt. Annyira ki vagy borulva, és egyedül magányosan ülsz a szobádban, és nem érzed azt, hogy Isten is ott van melletted. Teljes magányosság. De nem azért volt ez, mert egyedül éltem vagy élek, hanem valami és valaki ezt kihozta belőlem. És ez a szörnyű érzés, ami napokon keresztül tartott. És ebből azt akarom kihozni, hogy sokkal nehezebb egy élő szemét elveszíteni, mint egy, aki még továbbra is él az életedben, mint amikor valakit eltemetsz, ugye, ez legyen szülő, nagyszülő, testvér, bárki. És akkor éreztem azt, hogy teljes megalázottságban, teljesen megtörtem, teljesen kirúgva mindenhonnan, mindenki részéről. És akkor jött ez az újjászületés a keresztből. És azóta is azt vallom és hiszem, hogy a kereszt az egy megtérés, és a kereszt az minden nap egy újjászületés. És ezt számtalanszor elmondtam nektek is, meg a műsorokban is, és lesznek még ilyen műsoraink is, továbbra is, újak is, hogy igen, a kereszt az, ami kihozott engem ebből, amikor a kárpit ketté szakad, a templom összeomlik, de kisüt a nap, és Jézus feltámadt. És számomra is ugyanígy volt, kisütött a nap, és én újjászülettem, és megtértem. És mindaz addig, ami miatt én szenvedtem, és gyötrődtem, az azért volt, mert csak önmagamra gondoltam, és a másikban is önmagamat szerettem. De amikor rájöttem, hogy ez nem így van, akkor teljesen más lett az életem is. És a körülöttem lévőknek is az élete, és az a személy visszajött hozzám. És azóta is vígan éljük az életünket. Tehát a kereszt az egy megtérés, a kereszt az egy újjászületés. Lehet, hogy alul sötétség van a kereszt aljában, de át lehet ölelni, és akkor utána már szépen süt a nap.
0: Azt hiszem, hogy nincs keresztény élet kereszt nélkül, és hiába is kapálózunk sokszor, ugyebár, és nem akarunk felmászni a kereszt másik oldalára, pedig sokszor oda követel bennünket az élet, mégis kereszt nélkül nincs üdvösség. Mit üzentek a kedves hallgatóknak ennek kapcsán, mivel bátorítjátok őket, hogy milyen lelkülettel tekintsenek a mai napon különösen is a keresztre?
1: Ha Jézus vitte a keresztjét, ha vállalta, ha újból és újból felállt, akkor ki vagyok én, hogy ne Jézust kövessem, hogy ne azt tegyem, amit ő tett. Úgyhogy ebben bátorítom a hallgatókat, hogy kövessük Jézust ebben is, hisz ez az egyik legfontosabb dolog. Vitte a keresztjét, amely által üdvözített bennünket, és nekünk üdvösségünk van a kereszt által. Hogy sok erőt kívánok ehhez, de hiszem, hogy Jézus ott van a mi keresztviselésünkben, ott van, amikor elesünk, és legyünk bátrak, mert mi már vele együtt vihetjük a keresztünket.
2: És nem azzal van a baj, hogyha a kereszt súlya alatt elesünk, mert Jézus ott van, és hogyha kérjük, akkor, ahogy ő is, vele együtt felállhatunk, és folytathatjuk tovább az utunkat.
4: Én azt kívánom elsősorban magamnak, hogy amikor a keresztre nézek, akkor az a végtelen szeretet jusson eszembe, amit Isten megmutatott nekem, hogy eddig megyek el és akkor is szeretlek, és hát ekkora szeretetem nincs, de talán tudjak egy kicsit a keze, lába, szava, arca lenni ennek a szeretetnek.
3: Hát mint a szeretetet a keresztviselés is szerintem tanulni kell, és emlékszünk gyerekkorunkban, amikor nem kaptunk meg egy cukrot, milyen hisztit kivágottunk, hogy nem lehet még egy gumicukrot kapni. Ezt is tanulni kell, és én azt tapasztalom, hogy ha ügyesek vagyunk és tanulunk, lehet veszekedni a Jóistennel, lehet haragudni rá, lehet nem elfogadni a keresztet, de hogyha imádkozol, kedves hallgatós, ti is észre, majd meglátjátok, én így tapasztalom, hogy az életedben egyre nagyobb kereszteket tudsz zúgolódás nélkül elviselni, és ott látom én a saját megtérésemben a határt, amikor túl nagy lesz a kereszt, és elkezdek zúgolódni. És hála Istennek, hogy egyre nagyobb kereszteket tudok már felvenni zúgolódás nélkül, persze nem mindig megy, de ezt tanulni kell.
5: Én azt üzenem a kedves hallgatóknak, hogy előbb te feszítsd fel önmagadat a keresztre, és úgy szeress, ne mást feszítsél fel, és őt úgy szeress.
0: Köszönjük szépen a bátorító gondolatokat, kedves hallgatóknak további áldott szép délutánt, a viszonthallásra dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: 20 éve együtt. Egy hang, ami elkísér a mindennapokban. Egy szó, ami erőt ad. Egy közösség, ami hazavár.
1: Az Erdélyi Máre Rádió fennállásának 20. évfordulója alkalmából ünnepelünk. Különböző helyszíneken és tereken adunk hálát az elmúlt 20 év áldásaiért, örömeiért és nehézségeiért.
2: Következő állomáshelyünk Kolozsvár lesz, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A közös együttlét szeptember 18-án délután 5 órakor szentségimádással indul a Szent Mihály templomban, melyet ünnepi Szent Mise követ. Hálaadásunkat kötetlen agapéval egybekötött együttléttel zárjuk.
3: Legyünk együtt, ahogy 20 éve is. Egy szívvel, lélekkel, belekapaszkodva Isten és egymás szeretetébe.

0: mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Már így magában is ez az igevers az Efézusiakhoz írt levele Pál apostolnak lenyűgöző, ha belegondolunk, hogy Isten alkotása vagyunk, Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, ő előre eltervezte, elkészítette, nekünk csak járnunk kell abban. De ifjú teológusként, amikor megnéztem az ógörög jelentését némelyik szavaknak, rádöbbentem, hogy az alkotásnál a poéma szó, a vers, vagy műalkotás, vagy remek mű, így szokták fordítani. És amikor ezt így összeraktam, hogy mert az ő remek műve, az ő műalkotása vagyunk, akkor valahogy ez a vers, ez az igevers még többet jelentett számomra. Mert van egy festőművész barátom, akitől szoktam időnként jó sikerült festményeit megvásárolni, hogy ezzel is támogassam őt. És egy festményét nem akarta eladni nekem, és megkérdeztem, hogy miért nem, és mondta, hogy az a műalkotásom, azt nem adom senkinek. Hát így teremtett bennünket is a mi atyánk, és nem ad bennünket senkinek.
1: Németh László, lelkipásztor gondolatait hallották.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi Kasténál, a 90.1-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

mindenért, amit adtál. Hálát adok neked, Istenem. Mindenért, amit elvettél. Hálát adok neked, Istenem. Mindenért, amit segítségeddel megtehettem. Hálát adok neked, Istenem. Mindenért, amit megakadályoztál. Hálát adok neked, Istenem. Minden örömért, amivel boldoggá tettél. Hálát adok neked, Istenem. Minden szenvedésért, amivel formáltál. Hálát adok neked, Istenem. Minden békés óráért, amivel szépé tetted életemet. Hálát adok neked, Istenem. Minden problémáért, amitől megszabadítottál, hálát adok neked, Istenem. Minden jó tulajdonságomért, amivel szolgálhattalak, hálát adok neked, Istenem. Minden gyengeségemért, amivel alázatra tanítottál, hálát adok neked, Istenem. Minden erényért, amit nekem ajándékoztál, hálát adok neked, Istenem. Minden bocsánatért, amiből irgalmadat megismerhettem, hálát adok neked, Istenem. Minden szép emberi kapcsolatomért, amivel gazdagítottál, hálát adok neked, Istenem. Minden emberért, akit tőlem elszakítottál, hálát adok neked, Istenem. A helyért, amelyet nekem országodban készítettél, hálát adok neked, Istenem.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai katekézisünkben a mai tematikus nap mottójáról szeretnék egy pár gondolatot megosztani a kedves hallgatókkal. Motto pedig így szól: legyetek hálásak, Krisztus tanítása, éljen bennetek elevenen, és teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Szent Pál apostolnak ez a rövid mondata olyan, mint egy életprogram. Nem egyszerűen egy szép buzdítás az imádságra vagy az éneklésre, hanem annak a kérdésnek a mélyére vezet bennünket, hogy mi lakik a szívünkben, mi tölti be gondolatainkat, mi határozza meg szavainkat, döntéseinket és kapcsolatainkat. Szent Pál azt mondja, Krisztus igéje lakik bennetek gazdagon. Figyeljük meg ezt a különös kifejezést, hogy lakik bennetek. Nem azt mondja, hogy időnként hallgassátok meg Krisztusnak az igéjét. Nem azt mondja, hogy néha olvassátok el a Szentírást. Nem azt mondja, hogy vasárnaponként hallgassátok meg az evangéliumot. Tehát nem azt mondja, hogy hallgassátok meg vasárnaponként az evangéliumot, és aztán hétfőn térjetek vissza a megszokott élethez. Azt mondja, hogy lakjék bennetek. Tehát a lakás az nem egy átjáróház. Tudjuk, hogy a lakás az egy otthon. Olyan hely, ahol valaki jelen van, olyan hely, ahol valaki otthon érzi magát. Szent Pál tehát arra hív bennünket, hogy Isten igéje ne vendég legyen a szívünkben, hanem otthonra találjon bennünk. És mi az ige? Amikor keresztény emberként Isten igéjéről beszélünk, nem csupán egy könyvre gondolunk. A Szentírás Isten kinyilatkoztatott szava, de ennek a szónak a teljessége Krisztusban tárul fel. Jézus Krisztus maga az élő ige, ahogy Szent János evangéliumának kezdetén olvassuk, kezdetben volt az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Tehát az ige nem csupán tehát egy betű, az ige személy. Amikor kinyitjuk a Bibliát, valójában egy találkozásra vagyunk meghívva. Nem pusztán információt kapunk Istentől, hanem Istennel találkozhatunk. Ezért van olyan nagy jelentősége annak, hogy hogyan olvassuk a Szentírást. Lehet úgy olvasni, mint egy régi könyvet. Lehet úgy olvasni, mint történelmi dokumentumot. Lehet úgy olvasni, hogy érdekes gondolatokat keresünk benne. De lehet úgy is olvasni, mint aki tudja, hogy Isten most hozzám szól. És ez mindent megváltoztat. Amikor Jézus szavait halljuk, ne félj, akkor nem csupán egy 2000 évvel ezelőtti mondatot hallunk, ma is megszólíthat bennünket. Amikor azt mondja, bocsássatok meg egymásnak, akkor ez nem csupán egy általános erkölcsi tanítás, lehet, hogy éppen egy konkrét emberre gondolunk. Amikor azt mondja, jöjj, kövess engem, lehet, hogy az Úr éppen most akar valamit megváltoztatni az életünkben. Ezért mondja Szent Pál, Krisztus igéje lakjék bennetek gazdagon. Tehát mit jelent az, hogy gazdagon? Nem kevéssel, nem felszínesen, nem csak egy-egy mondattal, gazdagon. A keresztény ember szívében legyen hely Isten szavának. Mert milyen könnyű megtölteni a szívünket más dolgokkal. Megtöltheti a félelem, megtöltheti az aggodalom, megtöltheti a harag, megtöltheti a sértettség, megtöltheti a múlt fájdalma, megtöltheti az, hogy mások mit gondolnak rólunk. És néha észesen vesszük, hogy miközben mindezeknek helyet adunk, Isten igéjének már alig maradt hely a szívünkben. Ezért olyan fontos az ige. Isten szava kitisztítja bennünk azt, amit a világ összekúszált. Amikor félünk, azt mondja, ne félj, mert veled vagyok. Amikor elveszettnek érezzük magunkat, én vagyok az út. Amikor elfáradunk, jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok és terhek alatt görnyedtek. Amikor bűnösnek érezzük magunkat, nem az igazakat jöttem hívni, hanem a bűnösöket. Amikor gyászolunk, boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek. Amikor pedig úgy érezzük, hogy senki sem szeret bennünket, amint engem szeretett az Atya, úgy szerettelek én is titeket. Látjuk tehát, hogy Isten szava az nem elmélet, Isten szava élet. Sokszor szeretnénk megváltoztatni az életünket.
Szeretnénk türelmesebbek lenni, szeretnénk kevesebbet haragudni, szeretnénk jobban szeretni, szeretnénk megbocsátani, szeretnénk többet imádkozni. De feltevődik a kérdés, hogyan? És Szent Pál egyik válasza ez, engedd, hogy Krisztus szava benned éljen. Mert amit rendszeresen hallgatunk, arra elkezdünk figyelni. Amit rendszeresen forgatunk a szívünkben, az formál bennünket. Ha állandóan a félelmeinkkel foglalkozunk, a félelem egyre nagyobb lesz. Ha állandóan a sérelmeinket ismételjük, a seb egyre mélyebbnek tűnik. Ha azonban Isten igéjét engedjük magunkba, lassan elkezd bennünket átformálni. Nem egyik napról a másikra. Isten kegyelme sokszor csendben dolgozik. Egy ige ma talán csak egy mondat. Holnap újra eszünkbe jut. Egy hónap múlva már döntést segít. Egy év múlva pedig talán visszanézünk és azt mondjuk, most már értem, miért mondta nekem akkor az Úr. Szent Pál továbbá nem azt mondja, hogy az ige csak személyes használatra való. A keresztény ember nem tarthatja meg Isten szavát kizárólag önmagának. Tanítsátok és incsétek egymást bölcsességgel. Ez különösen fontos a családokban. Milyen jó lenne, ha családjainkban újra lenne helye a Szentírásnak, hogy a szülő ne csak azt mondja gyermekének tanulj, hanem egyszer azt is, hogy imádkozzunk együtt. Hogy a nagyszülő ne csak ételt készítsen az unokának, hanem egy bibliai történetet is továbbadjon. Hogy a családokban legyen egy biblia, amely nem a polcon porosodik, hanem amelyet időnként kinyitnak. Mert lehet örökséget hagyni a gyermekekre, házat, pénzt, földet, tárgyakat, de van egy örökség, amely mindennél többet ér, a hit. És a hit egyik legszebb öröksége, amikor egy gyermek azt mondhatja, édesanyám megtanított imádkozni. Édesapám mindig azt mondta, hogy bízzak Istenben, a nagymamám Szentírást olvasott, a nagyapám minden este keresztet vetett. Tehát ezek a mozdulatok, ezek a szavak, ezek az imák gyakran évtizedekkel később is tovább élnek. Szent Pál ezután az énekről beszél, zsoltárokkal, himnuszokkal és lelki énekekkel ezt mondja, és ez sem véletlen. A kereszténység kezdettől fogva éneklő közösség. Miért? Mert van olyan öröm, amelyet már nem tudunk egyszerűen elmondani. Van olyan hála, amely énekké akar válni. Van olyan fájdalom, amely zsoltárrá lesz. Gondoljunk csak a zsoltárokra. A Szentírás nem fél kimondani az ember fájdalmát. Van benne öröm és bánat, bizalom és félelem, kérdés és válasz, kétségbeesés és remény. Ezért a zsoltárokban minden ember megtalálhatja önmagát. Amikor örülünk, énekelhetünk. Amikor hálásak vagyunk, énekelhetünk. De talán akkor is énekelhetünk, amikor sírunk. Mert a keresztény ének nem azt jelenti, hogy nincsenek könnyeink. Azt jelenti, hogy a könnyeink között is tudjuk, kinek éneklünk. Kedves Mária Rádió hallgatók, egy rövid dal után folytatjuk. Maradjanak továbbra is velünk.

Kedves Mária Rádió hallgatók, tovább megyünk a mai katekézisünkben, és ott hagytuk abba, hogy különösen fontos az ige és a liturgia. A Szentmisében ugye Isten igéje nem egyszerű felolvasás. Amikor felhangzik az evangélium, maga Krisztus szól egyházához. Ezért állunk fel, ezért hallgatjuk tisztelettel, ezért mondjuk, dicsőség neked, Istenünk, és az evangélium után áldunk téged, Krisztus. Tehát az ige és az eukarisztia szorosan összetartozik. Az egyikben Krisztus szava szól hozzánk, a másikban Krisztus valóságosan nekünk ajándékozza önmagát. Ezért nem elég csupán meghallgatni az igét. Az igének el kell jutnia a fülünktől a szívünkig, a szívünktől pedig az életünkig. Ez a keresztény élet egyik nagy feladata. Hogyan olvassuk a Szentírást? Talán valaki most azt kérdezi, mit tegyek?

lassan a Lectio Divina, vagyis imádságos szentírás olvasás lehet. Olvasunk, elmérkedünk, imádkozunk, és végül megpróbáljuk életre váltani, amit megértettünk. És kedves hallgatóink, a Mária Rádió küldetése is Isten igéje. Talán különösen szép számunkra, hogy Szent Pál mondata mennyire összecseng egy rádió küldetésével: Krisztus igéje lakik bennetek gazdagon. A rádió hangja eljut olyan otthonokba is, ahol valaki egyedül van, beteg ágyhoz, idős emberekhez, autóban, utazókhoz, de eljut azokhoz, akik talán már nem tudnak templomba menni. Egy-egy szó, egy-egy evangéliumi mondat, egy-egy ének talán éppen akkor találkozik valakivel, amikor arra a legnagyobb szüksége van. Lehet, hogy valaki ma reggel szomorúan ébredt, lehet, hogy valaki gyászol, lehet, hogy valaki családi problémával küzd, lehet, hogy valaki elvesztette a reményt, és talán éppen egyetlen mondat lesz számára kapaszkodó: ne félj, én veled vagyok. Ezért az ige továbbadása szolgálat. Aki Isten igéjét továbbadja, az reményt ad. Aki Krisztus szavát továbbadja, az világosságot gyújt. Aki evangéliumot hirdet, az nem önmagát akarja nagyobbá tenni, hanem Krisztushoz akar vezetni. És itt különösen közel kerülhet hozzánk Szűz Mária. Mária egész élete válasz erre a mondatra: Krisztus igéje lakik bennetek gazdagon. Az angyali üdvözletkor Mária meghallja Isten szavát, nem érti teljesen, kérdez, de bízik, és kimondja: íme az Úr szolgáló leánya, legyen nékem a te igéd szerint. Mária nem csak hallotta Isten igéjét, befogadta, és az ige testé lett benne. Ezért Mária a keresztény ember egyik legszebb tanítója. Azt tanítja nekünk: hallgasd meg Isten szavát, őrizd meg a szívedben, ne félj tőle, bízz benne, és engedd, hogy az ige élet legyen benned. Mária szíve olyan volt, mint a jó föld. Isten igéje belehullott, gyökeret vert és gyümölcsöt hozott. Nekünk is ilyen szívre van szükségünk. Teljes szívvel énekeljetek Istennek hálát. Szent Pál végül elvezet bennünket ugye a hálaadásig, és ez nagyon fontos. Aki valóban befogadja Krisztus igéjét, annak a szívében előbb-utóbb megszületik a hála. Nem azért, mert minden problémája megoldódott, hanem azért, mert tudja, Isten vele van. Lehetnek nehézségeim, de nem vagyok egyedül. Lehetnek könnyeim, de van reményem. Lehetnek betegségeim, de Krisztus nem hagy el. Lehetnek veszteségeim, de Isten szeretete erősebb a halálnál. Lehet, hogy nem értem az utat, de tudom, kinek a kezébe helyeztem az életemet. Ezért tud a keresztény ember hálát adni. Teljes szívvel énekeljetek Istennek hálát. Nem fél szívvel, nem megszokásból, nem kényszerből, teljes szívvel. Ma talán vigyük magunkkal ezt az egyetlen mondatot: Krisztus igéje lakik bennetek gazdagon. Ne legyen Isten igéje csupán egy könyv a polcunkon, ne legyen csupán egy mondat, amelyet vasárnap hallunk, legyen élet, legyen világosság, legyen út, legyen vigasztalás, legyen erő, legyen remény, és mindenek előtt legyen Krisztus jelenléte bennünk. Amikor reggel felébredünk, kérjük: Uram, szólj hozzám. Amikor nehézség ér, Uram, vezess engem. Amikor döntés előtt állunk, Uram, mutasd meg az utat. Amikor megbántottak, Uram, taníts megbocsátani. Amikor elfáradtunk, Uram, erősíts meg. És amikor este lehajtjuk a fejünket, Uram, köszönöm, hogy ma is velem voltál. Így lesz Isten igéje valóban otthon bennünk. És akkor egyszer csak megtapasztaljuk azt a csodát, amelyről Szent Pál beszél: a szívünkben lakó ige imádsággá, az imádság énekké, az ének pedig háladássá válik. Adja Isten, hogy Krisztus igéje ne csak eljusson hozzánk, hanem gyökeret verjen bennünk, ne csak megérintsen, hanem átformáljon, ne csak vigasztaljon, hanem küldjön is bennünket. És legyen Mária az ige engedelmes szolgáló leánya, a mi tanítónk és édesanyánk, hogy vele együtt mi is ki tudjuk mondani: legyen nékem a te igéd szerint.

Köszönöm, hogy lehajoltál értem, és gyermekeddé fogadtál. Köszönöm, drága mennyei atyám, mindazokat az áldásokat, amit kaptam tőled. Köszönök mindent, amit készítesz számomra. Köszönöm a múltamat, a jelenemet és a jövőmet. Köszönöm a családomat, köszönöm az életemet. Köszönöm a szent véredet, ami engem tisztára mosott. Hála az emberekért, a szomorú arcú testvérekért, a jókedvűekért és azokért is, kik nem is tudják, hogy őket is szeretjük. Hála mindenkiért, hála fiadért, Jézus Krisztusért, aki elhozta és szívünkbe írta az örömöt és a boldog nyugtalanságot, aki azt akarja, hogy megosszuk másokkal is boldogságunkat a szeretet közösségében. Hála az egyházért. Köszönök, Istenem, mindent, ami tőled jön, mert ez a minden az irgalom, a szeretet és az élet. Hála neked, hogy válaszolsz és megvigasztalsz. Hála a küldetésemért, a figyelmedért, a végtelen türelmedért. Hála, hogy vársz rám, és hogy örökké szeretsz. Amen.

0: Legyetek hálásak! Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, a teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Tematikus nap a Mária Rádióban, 2026. szeptember 16-án, szerdán.
1: Legyen Isten szent igéje, szívünk világossága, lelkünk békéje és életünk biztos iránytűje, amely minden napon Krisztushoz vezet bennünket.
2: Zsoltárokkal, himnuszokkal és szent énekekkel emeljük szívünket az Úrhoz, és legyen minden imánk hálaadás az ő végtelen szeretetéért.
3: Ahol Isten igéje otthonra talál a szívben, ott megszületik a béke, megerősödik a hit, és az ember lelke dicsőítő énekké válik.
2: Az Erdélyi Mária Rádió, ahol az ige megszólal, a szív imádkozik, és Mária, szerető édesanyai vezetésével Krisztushoz találunk.
0: Tematikus nap az Erdélyi Mária Rádióban, 2026. szeptember 16-án, szerdán. Tartsanak velünk!

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, keddi adásunk tartalmából.

0: A Szent Atya az isteni gondviselés humoráról és könyvtáros édesanyjáról. 14. Leó pápa levele a Szepesi Egyházmegye felállításának 250. évfordulójára. Molnár Tamás atya, felvidéki munkatársunk tudósítása. Megjelent angolul 14. Leó pápa, Szabad a kegyelem hatására című könyve. Major Balázs régész előadása a Szentszéki Magyar Nagykövetségen.
1: A Szent Atya az isteni gondviselés humoráról és könyvtáros édesanyjáról. 14. Leó pápa szeptember 14-én, Szent Kereszt felmagasztalása ünnepén, hétfőn délelőtt meglátogatta a vatikáni apostoli könyvtárat, valamint az apostoli levéltárat, és e látogatás keretében megnyitotta az Aqua, Katasztrófa és Csoda címmel rendezett kiállítást. Leó pápa a kiállítás megnyitásakor rögtönözve így szólt az egybegyűltekhez.
2: Vorrei solo dire che Dio nella sua provvidenza e qualche volta con certo umorismo ci fa ricordare sempre che Dio è con noi.
1: Mielőtt felolvasnám nektek a már kész beszédemet, csak annyit szeretnék mondani, hogy Isten a maga gondviselésében néha egy bizonyos humorral mindig emlékeztet minket arra, hogy velünk van.
2: Molti di voi forse non sapete, mia madre era bibliotecaria. E oggi mi trovo qui per il compleanno proprio per salutare tutti voi.
1: Sokan talán nem tudják, hogy édesanyám könyvtáros volt, és ma a születésnapon pontosan azért vagyok itt egy könyvtárban, hogy köszöntselek titeket.

0: 14. Leó pápa levele a Szepesi Egyházmegye felállításának 250. évfordulójára. Molnár Tamás atya, felvidéki munkatársunk tudósítása.
1: 14. Leó pápa atyai gesztusa az idén 250 éves Szepesi Egyházmegye felé. 250 évvel ezelőtt, 1776-ban alapították meg kánonilag a mai Szlovákia területén található Szepesi Egyházmegyét. A jubileum év ünnepélyes lezárására 2026. szeptember 26-án kerül sor a szepeshelyi Szent Márton székesegyházban. 14. Leó pápa erre az alkalomra Mário Grech bíborost, a püspöki szinódus főtitkárát nevezte ki különleges megbízottjává. A szentszék szeptember 12-én tette közzé a szentatya Mário Grech bíboroshoz intézett latin nyelvű levelét, amely Rómában, Szent Péternél 2026. augusztus 8-án 14. Leó pápaságának második évében kelt. A pápai levél felidézi a Szepesi Egyházmegye alapítását és annak történelmi jelentőségét. A szentatya így fogalmaz: sohasem feledkezve meg arról a legnagyobb szeretetről, amelyet Isten fia mindenek előtt a kereszten mutatott meg a világ üdvösségéért, a szepesi nyáj, miközben Krisztushoz és az ő egyházához rendíthetetlen hűségben felidézi egyházmegyei történetének örömök és fájdalmak között megtett évszázados útját, fennhangon zengi a Te Deum himnuszt, és ebben az évben különös gonddal ünnepli azt a rendkívüli eseményt, hogy immár 250 esztendő telt el ezen egyházmegye kánoni felállítása óta. A szentatya levelében arra is emlékeztet, hogy a Szepesi Egyházmegyét elődje, 6. Pius pápa alapította 1776. március 13-án a Romanus Pontifex kezdetű bullával, szem előtt tartva a mai Szlovákia ezen területén élő híveinek lelki szükségleteit. A jubileum alkalmából František Trösztyenszky szepesi megyéspüspök egyházmegyei jubileumi évet hirdetett, amelyet az imádság és a lelkipásztori elmélyülés időszakának szántak. A szepesi főpásztor és a reábízott hívek azt kérték 14. Leó pápától, hogy küldje el képviselőjét a jubileumi záró ünnepségre. A szentatya ennek a kérésnek eleget téve Mário Grech bíborost bízta meg azzal, hogy az ünnepségen az ő nevében elnököljön és lelki buzdítást intézzen a résztvevőkhöz. A pápa levelében ezekkel a szavakkal adja át megbízatását: ezért jelen levelünkkel különleges megbízottunká nevezünk ki téged a fent említett ünnepségre, amelyet szeptember hónap 26. napján tartanak ünnepélyes szertartással a Szepesi Egyházmegye Szent Márton püspök tiszteletére szentelt székesegyházában. 14. Leó pápa arra kéri különleges megbízottját, hogy a jubileum résztvevőit a keresztény remény megújítására buzdítsa. Buzdítsd mindazokat, akik részt vesznek ezen az eseményen, hogy megújult erővel és új buzgósággal őrizzék meg az élő reményt Isten ígéreteinek elnyerésére, hiszen a jubileum során bőséges lelki javakban és az irgalmas Úr kegyelmeiben részesültek, amelyek kétségkívül nagy segítséget nyújtanak mindennapi munkájuk végzésében. A szentatya arra is megbízást ad Mário Grech bíborosnak, hogy nevében köszöntse a Szepesi Egyházmegye püspökét, a jelenlévő főpásztorokat és papokat, a szerzeteseket és szerzetesnőket, a világi hatóságok képviselőit, valamint a világi híveket, és tolmácsolja számukra a pápa jó indulatát. A levél befejezésében 14. Leó pápa biztosítja különleges megbízottját imádságáról és a fájdalmas szűzanya, valamint Szent Márton püspök közbenjárását kéri küldetésére. Mi magunk is imádságainkkal kísérünk téged, tisztelendő testvérünk, küldetésed teljesítésében. A fájdalmas Szűz Mária és Szent Márton püspök közbenjárását kérve. Neked pedig már most örömmel adjuk apostoli áldásunkat, irántad való jó indulatunk jeléül és a mennyei ajándékok zálogául. Azt kívánjuk, hogy ezt megfelelő módon add tovább az ünnepség valamennyi résztvevőjének. A jubileumi ünnepségen Mário Greg bíborost pápai küldöttség kíséri. Ennek tagja Michal Janiga atya, alsókubini esperes plébános, a Szepesvárai Teológiai Intézet pasztorál teológiai oktatója, valamint Marek Tomaga atya, bírósági helynök és ugyancsak a Szepesvárai Teológiai Intézet oktatója. A jubileumi év egyik kiemelkedő eseményére már június 27-én Esztergomban sor került. A bazilikában 4000 szlovák zarándok részvételével ünnepelték a Szepesi Egyházmegye fennállásának 250. évfordulóját. A helyszín történelmi jelentőségű, hiszen a szepesség hívő közössége hosszú évszázadokon át az esztergomi főegyházmegyéhez tartozott, és azon belül különleges önkormányzati jogokkal rendelkezett. A szepesi prépostság már az önálló egyházmegye 1776-os létrehozása előtt sajátos egyházi közösséget alkotott. Az ünnepi szentmise főcelebránsa és szónoka Esztergomban František Trzcienszky szepesi megyéspüspök volt, a zarándokokat pedig Erdő Péter bíboros prímás köszöntötte. A bíboros hangsúlyozta, a szepesi egyházmegye létrejötte, nem szakította szét a korábbi egyházi kapcsolatokat. Ellenkezőleg az egyházmegyék közötti kötelékek tovább erősödtek. Erdő Péter bíboros felidézte a magyar és a szlovák püspöki kar 20 évvel korábbi, ugyancsak az esztergomi bazilikában kinyilvánított kiengesztelődését is. A közös nyilatkozat vezérgondolatát Szent II. János Pál pápa szavai adták. Megbocsátunk és bocsánatot kérünk. A bíboros szerint az azóta eltelt 2 évtizedben a magyar és a szlovák egyház kapcsolatát már nem csupán az egyetértés és a megbékélés, hanem erős együttműködés jellemzi, amelyet barátságnak is lehet nevezni. Számomra, felvidéki magyar katolikus pap számára külön öröm, hogy Erdő Péter bíboros úrnak köztudottan szívügye volt és maradt is a magyar-szlovák kapcsolatok ápolása, a békés viszony és jó együttműködés előmozdítása. Hálásak vagyunk ezért. Már kispapként ott lehettem a szülőfalumhoz közeli esztergomi bazilikában, ahol az említett 20 évvel ezelőtti megbékélési nyilatkozatok felolvasása és aláírása kerültek. Az azóta eltelt 2 évtized során pedig nem csak külső megfigyelője, de aktív részese lehettem a két nemzetközi kapcsolat érlelődésének. Örömmel töltött el, hogy augusztus végén egy szepességi egyházjogi szimpóziumon beszélgetve a megyés főpásztorral, František Trzcienszky püspökatyával, sugárzó örömét, nagy háláját és őszinte boldogságát tapasztaltam meg, amikor az esztergomi ünneplésre, a szívélyes fogadtatásra emlékezett vissza, és osztotta meg lelki élményeit. Továbbra is feladatunk a hídépítés, a nemzetek között is, szomszédos népek között különösképpen is. Csak így lesz egyházunk katolikusnak, egyetemesnek nevezhető. Segítsen ebben Szűz Mária, magyarok nagyasszonya, a Szlovákia pátronájaként tisztelt hétfájdalmú szűzanya, égi közbenjárása is.

Molnár Tamás atya, felvidéki munkatársunk tudósítását hallották. Megjelent angolul 14. Leó pápa Szabad a kegyelem hatására című könyve. 14. Leó Freedom Under Grace, azaz Szabad a kegyelem hatására című könyve angol nyelven is a könyvesboltokba került. A kötet a Szentatya a Szent Ágoston örökségéről szóló gondolatait gyűjti egybe, amelyek meghatározó szerepet játszottak lelkiségének és a világról alkotott szemléletének formálódásában. 14. Leó pápa Szabad a kegyelem hatására gondolatok az engem formáló lelki hagyományról című könyvének angol nyelvű kiadása szeptember 15-én kedden jelent meg az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Ausztráliában és a brit nemzetközösség országaiban. A Szabad a kegyelem hatására a Szentatya Szent Ágoston örökségéről szóló gondolatait gyűjti egybe, amelyek lelkiségét és a világról alkotott látásmódját is formálták. A kötet különösen érdekes lehet az angol nyelvű olvasók számára. 14. Leó az első pápa, aki a Szent Ágoston rendből érkezett, egyben az egyház első Egyesült Államokbeli pápája, akinek anyanyelve az angol. A Penguin Random House kiadó közleménye szerint a kötet Robert Prevost atya, a Szent Ágoston rend egykori általános elöljárója beszédeiből, homíliáiból és személyes írásaiból válogat. Ezek az írások feltárják azt a belső indítatást, amely későbbi szemlélődő megközelítésének hátterében áll. A későbbi 14. Leó pápa írásaiban mintegy asztalhoz hívja az olvasót, hogy vele együtt gondolkodjon a 2001. szeptember 11-i terrortámadások következményeiről, az új politikai ideológiák megjelenéséről, valamint arról, miként válaszolhat az egyház a szegénységre és az emberi jogokat érintő konfliktusokra. A kiadó közleménye kiemeli. 14. Leó Szent Ágoston műveiből merít, akit lelki atyának nevez, és olyan életfelfogást tár az olvasó elé, amelynek alapja a közösség, a szolidaritás és a társadalom peremére szorult emberek szolgálata. Az Egyesült Államokban a Szabad a kegyelem hatására az Image Books, a Penguin Random House Christian Publishing Group kiadásában jelent meg. Az Egyesült Királyságban és Ausztráliában a Penguin Random House UK Enlighten kiadója gondozza a kötetet. Az eredeti olasz nyelvű változatot a vatikáni könyvkiadó adta ki, Liberi Sotto la Grazia címmel. A könyvből hangos könyv is készül. A kötetet megnyitó homíliákat és beszédeket az Emmy-díjas amerikai humorista és hívő katolikus Stephen Colbert olvassa fel, a könyv főszövegét pedig a díjnyertes narrátor és Grammy-jelölt Scott Brick tolmácsolja.

Major Balázs régész előadása a Szentszéki Magyar Nagykövetségen. A magyar történelem és napjaink szellemi-lelki kulturális örökségét bemutató sorozat keretében a Szentszéki Magyar Nagykövetségen szeptember 14-én hétfőn kora este Major Balázs egyetemi oktató, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Régészeti Intézetének igazgatója előadást tartott a Szentföld középkori keresztény örökségének megmentése címmel. Vetített képes bemutatója során a Szír Magyar Régészeti Misszió legújabb kutatási eredményeit ismertette, amely a Szír tengerpart közelében fekvő Krak lovagvárában folytatott népes kutatócsoportjával immár sok eszendeje. Kvek Péter Szentszéki Magyar Nagykövet köszöntötte az előadás kezdetén a vendégeket, akik egy része a Szentszéki Követségek vezetői és munkatársai voltak, másrészt pedig a régészeti szakma olaszországi képviselői, illetve Rómában működő egyháziak és világiak. Major Balázs bevezetőjében a Szíriában található Krak lovagvára történetét ismertette, amely a világ egyik legjobban megmaradt és legfontosabb középkori keresztes lovagvára. A Földközi-tenger keleti partjától mintegy 35 kilométerre egy 650 méter magas vulkáni kupon emelték egykoron Homs városától nyugatra. Az eredeti várost 1031-ben éppen Homs emírje építette, hogy ellenőrzése alatt tartsa a tengerpartot a belső országrésszel összekötő utat. 1110-ben a keresztesek foglalták el az erődöt, és felismerve annak stratégiai jelentőségét letelepedtek ott, és az erőd helyén új citadellát emeltek az idők során. Az akár 4000 ember befogadására képes Krak lovagvára így a legjelentősebb, legerősebb váruk lett. 1150 és 1250 közötti időszakban a keresztes hadjáratok idején Krak a johanniták, a Szent János lovagok főhadi szállása volt. A helyőrség még békeidőben is mintegy 2000 főt szállásolt el. Az erőd mintegy 3000 négyzetméteres alapterületét 3 méter vastag külső fal veszi körül 13 bástyával. Major Balázs előadásában részletesen ismertette az utóbbi években a Krak lovagvárában folytatott feltárási munkát, amely főként a gótikus termek, folyosók és a szép keresztboltozatos kápolna építészeti és festészeti rekonstrukciójára irányult. A gondos munka eredményeként sikerült többek között egy csupasz, gótikus falmező eredeti freskójának témáját rekonstruálni, kevéske freskotöredékből és a kváderkövek eredeti kontúrvonalait jelző karcolataiból, s mint kiderült, az eredeti freskó Krisztus mennybe menetelét ábrázolja, angyalok támogatta mandorlás alakja alatt, a szűzanya áll az apostolokkal. A Major Balázs régésszel készített hosszú és alapos stúdióbeszélgetésünket későbbi adásunkban sugározzuk.

a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Nagyváradi stúdióból. Tibor atya köszönti önöket, elérkezett ismét az ima szánték fogadás élő műsora. Kedves hallgatók, kifejezhetik ima kéréseiket, ima szándékaikat a következő telefonszámok egyikén: 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Üzenetben is megtehetik a 0758 420 555-ös telefonszámon, illetve a www.mariaradio.ro ima szándékra kattintva.

0: Érkeztek üzenetek, a rózsafüzét felajánlom szüleim lelke üdvéért, családomért, testvéremért, Attiláért, anyósomékért, írta egy mindennapos hallgató. Következő üzenet így szól, minden imád szentmisét felajánlok, az elhunyt szeretteimért, minden rokonomért, nyugodjanak békében az Úr Jézus szent nevében, írták Székely udvarhelyről. Édesanyám halálának 7. évfordulója alkalmából imádkozom érette, nyugodjék békében, pihenése legyen csendes lánya és családja. Minden imád szentmisét, rózsafűzét felajánlok hálából Kápolnás paluba. Gergely emese 1 éve és 7 hónapja, hogy eltávozott, az ő lelke üdvéért, Jézusom, bízom benned. Tessék, Mária Rádió. Halló, tessék, élőben.
1: Halló.
0: Igen, tessék, élőben van.
1: Dicsőtessék a drágó Jézus Krisztus. A rózsafűzét, a szentmisét felajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért, és a drága Tibor atyáért. És az ebénó gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a gonosz távozásáért, az én lábom gyógyulásáért és a lelki testi gyógyulásomért. Nagyon beteg vagyok mostan. Nagyon-nagyon beteg vagyok. És a család békességért, az egész halottaimért, a testvéreimért és a drága gyermekem nyugalmáért, a férjeméért, az örök világosság fényeskedjék nékik, az úton lévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért és a gonoszokért, hogy térjenek a drágó Jézuskámhoz. Dicsértessék a drágó Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen, köszönjük, hogy hívott, imádkozzunk együtt! Az elhangzó imákat kérem a fiam és a család gyógyulásáért, a jó Isten és a szűzanya segítő kegyelmét könyörüljön rajtunk, a világ békéért és a gonosz távozásáért. Minden imád szentmisét felajánlok Iloska tökéletes gyógyulásáért, hallgass meg, Uram, kérésem Székely udvarhelyről.

Édesapámért kérek imát, akit ma ütöttek, Jézusom segíts, hogy az ébredés és a felépülés is rendben legyen, köszönöm szépen. Édesapánkért, idős Pál Balázsért és édesanyánkért, lelkük üdvéért imádkozzunk.

0: Imád kérünk László, Irén, Krisztina lelki-testi gyógyulásáért. Jézusunk, bízunk benned. A mai és az egész heti imákat, szentmiséket felajánlom az összes hozzám tartozó meghalt hívek, meghalt lelkekért, és egy fontos szándékét írta egy névtelen hallgató. Minden imát és szentmisét felajánlok kis Ildikó és szülei lelke üdvéért, nyugodjanak békében, írta egy rokon. A rózsafűzért önökkel imádkozva, egy kedves ismerősöm gyógyulásáért, rokonom gyógyulásáért, nagyszüleim és édesapám lelke üdvéért ajánlom fel, Jézusom, bízom benned, írta Emese Csíkszeredából. Tessék, Mária Rádió.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a rózsafűzért felajánlom a testi-lelki gyógyulásomért, főleg a látásom javulásáért, a gonosz távozásáért, a Lőrinc családért, Pintér Zita hamari gyógyulásáért, a Mária Rádió munkatársáért, önkénteseért, hallgatóért és a világ békéért. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük, hogy hívott. Imádkozzunk együtt. Gyémesből én is a mai rózsafűzérrel csatlakozok az ima szándékokhoz. Felajánlom a családomért, a daganatos betegekért, az én betegségem jóra fordulásáért, azokért, akiknek imával tartozok, békéért, szeretetért, önökkel és önökért, írta Erzsébet. Minden imád szentmisét felajánlok hálából a családomért, egészségemért, Anna nénének erőt, egészséget, gyógyulást, Jézusom, bízom benned. Minden imád szentmisét felajánlom Svédországba elhunyt Bakordom és testvére Böske lelke üdvéért. Imádkozik értetek volt szomszédotok Betlen falváról. Tessék, Mária Rádió.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Ezt a rózsafűzét felajánlom az én egészségemért, lábaim gyógyulásáért, és a gyermekeimért, a leányomért, és a fiamért, a Jóisten adjon nekik erőt, egészséget, békességet is, őrizze meg minden bajtól, és az unokáimért is, a két unokámért is. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
0: Mi is köszönjük, hogy hívott. Imádkozzunk együtt. Imád kérek a családomért, nagyon fontos szándékért, idegenben dolgoznak, a gyerekeimért, minden ismerősért, munkatársért, Isten áldása legyen életükön, valamint ellenségeinkért, és külön imád kérek a családom számára, írta egy kedves hallgató. A mai és egész napi imádságokat felajánlom Gáspár Évike néni gyógyulásáért.

Ezt a rózsafűzét felajánlom magamért, a két fiamért, páromért, akik külföldön dolgoznak, egészségért, hálával a kapott kegyelemért, jó munka lehetőségért, fiaimnak, egy jó lelkitársért, nekik Isten fizesse, egy édesanyja. Minden imád szentmisét felajánlom, Fábián Teréz és Balit Matild lelke üdükért, nyugodjanak békében, írták Betlen falváról. A rózsafűzért szentmisét felajánlom a családom élő és elhunyt tagjaiért. Köszönöm.

Ezt a rózsafűzét felajánlom magamért, a gerinc fájdalmai menyhüléséért, egészségét, a hálából kapott kegyelmekért, Jézuson bízom benned, Isten fizesse.

0: Tessék, Mária Rádió. Halló, tessék. Mindörökké, amen.
1: Szeretnék már kérni a szüzanyához, hogy adjon nekem erős egészséget, hogy gyógyítson engem, és tudjak mozogni. Kérem a szüzanyámat, hallgassa meg a kérésemet, de a férjem egészségét, beszélnek az egészségét, de a húgom egészségét, és három fiúcskának az egészségét, hogy a Jóisten szegélyem is. Őrezze bajtól, szóljukat. És még felajánlom édesapámnak, édesanyámnak, adjon örök nyugodalmat. És a gonosz élet távozásáért a hatással indul, kérem az anyámat, és hallgassa meg a kérésemet. Isten kutassa, hogy meghallgattak.
0: Köszönjük mi is, hogy hívott bennünket, maradjon velünk, imádkozzunk együtt. Kedves Mária Rádió hallgatók, ennyi pét a mai ima szándékfogadás műsorába. Maradjanak továbbra is velünk, imádkozzuk együtt a dicsőséges rózsafűzért. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted, szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözölhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát, föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében. A mi Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária,

0: asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra, amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Amen. Üdvözlégy, amen. Légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsős

0: Dicsőség az Atyának, Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindenkor, és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rátorulnak irgalmadra.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőnknek. Ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
3: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legnagyobb szüksége van.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk, eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen. Amen. Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
5: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, szentséges szűz, Isten anyja Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
5: Amen.
0: Rózsafűzér királynője,
5: könyörög érettünk.
0: Csíksomjói segítő szűz Mária,
5: könyörög érettünk.
0: Mária Rádió királynője,
5: könyörög érettünk.
0: Most együtt imádkozzuk Jézus drágalátos vérének litániáját. Uram, irgalmazz nekünk!
5: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
5: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
5: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Krisztus, hallgass minket!
5: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
5: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Mennyei Atyaisten!
5: Irgalmazz nekünk!
0: Megváltó Fiúisten!
5: Irgalmazz nekünk!
0: Szentlélek Úristen!
5: Irgalmazz nekünk!
0: Szent Háromság Egyisten!
5: Irgalmazz nekünk!
0: Krisztus vére, az örök Atya egyszülött fiának vére!
5: Üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, az Isten megtestesült igéjének vére!
5: Üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, az új és örök szövetség vére!
5: Üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a haláltusában a földre hullott vét!
5: Üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a megostorozáskor kiserkent vér!
5: Üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a tövis koronától kicsordult vér!
5: Üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a keresztfáján kiontott vér!
5: Üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, üdvösségünk váltságdíja!
5: Üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, amely nélkül nincs bűnbocsánat!
5: Üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, az oltári szentségben a lelkek itala és megtisztulása.
5: Üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, az irgalmasság folyama.
5: Üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a gonosz lelkek legyőzője.
5: Üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a vértanúk erőssége.
5: Üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a hitvallók szilárdsága.
5: Üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a szüzeket termelő vér!
5: Üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a veszélyben forgók támasza!
5: Üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a szenvedők enyhülése!
5: Üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a sírásban vigasztalásunk!
5: Üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a bűnbánók reménysége!
5: Üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a haldoklók megnyugvása.
5: Üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a szívek békéje és gyönyörűsége.
5: Üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, az örök élet záloga.
5: Üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a tisztító helyen szenvedő lelkek szabadítója.
5: Üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, minden dicsőségre és magasztalásra legméltóbb vér.
5: Üdvözíts minket!
0: Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit.
5: Kegyelmezd nekünk, Uram.
0: Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit.
5: Hallgass meg minket, Uram.
0: Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit,
5: irgalmazz nekünk.
0: Megváltottál minket, Uram, szentséges véreddel,
5: és Istenünk országává tettél bennünket.
0: Könyörögünk, mindenható örök Isten, aki egyszülött fiadat a világ megváltójává rendelted, és vére által megengesztelődni akartál, engedd, kérünk, hogy az üdvösségünk árát úgy tiszteljük, és annak erejével az élet bajaiban úgy nyerjünk oltalmat a földön, hogy örökké tartó gyümölcseinek örvendhessünk az égben. Krisztus, a mi Urunk által.
5: Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen. Amen.
5: Megköszönjük kedves hallgatóinknak, hogy a mai szép délután is velünk együtt imádkoztak. További jó rádiózást és szép estét kívánva búcsúznak önöktől innen a nagyváradi stúdióból.
0: Szebenyi Lajos
5: és Majoros Attila. Viszont hallásra.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, szent misét közvetítünk a nagyváradi Katalin telepi csodás érmi boldogasszony plébánia templomból. A legszentebb áldozatot bemutatja Vas Csaba plébános, a kantori szolgálatot ellátja Striffler Andrea. Lélekben kapcsolódjanak be önök is a szent misébe.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a lelkeddel.
0: Köszöntök sok szeretettel mindenkit a ma esti szentmisén. Köszöntjük nagy szeretettel Antóniót, aki ma érkezett Nagyváradra hozzánk, Olaszországból. Dávidnak a papszentelésére, aki szintén diakonusként szolgál ezen a szentmisén, és szombaton lesz a pappá szentelése. Imádkozzunk ő érettük is ezen a készületi úton. A mai napon Szent Kornél pápát és Szent Ciprián püspök vértanúkat ünnepeljük, akik a római egyházban az ős kereszténység idején a keresztény üldözések alatt haltak vértanú halált. Ezt a ma esti szentmisét elhunyt Szász Ilona lelki üdvéért ajánlom föl. A szentmise kezdetén vizsgáljuk meg a lelkiismeretünket, bánjuk meg a bűneinket, hogy tiszta szívvel ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a minden ható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat védkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én védkem, én igen nagy védkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Könyörögjünk. Istenünk, te Szent Kornél pápát és Szent Ciprián püspököt, néped gondos pásztorává rendelted, és megadtad nekik, hogy vérük ontásával tegyenek tanúságot rólad. Engedd, hogy közbenjárásukra gyarapodjunk hitben és álhatatosságban, és odaadó lélekkel munkálkodjunk az egyház egységén. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Szent Lecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből. Testvéreim, a hit és a kegyelem kincsét törékeny cserépedényben őrizzük, hogy a rendkívüli erőt nem magunknak, hanem Istennek tulajdonítsuk. Mindenfelől szorongatnak minket, de agyon nem nyomnak. Bizonytalanságban vagyunk, de nem esünk kétségbe. Üldözést szenvedünk, de elhagyatottak nem vagyunk. Földre terítenek, de el nem veszünk. Állandóan hordozzuk testünkben Jézus halálát, hogy Jézus élete is nyilvánvaló legyen testünkben. Mert minket, akik élünk, szüntelenül halálra adnak Jézusért, hogy Jézus élete is nyilvánvaló legyen halandó testünkön. Bennünk tehát a halál munkálkodik, bennetek pedig az élet. Mivel azonban a hitnek ugyanaz a lelke van bennünk, mint amelyről írva van, hittem, azért szóltam, mi is hiszünk, és ezért beszélünk. Hiszen tudjuk, hogy aki az Úr Jézust feltámasztotta, Jézussal együtt minket is feltámaszt majd, és veletek együtt elébe állít, mert minden értetek van, hogy a kegyelem bőséges kiáradásáért egyre többen adjanak hálát Isten dicsőségére. Ez az Isten igéje. Isten.

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus az égre emelte szemét, és így imádkozott. Szent Atyám, tartsd meg a te nevedben azokat, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek, ahogyan mi. Amíg velük voltam, megőriztem nevedben azokat, akiket nekem adtál. Megtartottam őket, és senki más nem veszett el közülük, csak a kárhozat fia, hogy beteljesedjék az írás. Most te hozzád megyek, ezeket pedig elmondom a világban, hogy az én öröm teljes legyen bennük. Átadtam nekik igédet, de a világ gyűlölte őket, mert nem a világból való, amint én sem vagyok a világból való. Nem azt kérem tőled, hogy vedd el őket a világból, hanem hogy óvd meg őket a gonosztól. Hiszen nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból. Szenteld meg őket az igazságban, mert a te ígéd igazság. Amint elküldtél engem a világba, úgy küldöm én is őket a világba. Én értük szentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igazságban. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Jézus.
2: Kedves testvérek, kedves Mária Rádió hallgatók! Amikor imádkozunk és az imádságunkban egy kérést fogalmazunk meg, akkor az azt jelenti, hogy abban a kérésben megfogalmazott üzenet, az fontos számunkra. Amit kérünk az imában, az azt jelenti, hogy azután vágyakozunk. Fontos lenne, hogyha azt megkapnánk. Így szokott ez lenni. A mai evangéliumban Jézus imájából hallunk egy részletet. És különös megfigyelni, hogy mi az, ami fontos Jézusnak, hogy miért imádkozik. Három kulcspontja van ennek a rövid evangéliumi résznek. Az egyik az egység, amiért Jézus imádkozik, hogy egyek legyenek. És ennek az egységnek példájaként hozza föl azt, hogy milyen egységben van ő az Atyával. Úgy legyenek egyek, ahogyan mi egyek vagyunk. Ez sok mindent jelent a mi hétköznapjainkban, a mindennapok forgatagában, hogy mit is jelent egységben lenni. Nem kell ezt sokat magyarázni és ragozni, de érezzük azt biztos, amikor nem az egység megvalósításán dolgozunk, hanem a feszítés jelenik meg. És milyen békés tud lenni a lélek, amikor az egységet tudtuk megélni, megvalósítani. Jézus vágyakozik ezután, ezért imádkozik. A másik ilyen kulcspontja ennek az imának, azért imádkozik Jézus, hogy szentek legyenek. Szenteld meg őket, hogy szentek legyenek. Két szent vértanút ünneplünk a mai napon, akik a harmadik században éltek a kereszténység hajnalán, és mind a kettőn az életét adta Krisztusért. Az egyik pápaként, Kornél, Ciprián pedig püspökként. És kapták az életnek a nehéz súlyát a vállukra, az üldöztetést, a meghurcolást, de szentként tudtak megmaradni minden helyzetben és minden életkörülmény között. Az életüket adták oda Krisztusért, vértanúként ünnepeljük őket. A harmadik kulcspontja ennek az evangéliumi résznek az a küldöttség. Azt mondja Jézus, hogy úgy küldöm őket én is a világba, amint te küldtél engem. És Jézus szemében nem csak az apostolok, hanem minden megkeresztelt ember az ő küldetésének a folytatója, munkálója, az evangélium, az örömhír továbbadója. Erre is vágyik Jézus Krisztus. És ebből az imából, melyet Szent János evangéliuma őriz meg számunkra, ezek a pontok azon felül, hogy Jézus vágyakozását fejezik ki, számunkra felhívást is jelentenek az egységre, az életszentségre és a tanítványság megélésére.

0: Imádkozunk testvéreim a mi Urunkhoz, Jézus Krisztushoz, aki a vértanúk hősiessége által mutatja meg a világnak az igaz hit értékét és az áldozatvállalás magasztosságát.
1: Vértanúidért, akik mind halálig hűségesek maradtak hozzád, őrizd meg népedet az igaz hitben. Vértanúidért, akik szabad lélekkel tettek tanúságot rólad, add meg az egész világnak a lelkiismereti szabadság ajándékát.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Vértanúidért, akik téged követve keresztjüket vállalták, add, hogy az élet minden baját mi is erős lélekkel viseljük.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Vértanúidért, akik tisztára mosták lelkük köntösét szent véredben, add, hogy legyőzzük a test és a világ csábításai.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Vértanúidért, akik együtt uralkodnak veled, fogadd be Ilona nővérünket és összes halottainkat örök országodban.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Győzelmes királyunk Jézus Krisztus, látod, hogy nélküled mennyire gyengék vagyunk. Állj híveid mellett a megpróbáltatás idején, és add meg nekik erősítő kegyelmedet, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom is a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk, Urunk Istenünk, fogadd el néped adományait, amelyeket szent vértanúid szenvedése napján mutatunk be előtted. Add, hogy ami szent Kornélt és szent Cipriánt az üldöztetés idején megerősítette, az minket is álhatatossá tegyen az élet zaklatásai között, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Felemeljük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mert téged magasztalunk, amikor szentjeidet dicsérjük, és amire csak képesek voltak szenvedésükben, az mind a te hatalmad csodálatos műve. Kegyelmeddel tápláltad jóságosan hitük lángját, megszilárdítottad kitartásukat, és győzelemre segítetted őket a harcban Krisztus, ami Urunk által. És ezért minden égi és földi teremtmény új éneket zengve imád téged, és mi is együtt az angyalok egész seregével hangos szóval hirdetjük, és vég nélkül zengjük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta a tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé.

0: ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve. Felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét. És hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsánkkal együtt. Emlékezzél meg, Urunk, Ilona gyermekedről, akit magadhoz szólítottál ebből a világból. Add, hogy aki a keresztségben titokzatos módon részesült fiat halálában, részesüljön fiat feltámadásában is. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk minnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, Szent Kornél pápával, Szent Ciprián püspökkel és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.
1: Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélek,

0: üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi atyánk, aki mennyekben vagy,
1: szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátjuk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondott a apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
2: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
2: És a te lelkedben.
3: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomban jöjjön, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Könyörögjünk. Az áldozat által, amelyben részünk lehetett, kérve kérünk, Urunk Istenünk, tedd otthonossá bennünk szent lelked erejét, hogy Szent Kornél és Szent Ciprián példájára evangéliumot igazságának jó tanúivá legyünk, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Kívánok mindenkinek egy szép estét a továbbiakban. Fogadjuk az Úr áldását. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
2: A szentmise véget ért, menjetek békével.
1: Istennek legyen hála. Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekint és virgalmasan, szeretett nyájadra, Urunk, mint árvák, könyörgünk hozzád. Kérünk téged, a boldogságos szűzanya, és boldog Szilárd értanú püspök közben járására. Oltalmazd meg a te szolgáidat, és ébresz új papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, őrizd meg népedet, hűségben és szeretetben, és küldj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat.
0: Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő névülön fogadál, Szent Lélektől Szent Fiát, üdvözlőjét Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek, ölelősegy Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órája.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a helyét szeretni, üdvözlőjét Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.

0: hozzád életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltó lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk,
0: kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy amíg az angyali üzenet,

0: Most segíts meg, Mária!
1: Ó, irgalmas Szűzanya, keserű

0: betedd meg. Hol a szükség mindenhát, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg Mária, ó irgalmas szűzanya.
1: Amen. Ó bűn nélkül fogantatott szűz Mária.
0: Könyörülj életünk, kik hozzá megyünk.
1: Ó bűn nélkül fogantatott szűz Mária.
0: Könyörülj életünk, kik hozzá megyünk.
1: Ó bűn nélkül fogantatott szűz Mária.
0: Könyörülj életünk, kik hozzá megyünk.

0: kedves hallgatóink! Szentmisét közvetítettünk a nagyváradi Katalin telepi csodásérmi boldogasszony plébánia templomból. A legszentebb áldozatot Vas Csaba plébános atya mutatta be, a kantori szolgálatot Strifler Andrea látta el. A technikai szolgálatot Antal János önkéntes biztosította, a mikrofonnál Antal Katalin önkéntest hallották. További áldott szép estét kívánunk minden kedves Mária Rádió hallgatónak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A hét plébániája.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk a nagyváradi Szent Katalin telepi csodás érmű boldogasszony templomot, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. Nagyvárad Románia nyugati kapuja a hegyközdombjai alatt 126 méter tengerszint feletti magasságon terül el a Sebeskörös két partján. Bihar megye közigazgatási központja híres hévizeiről, amelyeket 2100-3000 méter mélyről hoznak a felszínre a gyógyulni vágyó turisták számára, de hasznosítják a lakások és üvegházak fűtésére is. Nagyvárad megalapítása Szent László király nevéhez fűződik, és a 11. századra nyúlik vissza. A város egy öt tagú vár köré épült, az idők folyamán magában olvasztotta a környező kisebb településeket is. A város délnyugati részén a 20. század első évtizedében még szántóföld, kavicsbánya és külvárosi apróházak álltak, de a városnak ez a része, amit ma Rogeriusnak hívnak, annak idején a vincés nővérek által Laboré Szent Katalinról kapta a Nagyvárad Katalin telep nevet. Laboré Katalin egy francia parasztházaspár 9. gyermekeként született 1806. május 2-án. Élete a munka, az imádság és a vezekelés volt. Édesanyja halála után egyik nővére belépett a Páli Szent Vince és Marilac Szent Luisa által alapított vincés nővérek rendjébe. Édesapja Katalinnak a kérését, hogy beléphessen ő is a rendbe, több évekig megtagadta, de később Katalin is megkapta az atyai áldást és belépett a vincés nővérek társulatába. Végre 1830 áprilisában novícia lett a vincés nővérek párizsi anyaházában. Ebben az évben a párizsi rendházban megjelent neki a szűzanya, aki egy éremtervét mutatta meg és kérte annak megalkotását, nagy kegyelmet ígérve az éremviselőinek. E látomásai többször megismétlődtek, gyóntató papja azonban elutasítóan viselkedett vele, és csak 1832-ben beszélt a megbízatásról Párizs érsekével. Az érem el is készült, és a sok ima meghallgatás miatt az emberek csodás éremnek nevezték. 1832. június 30-án kibocsátották az első 2000 érmet. Katalin 1876. december 31-én halt meg Párizsban. Teste éppen maradt, és a vincés nővérek párizsi csodás érmű kápolnájában nyugszik. 1933-ban boldogá, 1947. július 27-én pedig szentté avatták. A vincés nővérek 1878-ban érkeztek Váradra, Nogál János kanonok püspök meghívására, és ők kezdték el látogatni élelemmel, segíteni és tanítani a városnak ezen a szélén lévő szegény külvárosi negyedet, az itt lakó gyermekeket és egy kis kápolnát, valamint napközi otthont is építettek. Amint már említettem, a nővérek nevezték el ezt a városrészt Laboré Szent Katalinról, a csodás érem látnokáról. A szeplőtelen Szűz Mária csodás érmének ünnepnapját november 27-ére tette 3. Leó pápa 1894-ben. Fidler István az egyesített Szatmár Nagyváradi Egyházmegye püspöke 1928-ban kezdeményezte egy templom építését, és ő is szentelte fel a Szent Katalin telepen a csodásérmű szűzanya tiszteletére. A templom és a rendház építésében még nagy szerepe volt Héreghi Narcissa vincés nővérnek, akinek emlékét a templomban márványtábla őrzi, valamint Zelinka János nagyváradi apátkanonok, pápai prelátusnak, akit a templom szentélye alá temettek el. 1940-ben érkeztek a szintén Páli Szent Vince által alapított lazarista szerzetesek a Katalin telepre, és letelepedtek az ottani rendházban, amit a vincés nővérek átadtak nekik. A Katalin telep 1981. október 1-től lett önálló plébánia. Az itt szolgáló lazaristák 1997-ben visszatértek Budapestre, majd 1997-től közel 20 éven át egyházmegyés papok szolgálták a plébániát. 2016-ban a lazaristák magyar tartománynak tagja visszatértek a telepre Böcskei László nagyváradi megyéspüspök egyetértésével. 1934. június 4-én volt a templom alapkövének letétele, az építkezés pedig 1935-ben fejeződött be. A terveket Krausze Tivadar építész készítette, munkatársa Rimanóci Kálmán építész volt, a templom építését pedig Pap Ferenc és Morgós József vezették. A templomot Fidler István püspök szentelte fel 1935. december 8-án a csodásérmű boldogasszony tiszteletére, és a neoromás stílusú templom az országban egyedüliként viseli ezt a titulust. Homlokzatát három torony uralja, a középső torony emelkedik ki magasságában. Torony sisakjuk gula alakú. A hajót és az alacsony szentélyt dongaboltozat fedi, a szentély főoltárának szoborfülkében a csodásérmű szeplőtelen szűzszobra áll. A szobor Münchenbe készült 1933-ban. Az oltárkőben Szent Auctus vértanú erekjéje van, a mellékoltáron az a szentségtartó látható, ami az egykori kápolnában volt. A templomban csak szobrok vannak, ugyanakkor két színes, olmozott üvegablak uralja, amelyeket a budapesti Palka cég készített 1931-ben. A templom orgonája 19. század végéről való romantikus stílusú orgona, amit 1991-ben hoztak ide Németországból. A fából faragott keresztúti stációk 2018-ban készültek el, és egy felvidéki szlovák fafaragó kezének munkáját dicsérik. A plébánia a nagyváradi római katolikus egyházmegye, székesegyházi főesperesség, váradi esperesi kerülethez tartozik. A plébániához tartozó filia Bihar Szent János. Nagyvárattól 10 kilométerre nyugatra, Bors település mellett található, a román-magyar határtól 5 kilométerre. Nevét a határában létesült Szent János klastromról kapta. Augusztus 28-án ünnepelik a templom búcsúját, keresztelő Szent János vértanúságának ünnepéhez kapcsolódóan. Az elmúlt években sikerült a Katalin telepi templomot kívülről, belülről felújítani a plébánia épülettel, kerítéssel együtt, ami sok munkát és anyagi befektetést jelentett az egyházközség és a lazarista rend számára. A templom búcsú ünnepe november 27. Az egyház megyében újra élett örökös szentségimádási nap február első vasárnapján van, ugyanakkor minden hónap első vasárnapján is van csendes és vezetett szentségimádás. A nagyváradi Szent Katalin telepi plébánia honlapjáról, valamint más forrásokból vett értékes információk alapján készült a műsor. Szerkesztette Gábor Anna, elköszönök Önöktől az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kénszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Imádkozzunk elhunyt híveinkért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Minden hívőnek teremtő és megváltó Istene, a te elhalt szolgáid és szolgálóid lelkének töröld el minden bűnét, hogy az irgalmat, melyet mindig óhajtottak, jóságodból elnyerjék, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
1: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
0: Nyugodjanak békében.
1: Amen.
0: Istenünk,
1: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk,
1: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által, hallgasd meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen. Amen.
0: Imádkozzunk hivatásokért.
1: Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmasan szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák könyörgünk hozzád, kérünk téged, a boldogságos szűzanya és boldog Szilárd vértanú püspök közbenjárására, oltalmazd meg a te szolgáidat, és ébresz új papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, őrizd meg népedet hűségben és szeretetben, és küldj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.
0: Imádkozzunk megújulásért.
1: Mindenható irgalmas Istenünk, szerető mennyei Atyánk, neked ajánljuk egyházmegyéinket, egyházközségeinket, saját személyes életünket. Kérünk, küldd el a szeretet, az imádság és az egység lelkét, hogy egyre jobban megismerjük szent fiadat, Jézus Krisztust, mint üdvözítőnket és megváltónkat, és egyre jobban szeressünk téged. Adj nekünk reményt és vágyakozást a megújulásra, hogy közösségben közelebb kerüljünk hozzád, és hűségesen teljesítsük akaratodat. Szűz Mária, édesanyánk, imádkozzál érettünk, és vezess minket egyre közelebb szeretett fiadhoz, Jézus Krisztushoz. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
2: Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Gyergyó Szent Miklóson a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: 20 éve együtt. Egy hang, ami elkísér a mindennapokban. Egy szó, ami erőt ad. Egy közösség, ami hazavár.
1: Az Erdélyi Máre Rádió fennállásának 20. évfordulója alkalmából ünnepelünk. Különböző helyszíneken és tereken adunk hálát az elmúlt 20 év áldásaiért, örömeiért és nehézségeiért.
2: Következő állomáshelyünk Kolozsvár lesz, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A közös együttlét szeptember 18-án délután 5 órakor szentségimádással indul a Szent Mihály templomban, melyet ünnepi szentmise követ. Hálaadásunkat kötetlen agapéval egybekötött együttléttel zárjuk.
3: Legyünk együtt, ahogy 20 éve is. Egy szívvel, lélekkel belekapaszkodva Isten és egymás szeretetébe.

0: Legyetek hálásak! Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, a teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Tematikus nap a Mária Rádióban, 2026. szeptember 16-án, szerdán.
1: Legyen Isten szent igéje, szívünk világossága, lelkünk békéje és életünk biztos iránytűje, amely minden napon Krisztushoz vezet bennünket.
2: Zsoltárokkal, himnuszokkal és szent énekekkel emeljük szívünket az Úrhoz, és legyen minden imánk háladás az ő végtelen szeretetéért.
3: Ahol Isten igéje otthonra talál a szívben, ott megszületik a béke, megerősödik a hit, és az ember lelke dicsőítő énekké válik.
2: Az Erdélyi Mária Rádió, ahol az ige megszólal, a szív imádkozik, és Mária, szerető édesanyai vezetésével Krisztushoz találunk.
0: Tematikus nap az Erdélyi Mária Rádióban, 2026. szeptember 16-án, szerdán. Tartsanak velünk!

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Erdélyi Mári Rádió minden kedves hallgatóját. Mai napon tematikus műsorunkat hallják. Mottónk: legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen. Kedves Mári Rádió hallgatók! A zsidókhoz írt levélnek van egy kifejezetten szép idézete, illetve részlete, a 13-as fejezet 15-ös vers. Általa, Jézus által vigyük Isten elé a háladás áldozatát mindenkor. Hálát adni minden hívő ember szokott. Sőt, még a nem hívők is. A folyamat egészen egyszerű. Valami jó történik az életünkben, majd megköszönjük azt. Boldogok vagyunk tőle egy ideig, óráig, azonban a háladásunkkal igen, több probléma is adódhat. Talán többen vagyunk, akik azonosulni tudunk a szivacs és szezonális háladással. Mit jelent ez? A szivacs háladás esetében a kellemes dolgok és a sikerek úgy töltenek meg, mint víz a szivacsot. Sőt, még a hálánk is túlcsordulhat. Milyen hálásak vagyunk például, kedves Mári Rádió hallgatók, amikor sikerül egy problémát megoldani, amikor rátalálunk a társunkra, akiért sokat imádkoztunk, amikor gyermekünk születik, és számunkra kedves személy meggyógyul. Igen ám, de idővel, mintha ezek az ajándékok úgy elfakulnának, kifakulnának. Hiszen minden tanulmányi időszakot vizsga követ, és talán társunkban is felfedezzük azt a rosszabbik ént, amit mi nem szeretünk. És igen, gyermekünk mellett is lehetünk türelmetlenek. És ilyenkor nem feltétlenül a hálát érezzük, és ahogyan a szivacsból kicsöpög a víz, úgy a korábbi hálánk is egyre erőtlenebbé válik. De ezen kívül sokan találkoztunk már a szezonális háladással is. Hálásak vagyunk karácsonykor, mert megszületett nekünk Jézus. Hálásak vagyunk húsvétkor, örülünk, mert meghalt és feltámadt értünk az Úr. Vagy éppen pünköstkor, mert a Szentlélek eljött közénk. Az év többi részében természetes, magától értetődő lehet mindaz, de ezekben a kiemelt időszakokban mélyen megérintenek, és őszinte hálára indítanak bennünket. Amikor örülünk az életnek, amikor egyáltalán rácsodálkozunk életünk meg annyi ajándékára. De mi történik akkor, kedves Mári Rádió hallgatók, amikor úgy érezzük, szivacsunkat nem tölti meg semmi. Sőt, rossz dolgok történnek velünk, a szezonon kívül vagyunk. Amikor betegség, nehézség, kereszthordozás, meg annyi nehéz helyzet áll elénk. És milyen szépen mondja a zsidókhoz írt levél? Általa vigyük Isten elé háladás áldozatát, nem néha, nem naponként, óránként, hébe-hóba, azt mondja a zsidókhoz írt levél szerzője, mindenkor, mindenkor. Vagyis a szentírási szöveg szerint mindenkor vigyük Isten elé a háladás áldozatát, és ne egyszerűen csak a hálánkat. Nagyon érdekes, kedves Mári Rádió hallgatók, hogy az Ószövetségben olvasunk arról, hogy Isten népének milyen áldozatokat kellett bemutatnia, pontosabban a papság által. Képzeljük csak el, volt béke áldozat, hála áldozat, jóvátételi áldozat, vétek áldozat és étel áldozat. Ezekhez az áldozatokhoz minden esetben valamit fel kellett áldozniuk. Legtöbbször egy áldozati állatot. Bőven olvashatunk erről az Ószövetségben. Jézus tökéletes áldozata mentesít bennünket, hogy ugyanezt kelljen végig tennünk, végig csinálnunk, végeznünk. De akkor kérdezhetné bárki, mégis mit áldozhatunk fel mi a hálaadás oltárán? Mi van nekünk, amit mi Istennek adhatnánk?
Azt kell tudni, kedves Mári Rádió hallgatók, minden egyes áldozat az mindig, hát lemondással jár. Áldozatot bemutatni minden esetben lemondással járt. Amit a nép az Úr elé vitt áldozatként, azt nem csak megmutatta, hanem végérvényesen odaszánta. Istennek adta, lemondott róla, nem vette vissza. Erre tekintve feltevődhet a kérdés, nekünk miről kell lemondanunk, hogy a hálaadás áldozatát vihessük Isten elé, illetőleg mi mit vihetnénk Isten elé, voltaképpen egészen, már-már egészen elégű áldozatul. Ez a jobb időszakokban, amikor őszinte hálával van tele a lelkünk, a szívünk, nem okoz gondot. De mi van akkor, amikor úgy tűnik, hogy nincs miért hálásak lennünk? Amikor nincs okunk hálát adni? Ilyenkor mit adjunk át az Úrnak? Mit fejezzen ki a mi hálánk? Vagy mi az, ami ki tudná fejezni hálánkat? Úgy vélem, épp azt, ami akadály annak, ami a helyet tölti meg szívünket. Mert igen, oda tudnánk vinni az Úr elé az aggodalmaskodást, a jövőtől, a holnaptól, a félelmet, a nehézségektől, a csüggedést a nehéz helyzetekben, testi, lelki fájdalmainkat, reménytelenségeinket, sőt, az irigységünket, a képmutatásunkat, a hitetlenségünket, a dühünket, a haragunkat, vagy éppen a büszkeségünket, a sóvárgásunkat, az önzésünket, az önsajnálatunkat. Mert ha ezeket átadjuk Istennek, megajándékoz bennünket azzal a békességgel, amely minden értelmet meghalad, amely független a körülményektől, nincs azoknak kiszolgáltatva, és ez bizonyosan hálaadásra indít. Olyan szépen ír erről Pál apostol, azt mondja, Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. És milyen szép, hogy maga az Úr beszél erről Szent János evangéliumában, 14-es fejezet, 27-es vers, Jézus maga mondja, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek, de nem úgy adom, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék szívetek, és ne is csüggedjen. Kedves Mári Rádió hallgatók, mindannyian meg vagyunk hívva arra, hogy hálásak legyünk, hálás lelkülettel éljünk. Hogy mondja Szent Pál apostol a Tesszaloniki hívekhez írt első levelében, 5-ös fejezet, 18-as vers. Mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. Újabb fordításban. Ez a szentírási szakasz, kedves rádió hallgatók, felhívja a figyelmünket, és feltesz egy nagyon, de nagyon aktuális kérdést. Észrevesszük-e, milyen ragyogóan süt a nap a tavasz, vagy éppen a nyár derekán? Meglátjuk-e a fáncsergő rigót? Látjuk-e a kisvirágot, ahogyan kibontja szirmait? Isten csodálatosan megalkotott világában járva, kelve, észrevesszük-e az Úr ezernyi ajándékát, ami ezerféle képpen is módon jön felénk? Igen. Kimerültség, fáradtság, határidős feladatok, kevés alvás, több rohanás, és talán napról napra fáradtabban ébredünk. Majd este egyre kimerültebben, talán dolgunk végezetlenül, és annak tudatával térünk az ágyba. És feltevődik a kérdés, kedves Mári Rádió hallgatók, hogy vajon tényleg ennyi lenne az élet? Vajon tényleg ennyiről szólna? Mindig rohanás, szüntelenül felgyorsult tempó. Sokszor érezzük azt, hogy nincs időnk felnézni. A virágzó fára, a csicsergő rigóra, a kis virágra. Sokszor futjuk végig a napokat,
és talán a nap végén visszanézve olyan dolgokat látunk, amelyeket talán másként kellett volna tenni. Talán amikor türelmesebbnek kellett volna lenni, amikor le kellett volna lassítani, amikor talán rá kellett volna csodálkozni a nyíló virágra, a csillogó szemű kisleányra, amit éppen a kedvenc játékával játszik. És talán rá kellett volna tekinteni a mi szerető mennyei atyánkra, aki ma is hordozott, aki maga ma is megóvott, és megszámlálhatatlan sok ajándékkal halmozott el. De elfelejtjük. Újra és újra elfelejtjük. Még meglátni is, még észrevenni is, nemhogy megköszönni azt. Pedig az Úr kéri, sőt parancsolja, mindenért hálát adjak, és adjunk, mert ez a javunkat szolgálja. Izaiás prófita könyvében olvassuk 63-as fejezet 7-es vers. Az Úr kegyelmes, csodálatos tetteiről elmélkedem és emlékezem, és az Úr dicséretéről mindarról, amit az Úr cselekedett velünk. Kedves Mári Rádió hallgatók, olyan könnyen elfelejtjük azt, hogy mit tett az Úr velünk, mit tett Isten értünk. Ma még örülünk a kegyelemnek, holnap már kételkedünk benne, hogy vajon mellettünk van a jó Isten. Szükségünk van arra, hogy újra és újra emlékeztessük magunkat. Mind arra, amit az Úr értünk tett. Arra, hogyan hozott ki a lehetetlennek tűnő helyzetekből, és hogyan tudnánk ezt a legkézzelfoghatóbban megtenni. Ha nem úgy, hogy elmondjuk, vagy éppen leírjuk. Mivel ajándékozott meg az Úr? Milyen csodálatos ő. Hálát adni. Istennek hálát adni. De hogyan és miért adjunk hálát? Ez a kérdés főként, kedves Mári Rádió hallgatók, akkor foglalkoztat bennünket, ha éppen nem csak csupa jóval vagyunk körülvéve, hanem csak látszólag csupa áldás a mi életünk. És talán erre legjobban Jézus földi életét nézve tudunk válaszolni. Számunkra Jézus élete mindig példa minden szempontból is. Azt olvassuk Máté evangéliumában 14-es fejezet. Vette az 5 árpa kenyeret és a 2 halat. Föltekintett az égre, hálát adott, majd megtörte a kenyeret. Jézus hálát adott azért a néhány kenyérért. És a halért, amilyen volt. És ami egyértelműen nem volt elég 5000 embernek. Hálát adott, és továbbadta. És nézzük meg, kedves Mári Rádió hallgatók, ekkor csoda történt. Nem csak jól laktak, de 12 teli kosár maradékot szedtek össze. Jézus hálát adott, és továbbadta. Szent János evangéliumában 11-es fejezet, 41-es vers, azt olvassuk. Jézus pedig felemelte a szemét az égre, és azt mondta, Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál engem. Jézus kedves barátja Lázár sírjánál állva is hálát ad. Körülötte gyászolók sokasága, akik siránkoznak, rínak. Ő mégis az égre néz, és hálát ad Atyának. És ekkor újra csoda történik. Lázár kijön a sírból, feltámad. Szent Lukács evangéliumában 22-es fejezet, 19-es vers, és vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, nekik adta, és ezt mondta, ez az én testem, amely értetek adatik, és ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Jézus áldozatára készülve földi élet

tapasztaljuk majd, miként tesz csodát a mi Urunk, velünk, általunk, bennünk. Megtapasztaljuk, hogyan változtatja át a szívünket, a panaszkodásunkat, a félelmeinket, aggodásainkat, és hogyan ad az Úr mindig boldog, áldott békességet, még a legnehezebb időszakokban is. Kedves Mária rádi hallgatók, erre vagyunk meghívva. Ha bármiben élünk, bármiben vagyunk, csak nézzünk az Atyára, és keressünk okot a hálára. Kedves Mária rádi hallgatók, még mielőtt folytatjuk a mai műsorunkat, egy rövid szünetet tartunk.

Dicsétessék az Úr Jézus Krisztus, nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Erdélyi Mári Rádió minden kedves hallgatóját. Önök mai tematikus műsorunkat hallják. Kedves Mári Rádió hallgatók! Az elmúlt percekben a hálaadástól beszéltünk, a hálás szívről, életről. És hogyha van szent, akinek életében különösen jól látszik ez a szemlélet, akkor Assisi Szent Ferenc biztosan közéjük tartozik. Mindannyian ismerjük Szent Ferenc történetét, gazdag kereskedő fiaként indult, fiatalon nagyon szerette a társaságot, a szórakozást, a szép ruhákat, és igen, nagy tervei voltak. Aztán lassan minden megváltozott. Lemondott a vagyonról, és egészen egyszerű életet választott. És érdekes,

Módon miközben egyre kevesebb dolga lett, egyre kevesebb dolgot birtokolt, egyre több mindennek tudott örülni. A napnak, a víznek, a tűznek, a földnek, a madaraknak, a virágoknak, az embereknek. Szent Ferenc híres naphimnuszában az egész teremtett világért dicséri az Istent. Számára a nap már nem egyszerűen egy égitest, hanem napfivér. A víz víznővér. Számára az egész világ ajándéká válik. S talán, kedves Mária Rádió hallgatók, ez a hála egyik titka. Nem attól lesz gazdag a mi életünk, hogy egyre több mindenünk van, egyre több mindent birtoklunk, egyre több mindent szerzünk meg, hanem attól lesz igazán gazdag, hogy egyre több mindent tudunk ajándékként felismerni. Mert gondoljuk el, kedves Mária Rádió hallgatók, lehet valakinek hatalmas háza, mégis elégedetlen, boldogtalan. És lehet valakinek nagyon egyszerű otthona, ahol este azt mondják, hogy Istenem, én köszönök mindent. Kedves Mária Rádió hallgatók, talán érdemes azt is megemlíteni, hogy bizony van egy nagyon különleges emberi tulajdonságunk. Gondoljunk csak arra, hogy nagyon sok dolgot akkor kezdünk igazán értékelni, amikor elveszítjük azt. Amíg egészségesek vagyunk, természetes, hogy felkelünk az ágyból. Aztán jön egy betegség, és egyszer csak hatalmas ajándék lesz az, hogy a valaki saját lábán el tud sétálni az ajtóig. Amíg ott vannak a szüleink, talán természetesnek vesszük, hogy felhívatjuk őket. Aztán egyszer eljön az idő, amikor már hiába keresjük a telefonszámukat. Amíg mellettünk van egy barát, talán nem mondjuk elégszer, hogy fontos nekünk. Amíg van munkánk, panaszkodunk rá. Amíg vannak feladataink, azt mondjuk, bár csak lenne egy kis nyugalmam, bár ne lenne ennyi dolgom. Aztán, amikor valami eltűnik az életünkből, hirtelen megértjük az értékét. Miért kellene mindig megvárnunk a veszteséget ahhoz, hogy megtanuljunk hálásak lenni? Mi lenne, ha ma mondanánk ki? Az, hogy Uram, köszönöm, hogy élek. Uram, köszönöm azt az embert, akit mellettem van, akit mellém adtál. Uram, én köszönöm, hogy van, akit felhívnom. Uram, köszönöm, hogy van, akit szeretném. Uram, köszönöm, hogy van feladatom, munkám. Mert lehet, hogy éppen a hétköznapi napjaink azok, amelyek után egyszer majd a legjobban vágyakozunk. Kedves Mária Rádió hallgatók, mindig meghívás arra, és különösen a mai napon meghívás, hogy hálás szívvel éljünk. Jézus Krisztusban hálát adjunk mindenért, mindenkiért, és különösen a megváltás nagyon nagy ajándékáért. Önök Olasz Bélát hallották, dicsértessék Jézus Krisztus!

Kedves gyerekek, Bodor Andrea vagyok, a mai mesénk címe az elásott pénz. Vásárba indult három kereskedő, rengeteg nagy erdőn kellett átmenniük, s amint mentek, mendegértek, rájuk esteledett. Hiszen ha csak rájuk esteledett volna, olyan sűrű, vastag sötétség ereszkedett le, hogy fejszét lehetett volna rája akasztani. Persze, hogy nem látták egymást, s egyszerre csak azon vette észre magát az egyik kereskedő, hogy egy maga tapogatódzik a vaksötétségben, a másik kettő Isten tudja, hová merre kalandozott el mellőle. Na most mit csináljon szegény feje? Sok pénz volt nála, félt, hát ha rablókkal találkozik, s mind azon tűnődött, hová rejthetni el a pénzt. Végre kivirradott, csak hamar ki is jutott az erdőből, s egy rétre ért, ott jól körülnézett, s mert hogy közel s távol embert, de még házat sem látott, nagy hirtelen gödröt ásott, s a pénzt abba elrejtettem. Hiszen igaz, hogy ő senkit sem látott, de azért volt ott ám a rét gazdája, egy nagy széna bogja mögül leste, hogy mit csinál a kereskedő. S amint ez jó messzire távolodott a betemetett gödörtől, azonnal odament, s a pénzt kiásta. Bezzeg, hogy mikor a kereskedő visszatért, hűlt helyét találta a pénznek. Hely, sírt, ritt a kereskedő, hogy most már ő mit csináljon. Lám-lám, kesergett magában, senki lélek nem látta, mikor a pénzt elrejtettem, s mégis ellopták a pénzemet. Gondolt erre, gondolt arra, hogy s mint tudná visszaszerezni a pénzét, s végül abban állapodott meg, hogy elmegy a királyhoz, aki bölcs is, igazságos is, s elpanaszolja neki az ő nagy búját, baját. Meghallgatta a király a kereskedő panaszát, s aztán azt mondta neki, először is tudakolt meg, fiam, hogy ki a rét, ahol a pénzedet elrejtetted. Aztán menj hozzá, s mondjad neki, kedves atyám fia, én igen sok pénzzel indultam útnak, s abbéli félelmemben, hogy elrabolják tőlem, elástam, de a pénz nagyobb része még nálam van. Most azon tűnődöm, hova ássam el a nálam lévő pénzt, a többi mellé vagy más helyre, vagy tán egy megbízható embernek adjam át. Te csak tedd azt, amit a rét gazdája tanácsol. A kereskedő megfogadta a király tanácsát, elment a rét gazdájához, s szóról szóra ismételte a király szavait. Igen egyszerű a dolog, mondotta a gazda. Minek rejtenéd két helyre a pénzedet? Legjobb, ha mind egy helyre rejted. Persze a gazda azt hitte, hogy a kereskedőnek sejtelme sincs a lopásról, s úgy okoskodott, hogy majd ezt a pénzt is kiássa. Míg a kereskedő pihent, azaz, hogy úgy tett, mintha pihent volna, térült, fordult a hamis gazda, a lopott pénzt visszatette a helyére, hogy a kereskedő észre ne vegye a lopást, aztán megvárta szép, nyugodalmasan, míg a kereskedő eltávozik, ment egyenest a gödörhöz, hogy a rengeteg sok pénzt megkaparintsa. Hely, uram teremtőm, leesett az állas, hogy lefittyent az óra gazduramnak, mikor egy nagy üres gödörnél egyebet sem látott. Hát ez így éppen jó volt, ahogy volt. Itt a vége, fuss el véle. Jó éjszakát, gyerekek, álmodjatok szépeket!

0: segítségemre.
1: Uram, segíts meg engem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja. Alleluja.
0: A nap lenyugszik csendesen, hegyet, mezőt és síkvizet. Borzongva itt hagy, s visszaint, hogy holnap újra felragyog.
1: Ámulva néz a föld fia, hogy alkotónk így gondosan kiszabtál törvényt és időt, hogyan kövesse árny a fényt.
0: És míg sötétség leple hull az égre, mely csendben pihen, a munka láza elcsitul, a fáradt szív békét keres.
1: Igédnek fénye boldogít, reményben, hitben gazdagít. Atyánk, időtlen fényed ő, dicsőségednek sugara.
0: Nap ő, amelynek kelte nincs, és nincs nyugvása alkonya, az ő fényében jár a föld, s örökké zengi őt az ég.
1: Urunk, egykor majd minket is ragyogjon át e tiszta fény, s fiaddal, szent lélekkel is zengjünk nevednek éneket. Amen. Amen.
0: Nem győzöm csodálni tudásodat, Uram. Uram, te megvizsgálsz és jól ismersz engem. Tudod, ha leülök, vagy ha fölkelek.
1: Messziről ismered gondolataimat. Szemmel tartod jártomat, keltemet.
0: Jól látod minden utamat, hiszen szavam még el sem éri nyelvemet. Íme, te már jól ismered, Uram.
1: Minden oldalról körülfogtál, és kezedet rajtam nyugtatod.
0: Csodálatos ezt tudnom, oly magasztos, hogy fel sem foghatom.
1: Lelked elől ugyan hová mehetnék, színed elől hová futhatnék.
0: Ha felszállnék az égbe, te ott vagy, ha a holtak hazájában pihennék, ott is jelen vagy.
1: Ha felölteném a hajnal szárnyait, és a tenger túlsó végén laknék,
0: oda is a te kezed vezetne, és jobbot tartana engem.
1: Ha azt mondom, sötétség rejtsen el, és boruljon éjbe körülöttem a fény.
0: Neked a sötétség akkor sem lesz sötét, s az éj világos akár a nappal. Sötétség és világosság neked ugyanaz.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Nem győzöm csodálni tudásodat, Uram. Én az Úr, aki a szíveket vizsgálom, próbának vetem alá a veséket, megfizetek kinek-kinek életmódja szerint. Egész bensőmet te alkottad, anyám méhében te szőttél egybe engem.
0: Magasztallak, hogy oly csodásan alkottál, csodálatos minden műved. Lelkem jó tudja ezt.
1: Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor létrejöttem a rejtek ölén, és megformáltál az anyaföld mélyében.
0: Alaktalan voltam még, de szemeid már láttak engem.
1: És könyvedben írva állt minden napom, meghatároztad mielőtt egy is felvirrat volna közülök.
0: Gondolataid, Uram, mély mélységesek, és gazdagságuk mély mérhetetlen.
1: Ha megszámlálnám, több lenne, mint a homokszem, és ha végére érnék, még akkor is veled volnék.
0: Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet, próbálj meg és ismerd meg gondolataimat.
1: Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökké valóság útján.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Én az Úr, aki a szíveket vizsgálom, és próbának vetem alá a veséket, megfizetek kinek-kinek életmódja szerint.
1: Benne teremtetett minden, és benne áll fönn minden. Adjunk hálát az Atya Istennek, aki minket arra méltatott, hogy részünk legyen a szentek fényességében.
0: A sötétség hatalmából kiragadott minket, és helyet adott szeretett fia országában.
1: Benne nyertük el vére által a megváltást, bűneink bocsánatát.
0: Ő a láthatatlan Isten képmása, az egész teremtés első szülöttje.
1: Mert benne teremtetett minden, a mennyben és a földön, minden látható és láthatatlan.
0: A trónusok és uralmak, a fejedelemségek és hatalmasságok.
1: Általa és érte teremtetett minden. Ő előbb van mindennél, és benne áll fönn minden.
0: Ő a testnek, az egyháznak a feje, ő a kezdet, elsőszülött a halottak közül, hogy övé legyen az elsőség mindenben.
1: Mert úgy tetszett az atyának, hogy benne lakjék az egész teljesség, és általa békítsen ki magával mindent.
0: Békességet szerezve a kereszten kiontott vére árán, mindennek a földön és a mennyben.
1: Dicsőség az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Benne teremtetett minden, és benne áll fönn minden.
1: Abból tudjuk meg, hogy megismertük Krisztust, ha megtartjuk a parancsait. Aki azt mondja, ismerem, de a parancsait nem tartja meg, az hazudik, és nincs meg benne az igazság. De aki megtartja tanítását, abban az Isten szeretete valóban tökéletes. Innen tudjuk meg, hogy benne vagyunk, aki azt állítja, hogy benne él, annak úgy kell élnie, ahogyan ő élt.
0: Óvj engem, Uram, mint szemed fényét.
1: Óvj engem, Uram, mint szemed fényét.
0: Szárnyad árnyékában védj meg engem,
1: mint szemed fényét.
0: Dicsőség az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek.
1: Óvj engem, Uram, mint szemed fényét.
0: Milyen boldog a mi egyházunk, amelyet Krisztus dicsőséges tanúinak vére ékesít. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben.
1: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Íme, ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
0: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas, ő, akit szentnek hívunk.
1: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők.
0: Csodát művelt erős karjával, a kevékedőket széllyel szórta.
1: Hatalmasokat előzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
0: Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
1: Gondjába vette gyermekét, Izraelt, megemlékezett irgalmáról.
0: Melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
1: Dicsőség az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Milyen boldog a mi egyházunk, amelyet Krisztus dicsőséges tanúinak vére ékesít. Örök atyánknak, akinek irgalma népe iránt magasabb az egeknél, mondjuk újongó szívvel.
1: Örvendezzenek, Urunk, mindazok, akik benned bíznak.
0: Urunk, te nem azért küldted fiadat, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön általa a világ.
1: Add, hogy dicsőséges halála bennünk bőséges termést hozzon.
0: Te a papokat, Krisztus szolgáit, szent titkait gondnokaivá tetted.
1: Adj nekik hűséges szívet, tudást és szeretetet.
0: Add, hogy azok, akiket önmegtartóztató életre hívtál az égi hazáért,
1: rendíthetetlen hűséggel kövessék fiadat.
0: Te teremtetted az embert kezdettől fogva férfinak és nőnek.
1: Őrizd meg minden családot őszinte szeretetben.
0: Krisztus áldozatával eltörölted az emberek bűnét.
1: Add meg minden meghalt testvérünknek bűnei bocsánatát.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Istenünk, te Szent Kornél pápát és Szent Ciprián püspököt néped gondos pásztorává rendelted, és megadtad nekik, hogy vérük ontásával tegyenek tanúságot rólad. Engedd, hogy közben járásukra gyarapodjunk hitben és álhatatosságban, és odaadó lélekkel munkálkodjunk az egyház egységén. a mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit, a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szentlélek.
2: Hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományoknak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Élj a jelenben! Ha az emberek a feledésre legalább fele annyi erőt fordítanának, mint az emlékezésre, a világ már régen a békesség paradicsoma lenne, mondta Jean Anouilh.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat Nagyváradról, a Szent József plébánia templomból. A tematikus napunk megkoronázásaként most szentségimádást közvetítünk, melyre meghívjuk a kedves hallgatókat is, hogy lélekben kapcsolódjanak be, imádkozzanak velünk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Szentlélek, Úristen, világos és meg elmémet ebben az elmélkedésben, hogy tisztán láthassam, mit szeretnél mondani nekem. Segíts, hogy mindig keressem, és meg is találjam az igazságot az imában, és meggyőződésem legyen, hogy az igazságot ebben kell megtalálnom, nem pedig máshol. Te vagy az igazság. Uram, add meg a kegyelmet, hogy ne a jelek érdekeljenek, hanem inkább az, hogy megtapasztaljam szeretetedet, elsősorban a lelkiismeretem által. Amen.

Uram, engedj azért imádkoznom, hogy folyvást erősödjék mindannyiunkban a közösségi lelkület, hogy egymást tiszteljük és el is viseljük, hogy inkább gyengédnek és gyengének tűnjek föl, mint büszkének és megközelíthetetlennek. Könyörgök, Uram, alázatért és jóságért, hogy hűséges maradhassak azokhoz, akik hozzám hűtlenek lettek, hogy megbocsátó és türelmes azokkal szemben, akik bosszút forralnak ellenem. Amen.

Urunk Jézus Krisztus, Te az alázatos, bizakodó, gyermeki lelkületet állítod elénk példaként, és ezzel megmutatod számunkra az utat, a lehetőséget, amely az üdvösségre vezet. Nem másokhoz akarjuk magunkat hasonlítani, hanem arra törekszünk, hogy Isten szemében növekedjünk, az ő akarata szerint éljünk. Az Atya által számunkra kijelölt úton szeretnénk járni, miként Te is neki engedelmeskedtél keresztutadon. Isten dicsőségét szeretnék szolgálni szavainkkal, tetteinkkel és egész életünkkel. Taníts bennünket a gyermeki bizalomra, taníts minket keresztünk hordozására. Amen.

Szabadíts meg, Jézus, attól a kívánságtól, hogy kivételesen szeressenek, hogy megcsodáljanak, hogy tiszteletben részesítsenek, hogy dicsérjenek, hogy mások elé helyezzenek, és mindenki elismerjen. Szabadíts meg, Jézus, attól a félelemtől, hogy megaláznak, megvetnek, rendel utasítanak, hogy elfelejtenek, hogy kinevetnek, hogy hamisan értékelnek, hogy meggyanúsítanak. Ébresz bennem, Jézus, szent vágyat, hogy jobban szeressem embertársaimat, mint magamat, hogy másokat jobban tiszteljenek nálam, hogy mások kerüljenek előtérbe, hogy másokat dicsérjenek és engem feledjenek, hogy mások szentebbek legyenek, mint én, ha így is elfogadsz engem. Amen.

Uram, hiszem, hogy keresel engem. Kész vagy meglátogatni engem ebben az imádságban. Segíteni akarsz nekem, hogy vágyodjak szeretetedre, és felismerjem, hol kell növekednem, és hogyan válhatok hozzád hasonlóbbá. Köszönöm az irántam való türelmedet és jóságodat. Teljesen át akarom magamat adni neked. Uram, segíts ma tisztában meghallanom hangodat. Amen.

Uram, tudom, hogy nagy dolgokat akarsz életemben véghez vinni. Segíts felismernem, hogyan tudod átváltoztatni életem mindennapi, látszólagosan lényegtelen körülményeit olyan pillanatokká, amelyekben a kegyelmet győzedelmeskedik. Add, hogy képes legyek követni szent lelkedet, hogy így életemben csodákat tudjon művelni.

Uram, bár szemeimmel nem látlak téged, hiszem, hogy most is velem vagy. Tudom, hogy te jobban ismered legbensőbb énemet, mint én magam, és jobban szeretsz engem, mint amilyen szeretettel önmagam szeretem. Köszönöm, hogy vigyázol rám, bár nem érdemlem meg. Cserébe szeretném felajánlani a bűnbánatomat és a beléd vetett reményemet. Uram, tisztítsd meg szívemet az emberek elismerése iránti vágytól. Jézusom, túl gyakran hasonlítom magam más emberekhez. Szívesen hiszem magamat feljebb valónak, miközben elfeledkezem rólad és jóságodról. Elfelejtem, hogy minden jó tőled származik, és minden erényem a te ajándékod. Segíts tudatában lennem ezeknek az igazságoknak, és hiteles szerénységre törekednem. Amen.

Jézusom, tudom, hogy soha se lehetek olyan alázatos, mint te, de szeretnék egyre közelebb kerülni hozzád. Szeretném elhagyni a büszkeséget, amely életem oly sok területén okozott már kárt. Szeretnék mindig a te példádra gondolni, és így tökéletesedni, nem a saját dicsőségemre, hanem a te akaratod teljesítéséért. Amen.

Fölséges és dicsőséges Isten, ragyog be szíven sötétségét, és adj nekem igaz hitet, biztos reményt, és tökéletes szeretetet, érzéket és értelmet. Uram, hogy megtegyem a te szent és igaz parancsodat. Amen.

Uram, Te mindent megadtál nekem, hogy hűséges tudjak maradni hozzád. Adj nekem bátorságot és lelkesedést, hogy meg is éljem, amiben hiszek. Segíts, hogy tanúskodjam hűséges szeretetedről, gondolataimmal, szavaimmal és cselekedeteimmel. Legtisztább Anya, őrizd meg szívemet egészen Jézusnak. Amen.

Mindenható Isten, te minden embert üdvözíteni akarsz, és ezt a szándékodat minden emberrel közlöd. Te ébreszted fel bennünk a vágyat, hogy téged keressünk, neked szolgáljunk, és földi életünk után is veled legyünk majd az örökké valóságban. Ugyanakkor felismerjük azt is, hogy a gonosz lélek le akar téríteni minket az üdvösség útjáról. Segíts minket, Istenünk, hogy a kísértéseket felismerjük, és visszautasítsuk. Segíts, hogy üdvözítő akaratod megvalósuljon, és eljussunk az üdvösségre. Amen.

Köszönöm, Jézus, hogy megint a szívemre beszélsz, és elmondod, hogy mennyire szeretsz engem. Add, hogy én is viszont szeresselek téged. Egyre jobban akarlak szeretni. Taníts engem szeretni és elfogadni azokat a dolgokat, amelyeket nem tudok megváltoztatni, abban a biztos tudatban, hogy amíg a te utadon járok, addig minden a javamra válik. Engedd, hogy a ma problémáit pár percre magam mögött hagyva teljesen jelenlétedbe tudjak helyezkedni. Jézus, kérlek, taníts engem szeretni. Taníts arra, hogy hogyan legyek a világ legszabadabb embere. Taníts meg, hogy a miértek helyett inkább

Uram, köszönöm neked, hogy nem kell olyan gyakorlatok után kutatnom, amelyek által alázatosabb lehetnék. Uram, köszönöm neked, hogy még a bukásaimat, a bűneimet, a gyengeségem megtapasztalását is felhasználod. Köszönöm, Uram, hogy úgy vagyok én is, mint Péter a vízenjárással, ha csak egy pillanatra leveszem rólad a tekintetem, csak egy kicsit kevesebbet imádkozok, egy kicsit lazábbra veszem a fegyelmet, rögtön megtapasztalom, mennyire gyenge és gyarló vagyok. Köszönöm, Uram, hogy egy-egy ilyen tapasztalat után már nincs szükség semmiféle alázatossági gyakorlatra, hiszen tudom, hogyha bármi, csak egy kicsit is jól sikerül, ha csak egy-egy alkalommal sikerült szeretettel teljesnek, türelmesnek, kedvesnek lennem, hogy bármit is jól csinálnom, az egyedül és csak is a te kegyelmednek köszönhető, semmi másnak, hiszen én, ha nem kapaszkodok eléggé a te őrző, óvó kezedbe, akkor minden rosszra képes vagyok. Segíts, Uram, hogy soha el ne engedjem a te kezed. Amen.

Úr Jézus, hányszor, de hányszor imádkoztam hozzád, kérve, hogy alakítsd az én szívemet a te szelíd és alázatos szíved szerint. És hányszor, de hányszor ellenálltam a te átformáló szeretetednek. Hányszor mentem a saját fejem után. Kérlek, Uram, add meg a kegyelmet, hogy meg tudjam nyitni az én szívemet. A te szereteted előtt, és hagyjam magam szeretni.

hagyjam magam átformálni a te hasonlatosságodra, Uram, és ne próbáljak önerőből változni, ne próbáljak önerőből szeliddé és alázatossá válni, hiszen nélküled semmit sem tehetek, Uram. Amen.

0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Mennyei Atya Isten,
1: irgalmazz nekünk!
0: Megváltó Fiú Isten,
1: irgalmazz nekünk!
0: Szent Lélek Úristen,
1: irgalmazz nekünk!
0: Szent Háromság Egy Isten,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve az örök Atya fiának szíve,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve a szűzanya méhében a Szent Lélektől alkotott szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve az Isten igéjével lényegileg egyesített szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve végtelen fölségű szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve Isten szent temploma,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve a magasságbelinek szent szekrénye,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve Isten háza és a mennyország kapuja,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve a szeretet lángoló tűzhelye,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve a szeretet lángoló tűzhelye,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve az igazságosság és a szeretet tárháza,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve jósággal és szeretettel teljes szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve minden erénynek mélysége,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve minden dicséretre legméltóbb szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve minden szív királya és középpontja,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, amelyben a bölcsességnek és tudománynak összes kincsei megvannak,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, amelyben a mennyei Atyának kedve telt,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, amelynek teljességéből minnyájan merítettünk,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, aki után ősatyáink kívánkoztak,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve béketűrő és nagy irgalmasságú szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve az élet és szentség forrása,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve vétkeinkért engesztelő áldozat,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve gyalázatokkal tetézett szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve gonoszságainkért megtört szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve mind halálig engedelmes szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve lándzsával átdöfött szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve minden vigasztalás kútfeje,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve életünk és feltámadásunk,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve békességünk és engesztelődésünk,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve bűnösök áldozatja,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve benned bízók üdvössége,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve a haldoklók reménysége,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve minden szentek gyönyörűsége,
1: irgalmazz nekünk!
0: Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit,
1: kegyelmezz nekünk!
0: Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit,
1: hallgass meg minket!
0: Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit,
1: irgalmazz nekünk!
0: Szelíd és alázatos szívű Jézus,
1: alakíts szívünket a te szíved szerint!
0: Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, tekints szeretet fiat szívére, és arra a dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök helyett bemutatott. A bűnösöknek pedig, akik irgalmadért esdekelnek, hogy megengesztelődve bocsánatot, ugyanazon szent fiad Jézus Krisztus nevében, ki veled él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: Könyörögjünk. Urunk Jézus Krisztus, ebben a szentségben kényszenvedésednek emlékét hagytad ránk. Add kérünk tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket és a Mária Rádió hallgatóit, a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

Kedves hallgatók, szentségimádást közvetítettünk Nagyváradról, a Szent József plébánia templomból. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Akik még bírnak fennmaradni, további áldott rádióhallgatást kívánunk. Az elfáradtaknak áldott pihenést, nyugodalmas jó éjszakát. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi kasténál, a 90.1-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Kedves hallgatóink, a következő közel 20 percben a négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imáját hallhatják a magyar nemzetért.

Dicsétessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók! A mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért az Erdélyi Mária Rádió nagyváradi stúdiójából imádkozzuk.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Minden jogunk megvan arra, hogy azt higgyük, hogy a mi nemzedékünk is benne foglaltatott azokban a szavakban, melyeket Isten anyja mondott, amikor azt a kegyelmet dicsőítette, melyben nemzedékről nemzedékre részesülnek azok, akiket az Isten félelem vezérel. Mind akik ma a földön élünk, olyan nemzedék vagyunk, amely tudatában van a harmadik ezredforduló közelettének, és mélyen átérzi a történelem fordulatait. A jelen nemzedék tudja, hogy helyzete kivételes, mivel a haladás oly sok lehetőséget kínál, melyek legtöbbjét néhány évtizede még csak nem is gyanítottunk. Mindenek fölött a mai ifjúság tudja, hogy a tudomány és a technika fejlődése nem csak új anyagi javakat teremthet elő, de egy közös tudatban való nagyobb mérő részvételt is eredményezhet. Így például az információs technológiák megsokszorozzák majd az ember alkotó és teremtő képességeit, és képessé teszik arra, hogy hozzáférjen más népek kulturális és intellektuális javaihoz. Az új kommunikációs technikák segíteni fognak abban, hogy mindenki hozzáférjen bizonyos tényekhez, és elősegítik az ötletek és gondolatok nagy mérvű egymás közti cseréjét. A biológia, a pszichológia és a társadalomtudományok pedig abban fogják segíteni az embert, hogy jobban érezze magát a világban. Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj föl minket irgalmaddal, add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adja házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony az örök ige szülő anyja Mária, Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közben szent fiadnál, könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk. Amen.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, nemzetünk megújulásáért imádkoztunk az Erdélyi Mária Rádió Nagyváradi stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk, halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
7: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
7: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
8: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
9: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
9: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
9: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
10: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
11: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
11: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
11: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
12: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkeinket.

0: most és mindörökké. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
1: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen.
3: Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Ditróban a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Ó, atyánk, add, hogy a keresztények közül számos szent papi hivatás szülessen, akik élő hittel őrzik fiad Jézus szent emlékét, igéjének hirdetése és a szentségek kiszolgáltatása által, amelyekkel folyamatosan megújított híveidet. Adj szent szolgákat oltárodhoz, legyenek figyelmes és lelkes őrzői az eukarisztiának, amely szentség Krisztus legfőbb ajándéka a világ megváltásáért. Hívj szolgákat a te irgalmasságot kifejezésére, hogy a kiengesztelődés szentsége által megbocsátásod örömét terjesszék. Amen.

0: 20 éve együtt. Egy hang, ami elkísér a mindennapokban. Egy szó, ami erőt ad. Egy közösség, ami hazavár.
1: Az Erdélyi Máde Rádió fennállásának 20. évfordulója alkalmából ünnepelünk. Különböző helyszíneken és tereken adunk hálát az elmúlt 20 év áldásaiért, örömeiért és nehézségeiért.
2: Következő állomáshelyünk Kolozsvár lesz, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A közös együttlét szeptember 18-án délután 5 órakor szentségimádással indul a Szent Mihály templomban, melyet ünnepi Szent Mise követ. Hálaadásunkat kötetlen agapéval egybekötött együttléttel zárjuk.
3: Legyünk együtt, ahogy 20 éve is. Egy szívvel, lélekkel, belekapaszkodva Isten és egymás szeretetébe.

0: Legyetek hálásak! Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, a teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Tematikus nap a Mária Rádióban, 2026. szeptember 16-án, szerdán.
1: Legyen Isten szent igéje, szívünk világossága, lelkünk békéje és életünk biztos iránytűje, amely minden napon Krisztushoz vezet bennünket.
2: Zsoltárokkal, himnuszokkal és szent énekekkel emeljük szívünket az Úrhoz, és legyen minden imánk hálaadás az ő végtelen szeretetéért.
3: Ahol Isten igéje otthonra talál a szívben, ott megszületik a béke, megerősödik a hit, és az ember lelke dicsőítő énekké válik.
2: Az Erdélyi Mária Rádió, ahol az ige megszólal, a szív imádkozik, és Mária, szerető édesanyai vezetésével Krisztushoz találunk.
0: Tematikus nap az Erdélyi Mária Rádióban, 2026. szeptember 16-án, szerdán. Tartsanak velünk!

Revicki Gyula, alázat. Ha jó szerencse fölkap és ragad, alázattal tűrd, el ne bízd magad. Ne nézz le, aki lent szerénykedik, lehet, fönt ugyanezt veled teszik. Ész, a szorgalom, törekvés bármit át, nem érzed-e százannyinak híját? Mert a szerencse szűken oszt javat, egy kézzel ad, másikkal megtagad. Mit ér, ha ad gyönyört és kincseket, s szíved csak egy virágszálért eped? Dicsőség koszorúját nyújtja tán, de társid mélábú, sötét, magány. Világi jóból minél több a tiéd, annál többet szeretnél bírni még. A teljesülés, mint petét a nap, kikölti a lappangó vágyakat. És mire elérted, mi elérhető, vár a koporsó néma temető, kincs, hír, gyönyör, mindent itt hagyol. A legtöbbtől való kínja legnagyobb. A mindenség zenéjét hallgatod? A temetőben nincs némaság. És hordta bár a tűznapot szíved, a sír sötét, a sír hideg.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Ma esti műsoromban az alázatról szeretnék egy pár gondolatot megosztani. A mai tematikus nap kapcsán a második mottónkról, a Virgyei Nagy Szent Teréztől, amely így szól: az alázat ismerete és annak egyetlen cselekedete a világ minden tudásánál többet ér. Kedves hallgatók, vannak mondatok, amelyeket nem elég meghallani. Vannak gondolatok, amelyeknek először meg kell érkezniük az értelmünkhöz, aztán lassan le kell ereszkedni a szívünk mélyére. És a mai gondolat is ilyen: az alázat ismerete és annak egyetlen cselekedete a világ minden tudásánál többet ér. Milyen különös mondat ez egy olyan világban, amely szinte mindenek fölé a tudást helyezi. Tanulj, fejlődj, légy művelt, legyél sikeres, legyen véleményed, mutasd meg, mit tudsz. És valóban a tudás nagy érték. A kereszténység sem tudás ellenes. Isten az értelmet is ajándékul adta nekünk. Tanulni jó, megismerni a világot jó, felfedezni Isten teremtett világának szépségét jó. De van valami, amit a könyvek önmagukban nem tudnak megtanítani. Van valami, amit nem lehet diplomával megszerezni. Van valami, amit nem lehet pénzzel megvásárolni. Az alázat. És lehet valaki nagyon művelt, miközben kevés benne a szeretet. Lehet valaki sok mindent tudó, miközben nem tud bocsánatot kérni. Lehet valaki nagy tekintélyű, miközben nem tud lehajolni a másik emberhez. És lehet valaki egyszerű, iskolázatlan, csendes ember, akinek talán nincs sok könyve, nincs nagy címe, nincs jelentős vagyona, mégis olyan mélyen él benne Isten, hogy a közelében az ember megérzi, itt valami szent történik. Mi az alázat? Az alázat szót sokszor félreértjük. Azt gondoljuk, hogy alázatosnak lenni azt jelenti lenézni önmagunkat. Azt mondani, én semmit sem érek, én nem vagyok fontos, nekem nincs tehetségem, mindenki jobb nálam. De ez nem keresztény alázat. Az alázat nem önmagunk megalázása. Az alázat igazság önmagunkról. Tudom, hogy vannak értékeim, de tudom azt is, hogy ezek ajándékok. Tudom, hogy vannak képességeim, de tudom, hogy nem én teremtettem önmagamat. Tudom, hogy vannak eredményeim, de tudom, hogy mások segítsége nélkül nem jutottam volna oda. És mindenek előtt tudom, Isten nélkül nem vagyok az, aki vagyok. Az alázatos ember nem azt mondja, hogy én semmi vagyok, hanem azt, ami jó van bennem, azért hálás vagyok Istennek. Ha az alázatot szeretnénk megtanulni, nem elég könyveket olvasni róla. Jézusra kell néznünk. Jézus, aki Isten fia, Jézus, aki által minden lett, Jézus, aki előtt az angyalok hódolnak, és mégis megszületik egy istállóban. Nem palotába érkezik, nem királyi trónra fektetik, egy jászolban fekszik. Milyen titok ez, Isten alázata. A mindenség ura egy gyermeki szolgáltatottságában is később a tanítványok lábát mossa. Gondoljunk bele, a mester letérdel a tanítványok elé. Az, akinek minden hatalom adatot, vizet vesz, lehajol, megmossa a lábokat, és azt mondja, példát adtam nektek. Mintha Jézus azt mondaná, ne csak halljátok, amit tanítok, nézzetek rám, mert az alázat nem elsősorban beszéd. Az alázat mozdulat, lehajolni, segíteni, meghallgatni, bocsánatot kérni, megbocsátani, csendben maradni. Nem mindig nekünk kell az utolsó szót kimondani. Egy idős édesanya hosszú évekig egyedül élt. Gyermekei messze kerültek tőle. Az egyik külföldön dolgozott, a másik egy másik városban alapított családot. Az asszony minden vasárnap elment a templomba. Nagyon egyszerű asszony volt. Nem beszélt sokat, nem tartott nagy teológiai előadásokat,
De amikor valaki beteg lett a faluban, ő ott volt. Ha valaki elveszítette a férjét, meglátogatta. Ha egy fiatal édesanyja elfáradt, vitt neki egy tányér ételt. Ha valaki összeveszett a szomszédjával, ő azt mondta, menj el hozzá, ne várd meg, hogy ő jöjjön. És egyszer egy fiatal ember megkérdezte tőle, néni, maga honnan tud ennyi mindent az emberekről? Az asszony elmosolyodott, én nem tudok sok mindent. Csak azt tanultam meg, hogy amikor valakinek fáj, nem kell sokat beszélni, oda kell ülni mellé. Milyen egyszerű mondat, és milyen mély igazság. Talán ez az alázat egyik legszebb formája. Nem megoldani akarjuk mindig a másik ember életét, hanem mellé ülünk. És gondolatunkban különösen fontos ez, hogy az alázat néha egyetlen mozdulat, egyetlen cselekedet, nem 100 könyv, nem 1000 mondat, nem hosszú beszéd, egyetlen alázatos cselekedet. Lehet, hogy valaki egész életében tanul az alázatról, és mégsem érti meg igazán. Más pedig egyetlen pillanatban megéli. Amikor az apa azt mondja a fiának, bocsáss meg nekem, amikor az édesanyja azt mondja, igazad volt, amikor egy pap egy idős ember kezét megszorítja, amikor egy gyermek oda megy a magányos nagymamához, amikor valaki nem válaszol a sértésre sértéssel, amikor valaki csendben elvégzi azt a munkát, amit senki nem vesz észre. Ezekben az apró mozdulatokban sokszor több kereszténység van, mint 100 szép mondatban. Egyszer egy fiatal ember hosszasan beszélgetett egy idős pappal. Nagyon művelt volt, egyetemet végzett, több nyelven beszélt, sokat olvasott, és szeretett teológiai kérdésekről vitatkozni. És a beszélgetés végén megkérdezte az idős papot, atya, mi a legfontosabb dolog, amit egy keresztény embernek tudnia kell? Pap sokáig hallgatott, aztán ezt mondta, hogy szeressen. A fiatal ember elmosolyodott, ennyi? A pap ránézett, nem, nem ennyi. Ezt meg is kell tennie. Tehát milyen mély? Tudni, hogy szeretni kell, könnyű. Szeretni, ez már nehezebb. Tudni, hogy meg kell bocsátani, könnyű. Megbocsátani, már áldozat. Tudni, hogy segíteni kell a szegénynek, könnyű. Lehajolni hozzá már szeretet. Tudni, hogy az alázat szép, könnyű. Alázatosnak lenni akkor is, amikor igazunk van, ez már kereszt.

várlak. Nappalon, éjjel. Uram, én várlak. Őriztem mélyen benne a szívemben a vágyamat. Olyan üres volt, céltalan, árva, keresve, várva, epedve, vágyva, már felét tártam az életem. Uram, én vártalak, de fényességet földre leroskaszt, és látom neked szolgálni, Uram, én nem tudok. Eredj el én tőlem, fényed, ha rám hull szépséges magamból, büszke ruhámból, nem látod, Uram, csak rongy marad. Eredj el én tőlem, célom, jövendőm. Hagy nyomorultan ilyen esendőn. Hiába követném nyomdokot. Eredj el én tőlem. Az, aki voltam, maradjak továbbra, és könnyesen, holtan, nem várva soha már semmire. Eredj el én tőlem. És szólal a mester. Így megalázva, tele sebekkel, összetörtem vagy az enyém.

Kedves Mária Rádió hallgatók, feltevődik a kérdés, hogy talán az alázat egyik legnehezebb pillanata éppen az, amikor igazunk van. Akkor szeretnénk bizonyítani, szeretnénk megmutatni, látod, én megmondtam. És lehet, hogy valóban igazunk van. De az alázat megkérdezi, mi a fontosabb, hogy nekem legyen igazam, vagy hogy megmaradjon a szeretet. Ez nem azt jelenti, hogy az igazságot fel kell adnunk. A keresztény ember nem hazudhat a szeretet nevében. De az igazságot is lehet szeretet nélkül kimondani, és akkor fegyverré válik. Az igazság szeretet nélkül megsebezhet, a szeretet igazság nélkül pedig félrevezethet. Krisztus azonban az igazság, Krisztusban az igazság és a szeretet találkozik. Ezért kell nekünk is megtanulnunk úgy beszélni, hogy szavaink ne romboljanak, hanem építsenek. És hogyan lehetne Mária nélkül beszélni az alázatról? Mária egész élete alázat. Az angyal megjelenik neki, és Mária nem azt mondja, miért én, nem kérdezi, mit nyerek ebből, nem azt mondja, mit fognak rólam gondolni, hanem íme az Úr szolgáló leánya. Ez az alázat egyik legszebb mondata, szolgáló leány. Mária tudja, ki ő. Nem akar Isten helyére kerülni, nem akarja irányítani az eseményeket, rábízza magát Istenre. És amikor Erzsébet meglátogatja, Mária éneke megszületik. Magasztalja lelkem az Urat. És miért? Mert Mária tudja, nem én vagyok a középpont. Isten a középpont. Ez az alázatnak a lényege. Kedves hallgatóink, az alázatot leginkább a szolgálatban lehet felismerni. Ki az alázatos? Aki megteszi azt is, amit senki nem tapsol meg. Aki elvégzi a feladatot akkor is, ha nem kap érte dicséretet. Aki nem kérdezi, miért én, hanem azt, Uram, miben lehetek ma segítségedre? Gondoljunk az édesanyákra. Hány édesanya éli le úgy a napjait, hogy szinte senki nem mondja neki köszönöm. Reggel fel kell, főz, most dolgozik, nevel, ápol, este pedig elfáradva lefekszik, és másnap kezdi előről. Ez az élet kívülről talán nem tűnik nagyszerűnek, de Isten látja. És az égben nem az számít, hogy hány ember tapsolt nekünk. Isten azt látja, hogy mennyi szeretetet adtunk. Egy kisfiú egyszer megkérdezte az édesanyját, anya, miért segítesz mindig másoknak? Az anya azt válaszolta, mert nekünk is sokan segítettek. A fiú gondolkodott, és ki segít majd nekünk, amikor öregek leszünk? Az anya mosolygott, talán azok, akiknek ma mi segítünk. A fiú erre azt mondta, akkor én is segíteni fogok. És milyen egyszerű, kedves hallgatók, így adódik tovább a szeretet, nem nagy szavakkal, példával. A gyermek sokszor nem azt tanulja meg, amit mondunk neki, hanem azt, amit lát bennünk. Ha azt látja, hogy az édesapja tud bocsánatot kérni, megtanulja. Ha azt látja, hogy az édesanyja segít annak is, aki nem tudja viszonozni, megtanulja. Ha azt látja, hogy a nagyszülő imádkozik, megtanulja. Ha azt látja, hogy a család nem szégyeli kimondani, Istennek legyen hála, akkor valami örökre beleíródik a szívébe. Az alázatnak különleges helye van a templomban is. Amikor belépünk a templomba, térdet hajtunk Krisztus előtt. Miért? Mert a testünk is kifejezi azt, amit a szívünk mond. Uram, te nagy vagy, én pedig rád szorulok. Amikor letérdelünk, az eukarisztia előtt egész lényünkkel valljuk, nem én vagyok az Úr, nem én tartom kezemben a világot, nem én vagyok a mindenség középpontja. Te vagy az Úr, Jézus Krisztus. És milyen szép, hogy éppen az eukarisztiában találkozunk Krisztus legmélyebb alázatával. Az Úr, aki az egész világot teremtette, kenyér alakjában adja magát nekünk. Aki hatalmas, kicsivé lesz, aki gazdag, önmagát ajándékozza, aki Úr szolgává lesz, ez az alázat titka. És fontos megértenünk, az alázatos ember nem gyenge, sőt, nagyon nagy belső erő kell ahhoz, hogy valaki ne akarjon mindig uralkodni. Nagy erő kell ahhoz, hogy ne válaszoljunk minden sértésre. Nagy erő kell ahhoz, hogy azt mondjuk, bocsáss meg. Nagy erő kell ahhoz, hogy beismerjük, tévedtem.
Nagy erő kell ahhoz, hogy más sikerének örülni tudjunk. Nagy erő kell ahhoz, hogy ne akarjuk mindig mi kapni a dicséretet. Az alázat nem gyengeség, az alázat megszelídített erő. És mi történik akkor, amikor hiányzik az alázat? Nézzük meg a másik oldalt is. Mi történik akkor, amikor az ember nem tud alázatos lenni? A családokban viták születnek, a házasságokban falak épülnek, barátságok szakadnak meg, közösségekben sértettség támad, az emberek nem beszélnek egymással. És sokszor nem azért, mert olyan nagy a probléma, hanem mert senki nem akarja kimondani, hogy bocsáss meg. Két ember ül egymással szemben, mindketten várják, hogy a másik tegye meg az első lépést, és telnek a napok, hetek, évek, pedig talán egyetlen mondat elég lenne, kezdjük újra, de ez az alázat cselekedete. És lehet, hogy ez az egyetlen mondat többet érne, mint 100 oldalnyi magyarázat. Talán ma Isten nem nagy dolgot kér tőlünk. Talán csak egyetlen alázatos cselekedetet. Hívj fel valakit, kér bocsánatot, bocsáss meg, hallgass meg valakit, segíts annak, akinek szüksége van rád. Ne válaszolj a bántásra, engedd át az első helyet, mondd ki, köszönöm. Nagy egyszerűen Istennek legyen hála. Lehet, hogy ez az apró tett Isten szemében hatalmas lesz, mert Isten nem mindig a nagy dolgokat keresi, ő a szívünket nézi. Kedves hallgatók, mit ér a világ minden tudása? Lehet, hogy valaki sok mindent tud az életről, de nem tud szeretni. Lehet, hogy tudja, hogyan működik a világ, de nem tud együtt érezni egy síró emberrel. Lehet, hogy tud beszélni Istenről, de nem tud letérdelni Isten előtt. Lehet, hogy sokat tud a megbocsátásról, de évek óta őriz egy haragot. És lehet, hogy egy egyszerű ember, aki talán egyetlen teológiai könyvet sem olvasott, csak annyit tud. Jézus azt mondta, szeressük egymást. És amikor ezt meg is teszi, akkor már megértette az evangélium lényegét. Mert végső soron nem az fog számítani, hogy hány könyvet olvastunk, nem az, hogy hány vitát nyertünk meg, nem az, hogy hány ember tudta a nevünket, hanem szerettünk-e, megbocsátottunk-e, segítettünk-e, tudtunk-e alázatosak lenni, tudtunk-e Isten előtt térdre borulni. Álljunk meg egy pillanatra, és kérdezzük meg magunktól, tudok-e bocsánatot kérni? Tudom-e azt mondani, hogy nem nekem volt igazam? Tudok-e örülni annak, ha más sikeres? Tudom-e dicsérni a másikat? Tudok-e hallgatni, amikor nem szükséges beszélni? Tudok-e szolgálni úgy, hogy nem várom érte a köszönetet? Tudok-e elfogadni segítséget? Tudom-e kimondani, hogy Uram, nélküled nem megy? Ha ezekre a kérdésekre néha nehéz válaszolnunk, ne keseredjünk el, az alázatot is tanulni kell, naponta, újra és újra. Urunk Jézus Krisztus, taníts meg bennünket az igazi alázatra. Ne engedd, hogy kisebbnek lássuk magunkat annál, aminek te teremtettél bennünket, de ne engedd azt sem, hogy nagyobbnak gondoljuk magunkat másoknál. Taníts meg felismerni, hogy minden jó, ami bennünk van, tőled kapott ajándék. Taníts meg hálát adni, taníts meg szolgálni, taníts meg hallgatni, taníts meg bocsánatot kérni, taníts meg megbocsátani. Amikor büszkeség költözik a szívünkbe, adj nekünk alázatot. Amikor megsértődünk, adj nekünk szeretetet. Amikor bizonyítani akarunk, adj nekünk békét. Amikor másokat lenézünk, emlékeztes arra, hogy mindannyian a te gyermekeid vagyunk. És amikor úgy érezzük, hogy nekünk kell az utolsó szót kimondanunk, taníts meg arra, hogy néha a szeretet csendje többet mond minden szónál. Talán ma ne akarjunk mindent megváltoztatni, csak egy dolgot. Egyetlen alázatos cselekedetet, egy telefonhívást, egy bocsánatkérést, egy megbocsátást, egy kéznyújtást, egy csendben elvégzett szolgálatot, egy imát, egy téthajtást, egy könnyet, egy ölelést, egy mondatot, szeretlek vagy, bocsáss meg, vagy köszönöm. Talán éppen ez az egyetlen apró cselekedet lesz az, amely által Krisztus szeretete láthatóvá válik a világban. Mert a mennyország nem feltétlenül a nagy dolgokban kezdődik. Néha egy lehajló kézben kezdődik, egy megbocsátó szívben, egy csendes szolgálatban, egy könnycsebben, egy térdelő emberben. És talán ezért igaz olyan mélyen a mai gondolat,
az alázat ismerete, és annak egyetlen cselekedete a világ minden tudásánál többet ér. Mert a tudás megmutathatja, hogyan működik a világ, az alázat pedig megtanít arra, hogyan szeressük azt, akit Isten a világba helyezett mellénk. A tudás megmutathatja az utat, az alázat pedig letérdel Krisztus előtt. A tudás sok mindent elmondhat Istenről, az alázat pedig átadja neki az életünket. És végül talán nem az lesz a legfontosabb kérdés, mennyit tudtam, hanem mennyire tudtam szeretni. Mária, az alázat asszonya, taníts meg bennünket kimondani az egész életünkkel, íme az Úr szolgáló leánya, legyen nékem a te igéd szerint. És amikor majd egyszer életünk végén minden földi tudásunk, címünk, sikerünk, birtokunk mögöttünk marad, maradjon bennünk egyetlen dolog, a szeretet. Mert aki szeret, az nem veszítette el az életét. Aki alázatosan szolgált, az nem élt hiába. Aki pedig Krisztus előtt megtanult lehajolni, azt Krisztus egy napon felemeli. Uram, adj nekünk alázatos szívet, adj nekünk szolgáló kezet, adj nekünk megbocsátó lelket, és add, hogy egész életünk egyetlen csendes válasz legyen a te szeretetedre.

becsaptak, s nem bízol senkiben. Se a földiekben, se az égiekben. Nincs már reményed a reményteli hajnalban, sem az ezer sugarat szóró mosolygó napban. Sok csalódás ért, s nem akarsz többet, vérző lelkedben nem akarsz már könnyet. Hited összedőlt kártyavár, elillant a híjú ábránd. Ha a múltat nem feleded, sebedbe nem kötözöd, megkeseredve lebegsz a jó és a rossz között. Eldobott kiszeret, mert azt hiszed, ő is támad, talán meg is tagadod hű atyádat. Nem jársz az ő útján, ki a béke felé vezet. Van fogalmad róla, hogy ezért milyen nehéz lehet? Amikor azt látja, a bánattól belül sorvadsz, de nem hagyod, hogy kezét nyújtsa. Nem is szólhat. Ordítva zokog a lelke, talán jobban, mint a tied, mert az életénél is jobban szeret. Ugye érzed? Elmondom én neked, ki az Úrban vagy, testvérem, mi is a megbocsátás? Kérlek, hallgass engem! Amikor szíved végre legyőzi a haragot, az még nem azt jelenti, hogy a bűnösnek kegyelmet adott. Az igazi irgalom ajándékot akkor adod át, ha visszaszolgáltatod a megtört ember korábbi státuszát. S a legtöbb ember ezt tudod, miért nem teszi? Hogy az ártón bosszút álljon, még mindig azt keresi, vagy azért, mert közönnyel akarja megfizettetni azt, mit ellenetett, s a helyes úton jár, eközben azt hiszi. Ne próbáld bemesélni se magadnak, se másnak, hogy mikor ezt megélet boldogságod árad. Hogyan lehetne boldogság abban a lélekben, mely a régi fájdalmát őrzi, s ott ül a gödörben? A megbocsátás alapja a szívbéli tiszta szeretet. Ha erre képtelen vagy, a békéd soha meg nem leled.

Szóljak bár az emberek vagy angyalok nyelvén. Ha szeretet nincs bennem, olyan vagyok, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. Legyen bár profétáló tehetségem, ismerjem akár az összes titkot és minden tudományt, és legyen bár olyan teljes a hitem, hogy a hegyeket áthelyezzem. Ha szeretet nincs bennem, semmi sem vagyok. Osszam el bár egész vagyonomat alamizsnaként, és adjam át testemet, hogy dicsekedhessem. Ha szeretet nincs bennem, semmit sem használ nekem. A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, nem féltékeny, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem tapintatlan, nem keresi a magáét, nem gerjed haragra, nem gondol rosszra, nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. A szeretet soha meg nem szűnik. A profétálások véget érnek, a nyelvek megszűnnek, a tudomány elenyészik, mert töredékes a megismerésünk és töredékes a profétálásunk. Amikor pedig eljön majd a tökéletes, a töredékes véget fog érni. Amikor gyermek voltam, úgy beszéltem, mint a gyermek, úgy éreztem, mint a gyermek, úgy gondolkoztam, mint a gyermek. Amikor pedig férfivá lettem, felhagytam azokkal a dolgokkal, amelyek gyermekhez valók. Most ugyanis tükör által homályban látunk, akkor pedig majd színről színre. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, mint ahogy én is ismert vagyok. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, ez a három, de ezek közül legnagyobb a szeretet.

Úgy szeretnék szebben élni. Aranyosi Ervin vers. Én úgy szeretnék szebben élni, és boldoggá tenni másokat. Egy sokkal szebb jövőt remélni, hol a lélek nem fáj sokat. Hol eltűnnek a hazugságok, az igazságunk tündököl. Hol lelkekben békét találok, s az igaz szó lesz a tükör. Amiben jó lesz belenézni, tisztának látni önmagam. Mitől az ember lelke érzi, a hazugságtól védve van. Eltűnik végre életünkből a valót takaró titok. S többé senkiben nem merül föl, hogy hazudtam, s most lapítok. Mindenre végre fény derülhet, a sötétség elmenekül, s a lélek is megkönnyebbülhet, s a fény melegít legbelül. Szeretet áradt szép szívekből, mely nem hagyja kihűlni azt. A napfény bennünk táncra perdül, s az igaz szó nyújt szép vigaszt. Én úgy szeretnék szebben élni, s hinni, a szónak súlya van. Legyen később, miről mesélni, ne csak elszálljon súlytalan. Boldoggá válva, azzá tenni felevelne a másikat. Bár csak a jóság lenne végre világunkban az új divat. A mosoly arcunkon ragyogva mutatná, milyen jó nekünk, mert szebbé tettük a világot, és végre újra szeretünk.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Gyergyó Szent Miklóson a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Istenem, jöjj segítségemre.
1: Uram, segíts meg engem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Halleluja. Krisztus tündöklő nappalunk, az éj árnyát eloszlatod, kit fényből fénynek val a hit, és fénnyel áldott szentjeid.
1: Esengünk hozzád, Szent Urunk, míg tart az éj, vigyázz reánk. Találjunk benned pihenést, adj nyugodalmas éjszakát.
0: Mikor lecsukjuk két szemünk, a szívünk virrasszon veled, őrködjék mindig jobb kezed, hűséges híveid felett.
1: Védelmezünk, tekints le ránk, igázd le ellenségeink, vezess szolgáidat, kikért véred váltsága volt a bér.
0: Legyen most néked Krisztusunk, és Szent Atyádnak tisztelet, s a Szentléleknek is veled zengjen dicséret szüntelen.
1: Amen.
0: Légy védelmező Istenem, és menedéket adó házam. Te vagy Uram én reményem, ne hagyj soha szégyent érnem. Igazságodban szabadíts meg engem.
1: Fordítsd felén füledet. Siess Uram, ments meg engem.
0: Te légy oltalmazó kősziklám, és megerősített házam, hogy megszabadíts engem.
1: Erősségem és menedékem valóban te

0: vagy. Neved miatt vezess és irányíts engem.
1: Kiszabadítasz a hálóból, amit titkon vetettek nekem, mivel te vagy az én erősségem.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet. Megváltottál engem, hűséges Istenem.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Légy védelmező Istenem és menedéket adó házam.
0: A mélységből kiáltok, Uram, hozzád. Istenem, figyelj a szómra.
1: Fordulj felém és hallgass figyelmesen könyörgésem hangos szavára.
0: Ha bűneinket, Uram, felrovod, Uram, ki az, aki előtted megállhat?
1: De nálad bocsánatot nyer a vétek, ezért félve tisztelünk téged.
0: Remélek az Úrban, benne remél a lelkem, és bízom ígéretében.
1: Lelkem várja az Urat, jobban, mint éjjé őr a hajnalt.
0: Bizony jobban, mint éjjé őr a hajnalt, várja Izrael az Urat.
1: Mert az Úrnál van az irgalom, és bőséges a megváltás nála.
0: Választott népét ő váltja meg minden bűnétől.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: A mélységből kiáltok, Uram, hozzád.
0: Ne vétkezzetek, a nap ne nyugodjék le haragotok fölött, ne adjatok teret a sátánnak.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
0: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
0: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
1: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek.
0: Hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén.
1: Könyörögjünk. Szelíd és alázatos szívű Urunk Jézus Krisztus, aki édes igát és könnyű terhet raksz követőidre, fogadj jóságosan mai napunk jó szándékait és tetteit. Adj nyugalmas éjszakát, hogy holnap készségesebbek legyünk szolgálatodra, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
0: Amen.
1: Az Úr legyen veletek.
0: És a te lelkeddel.
1: Áldjon meg benneteket és családjaitokat a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
0: Amen.
2: Üdvözítünk, édesanyja, mennyeknek megnyílt kapuja, tengerjárók szép csillaga, boldogságos Szűz Mária. Légy segítség hű népednek, az elesett bűnösöknek, ki szülője Istenednek, anyja lettél teremtődnek. Mert angyali köszöntésre rátszállott az Úr szent lelke, ekkor lett az örök ige, Szűz méhednek szűz gyümölcse. Azért, édes Isten anyja, légy bűnösök szószólója, botló lábunk támasztója, üdvösségünk nyílt kapuja. Adjunk hálát az Istennek, Atya, Fiú, Szentléleknek, három személy felségének, egy mi voltó Istenségnek.

0: a rádió egy fénysugára lelkednek.
1: A család a jövő útja.
2: A család a jövő útja.
1: Egy újabb adás a Mária Rádióban a családi élet örömeiről, nehézségeiről, Fészek meleg címmel.
2: Gondolatok, tanúságtételek,

Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntjük Önöket a Fészek Meleg mai adásában. A mikrofonnál a családpásztor, evangelizációs szolgálat munkatársa, Kertész Tibor. Mi ad valódi biztonságot egy családnak? A kiszámítható jövedelem, a megtakarítások, a gondosan megtervezett jövő, vagy valami ennél több, ennél mélyebb? És mi tartja életben a házastársi kapcsolatod, amikor két különböző ember eltérően gondolkodik, érez és kommunikál? Mai műsorunkban két olyan területről beszélgetünk, amelyek alapvetően befolyásolják a család békéjét, a pénzügyekről és a házastársi kommunikációról. Először azt keressük, hogyan viszonyulhatunk keresztény emberként az anyagi bizonytalansághoz. Mit jelent felelősen gazdálkodni, miközben nem engedjük, hogy a holnap miatti aggodalom uralja a szívünket? Hogyan válhat a pénz a félelem forrása helyett a gondoskodás és a nagy lelkűség eszközévé? Műsorunk második részében ugyanakkor a férfiak és a nők eltérő kommunikációjáról lesz szó, arról, hogy miért akarja az egyik fél azonnal megoldani a problémát, miközben a másik elsősorban arra vágyik, hogy meghallgassák. Miért vonul vissza az egyik, és miért szeretné a másik éppen beszélgetés közben rendezni a gondolatait? És hogyan tanulhatjuk meg úgy elfogadni ezeket a különbségeket, hogy azok ne eltávolítsanak, hanem közelebb vezessenek bennünket egymáshoz? A két téma első pillantásra különbözőnek tűnhet, mégis szorosan összetartozik. Mindkettő arra tanít, hogy jól gazdálkodjunk azzal, amit Istentől kaptunk. Az anyagi javainkkal, a kapcsolatainkkal és az egymásba vetett bizalommal. Tartsanak velünk, ez a Fészek Meleg, egy rádióműsor a családról, a kapcsolatainkról és az otthonainkat, családjainkat megtartó hitről. Jó rádiózást!

az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint, dicsőséggel Krisztus Jézusban. Írja Szent Pál apostol a Filippieknek intézett levelében. Az anyagi biztonság törékeny. Egyik nap úgy érezzük, hogy rendben az életünk, másnap pedig egy váratlan kiadás, egy betegség, munkahelyvesztés, gazdasági nehézség mindent felboríthat. Akármennyit keresünk és bármennyit takarítunk meg, a pénzügyek mindig hordoznak bizonytalanságot. Ezért is érthető, ha időnként aggódunk miattuk. Jézus azonban arra tanít, hogy az aggodalom nem ad valódi biztonságot. A hegyi beszédben ezt mondja: ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, mit igyatok, sem testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Nem többe az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál. Jézus nem felelőtlenségre biztat. Nem azt mondja, hogy ne dolgozzunk, ne tervezzünk, vagy ne bánjunk bölcsen a pénzünkkel. Inkább arra figyelmeztet, hogy ne engedjük, hogy az anyagi félelem uralja az életünket. Mert ha minden gondolatunk a pénz körül forog, könnyen megfeledkezünk arról, hogy az élet több annál, amit birtoklunk. Ezután Jézus az égi madarakra irányítja a figyelmet. Ők nem vetnek, nem aratnak, csűrbe sem gyűjtenek, a mennyei atya mégis táplálja őket. Majd felteszi a kérdést: nem vagytok-e ti sokkal értékesebbek náluk? És itt nem a madarak gondtalansága a legfontosabb, hanem az atya gondviselése. Ha Isten számon tartja a teremtett világ legkisebb élőlényeit is, hogyan feledkezhetne meg rólunk, szeretett gyermekeiről? Az aggodalom gyakran azt suttogja: egyedül maradtál, mindent neked kell megoldanod. A hit viszont arra emlékeztet: van mennyei atyád, aki ismeri a helyzetedet. Tudja, mi történik a családodban, tudja, mi történik a munkahelyeden, és azt is tudja, hogy mi és mennyi van a pénztárcádban. Jézus a mezei liliomokról is beszél. Ezek nem fáradoznak, nem fonnak. Isten mégis olyan szépségbe öltözteti őket, amellyel Salamon minden gazdagsága sem vetekedhet. Ha pedig a mező füvét így öltözteti az Isten, nem sokkal inkább titeket, kicsiny hitűek. Amikor aggódunk, sokszor olyan terhet veszünk magunkra, amelyet nem tudunk elhordozni. Megpróbáljuk előre ellenőrizni a holnapot, biztosítani magunkat minden veszteséggel szemben, és megoldani olyan helyzeteket is, amelyek még be sem következtek. Isten azonban nem azt ígéri, hogy mindig mindent megad, amit szeretnénk. Ő azt ígéri, hogy velünk marad, és gondoskodik arról, amire valóban szükségünk van. Olykor másként, mint ahogyan azt elképzeltük. Egy új lehetőség, egy segítő ember, a közösség támogatása, vagy éppen a kevesebbel való megelégedés kegyelme által. A pénz azonban nem csak aggodalom forrása lehet, hanem a szeretet eszköze is. Pál apostol arra buzdít, hogy legyünk gazdagok a jó cselekedetekben. Nagy lelkűek és készek arra, hogy megosszuk másokkal azt, amink van. Mert így olyan kincset gyűjtünk, amelyet sem gazdasági válság, sem infláció, sem más vesztesség nem vehet el tőlünk. A földi javakból semmit sem vihetünk magunkkal. A koporsón nincs csomagtartó, szokták mondani. De annak gyümölcse, amit szeretetből tettünk, az megmarad.
Az örökké valóságba fektetünk, amikor a pénzünket olyan dolgokra használjuk, amelyek formálják a jellemünket, erősítik a kapcsolatainkat, építik a közösséget és enyhítik mások szükségét. Jól használják a pénzüket azok, akik tanulásra, lelki fejlődésre, a képességeik kibontakoztatására fordítják. És jól használjuk mi is a pénzünket akkor, hogyha vendégszeretetet gyakorlunk, hogyha támogatjuk az egyházunkat, hívő közösségünket, az egyházközségünket, vagy segítséget nyújtunk egy nehéz helyzetbe került családnak. A példabeszédek könyve szerint van, aki bőkezően ad, mégis gyarapszik, más pedig mindent visszatart, mégis elszegényedik. És ez nem egy gyors meggazdagodást ígérő képlet. A nagy lelkűség igazi jutalma elsősorban nem a több pénz, hanem az átalakult szív. Az, hogy adakozás közben egyre hasonlóbbá válunk Istenhez, aki maga is nagy lelkű. Megtanuljuk, hogy nem a vagyonunk tart meg bennünket, hanem a mennyei Atya szeretete. Dolgozzunk tehát becsületesen, tervezzünk felelősen, és bánjunk bölcsen azzal, amit kaptunk. De közben ne a bankszámlánkba vessük minden reményünket. Bízzunk abban az Istenben, aki ismeri szükségeinket, és kérdezzük meg magunktól, amit ma kaptam, hogyan használhatom úgy, hogy abból ne csak nekem, hanem másoknak is élete fakadjon.

Az előző részben arról volt szó, hogy az igazi biztonságunk nem a pénzünkben, hanem Isten gondviselő szeretetében van. A mennyei Atya azonban nem csak anyagi javakkal gazdagít bennünket, egymást is ajándékul adja. A házastársunkat, a családunkat, a kapcsolatainkat. Ezekkel az ajándékokkal is meg kell tanulnunk jól gazdálkodni. És ennek egyik alapfeltétele, hogy megértsük, a férfi és a nő egyenértékű, egyformán fontos, mégis különböző. Felszabadító élmény volt számomra, amikor a házasságunk elején ráébredtem, hogy férfiként másként működöm, másként gondolkodom is, és másképpen reagálok bizonyos helyzetekre, mint a feleségem nőként. Addig hajlamos voltam azt gondolni, hogy amit én logikusnak tartok, annak az ő számára is ugyanilyen egyértelműnek kell lennie. Ha pedig másként reagált, azt könnyen félreértettem. Pedig nem az volt a baj, hogy valamelyikünk rosszul működött. Egyszerűen különböztünk, és ugyanígy különbözünk ma is. Walter Trobisch házassági tanácsadó egy szemléletes hasonlattal próbálta érzékeltetni ezt a különbséget. A férfiakat egy fiókos szekrényhez, egy komóthoz, a nőket pedig egy ruhás szekrényhez hasonlította. Természetesen ez nem egy tudományos meghatározás, és nem is illik rá minden férfira vagy minden nőre. Mégis segíthet felismerni néhány gyakori működésmódot. A komódnak például tudjuk, hogy különálló fiókjai vannak. Az egyikben ott a munka, a másikban a család, a harmadikban a pénzügyek, a negyedikben a kikapcsolódás, az ötödikben talán a házastársi kapcsolat kap helyet. A férfi gyakran egyszerre csak egy fiókot nyit ki, amikor dolgozik, akkor a munkájára összpontosít, amikor egy problémát próbál megoldani, nehezen tud figyelni közben másra. Ezért történhet meg, hogy amikor a telefonját nézi, vagy esetleg újságot olvas, vagy valamit szerel, látszólag meghallja a felesége szavait, valójában azonban alig fog fel belőlük valamit. Hümmög, bólogat, talán még válaszol is, később mégsem emlékszik a beszélgetésre. A nő működése ezzel szemben gyakran inkább egy ruhás szekrényre hasonlít. Ha kinyitjuk az ajtaját, szinte minden egyszerre láthatóvá válik. A gyermek iskolai problémája kapcsolatba kerülhet a férj előző esti megjegyzésével, az pedig a hétvégi tervekkel, a családi költségvetéssel, majd aztán az anyussal folytatott beszélgetéssel. Mert hogy ami a férfi számára öt különálló téma, az a nő tapasztalatában egyetlen összefüggő valóság lehet. És ebből igen gyakran elég sok félreértés születik. A férfi például azt kérdezi, de hogyan kerültünk a mosatlan edényektől a tavalyi családi nyaralásig? A nő számára azonban a két történés között valódi kapcsolat van. Talán ugyanazt az érzést váltották ki belőle. Mindkét helyzetben azt élhette meg, hogy magára maradt, nem figyeltek rá, vagy nem vették komolyan. A férfi gyakran előbb átgondolja a problémát, és csak azután akar beszélni róla. Visszavonul, csendben marad, igyekszik rendszerezni a gondolatait. Amikor már körvonalazódik benne valamiféle megoldás, akkor tér vissza a beszélgetéshez. A feleség ezt könnyen úgy értelmezheti, hogy a férje elutasítja őt, elmenekül előle, vagy nem tartja fontosnak a kapcsolatukat. A nő ezzel szemben gyakran éppen beszélgetés közben rendezi el magában a történteket. Nem azért mondja el egymás után valamennyi gondolatát, mert már kialakult véleménye van. Azért beszél, hogy megértse, mi zajlik benne.
és miközben szavakba önti érzéseit és benyomásait, lassan kirajzolódik számára a probléma, és talán a megoldás is. Ezt a férfi könnyen félreértheti. Amint meghal egy problémát, rögtön meg akarja javítani. Tanácsot ad, cselekvési tervet készít, megmagyarázza, mit kellett volna másképpen tenni. Közben a felesége talán egyáltalán nem megoldást kért. Arra vágyott, hogy a férje figyeljen rá, próbálja megérteni, és mondja ki, hogy értem, hogy ez rosszul esett, mesélj még róla. Ez az egy mondat olykor többet ér, mint 5 jó tanács. A másik oldalon a férfinak ugyanúgy megértésre van szüksége. Ha visszavonul, nem feltétlenül a feleségét bünteti. Lehet, hogy akkor éppen időre és csendre van szüksége. Arra bizonyos stresszoldó semmi dobozra, amiben olyan nagyon szeretnek visszahúzódni a férfiak. Ez a visszahúzódás, visszavonulás azonban csak akkor nem válik bántóvá, hogyha a férfi jelzi, hogy mi történik benne. Nem elég se szó, se beszéd kivonulni a helyzetből, majd órákig vagy napokig hallgatózni. Mondhatja például, fontos nekem, amit mondasz, de most időre van szükségem, hogy azt átgondoljam. Térjünk vissza rá mondjuk este 8-kor. És így a feleség nem az elutasítást éli meg, hanem tudja, hogy a beszélgetésnek lesz folytatása később. Különbség lehet abban is, ahogyan a szavakat értjük. Sok férfi tárgyilagosabban és szó szerint hallja, amit a másik mond. Ha a feleség indulatosan így fogalmaz, te soha nem segítesz nekem, a férj fejében azonnal megjelenik az összes alkalom, amikor segített. És rögtön védekezni kezd, hogy ez nem igaz. Hát a tegnap is elmosogattam, szombaton pedig én vittem el a gyerekeket. A feleség azonban valószínűleg nem történelmi pontosságú összegzést akart készíteni a házasságukról, hanem egy pillanatnyi, de nagyon erős érzést próbált kifejezni, hogy most egyedül érzem magam a feladatokkal. Persze ez nem jelenti azt, hogy a bántó általánosításokat el kell fogadnunk. A te mindig és a te soha kezdetű mondatok könnyen sebeznek, védekezésre kényszerítik a másikat. Sokkal tisztább így fogalmazni, hogy amikor egyedül maradok ezzel a feladattal, akkor elfáradok, és azt érzem, hogy nem számíthatok rád. Arra lenne szükségem, hogy most és itt segíts. És annyira jó, hogy ebben nincs vádaskodás. Van viszont konkrét helyzet, őszintén megnevezett érzések és egy világos kérés. Fontos azt is kimondanunk, hogy nem minden férfi és nem minden nő működik ugyanígy. A személyiség, a neveltetés, a családi minták, az életkor és a korábbi sérülések legalább annyira befolyásolják a kommunikációnkat, mint az, hogy férfiak vagy nők vagyunk. A különbségeket ezért ne merev szabályként, és főként ne fegyverként használjuk. Ne azt mondjuk a másiknak, hogy te ilyen vagy, mert nő vagy, vagy veled nem lehet beszélni, mert te férfi vagy. A hasonlat célja nem az, hogy beskatujázzuk egymást, hanem hogy kíváncsibbá váljunk. Ne rögtön ítéljünk, hanem kérdezzük ezt, hogy jól értem, hogy most azt szeretnéd, hogy csak meghallgassalak? Vagy szükséged van egy kis időre, mielőtt folytatnánk? A jó házassági beszélgetésben nem az a cél, hogy eldöntsük, kinek van igaza, hanem inkább az, hogy megértsük, mi történik a másikban. És ehhez idő kell, figyelem és biztonságos légkör. A telefon kijelzőjét le kell fordítani az asztallap fele. A televíziót ki kell kapcsolni, és néhány perccel valóban egymás fele kell fordulni. Sok házaspár egy fedél alatt él,
Együtt intézi a család ügyeit, mégis alig-alig beszélget arról, ami valójában belül bennük történik. Megbeszélik, hogy ki hozza el a gyermeket, mit kell vásárolni, melyik számlát kell befizetni. Ezek mind fontos dolgok, de önmagukban még nem teremtenek lelki közelséget. Ezeket szoktuk háztartási beszélgetéseknek hívni. A kapcsolat akkor mélyül, amikor elmondhatjuk egymásnak, mitől félünk, mi fáj, mire vágyunk, minek örülünk, és miben lenne szükségünk segítségre. Na, ezek lesznek házastársi beszélgetések. Sokan attól tartanak, hogyha a társam igazán megismer, akkor csalódni fog bennem. Pedig egy szeretetteljes kapcsolatban éppen az őszinteség teremti meg a valódi közelséget. Amikor megmutatok valamit a sebezhetőségemből, azt mondom, hogy bízom benned annyira, hogy nem csak az erős és rendezett oldalamat merem eléd tárni. Természetesen az őszintesség nem jelenthet kegyetlenséget. Nem minden kimondott szó épít. Szent Pál apostol is arra biztat, hogy igazságban és szeretetben éljünk. Az igazság szeretet nélkül keményé válhat, a szeretet igazság nélkül pedig felszínessé. A házasságban mindkettőre szükség van. És keresztényként abban is reménykedhetünk, hogy nem kell tökéletesen kommunikálnunk ahhoz, hogy a kapcsolatunk fejlődjön. Lesznek rosszul megválasztott mondataink, talán félreértjük egymást, olykor bezárunk egy fiókot, máskor pedig az egész ruhás szekrény tartalma ránk zuhan, de a Jóisten irgalma lehetőséget ad az újrakezdésre. Kimondhatjuk, hogy bocsáss meg, ezt rosszul fogalmaztam meg, vagy mondhatjuk, hogy nem figyeltem rád eléggé, kezdjük újra. Ezek nem gyengeségek, hanem az érett szeretet mondatai. És Isten hűsége az az alap, amelyen a házastársi kapcsolatunk is megerősödhet. Ha az ő irgalmas szeretetéből merítünk, akkor nem csak elviseljük a köztünk levő különbözőséget, a másiknak a másságát, hanem azt lassan ajándékként ismerjük fel. Rájövünk, hogy nem annak ellenére gazdagodunk egymás által, hogy különbözünk, hanem sokszor éppen a különbözőségünkön keresztül.

0: Mai műsorunkban két különbözőnek tűnő területről beszéltünk, az anyagi javainkról, az anyagiakhoz való helyes hozzáállásról és a házastársi kommunikációnkról. Valójában mindkét kérdés ugyanahhoz a felismeréshez vezet, hogy felelősek vagyunk azért, hogyan sáfárkodunk, gazdálkodunk mindazzal, amit az Istentől kaptunk. A pénzünk lehet a félelem forrása, de válhat a gondoskodás és a nagy lelkűség eszközévé is. Különbözőségünk lehet állandó konfliktusok oka, de segíthet abban is, hogy egymást kiegészítve gazdagabbá váljunk. Ehhez azonban meg kell tanulnunk Istenre hagyatkozni, egymásra figyelni, világosan fogalmazni, türelmesen meghallgatni, és szükség esetén újra kezdeni. Nem kell minden problémát egyetlen nap alatt megoldanunk. Néha az első lépés csupán annyi, hogy letesszük a telefont, egymás fele fordulunk és őszintén megkérdezzük, hogy vagy te most valójában? Mi az, ami most leginkább foglalkoztat? Talán már ma este érdemes lenne időt szánni erre a beszélgetésre. Hogy ne csak a számlákról, a gyermekek feladatairól vagy a holnapi teendőkről essen szó. Mondjuk el azt is egymásnak, ami valóban a szívünkben van. És most köszönöm, hogy ma is velem tartottak. Ez volt a Fészek Meleg, egy műsor a családról, a kapcsolatainkról és az otthonainkat megtartó hitről. Kívánjuk, hogy Isten gondviselő szeretete adjon békességet, irgalma pedig mindig új lehetőséget az egymáshoz vezető úton. Isten áldja önöket és családjaikat, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A család a jövő útja.
2: A család a jövő útja.
1: Egy újabb adás a Mária Rádióban a családi élet örömeiről, nehézségeiről, Fészek Meleg címmel.
2: Gondolatok, tanúságtételek, életből vett meg.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa katekézise. Emberi személyek egymásért felelős közössége az emberiség. 14. Leó. Az új vértanúk Krisztus világosságát tükrözik a világban. A Jordán trónörökös felkereste Jézus megkeresztelkedésének helyszínét a 2000. évforduló előtt.

0: Leó pápa katekézise. Emberi személyek egymásért felelős közössége az emberiség. Az emberi közösség címmel tartotta meg Leó pápa szerdai katekézisét a Szent Péter téren összegyűlt, mintegy 20 000 zarándok előtt, folytatva a Gaudium et Spes kezdetű, az egyház és a világ kapcsolatát elemző lelkipásztori konstitúció magyarázatát. A teremtőitől kapott emberi méltósága jegyében a személy közösségi felelősséget is hordoz magában, élete szűkebb és tágabb körében, tekintettel Isten egész emberi családjára. A Szentatya a Gaudium et Spes konstitúció emberi közösségnek szentelt második fejezetét elemezte, amely a mai világ egyik legfontosabb szempontja.
1: Questa realtà necessita però di trovare il suo compimento più profondamente nella comunità delle persone.
0: Ennek a világnak mind mélyebben a személyek közösségében kell kiteljesednie, amelyhez elengedhetetlen teljes lelki méltóságú kölcsönös tisztelete, indította katekézisét a Szentatya. Ez az elvárás még sürgetőbb napjainkban, amikor a technológiai fejlődés, a tömegtájékoztatás és a közösségi média elterjedése, valamint a mesterséges intelligencia egyre növekvő használata új lehetőségeket nyit meg. Miközben lebontja a korlátokat és a távolságokat, addig a kapcsolatok egyre személytelenebbé és mindjobban virtuálissá válnak, és így fennáll a veszélye annak, hogy megszokásból algoritmusokra bízzuk a döntéseket, amelyek pedig kizárólag az ember lelkiismeretéhez tartoznak. A keresztény közösség feladata, hogy hozzájáruljon ahhoz, hogy a társadalmi kapcsolatok valódi tartalommal és személyes mélységgel rendelkezzenek, emelte ki a Szentatya. A zsinat arra hív minden keresztényt, hogy Isten teremtő tervéből merítsen támpontot és erőt, aki azt akarta, hogy az összes ember egy családot alkosson és testvérként bánjon egymással. Ezért az Isten és a felebarát szeretete az első és legnagyobb parancsolat, amely a Krisztusban nyerte el teljes kinyilatkoztatását és teljes megvalósulását. A konstitúció alapján a világban élő egyének és népek sokféleségét nem szabad veszélynek vagy fenyegetésnek tekinteni, hanem inkább a gazdagodás és a növekedés lehetőségét kell meglátni benne. Az ellentétek ugyanis, amelyek olykor erőszakba torkolnak, a bűn hatalmának gyümölcsei, amelyek pedig minden szinten befolyásolja a gondolkodásmódunkat és a tetteinket, pusztítást és halált is okozva. Ezért egyre inkább meg kell nyílnunk a kölcsönösség, a megosztás és a gondoskodás logikája felé, ahogyan az az emberi test különböző tagjai között is megtörténik, miként erről Pál apostol ír első korintusi levele végén. A különböző tagok kapcsolatának a leírására a lelkipásztori konstitúció, folytatja a pápa, a közjó tömör meghatározását adja, miszerint a közjó azon társadalmi életfeltételek összessége, amelyek lehetővé teszik mind a csoportok, mind az egyes tagok számára, hogy teljesebben és könnyebben elérjék kiteljesedésüket. Ugyanakkor, elismerve a népek közötti kölcsönös függőséget, megerősíti, hogy minden csoportnak figyelembe kell vennie más csoportok szükségleteit és jogos törekvéseit, sőt, az egész emberiség közjavát. Az általános szempontok után Leó pápa a dokumentum néhány sürgetőbb gyakorlati következményeire mutatott rá.
1: Anzitutto, il rispetto della persona umana.
0: Első szempont az emberi személy tiszteletben tartása. Szégyenletes dolog mindaz, ami ellenséges magával az élettel, mint például a gyilkosság, a népirtás, az abortusz, az eutanázia és az öngyilkosság is, bármi, ami sérti az emberi személy integritását, mint például a csonkítás, a test és a lélek kínzása, a pszichológiai kényszer, továbbá bármi, ami sérti az emberi méltóságot, mint például az embertelen életkörülmények, a jogtalan bebörtönzés, a deportálás, a rabszolgaság, a prostitúció, a nő- és gyermekkereskedelem és a megalázó életkörülmények. Második gyakorlati következményként a Szentatya arra tanít, tisztelettel és szeretettel forduljunk ellenségeink és azok felé, akik gondolkodás és cselekvés módja eltér a miénktől. Harmadik szempont a minden ember alapvető egyenlőségének elve, amely társadalmi igazságosságot követel meg. A dokumentum kimondja. A személy alapvető jogaival kapcsolatos mindenféle megkülönböztetést, legyen az társadalmi vagy kulturális jellegű, továbbá nem, faj, bőrszín, társadalmi helyzet, nyelv vagy vallás alapján fenntartott megkülönböztetés, le kell győzni és meg kell szüntetni, mivel az ellentétes Isten tervével. Végül a zsinati atyák arra buzdítanak, hogy győzzük le az individualista gondolkodásmódot és felelősséggel forduljunk egymás felé. Kedves testvéreim, szólt végül katekézisében a Szent Atya. Az emberiség személyek közösségeként való értelmezése a II. Vatikáni zsinat értékes öröksége. Ez a felfogás segít minket személyes és közösségi döntéseinkben, hogy felelősen értékeljük a mai társadalmi és politikai projekteket, az emberi méltóság, a társadalmi igazságosság és a közjó építésében való szabad részvétel szempontjai alapján.
1: Perché il futuro dell'umanità dipende dall'impegno di ciascuno per collaborare con Dio e con i fratelli a costruire un mondo più umano.
0: Az emberiség jövője ugyanis attól függ, hogy minden egyes ember elkötelezetten együttműködik-e Istennel és testvéreivel egy emberi világ építésében. Zárt a szerdai katekézisét 14. Leó pápa. A Szentatya köszöntései a katekézis után. A résztvevő csoportok köszöntésekor a Szentatya szeretettel köszöntötte a Szlovák Köztársaság fegyveres erői tábori lelkészségének 20. nemzeti zarándoklatát, amelyet a tábori püspök és a szlovák közintézmények képviselői vezettek családjaikkal együtt. Majd így folytatta a pápa. Tegnap, szeptember 15-én, kedden ünnepelték Szlovákiában az ország patronája a fájdalmas szűzanya ünnepét.
1: Rinnovate sempre la vostra fede mediante la venerazione alla Madre di Gesù.
0: Újítsátok meg hiteteket mindig Jézus anyja tiszteletével. Bizalommal kérjétek segítségét, hogy tanúságot tegyetek a keresztény értékekről a mindennapi életben, és kérjétek anyai közbenjárását egy igazságos, testvéri és békés világért. Teljes szívemből megáldalak benneteket, áldott egyen Jézus Krisztus. Leó pápa köszöntette a nagyszámú lengyel csoportot is, különösen a Pvóki Egyház megye zarándokait és szeminaristáit, akik püspökükkel együtt indultok Koszka Szent Szaniszlón nyomdokaiba, és így Bécsből, Dillingenen át érkeztek Rómába. Gonzága Szent Olajussal együtt, szenti avatásuk 300. évfordulóján szüntelenül imádkozzanak a fiatalokért, hogy védőszentjei közbenjárására ne féljenek bátor döntéseket hozni az életben, miközben az Isten és fele barát szolgálatába állnak.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen. Amen.
3: 14. Leó, az új vértanúk Krisztus világosságát tükrözik a világban. A pápa szeptember 16-án fogadta a 21. század a vértanúk új korszaka című konferencia résztvevőit. A tanácskozást a Szenti Avatási Ügyek Dikasztériuma és az új vértanúk a Hit Tanúi Bizottsága szervezte. Úgy tekintünk ezekre a testvéreinkre, mint az önzés és az elnyomás sötétségében ragyogó csillagokra. Segítik az egyházat, hogy még teljesebben tükrözze Krisztus Urunk világosságát, és ezáltal megmutassa a mai emberiségnek a szeretet civilizációjához vezető utat, hangsúlyozta 14. Leó pápa. A tanácskozást kedden tartották Rómában, az Augustinianum pápai patrisztikai intézetben. A találkozó a mai vértanúság jelenségének tanulmányozására és elmélyítésére adott lehetőséget, különböző földrajzi térségekből származó tanúságtételek és korunk keresztény tanúságtételének sokféle formáját bemutató előadások segítségével.
2: Testimoni della fede. Questa denominazione vuole indicare una categoria più ampia.
3: Leo pápa emlékeztetett arra, hogy az új vértanúk, a hit tanúi megnevezés egy szélesebb kategóriát jelöl. Megkülönbözteti őket egyrészt azoktól a vértanúktól, akiknek boldoggá avatási ügye jelenleg folyamatban van, másrészt azoktól, akiket már hivatalosan a boldogok és szentek sorába iktattak. A Ferenc pápa által 2023-ban létrehozott bizottság feladata, hogy a kánoni eljárástól függetlenül összegyűjtse azoknak a tanúságtételeit, akik Krisztusért vesztették életüket, hogy példájuk ne merüljön feledésbe. Olyan testvéreinkről van szó, hangsúlyozta 14. Leo, akik különböző földrajzi, történelmi és politikai körülmények között életüket adták az evangéliumért. A pápa rámutatott, hogy tanúságtételük fontos üzenetet hordoz napjaink számára. Korunkat egyrészt a hatalom kultúrája, a korlátlan erő és a fegyverrendszerek szüntelen fejlesztése jellemzi, ugyanakkor azok hősiességének is tanúja, akiket a hit új tanúságtevőinek nevezünk. Sokukat a hatalommal való visszaélés vagy bűnszervezetek erőszakos fellépése következtében ölték meg, mert keresztényként az evangélium nevében szembeszálltak az igazságtalansággal.
2: Il concetto di testimone della fede è stato formulato proprio per accogliere e onorare situazioni storiche complesse.
3: A hit tanúja fogalmát éppen azért alkották meg, magyarázta 14. Leo, hogy olyan összetett történelmi helyzeteket is magában foglaljon, amelyekben az elkövetők indítéka nem vezethető vissza egyértelműen a hit elleni gyűlöletre. Az új bizottság munkája ezért elsősorban történelmi és nevelő jellegű, nem pedig jogi természetű. A hangsúly nem az üldöző indítékaira, hanem az áldozat magatartására helyeződik. Arra, hogy az illető evangéliumi küldetését teljesítve egészen a halálig hűséges maradt Krisztushoz. A hit e tanúságtevőiben világosan látható, hogy a jóban való kitartás és a szeretetből fakadó teljes önátadásig megőrzött hűség abból a győzelemből merítette erejét, amelyet a feláldozott bárány aratott a rossz fölött, ami az egyetlen bizonyosság, amely képes mély békét adni azoknak, akik hisznek benne, hangsúlyozta Leo pápa.
2: In essi si manifesta eroicamente lo stile del cristiano, che mai cerca la contrapposizione, ma piuttosto la disinnesca con l'efficacia dell'amitezza.
3: Bennük a keresztény életforma hősies módon mutatkozik meg. Soha nem keresi a konfrontációt, hanem a szelídség erejével lefegyverzi azt. A hittanúi nem egy ideológiát képviselnek, hanem a mindennapokban megélt hitet mutatják meg. Hitelességük szavaik és cselekedeteik összhangjából fakad, amely gyakran egészen a legnagyobb áldozatig, életük odaadásáig vezet. A közömbösség által jellemzett kulturális környezetben a szomszédunkban megélt életszentség és a csendes hősiesség a tanúságtétel jelentős formáivá válnak, amelyek mindenkit képesek megszólítani, még a legbizalmatlanabbakat is, mutatott rá 14. Leo. A Szentatya végül ismét kifejezte az egyház csodálatát a hit tanúságtevői iránt, akik Krisztus világosságát tükrözik és utat mutatnak az emberiség számára. Azzal, hogy életüket adták az igazságosságért, az igazságért, a békéért és a szabadságért, a hit tanúságtevői hatékonyan hozzájárultak annak az új égnek és új földnek az eljöveteléhez, amelyet Isten irgalmában bízva várunk. 14. Leo hangsúlyozta, hogy ebből a küldetésből minden kereszténynek ki kell vennie a részét. Mindannyian arra kaptunk meghívást, hogy hozzájáruljunk az elkötelezettségnek ehhez a távlatához, a reménynek ehhez a műhelyéhez. A pápa végül megköszönte a konferencia résztvevőinek értékes szolgálatát, majd apostoli áldását adta rájuk.

A Jordán trón örökös felkereste Jézus megkeresztelkedésének helyszínét a 2000. évforduló előtt. Al-Hussein bin Abdullah Jordán trónörökös felkereste Jézus Krisztus megkeresztelkedésének helyszínét, a Jordánon túli Betániát. Látogatása során hangsúlyozta, hogy gondosan fel kell készülni a 2030-as jubileumi ünnepségekre, amelyek Jézus megkeresztelkedésének hagyomány szerinti 2000. évfordulójára emlékeznek. 2030-ban lesz 2000 éve annak, hogy a hagyomány szerint keresztelő Szent János megkeresztelte Jézust. A Jordánon túli Betániát, amelyet ma Al-Maktas néven ismernek, Krisztus megkeresztelkedésének helyszíneként tartják számon. Al-Hussein bin Abdullah, Jordán trónörökös, szeptember 13-án tett látogatása során utasításokat adott a helyszín fejlesztésére, annak érdekében, hogy még megfelelőbb körülmények fogadják a keresztény zarándokokat és látogatókat. A jordán királyi hasimita udvar közleménye szerint a trónörökös hangsúlyozta, hogy gondosan meg kell tervezni a 2030-as milleniumi ünnepségeket, amelyek Jézus Krisztus megkeresztelkedésének 2000. évfordulójára emlékeznek. Az előkészületeknek méltón kell tükrözniük a helyszín és az esemény rendkívüli történelmi jelentőségét, egyúttal meg kell erősíteniük Jordánia szerepét, mint a keresztény zarándoklatok egyik kiemelkedő célpontját. A trónörököst elkísérte Ghazi bin Muhammad herceg, a király vallási és kulturális ügyekért felelős főtanácsadója és személyes megbízottja, aki egyben a Keresztelés Helyszíne Bizottság kuratóriumának elnöke. A látogatás során a trónörököst tájékoztatták a zarándokoknak és látogatóknak nyújtott szolgáltatásokról. Al-Hussein bin Abdullah trónörökös kiemelte annak szükségességét is, hogy Jézus megkeresztelkedésének helyszínét szélesebb körben ismertté tegyék. Ennek érdekében együttműködésre szólított fel a Turisztikai és Régészeti Minisztérium, a Jordán Turisztikai Hivatal és valamennyi érintett partner között. A jordániai Al-Maktas területén végzett régészeti feltárások során templomok és kápolnák maradványait, remete barlangokat és egy keresztelő medencét tártak fel. Ezek a keresztény kultuszhelyek Jézus megkeresztelkedésének emlékezetéhez kapcsolódnak. A területet 2015-ben felvették az UNESCO világörökségi listájára. Három pápa is elzarándokolt ide, Szent II. János Pál, 16. Benedek és Ferenc pápa. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A Nagyveledi stúdióból köszönti Önöket Majoros Attila. Kedves hallgatóink, nézzük, mivel várjuk Önöket a folytatásban. Hamarosan együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért, ilyen egy órától pedig Szedelkényi Károly atya hittanórája lesz hallható. Két órától Ferenc Emese és Koncz Attila Zarándokszem című műsora következik, három órától pedig együtt imádkozhatjuk majd az Irgalmasság rózsafűzérét. 3 óra 30 perckor dr. Horváth Endre atya Ismeretlen Zsoltárok című műsora jelentkezik, éjjel 4 órától pedig egy régebbi szép szentségimádásról készült hangfelvételt sugárzunk. 5 órától a keresztút imádságára hívjuk a hallgatókat, 5 óra 40 perckor pedig a Vatikáni Rádió friss híreit sugározzuk, 6 órától pedig a reggeli imádságokkal kezdetét veszi a reggeli ébresztő műsorunk innen a Nagyváradi stúdióból. Megköszönöm a megtisztelő figyelmüket, további áldott, nyugodalmas jó éjszakát és jó rádiózást kívánva búcsúzik Önöktől. Innen a Nagyváradi stúdióból Majoros Attila, a viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria! Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz Isten Anyja Mária, könyörög érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, ami Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözz légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus,

0: ennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten anyja Mária, fogadd kegyesen ájtatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük. Ami Urunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
1: Rózsafűzér királynője,
0: könyörög érettünk.
1: Csíksomjói segítő Szűz Mária,
0: könyörög érettünk.
1: Mária rádió királynője,
0: könyörög érettünk.
1: Az Úr legyen veletek,
0: és a te lelkeddel.
1: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

0: rászedtél, Uram, és én hagytam, hogy rászedj. Ez az a szentírási rész, ami nagyon közel a szívemhez. Két oldalról lehet értelmezni. Amikor az ember rárakja az ekje szavára kezét, és érzi azt, hogy ha már ráraktad, akkor ne fordulj vissza, és egy szentírási rész lehet. Hogy mindig ez van, hogy amikor vállaltam valamit, akkor néha az ember érezheti azt, hogy rászedték őt, és be vagyok én csapva, és én hagytam, hogy becsapjál engem, csalódtam benned. A másik pedig az, hogy rászedtél, Uram, mert meg kitartó voltál, és én hagytam, hogy rászedj, és mekkora dolog volt, hogy te kitartó voltál, mint én, mondjuk abban, hogy ebben a hivatása megmaradjál. És nekem inkább az utóbbi az, amit nagyon sokszor érzek, hogy örülök, hogy kinyitottam a szívemet, és azt tudtam mondani, hogy rászedtél, Uram, és köszönöm, hogy rászedt, és én hagytam, hogy rászedj. Egy kicsit kiegészítjük egy következő gondolattal, és ez biztos, hogy fontos. Az ember ezt nem írná rám mondjuk a papi elmondatára, mert az emberek rögtön kicsit elmosolyognának, de ha valakinek van bátorsága ezt ráírni, akkor az elgondolkodtató lenne az, hogy ki hogy értelmezi ezt a mondatot. Mert ha valaki úgy értelmezi, hogy az egész papi hivatásom, ez egy killódás lesz, ez egy becsapás lesz, vagy valaki azt érzi, hogy ez ilyen mondat, hogy én nélküled nem tudtam volna ezt végigcsinálni, nélküled nem tudnám ezt nélküled végigcsinálni, és örülök neki, hogy hallgattam rá, és a szívemet kinyitottam, és engedtem azt, hogy valóban te jobban akard ezt, mint amennyire én éreztem.
1: Uravecki Attila atya gondolatait hallották.

Az adakozás nem csak hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Drága gyermekek, ebben a kegyelmi időben szeretném látni imában átváltozott arcotokat. Annyira elmerültetek a földi gondokban, hogy nem is érzitek, hogy a tavasz a küszöbön van. Gyermekeim, megvagytok hívva a bűnbánatra és az imára. Mint ahogyan a tavasz csendben küzd az új életért, ti is megvagytok hívva, hogy az imában nyíljatok meg Istennek, akiben meg fogjátok találni a békét, és szívetekben a tavaszi nap melegét. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatóink, a 2020. február 25-i üzenetet hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Nagy szeretettel köszöntelek mindnyájatokat, kedves testvéreim, a felnőtt katekézisünk kezdetén. Köszöntöm a jelenlévő gazdagréti testvéreimet, az Apostol Televízió kedves nézőit, és valamint az erdélyi és felvidéki Mária Rádió kedves hallgatóit. Folytatjuk közös elemzésünket, gondolkodásunkat az Úr Jézus Isten emberi természetéről a Katolikus Egyház katekizmusa tanítása nyomán. A témakör címe Valóságos Isten és Valóságos Ember. Olyan tévtanításokat, eretnekségeket ismerhettünk meg az előző alkalmak folyamán, amelyek vagy az egyiket, vagy a másikat tagadták, eltorzították, mármint Jézusban az istenséget, vagy az emberséget. A 467. pont a monofiziták eretnekségéről szól, ezt már elkezdtük elemezni, de idézzük föl még egyszer a 451-ben tartott Kalkedóni zsinat, a negyedik egyetemes zsinat hitvallását, azzal szemben, amit a monofiziták állítottak, hogy az emberi természet, mint ilyen, megszűnt létezni Krisztusban, vagyis az Istenség ezt felolvasztotta magába, olvasztotta. Tehát a szentatyákat követve valamennyien egyhangulag tanítjuk, hogy egy és ugyanannak valljuk a fiút és a mi Urunk Jézus Krisztust. Őt, aki tökéletes az istenségben, és tökéletes az emberségben, valóban Istent és valóban embert. Őt, akinek értelmes lelke és teste van, és aki istensége szerint egy lényegű az atyával, és embersége szerint egy lényegű mi velünk. Aki hozzánk hasonló, mindenben a bűnt kivéve. Az idők kezdete előtt az atyától született az istenség szerint, és az utolsó napokban értünk és a mi üdvösségünkért az Isten szülő Szűz Máriától emberség szerint. Jézusnak tehát értelmes lelke és teste van, ezt állítja a zsinat. Azért beszélünk jelen időben, mert ez az embersége az emberi testünkben megdicsőült, feltámadt embersége szerint, és így ment föl a mennybe, és ott ül az atyának jobbján. Tehát ezt az emberséget jelen időben is valljuk, de nyilvánvalóan, amikor a múltba tekintünk, akkor a megtestesülésről gondolkodunk is, mindarról, amit Jézus a 33 földi éve alatt itt közöttünk az emberségében felmutatott, ahogy a zsidókhoz írt levél vallja, mindenben hasonlóvá lett hozzánk a bűnt kivéve. Ezt az emberséget nagyon fontos megvallanunk, hiszen embersége által szenvedett értünk és halt meg a keresztfán. Emberi magatartás mintát ad nekünk, hogy miként kell élni, viselkedni, hogyan kell a mennyei atyának engedelmeskedni és elfogadni azt, amit ránk bíz a mennyei atya. Az engedelmesség magatartása az Jézus emberi természetében mutatkozik meg, hiszen abban az egységben, amelyben az ige az atyával egy lényegű, ott nincs értelme engedelmességről beszélni, mert egy az isteni akarat, az egy az isteni szándék. Látjuk tehát, hogy mennyire szertágazóak azok a következtetések, amelyek Jézus valóságos isteni és valóságos emberi természetéről szólnak. A kalkedóni hitvallás másik részlete, egy és ugyanazt az egyszülött fiút, Úr Krisztust kell elismerni, két természetben össze nem elegyítve, változhatatlanul, megosztatlanul, szétválaszthatatlanul. soha el nem tüntetve a természetnek különbségét az egység miatt, hanem inkább megőrizve mindkét természet sajátosságát, melyek egy személybe és egy hipostázisba kapcsolódnak össze. Ezek a görög szavak és teológiai kifejezések nem könnyűek, már elmondtam nektek azt, hogy a Ladocsi tanár úrnál a jó vizsga eredményre számító kispapoknak meg kellett tanulniuk latinul vagy görögül a dogmákat, amelyek a dogmák gyűjteménye könyvében találhatóak, és amikor az eredeti szöveg görögül fogalmazódott meg, akkor azt görög nyelven illett megtanulni, és ez a hipostázis, ez a természetek kettőssége, amely unióra lép. Ez nem Európai Unió, se nem Szovjetunió, ez az unió hipostatika, ez a természetek egysége Krisztusban, a keveredés nélkül és a sajátosságok elvegyítése nélkül. Nézzük tovább a további magyarázatot a 468. pontban. A Kalkedóni zsinat után egyesek Krisztus emberi természetét önálló személynek tekintették. Ezekkel szemben az 5. egyetemes zsinat 553-ban Konstantinápolyban vallja, az ő hipostasisza, vagyis személye egy, aki a mi Urunk Jézus Krisztus, a Szent Háromság egyik személye. Ez a személyi egység tehát. Tehát nincs két Jézus, hogy van Isten Jézus, meg ember Jézus. Amúgy is, amikor Jézusnak az emberi nevét emlegetjük, amit már hosszasan elemeztünk korábban, akkor mindig az ember élet és megtestesült örök igére gondolunk, aki ember lett és emberként megszületett és emberi küldetést vállalt. Tehát ez a hipostázis, ez a Szent Háromság egyik személy, aki értünk emberré lett. Krisztus emberségében tehát mindent isteni személyének kell tulajdonítani, mint sajátját, nem csak a csodákat, hanem a szenvedéseket is, és magát a halált is. Valljuk, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus, aki testben megfeszített, valóságos Isten és a dicsőség Ura és a Szent Háromság egyik személye. Az ige testélet, verbum caro factum est, hússá lett, testélet. Ritkán van alkalma az embernek arra, ha eljut a Szentföldre és eljut Názáretbe, hogy a ferencesek által gondozott angyali üdvözlet templomban belépjen abba a barlang kápolnába, amely egyébként egy rácson keresztül kívülről látható, és mindent látni, be lehet nézni. Csak hogy egész közel menjen az ember az oltárhoz, ahol ott van a latin felirat, hogy verbum caro hic factum est, hogy itt, ezen a helyen testesült meg, mert itt történt az angyali üdvözlet, és Gábor angyal szavára, Szentlélek leszáll a szűzanyára, ahogy meghirdeti az angyal, hogy a Szentlélek száll le rád, a magasságbeli ereje borít be árnyékával, akkor ezen a helyen itt valóságosan emberré lesz az ige, a verbum, görögül a logosz. És ő az, aki emberként itt van köztünk, de az ige az, aki testé lett. És éppen ezért ő az, akit az örök Isten szült meg a szűzanya, ezért beszéltünk arról, hogy így nevezhető a szűzanya, hogy Isten szülő, mert az örök igét hozta emberi természetével is a világra. Emberré lett, és emberi természete is van Jézusnak, de ugyanakkor az a személyegység, amely Jézusban fennáll, az az egyetlen egy valaki, aki az örök ige, és ugyanakkor a szűzanyának fia és megtestesült, ő az örök ige, az ige testé lett, és közöttünk lakott. Ezt imádkozzuk lakozék régies kifejezéssel az Úrangyala imában. Az egyház tehát vallja, hogy Jézus Krisztus szétválaszthatatlanul valóságos Isten és valóságos ember. Valóban Isten fia, aki emberré lett, a testvérünk lett, de úgy, hogy Isten s a mi Urunk maradt. Ezt olvassuk a 469. pontban. És itt van egy rövid idézet a második konstantinápolyi zsinat tanításából, pontosabban az idézet most egy nagyon szép imádságos idézet, ez pedig a Benedictus Antifona január 1-én. Az maradt, ami volt, fölvette azt, ami nem volt, énekli a római liturgia. Majd pedig aranyszájú Szent János tanítása, az egyik szintén liturgikus imádság szerint, hiszen ő alkotta meg a aranyszájú Szent János a szép bizánci liturgia egyik változatát, amit a keleti egyház, meg a görögkatolikus testvéreink, vagy ortodoxok is, mind a mai napig használnak és imádkoznak. Aranyszájú Szent János liturgiája is megvallja és énekli. Ó, egyszülött fiú és örök ige, halhatatlan lévén méltóztattál a mi üdvösségünkért megtestesülni, a Szent Isten anyától és mindig Szűz Máriától, te, aki változtatás nélkül emberré lettél és megfeszítettél. Ó Krisztus, Isten, aki halálod által legyőzted a halált, ki egy vagy a Szent Háromságból, és dicsőítesz az Atyával és a Szentlélekkel, üdvözíts minket. Tekintsünk ki egy sajátos irányba az Anyaszentegyház tanítása szerint, mert egy új témakör kezdődik, melynek a címe az, hogy hogyan ember az Isten fia. Jönnek a további magyarázatok, mert nem állítom, hogy a gondolataink fejtegetése könnyű lenne, és ugyanakkor azt sem állítom, hogy ne lehetne valamiképpen megközelíteni, ezért beszélünk oly sok irányból, sok tanítás szerint, arról, ami számunkra nagyon fontos. Talán sok hívő testvérünk, akik nem mélyednek el ezekben a teológiai gondolatokban, vagy nem kívánják megismerni az Anyaszentegyház tanítását és hitvallását, azt gondolják, hogy nekem van egy egyszerű gondolatom, véleményem Jézus Krisztusról. Mindenkinek jogában áll, hogy saját véleménye is legyen Jézusról, saját Isten élménye, Jézus élménye, erre jogunk van. De hát sokfelé eltévedhet az ember, ha azt a biztos utat vagy alapelveket nem ismeri hitünk tanításából, amelyet, mint látjuk, hogy oly sokan próbáltak már elferdíteni, megmásítani, hamisítani, vagy éppen a sajátos elképzeléseik szerint egyes tanítók, még akár egyházi tanítók is, hát sajátos módon értelmeztek, és így tévedésbe estek. Hogyan ember az Isten fia? Mivel a megtestesülésben, ebben a titokzatos egyesülésben az emberi természet fölvétetett, de nem semmisítetett meg, az egyház a századok során jutott el oda, hogy vallja Krisztus emberi lelkének értelmi és akarati tevékenységével együtt, és emberi testének teljes valóságát. Ugyanakkor arra is szüntelenül emlékeztetnie kellett, hogy Krisztus emberi természete Isten fiának isteni személyéhez tartozik, aki magára vette azt, aki az emberi természetben jelen van, és mindaz, amit benne művel, a Szent Háromság egyik személyétől való. Isten fia tehát közli a maga emberségével sajátos, Szent Háromságos, személyes létmódját. Krisztus tehát lelkében és testében emberi módon fejezi ki a Szent Háromság életét. Itt tulajdonképpen összevetést is kell tennünk a János Evangélium 14. fejezetek 9. és 10. versével, hiszen nem feledhetjük el azt, hogy milyen sok titkot feltár Jézus kiváltképpen János Evangéliuma nyomán az ő isteni életéből is. Amikor arról beszél, hogy az Atya bennem, én az Atyában, ez az egyben levőség, vagy az ő küldetéséről szól Jézus, hogy ő azt hozza el és azt tanítja, amit az Atyánál látott, vagy azt, amit hallott, amit az Atya rábízott, akkor ott van Jézus az ember, aki belső titkokat tár fel az Atyából, és ne feledjük el azt sem, amikor azt mondja Fülöpnek, meg mondja a többi tanítványának, hogy aki engem lát, az látja az Atyát, és mit látnak Jézusban? Azt az embert, aki látható, de mégis az ő magatartásában feltárulkoznak az isteni szándékok. Hasonlóságot kíván Jézus az Atyával, legyetek tökéletesek, amint mennyei Atyátok tökéletes. De hát hogy lehet úgy lenni tökéletesnek, mint az Isten? Hát úgy, hogy legalább megpróbáljuk ezt megközelíteni, és Jézusnak az irgalmas cselekedeteiben példát látunk arra, meg a példázataival is példákat kapunk arra, hogy hogyan lesz az ember irgalmas, miként mennyei Atyánk irgalmas. Elmondja az irgalmas szamaritános történetét. Egy kiváló útszakasz köti össze Jeruzsálemet Jerikóval. Mindig megcsodálom ezt az utat, ahol nem spórolják a villanyt, és nem kell még éjszaka sem nagyon kell világítani az autóknak, de ez az útszakasz végig ki van ilyen kandelláberek, vagyis ilyen útmenti lámpákkal világítva, és van egy hely. Egyébként ebben a sivatagban, mert mindegyik oldalról nagy lünék, ilyen mindenféle kő, hegyek vagy sivatagos vidék övezi az utat. Néhol egy-egy beduin kis település, inkább ilyen viskók halmaza látható. De van egy hely, ahol emléket állítottak az irgalmas szamaritánusnak. Persze óvatosnak kell lenni a megfogalmazással, mert nem mondhatjuk, hogy hát itt járt az irgalmas szamaritánus, aki megtalálta az agyonvert embert, és aztán az állatára ültette, és a sebeit gyógyítgatta, és elvitte egy fogadóba, hogy gondoskodjanak róla. Hát ez nem lenne helyes megfogalmazás, mert ott nem járt soha az irgalmas szamaritánus, mert az irgalmas szamaritánus története egy példabeszéd. De mégis ennek a példabeszédnek is emléket állítanak ott a Szentföldön, mert hogy annyira fontos ezt a példát követnünk, mert ez is rámutat arra, hogy hogyan lesz az ember irgalmas, mint a mennyei atya irgalmas. Úgyhogy Jézus erről tanított, erről példát adott személyes emberi példájával. A gazdagdéti szentangyalok templomban, mi templomunkban, az apszis középpontjában ott van az Úr Jézus, akire ránéznek az angyalok. És a művészek az ábrázolást úgy magyarázták, hogy Jézus arra tanított, hogy a kicsinyek angyalai, mert itt vannak a kicsinyek, akiket az angyalok oltalmaznak, szüntelenül látják atyám arcát. Ez van a Máté evangéliumban figyelmeztetésként, hogy meg ne botránkoztassuk a kicsinyeket, mert angyalaik az égben szüntelenül látják atyám arcát. Hát akkor a művészi ábrázolás miért azt mutatja, hogy az Úr Jézusra néznek ezek az angyalok, akik egyébként valóban szemlélhetik Istent a mennyei dicsőségben, a szent angyalok, a láthatatlan Istent és az ő dicsőségét. De nekünk arra van szükségünk, hogy Jézus tanítása szerint képzeljük el az atyát, az atyának a bemutatását, mert aki engem lát, az látja az atyát. De csak azért láthatjuk Jézust, vagy az utókor az ábrázolásokon, ikonokon, szentképeken, szobrok formájában. Azért láthatjuk, mert ő emberré lett. De ez a Jézus ugyanaz, aki az ő isteni személye van ebben az ember Jézusban. Ő lett emberré, az örök ige lett emberré. Nincs kettő Jézus. Az örök ige testé lett. De hordozta, de nem úgy, mint egy jelmezt, vagy egy állarcot, hogy valamit mutatott, hanem valóságos emberséget hordozott ez az örök ige, aki látható, és aki emberi szavakkal beszélt hozzánk, emberi módon szenvedett, és meghalt, és föltámadt. Isten fia emberi kézzel dolgozott, emberi értelemmel gondolkodott, emberi akarattal cselekedett, emberi szívvel szeretett. Szűz Máriától születvén valóban egy lett közülünk, a bűnt kivéve, mindenben hasonló lett hozzánk. Ezt tanítja a II. Vatikáni Zsinat Gaudium et Spes lelkipásztori konstitúciója, annak 22. pontja. Ezeket már sokszor elsoroltuk. Ezeket az emberi megnyilatkozásokat ismerhetjük meg az evangéliumokban. Az a csodálatos a négyféle evangéliumban, illetve négy szerző által leírt evangéliumban, hogy Jézust emberi cselekedeteivel tudják bemutatni, persze mindig az örök isteni logoszt mutatják be, de hát emberi események történnek Jézussal. Az üdvtörténelemnek egy új szövetségi szakasza, vagy pontosabban maga az új szövetségi történés és üdvtörténelem valósul meg Jézusban. Hát ezek események, történelmi események, de mindezekben az örök ige van jelen, embersége szerint. És ezért tudunk arról, hogy Jézus megszületett, kicsi baba volt, körülmetélték, bemutatták a templomban, elveszett 12 éves korában a templomban. Aztán megtanulta az ácsmesterséget, és dolgozott, és aztán tanítani kezdett, és tanított, és csodákat tett. de emberi érzelmeivel megsiratta a barátját, Lázárt, és megsiratta a jövőbe tekintve Jeruzsálemet, a Szent Várost, amely majd elpusztul Jézus után 70-ben. És hát vérrel verítékezett, szenvedett, és ez mind az örök ige, aki emberré lett értünk, a bűnt kivéve. Nagyon fontos mindezeken eltűnődnünk, mert az Úr Jézus

0: mi voltáról. Mert vissza köszön, vagy fülünkben cseng az a bemutatkozás, ahogyan Mózesnek az égő csipkebokornál bemutatkozik az Úr Jahve. Én vagyok, aki vagyok, aki van, az örök létező. És amikor Jézus arról beszél, hogy ő az út, az igazság, az élet, ő a világosság, az szőlőtől meg, amiket mond magáról, az így kezdődik. Én vagyok, vagyis Isteni mi voltában különböző módokon mutatkozik be emberi természetében, valóságos emberi testben és lélekben. Hát remélem, hogy legalábbis elcsodálkoztunk arról, azon, hogy milyen mély a mi hitünk, és a hit titkai valóban misztériumot jelentenek. Azok a művészek, akikre utaltam, és itt a csodálatos gazdagréti mozaikunkat elkészítették, immáron 10 éve, arra törekedtek, hogy a misztériumot tárják az idejövő emberekkel, a hittitkot. Hát egy ilyen hittitok az, hogy az angyalok Jézusra néznek, de ők az Atya arcát is látják, és mi emberek Jézusra nézünk, és látjuk az Atyát, mert aki őt látja, az láthatja az Atyát. Köszönöm a figyelmeteket, az érdeklődést, az együttlétet, a közös tanulást, én is tanulok, tanítva tanulunk, szokták mondani. És így kérem Isten áldását jelenlévő gazdagréti testvéreimre, az Apostol TV kedves nézőire, és épp úgy az Erdély és a Felvidéki Mária Rádió kedves hallgatóira. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!

vagy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományoknak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Szentpéteri emese. Bellarmin Szent Róbert, püspök, egyháztanító. 1542. október 4-én született. Szülei jámbor emberek voltak, különösen az édesanyja, akit Szintiának hívtak, és II. Marcellus pápa egyik nővére volt. Tehetséggel megáldva a tudományos és írói munkásságban találta meg életének értelmét. Felismerte, hogy a tudományokban való előrehaladáshoz elengedhetetlenül szükséges a szüntelen tanulás, és tanítói képességét arra kell használnia, hogy másokat is világossághoz juttasson. 8 évesen elmondhatta, hogy szerzetesi életének első napjától fogva soha nem kereste a kényelmet, és szüntelenül dolgozott. Már pappá szentelése előtt 1569-től tanított Leuvenben, és minden vasárnap előadásokat tartott az egyetemistáknak. 1570 nagy szombatján Gentben szentelték pappá. 6 évvel később a római kollégium professzorának hívták meg. A római kollégium a jezsuita rend központi tanulmányi intézete volt, amelyet 13. Gergely pápa idejében szerveztek meg, és a pápa iránti tiszteletből a Gregoriana Egyetem nevet kapta. A teológia tantárgyai közé Bellarmin professzor emelte a kontroversz teológiát, azaz a reformáció által vitatott teológiai tanítás kérdéseinek rendszerét. Előadásait 4 kötetben, Kontroverziák címmel adta ki Rómában. Ez a mű volt az ellenreformáció elméleti tudományos oldala. Szerkezetében és anyagában a kor igényeit elégítette ki. A sors iróniája, hogy éppen a minden erejével a katolikus tanítás mellett harcba szálló Bellarminnak kellett megérnie, hogy a Kontroverziák első kötetét 5. Sixtus pápa indexre tette, mert nem tetszett neki, ahogyan a szerző, a pápa evilági hatalmát tárgyalta. A pápai udvarban azonban tovább folytatódott az intrika Bellarmin ellen. 1594-ben 8. Kelemen idejében újra kifogásokat emeltek a Kontroverziák ellen. Az sincs kizárva, hogy egyik rendtestvére, a spanyol Toletánus állt az egyébként áttekinthetetlen áskálódások mögött, aki bíboros létére mindenáron meg akarta akadályozni, hogy Bellarmin is a bíborosi testület tagja lehessen. Bellarmint, aki 1592 óta a római kollégium rektora volt, még mielőtt lejárt volna a 3 évre szóló megbízatása, 2 éves szolgálat után provinciálisként Nápolyba küldték, azaz eltávolították Rómából. Toletánus bíboros halála után 1597. januárjában 8. Kelemen pápa visszahívta Rómába. 1599. márciusában Bellarmin bíboros lett. Még 1 alkalommal részt kellett vennie teológiai küzdelemben a domonkos teológusok képviseletében, Banez a jezsuiták képviseletében Molina vitatkozott egymással. 8. Kelemen a domonkosok véleménye felé hajlott. Bellarmin nagyon őszintén föltárta a pápa előtt a vita minden nehézségét, és óvta attól, hogy elhamarkodottan állást foglaljon és eldöntse a vitát. Őszintessége jutalmaként a pápa Capua érsekévé nevezte ki, azaz ismét eltávolították Rómából. Az újonnan megválasztott pápa már nem engedte vissza a híres teológus számkivetésébe, hanem ott tartotta maga mellett teológiai tanácsadónak. A leghíresebb ügy, amellyel Bellarmin azokban az években foglalkozott, a Galilei per első szakasza volt. Mint teológus biztos volt abban, hogy a csillagász pontos megfigyelései és a Szentírás lapjain írásba fektetett kinyilatkoztatás között nem lehet ellentmondás. Azt a téves következtetést vonta le ebből, hogy Galilei véleménye nem lehet igaz, mert bizonyítékait nem tekintette véglegesnek és lezártnak. Az officium megbízásából 1616-ban Bellarmin közölte Galileivel a végzést, amely a vitatott kérdésben hallgatást parancsolt neki.
Nyilvánvaló, hogy Bellarmin minden tehetsége és a matematika és a csillagászat iránti személyes érdeklődése ellenére túlságosan rabja maradt kora közfelfogásának, és nem tudott elfogulatlanul ítéletet alkotni a kérdésben. Minden esetre hatalmas tekintélye révén lett volna rá módja, hogy a Galilei pernek az egyházra nézve oly szerencsétlen kimenetelét megakadályozza. Az utolsó mű, amely a fáradhatatlan szent tollából kikerül, ezt a címet viseli, a Jó halál művészete. Az 1620-ban megjelent könyv lelki végrendeletének tekinthető. 1621. szeptember 17-én halt meg Bellarmin Róbert Rómában, majdnem 80 évesen. Kimagasló tehetsége egyoldalúságot is jelentett. Az egyik római követ, aki jelentést küldött a pápa választás idején az egyes bíborosokról, ezt írta Bellarminról. Bellarmint jósága miatt nagyon kedvelik, de tudós, aki csak a könyvek között él, és nincs jártassága a gyakorlati kérdésekben. Nem volna jó pápa, mert kizárólag az egyház érdekeit tartaná szem előtt, és nem venné számításba a világi fejedelmek érdekeit, és nagy gondot jelentene neki bármilyen ajándék elfogadása. Egyik kollégája, a bíboros kollégium dékánja mondta Bellarmin halálakor: megtiszteltetésként tartom számon, hogy döntéseink meghozatalában mindig követtük az ő véleményét, mert mindig ez volt a legbiztosabb és a legjobb. És nem én voltam az egyetlen, aki az ő nyomában jártam. Mi, bíborosok, majdnem valamennyien követtük őt. Nem is egyszer fordult elő, hogy a 14 tagot számláló kongregáció egységesen megváltoztatta véleményét, miután meghallgattuk Bellarmint. Ilyen nagy volt személyének és tudásának a súlya. Halála után az emlékezete is így hat tovább. Döntéseire tudunk támaszkodni, és tanácskozásainkon továbbra is orákulumként fog szerepelni, akivel szemben nem lehet ellenvélemény.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Élj a jelenben. A pénznek nem árt, bárhogyan is jutnak hozzá. Aki megszerzi, annak árt, mondta John Steinbe.

A szeretet útján gondolatok Istenről, emberről, szeretetről, örömről.

Dicsétessük az Úr Jézus Krisztus, nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Erdélyi Mári Rádió minden kedves hallgatóját. Önök a Szeretet útján című műsorunkat hallják, mikrofonnál Olasz Béla. Kedves Mári Rádió hallgatók, a mai műsorban a kiállás erejéről fogunk beszélni. Többek között arról is, hogy miként akar bennünket is az Úr elhívni arra, hogy Ábrahámokként ott szolgáljunk, és azokat szolgáljuk, akik mellett vagyunk. Ahogyan Ábrahámnak az élete is ezt mutatja, nekünk is talán ez a hivatásunk, ez a feladatunk, hogy azon emberek érdekében tegyünk valamit, akik mellett élünk, akik között élünk. Legyünk mi magunk is olyan emberek, akik Istenre mutatnak, és olyan emberek, akik által Isten tud cselekedni mások üdvösségért. És bizony, ha ebben igazán hiszünk, akkor sok emberi élet változhat meg. Talán a kedves Mári Rádió hallgatóknak nem ismeretlen a következő történet, amelyről mesélni fogok. Ábrahámról és Sáráról. A Szentírás tanúsága szerint Ábrahám és Sára nem számítottak társaságra. Isten társaságára semmiképpen sem, és talán mi is sokszor így vagyunk. Pont hozzánk köszöntene be az Úr, s lám-lám, egy-egy kegyelem, egy-egy áldás, egy-egy véletlennek gondolt történés, utólag hányszor azt a felismerést mondatja velünk, hogy bizony ott volt az Úr. Azonban visszatérve a szentírási szakaszunkra, egy délután azonban, amikor Ábrahám és Sára gyanútlanul éppen ültek a sátrukban, gyanútlanul, hivatlanul, bejelentés nélkül, áruhában, Isten egy férfi képében egyszer csak megjelent. Két másik férfi, két inkognitóban lévő angyal volt vele. Azt nem tudjuk, hogy Ábrahám mikor ismerte fel, hogy Isten jelenlétében van, de bizonyára már a találkozó elején észlelt valami furcsaságot. A pátriárka kigördítette a vörös szőnyeget. Kenyeret süttetett, borjút vágatott, és ünnepi lakomát készített és szolgált fel. Ábrahám Sárára nézett. A kérdés, ha kimondatlanul is, de az arcukra volt ráírva, rávésve. Miért van itt Isten? Mi a csodát keresít? Mit akar tőlünk? A lakoma után az isteni trió kiment a táborból, és Szodoma felé indultak, ahol Lót, Ábrahám unokaöccse lakott. Ábrahám egy darabon útjukra engedve elkísérte őket. Egy bizonyos ponton Isten megállt, és így tűnődött magában. Eltitkolja-e Ábrahám elől, amit tenni akarok, áll a Teremtés könyvében. Nem fogom, döntötte el. Elmondta Ábrahámnak Isten, hogy bizony, sok jajkiáltás, sok panasz van Szodoma és Gomorra miatt. És hogy vétkük már nagyon, de nagyon súlyossá vált, és azt mondja a Teremtés könyvében, 18-as fejezet, az Úr, hogy lemegyek és megnézem. Lemegyek és meggyőződöm, hogy valóban így van-e. Gondolhatjuk most, kedves Mári Rádió hallgatók, hogy Ábrahám hát értetlenül állt a történtek előtt. Talán valamiképpen úgy volt, mint egy kőszobor. Hiszen ő tudta, hogy Szodomában Isten mit fog találni. Igen, Ábrahám ismerte az utcák bűzét és az embereknek a gonoszságát, a bűneit. És milyen érdekes, kedves Mári Rádió hallgatók, ahogyan megyünk szépen hosszan a Szentíráson, a Teremtés könyvén, hát szemünkbe odlik. Ábrahám mégis hitte azt, hogy vannak páran, nem sokan, de vannak páran, akik miatt érdemes lenne megmenteni ezt a várost. A városban ott voltak Ábrahámnak a rokonai. Talán ezért tette, amit tett. Azt mondja a Szentírás,
Ábrahám még ott állt az Úr előtt. Mint magányos fának a prérin, a hit atyának volt elég hite az atyában, hogy odaálljon az irgalomra szoruló emberek is közé. Isten is a bűnös nép közé áll, és úgy hitte azt, hogy ezt az irgalmat megadhatja, megszerezheti. Nagyon szépen mondja a Teremtés könyve, hogy hogyan emelt szót érdekükben Ábrahám. Hozzálépett Ábrahám, és ezt kérdezte: Uram, vajon elpusztítod-e az igazat is a bűnössel együtt? Hát, ha van 50 igaz ember ebben a városban, akkor is elpusztítod, és nem bocsátasz meg annak a helynek, azért az 50 igazért, akik ott laknak? Nagyon merész lépésre szánta el magát Ábrahám. Csak egy beduin pásztor, akinek a haja, a vállát verdesi, talán ha lelki szemeink elé idézzük, szúró szakál, ápolatlan, talán görnyedt is, és talán még egy-két foga is hiányzik, mégis odaállt Isten elé. És talán, kedves Mári Rádió hallgató, talán mi is már voltunk így, Ábrahámokként, amikor valakiért közben jártunk. Talán a bíróságon voltunk, talán azon az éjjelen, a sürgősségén, abban a nehéz helyzetben, amikor egy jó szót szóltunk a másikért. Amikor a kollégánk a bizalmába avatott, amikor meghallgattuk a nehézségét. Amikor bevallott, hogy elrontottam, hibáztam, elfuseráltam, tévedtem, és te megtetted, amit Ábrahám tett. Odaálltál a közé, akinek segítségre volt szüksége, és a közé, aki megadhatja ezt a segítséget. Imádkoztál. Azt mondja Szent Jakab apostol levelében 5-ös fejezet 16-os vers: imádkozzatok egymásért. Járjatok közben egymásért. És kikért kell imádkozni? Hát igen, a tékozlókért, a bűnösökért, az egyháziakért, a tévedő egyháziakért, talán minden emberért. Talán volt olyan, hogy valakinek segítettünk az úton, talán adtunk egy-két lejt, és közben mondtunk érte egy fohászt. Talán volt olyan, hogy valakinek a fejére tettük a kezünket. Ágyhoz kötöttel imádkoztunk. Kézen fogtuk, megragadtuk, és talán így mondunk: Uram, áld meg őt, segítsd meg őt. Vagy amikor láttuk, hogy valaki hibázik, téved, aki küszködik, nyillódik, imádkoztunk érte. Vagy amikor legutóbb híreket olvastunk, és háborúkról hallgattunk híreket, háborúkról olvastunk cikkeket, talán imádkoztunk. Istenem, könyörülj rajtunk, könyörülj rajtuk. És kedves Mári Rádió hallgatók, amikor így tettünk, akkor azt tettük, amit Ábrahám tett. Odaálltunk, ahol Ábrahám állt, közéjük és az Isten közé. És lehet, hogy tűnődtünk azon, hogy vajon az Úr hallja-e. De mégis, ha kételkednénk, ha elbizonytalanodnánk, ha lekicsinyelnénk hitünket, imánknak az erejét, önmagunkat, azért mégis Ábrahámnak a története ad okot a reményre. Isten hallja az imánkat. Be kell vallani, hogy Ábrahám vakmerő volt az Istennel. Könyörgött Istenhez, hogy kímélje meg Szodoma és Gomorra népét. Azt mondja a Szentírás: távol legyen tőled, Uram, hogy ilyet tégy, hogy megöld az igazat a bűnössel együtt, és úgy járjon az igaz is, mint a bűnös. Távol legyen tőled. Vajon az egész föld bírája nem tenne-e igaz ítéletet? A Szentírásban és az emberiség történetében mindeddig senki nem volt ennyire bátor, vagy mondjam azt, hogy vakmerő, hogy azt kérje Istentől: vizsgálja felül a tetteit. Ádám és Éva néhány oldalal korábban nem tett ilyet. Káin panaszt emelt,
de nem alkudozott. Matuzsálem születésnapi tortáján 969 gyertya égett. De amennyire tudjuk, soha nem könyörgött, hogy Isten rajzolja át a terveit, mert hogy ő másként szeretné. És még Noé sem tett ilyet. A bárka építője csendben maradt. És ott van Ábrahám, aki felemelte a hangját. Halljuk, hogy a közeli sátorban talán Sára egy nagyot nyelt. Suttogja: hallgass, Ábrahám, mindannyiunkra bajt hozol. És talán bebújt a sarokban, nem tudjuk. De Isten nem sújtott Ábrahámra, meghallgatta. És azt mondja Isten: ha van 50 igaz ember ebben a városban, a város megmenekül mindenestől. Talán vége is lehetne itt a történetnek, azonban, hogyha a Szentírást ismerjük és olvasjuk, akkor tudjuk, hogy hát itt nem állt meg. Ábrahám arré ment, megállt, talán megpöndörítette szakállát, bajuszát, talán egyet vakart a fején, és azt kérdezte: de hát uram, mi van, ha csak 45 van? Isten mosolyogva azt mondja: ha 45 van, akkor is megkímélem a várost. Ábrahám elfordul, megint nagyokat számolgat, vakarja homlokát, halántékját, és azt mondja, hogy de mi van, ha csak 40 van? Isten azt mondja: rendben, Ábrahám, akkor legyen 40. És kedves Mári Rádió hallgatók, hát nagyon-nagyon szép történet, rendkívül szép történet, hogy ez így megy oda-vissza, és képzeljük el, hogy megállapodnak abban, hogy ha 10 igaz van a városban, mindenki megmenekül. Ábrahám elment az útjára, Isten is a magáira. Mi pedig elgondolkodhatunk azon a megdöbbentő gondolaton, hogy Isten nem haragudott meg. Isten belement a dologba. Nem tolta félre az ügyet, hanem készségesen válaszolt. És habár a Szentírás tanúsága szerint sajnos, hogy Szodomában, Gomorrában nem volt még 10 igaz sem, és habár elpusztult, Ábrahám unokaöccse Lót megmenekült. És mindez azért történt, mert Ábrahám bátor volt, hitt és megállt az Úr előtt. És talán ez a tette Ábrahámnak bennünket is egy kicsit úgy sürget, egy fontos szentírási üzenetre emlékeztetve, mégpedig, ahogy az előbb is említettem, Szent Jakab apostol levelében, 5. fejezet 16-os vers, azt olvassuk: imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Kedves Mári Rádió hallgatók, ha körülnézünk szüke pátriánkban, személyes életünkben, családunkban, munkahelyünkön, ott, ahol vagyunk, ahova Isten bennünket rendelt, vajon lenne-e valaki, akit úgy tudnánk imádkozni, hogy talán jó volna inkább a pletyka helyett, a kibeszélés, a rágalmazása, mindenféle intriga helyett imádkozni érte, az Úr elé vinni őt. Akkor is, ha tékozló, ha bűnös, ha megátalkodott, ha ott egészen lent van, akkor is. Ismersz-e valakit, aki támadás alatt van, nehéz keresztet hordoz, megpróbáltatások között van? Talán a szomszédod depressziós, magányos. Talán a testvéred eltévedt az úton. Talán a gyermeked nehéz helyzet előtt áll. Talán szülőd beteg. Lehet, hogy nem tudod, mit is mondj. Lehet, hogy nincsenek eszközeid, hogy segíts rajtuk. De van egy valami, amit megtehetsz. És ez keresztényként, keresztényként kötelesség. Imádkozhatsz értük. És van-e nagyobb, mint az ima? Van-e nagyobb segítség, mint az Úr? És ezek szerint, az ígéretek szerint imádságaink Istent választra sarkalják. Azok életében, akiket szeretünk, akik fontosak nekünk. Ugyancsak Szent Jakab apostol levelében olvassuk: az igaz ember őszinte könyörgésének nagy az ereje, és csodálatos eredményt hoz. 4. fejezet 8-as vers: közeledjetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok.
145-ös Zsoltár, közel van az Úr mindazokhoz, akik hívják, mindenkihez, aki igazán hívja. Kedves rádióhallgatók, amikor egymásért imádkozunk, belépünk Isten műhelyébe. És nagyon hétköznapiasan felveszünk egy kalapácsot, és segítünk neki a céljai megvalósításában. Milyen szép is volna, hogyha mi magunk is valamiképpen így tudnánk jelen lenni mások életében. Vajon megvan-e bennünk ez a bátorság, ez a hit, hogy mi is másokért közben járjunk? Mennyei Atyánk arra hív bennünket, hogy társai legyünk. Elmerjük-e fogadni ezt a meghívást, ezt a hivatást, ezt az elhívást? A mi imádságaink kinyithatják a mennyországnak a tárházait. A te imádságod kapocs lehet Isten jósága és a másik ember élete között. Amikor imádkozol, amikor szót emelsz azokért, akiknek segítségre van szükségük, azelőtt, aki megadhatja ezt a segítséget, hát valami csodálatos dolog történik. Izgalmas bizonyíték erre a százados és a szolgája esete. A katona arra kérte az urat, Szent Máté evangéliuma tanúsága szerint, hogy gyógyítsa meg azt az embert. Amikor Jézus megkérdezte, hogy oda menjen-e a férfi házához, ez a katona csak annyit mondott, csak egy szót szólj, uram, és az én szolgám meg fog gyógyulni. Az Úr Jézusra olyan nagy hatást tett a katona hite, hogy azon nyomban megválaszolta a kérést. Meg sem kérdezte, hogy van-e hite a szolgának, meg hogy esetleg zsidó-e, vagy istenfélő, vagy pogány-e. Nem kérdezte, hanem segített. Nem kérdezte, hogy vannak-e bűnei, hogy kérte-e a Messiás segítségét. Egyszerűen meggyógyította a szolgát. Mert a százados azt tette, amit Ábrahám tett. Odaállt a rászoruló ember, és a közé, aki betöltheti a szükségeit. Kedves Mári Rádió hallgatók, mi is tegyük ugyanezt. Mi is tegyünk hasonlóan. Mi is akarjunk másokért közben járni. Megvan a lehetőségünk. Egy szívből jövő fohász, azért az emberért, akivel ma találkozunk, akivel ma dolgunk van. De imádkozhatunk a bolti eladóért, a buszsofőrért, az orvosért, a nővérért, bárkiért, akivel találkozunk. Nem kell, hogy tudjanak róla. Másfelől viszont meglep, milyen szívesen fogadják sokan azt, hogy azt mondjuk, hogy szeretnék imádkozni önért, érted? Nem meglepő, hogy amikor megáldunk másokat, az imádságainkon keresztül mi is áldást kapunk. És nagyon érdekes, hogy a tanulmányok ok-okozati összefüggést látnak az ima és a hit között, az egészség és a boldogság között. Dr. Harold König a Duke Egyetemről arra a következtetésre jutott, miután aprólékosan kielemzett több mint 1500 megbízható orvosi kutatást, hogy azoknak az embereknek, akik vallásosabbak és többet imádkoznak, jobb a mentális, a fizikai egészsége. Ez fontos megállapítás. Szent Péter apostol első levelében azt a bátorítást kapjuk, hogy mások terhét hordozzuk. A másikért való ima erre is tanít bennünket. Lehetővé teszi, hogy egy terhet megosszunk. Isten vállaira tegyük. Ő arra hív, hogy minden gondunkat őre állvessük. És nézzük csak meg a lehetetlen terhek. A nehéz napok, a nehéz emberek, akik megkeserítenek, vagy megkeserítik életünket. Bizony, hogy megváltoznak. Ne bosszankodj,
Ne gerj egy haragra, ne pletykálj, ne kritizálj, imádkozz helyette. És ne engedd, hogy az élet nehézségei elszívják a hitedet, a reményedet, a szeretetedet. Add át őket Istennek, mielőtt leterítenek, kivéreztetnek téged. Ahelyett, hogy a családod jövője miatt aggódnál, imádkozz. Ahelyett, hogy azt gondolnánk, vagy azt gondolnád, hogy semmit sem tehetsz, semmit sem tehetünk, másokért imádkozzunk. Kedves Mária Rádió hallgatók, még mielőtt folytatnánk, egy rövid szünet következik.

Dicsetesik az Úr Jézus Krisztus, nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Erdély Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Önök a Szeretet útján című műsorunkat hallják, mikrofonnál Olasz Béla. Kedves Mária Rádió hallgatók, műsorunk első felében Ábrahámról hallgattunk egy nagyon szép történetet az ő életéből, amikor is bizony közben járt Szodoma és Gomora népéért. A kiállásnak az erejéről hallgattunk. Arról, hogy a Jóisten bennünket is arra hív, hogy mi magunk Ábrahámhoz hasonlóan bizony álljunk meg előtte is, ha van valakiért, akiért imádkozhatunk. Ez lehet a családunk, házastársunk, gyermekünk, szülőnk, szomszédunk, és nem csak azért, akinek minden rendben van az életében, és nem csak azokért, akiket szeretünk, hanem talán a házsártó szomszédért is, talán a rosszándékú munkatársért is, talán a hálátlan házastársért is, bizony, hogy bőven van, akiért imádkozhatunk. Azt mondja a Szent Jakab apostol a levelében, imádkozzatok egymásért. Milyen szép is volna, hogyha imában tudnánk mindig mindenkit hordozni, nem engedve a sötétségnek, a lehúzónak, akár a kritikának, a pletykának, az intrikáknak, hogy amikor meglátunk valakit tévedni, hibázni, elbotolni, elesni, hogyha szépen úgy imára kulcsolnánk kezünket is, szívünket is, ajkunkat. És nem a pletykái lenne a szó, a legelső szó, hogy lám-lám. Ehhez a bátor hivatáshoz nekünk is fel kell nőni. Nekünk is igent kell erre mondani. És bizony, hogy nem könnyű feladat. Mert hát mindannyian küzdünk, mindannyian

sókörben megszólítunk. Engedjék meg, hogy egy rövid történetet meséljek el önöknek. 2008-ban történt, jó néhány évtizede már, november 10-én, hajnali 4:30-kor. Ebben az órában, 4:35-kor, tehát hajnali 4:30-kor, egy fiatal embert, Eben Alexandert cserben hagyta az agya. Alexander csak annyit érzett, hogy nyilalt egy nagy-nagy fájdalom a testén átnyilalt. Figyelmen kívül hagyta, mert azt gondolta, hogy talán valami vírus okozza, amivel már napok óta küszködik. Közérzetesen volt megfelelő. És képzeljük el, hogy pár óra alatt rájött, hogy többről van szó. Olyan nagy kínokat élt át, és gyakorlatilag lebénult. Délelőtt 9:30-re, tehát 9:30-re teste teljesen lebénult, meg merevedett, begörcsült. A szeme fennakadt, és kómába esett. A váratlan is kemény diagnózis a következő volt. E. coli baktérium által okozott agyhártyagyulladás. Senki sem tudta megmagyarázni, hogyan történhetett. Senki sem mert hinni abban, hogy életben maradt. Hiszen a statisztikák szerint 10 millió felnőttből évente kevesebb, mint egy kapja meg. De ezek több mint 90%-a nem éli túl, meghal. Ironikus, hogy az az a férfi, akinek megbetegedett az agya, agysebész volt. Dr. Alexander életrajza még a legképzettebb tudóst is lenyűgözi. A gyúkorvosi kara gyakornok az egyik leghíresebb klinikán, de akár a Harvardon is ott volt. Egy nagyon komoly kórképekkel foglalkozó idegsebész rezidens volt. 15 évet töltött el egy nagyon híres egyetemen. Számtalan agyműtét, több mint 150 publikáció, írás szerzője, és meg annyi előadás világszerte. Kettes számú irónia, Dr. Alexander nem volt spirituális ember. Ő lett volna az első, aki arról biztosít, hogy realista. Ő a modern orvostudományban hitt. Annak eszközeivel gyógyított, és így tette a dolgát. Őt magát lepte meg a legjobban, amit a kóma alatt látott. Az ő beszámolója következik. Egy süvítő hang és egy szempillantás alatt átmentem a résen, és egy tökéletesen új világban találtam magam. Ezen a helyen csillogó lények húztak át az égbolton. Hallottam egy hangot, ami olyan hatalmas és morajló volt, mint egy dicsőséges ének. Az élet, a színek, a szeretet, a szépség kitörését éltem át. Úgy tűnt, Isten és köztem egyáltalán nincs távolság. Mi történt? Talán amíg a doktor úr ezt nem tudta, mi kómában volt, ő érte imádkoztak. Lehet, hogy az orvos nem volt spirituális, nem volt lelki ember, vagy nem volt vallásos, vagy hívő ember, de a barátai, a családtagjai igen. Ima alkalmakat tartottak. Tudták, hogyan kell imádkozni, egyenként, közösségben, háttérben, és olyan teltek a napok, azon tűnődtek, hogy vajon számítanak-e az imáik. Csütörtökön a kóma harmadik napján elhívták a papjukat is. Megkezdődött a sürgető imáknak az utolsó hulláma. Ezt írta Dr. Alexander Eben. Óriási felhőfalakon keresztül haladtam lefelé. Körülöttem mindenütt morajlás volt, de nem értettem a szavakat. Aztán rájöttem, hogy számtalan lény vesz körül, akik egy távolba vesző körben térdepelnek. Most visszagondolva fogom csak fel, hogy mit csináltak ezek a teremtmények. Akiket én csak félig láttam, félig érzékeltem, és akik felettem és alattam belevesztek a sötétségben. Értem, imádkoztak.

Ez az ember vasárnap reggel felébredt a kómából. Az imák visszahozták az orvost a földre. Kedves Mári Rádió hallgatók, kedves Mári Rádió hallgató, van-e a te életedben egy ilyen személy, akért bizony tudnád ostromolni az eget? Van-e krízis a világodban, a családodban, a munkahelyeden, ott, ahol vagy? S vajon a Jóisten elhívett téged, meghívett téged arra, hogy remény nyújts, ott, ahol már nincs remény, ahol már mindenkiről lemondtak, vagy emberről, ahol már mindenki feladta. És talán nincs másod, mint az imádság. Akkor az első osztályú, hiszen az kell. Nincs szükséged másra. Nem is a tudás kell ide, nem is a bölcsesség, okosság, hanem az ima. A hitből születő ima. Azon kívül semmi sem aktiválja úgy a boldogságot, mint a közben járó ima. Amikor valamit tehetünk másokért. Próbáld ki. Legközelebb, amikor a nehéz nap után mész hazafele, imádkozz. Amikor emberek között vagy, amikor mindenki ideges, stresszes, imádkozz. Amikor azt látod, hogy valaki nehézségekkel küzd, kínlódik, bukdácsol, elesik, imádkozz. Meglátod. Te Isten gyermeke vagy. Mi mindannyian Isten gyermekei vagyunk. Azt mondja Szent János evangélista első levelében. Látjátok? Milyen nagy szeretettel van irántunk az Atya. Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk. Isten családjához tartozunk. Nem idegenek vagyunk. Sem itt a földön, sem a mennyországban. Hanem az örök élet ígéretének örökösei. Nem vagyunk betolakodók, hanem úgy vagyunk, mint egy kisgyermek, akikben Isten szent lelke lakik. Övéi vagyunk. Első nagy igazság talán, hogy a gyermekei vagyunk. De a második nagy igazság, hogy bizony mi Isten követei vagyunk ebben a világban. Azt mondja Szent Pál apostol a korintusiakhoz írt második levélben, ti Krisztus követségében jártok, mintha Isten kérne általunk. Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel. Minden egyes nagykövet, vagy akár bármilyen követ, egy adott uralkodót, vagy államfőt, vagy egy országot képvisel. Mi Isten követei vagyunk. És ebben a világban a királyunkhoz jövünk. Egy kéréssel. Bizony. Isten követeiként. Péter apostol azt mondja első levelében, ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdon népe. Istennek nem volna szüksége a mi közreműködésünkre, hiszen nélkülünk is egyszerűbben, könnyebben meg tudna oldani sok mindent. De mégis neki úgy tetszik, hogy velünk, általunk tegye a dolgát. Sokszor egy édesanyának nincs szüksége segítségre, amikor éppen főz, süt gyermeke részéről, de mégis jól esik engedni azt, hogy a gyermeke is segítsen neki. És biztos nekünk is van ilyen élményünk. A szeretet sok mindenre képes. Mindenre képes. Isten ugyanezt teszi. Krisztus maga is imádkozik, és arra hív minket, hogy imádkozzunk vele. Azt mondja Szent Péter apostol első levelében, ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Isten előtt. Az ószövetségi papságnak az volt a feladata, hogy Isten előtt közben járjon a népért. Tehát mi, ha közben járunk, imádkozunk másokért, akkor mi is a keresésben kapott általános papságunkat gyakoroljuk. Odaállunk egy résnyire, Isten is a másik ember közé. Légy te, kedves Mária Rádió hallgató, Ábrahám, a munkahelyeden,
a családodban, az utcában. Képviseld Istennél az érdekeiket. Ha azt látod, hogy küzdenek, szenvednek, harcban vannak, miért mondaná, hogy imádkozzunk azért, hogy jöjjön el te országod, ha nincs befolyásunk ennek az országnak az eljövetelére? Isten nézi, hallja mi imáinkat. Ne engedjünk a kísértésnek, a kis hitűségnek. Mi magunk is legyünk Ábrahámokká, akik bizony azért az 50-ig azért, azért a 45-ért, a 40-ért, azért a végül a 10-ért is, de közben járnak, nem engedik, nem leintik, hogy hát az úgy, ő ilyen, rajta nem tud senki segíteni, semmi. Higgyünk abban, hogy az Isten kegyelme még a legszárazabb sivatagot is, hát egy eső alkalmával ki tudja virágoztatni. Istennek a kegyelme egy megkeményedett, kemény szívűvélt embert is meg tud változtatni, meg át tud formálni. És lehet, hogy pont a mi imánk lehez. Isten követei vagyunk, az Úr számít ránk. Isten meghallja az imáinkat. Számítunk neki. Arra vagyunk elhívva, hogy őt vigyük az emberekhez. És legyünk azok, akik meglátják azt, hogy hát itt tudnánk segíteni, itt volna miért imádkozni. Mindenkinek az életében van egy személy legalább, vagy legalább egy szándék, amiért is, akiért imádkozhat. És lehet, hogy talán azt mondhatnánk, és azt is mondjuk, hogy ez csak egy csepp abban a bizonyos tengerben. De higgyük el, hogy lehet, hogy éppen az a csepp kell ehhez. És enélkül a csepp nélkül nagyon, de nagyon szegényes volna az a tenger. Hozzuk vissza az imát családjainkba. Hozzuk vissza az imát egyéni életünkben. Az imád csak azt jelenti, kapcsolatban vagyok Istennel. Kinyitom a szívemet, az én életemet is, beengedem az Urat. Átadom neki. Uram, itt vagyok. Uram, itt van ez az én munkatársam, akivel nem értek szót. Uram, itt van ez a zsörtös szomszédom. Ez a hálátlan gyermekem, ez a hát nem annyira szeretettel teli házastársam. Odavinni az Úr elé. Mert lehet, hogy pont a mi imánk szükségeltetik ahhoz, hogy elinduljon a változás. Mert Istennek így tetszik, hogy bevonjon az ő munkálkodásába, az ő üdvösséges történetébe. Munkatársaivá akar bennünket választani. És talán ezért is helyez olyan helyzetbe, olyan emberek közé, olyan közösségbe, ahol bizony van néhány ima szándék. Mindig választhatunk, hogy panaszkodunk, zsörtölődünk, ítélkezünk, pletykálunk, vagy mi Krisztus barátaiként, Krisztus tanítványaiként, Isten gyermekeinként azt mondjuk, hogy én nem a problémát látom, hanem a lehetőséget. Na ezért én imádkoznék. És ha mi nem hiszük azt, hogy az imának van ereje, hát akkor ki? Kedves Mári Rádió hallgatók, én kívánom, hogy ezen a héten akkor tudjunk igazán Ábrahámok lenni az utcában, a munkahelyen, a családban, ahol vagyunk, nagy-nagy hittel, bátorsággal mi is imádkozzunk másokért. Adja Isten, hogy így legyen. Önök Olasz Bélát hallották, ez a Szeretet útján című műsorunk volt, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

A szeretet útján gondolatok Istenről, emberről, szeretetről, örömről.

0: Stay.
1: Meg szeretnénk köszönni kedves hallgatóinknak a rendszeres támogatást, amelye hozzájárulnak a Mária Rádió fenntartásához.
2: Köszönjük, hogy lehetővé teszik, hogy az örömhír eljuthasson magányos, beteg testvéreinkhez.
3: Köszönjük, hogy befogadták otthonaikba a Mária Rádiót.
1: A Jóisten fizesse vissza 100-szorosan eddigi adományaikat.
2: És azokat is, amelyek...

Mademoiselle Erzsébet, ha nem teszek semmit sem. Most nem sietek. Most nem rohanok. Most nem tervezek. Most nem akarok. Most nem teszek semmit sem. Csak engedem, hogy szeressen az Isten. Most megnyugszom, most elpihenek. Békén, szabadon, mint gyenge gyerek. És nem teszek semmit sem. Csak engedem, hogy szeressen az Isten. És míg ölel a fény, és ölel a csend, és árad belém, és újját teremt, míg nem teszek semmit sem. Csak engedem, hogy szeressen az Isten. Új gyümölcs terem, másoknak terem. Érik csendesen erő, győzelem. Ha nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen.

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőiben, és Jézus Krisztusban, az ő egy szülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.